Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Már 2 óra után hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és ebben az órában is ilyen nagy kedvencek egymás után, mint az összetéveszthetetlen hangú Teddy Swims, az igazi mai sláger a The Door, amit már is indítok.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, én pedig fél három előtt sem állok meg, sőt, egy újabb nagy lendületet hozok, egy, hát szerintem szenzációs tehetséggel. Kettővel ezelőtt felépett a rádió egy születésnapi fesztiválon, és akkor nekem az ő szettje volt az abszolút kedvencem. Joel Corey-ról beszélek, aki most a Galantis-szal jön, ez a Stay a Little Longer itt a rádió egyen.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és kevés énekesnő mondhatja el, hogy ennyi sztárral dolgozott. Martin Garrix, Jeezy, Louis Tomlinson, David Guetta, Topic, Alok, és most Faithless. Ez Bibi Rexától a New Religion.

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Hogy telik az éjszaka? Hogy telik a meló? Kitartást! A mikrofonnál Király Tamás, a következő órában pedig a legnagyobb kedvencekkel teszem még egy picit lendületesebbé az estét. Jön például Ray Dalton, de itt lesz Ray is, mind a ketten újdonsággal, de hozom Cashmere-t, Minellit, a kezdésben pedig Taylor Swift-et. Az igazi mai sláger, The Fate of Ophelia, ami a következő zenei órát indítja itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Akár 50 nap munkaképtelenséget is okozhat a migrén. Világszerte 1 milliárd ember szenved tőle, Magyarországon pedig a becslések szerint több mint 1 millió ember. A WHO becslése szerint ez a második leggyakoribb betegség, ami miatt az emberek kiesnek a munkából. Az érintettek legtöbbje a migrénes roham alatt szinte egyáltalán nem képes dolgozni. A látás kieséssel járó aurás migrén ráadásul még rémisztőbb. Egyes becslések szerint a migrénnel való együttélés akár négyszeresére is növelheti a depresszió kialakulásának kockázatát. A migrén sajnos leginkább az aktív korosztályt érinti, éppen ezért nagy kérdés, hogy az ember mennyire esik ki a munkából. A betegség kialakulásának okai még mindig nem tisztázottak, a közrejátszó körülmények pedig annyira szerteágazóak lehetnek, hogy nehéz egyetlen okra visszavezetni minden páciensnek a migrén kialakulását. Sokaknál a tartós képernyő használat okozza, másoknál a stressz, bizonyos ételek, vagy épp az erős szél vagy időjárás változások. A betegeknek ráadásul csak kis száma fordul orvoshoz, ezért nem is mindenki tudja magáról, hogy valójában a fejfájás, amivel küzd, rendszeresen visszatérő migrénroham. Magyarországon 30 fejfájás centrumban várják a betegeket. Az ottani adatok szerint az érintettek 2%-a 20-25 ezer ember kaphat ellátást évente. A lüktető fejfájás mellett sokaknál jelentkezik hányinger, akár hányás is, de zavaróvá válhatnak a fények, hangok, vagy éppen koncentrációs és memóriazavar is felléphet. Súlyosabb esetben átmeneti végtag bénulás sem elképzelhetetlen. Fontos tudni, hogy országszerte több közfinanszírozottan is elérhető centrum van, ahol megpróbálhatják enyhíteni a panaszokat. A migrén egyébként a nők körében négyszer gyakoribb. Egyes vizsgálatok szerint a nők 18-24, míg a férfiaknak csak 6-8% a migrénes. A betegség tinédzsereknél is megjelenhet, 50 éves kor után viszont ritkábbá válhatnak a rohamok és enyhülhet a betegség.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió 1!
3: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma

a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Reggel ma is jönnek Balázsék műsorra, friss műsorra, de délután is, mert hogy indul a Rócsó, az első állomás Győr, 16 órától Live Mix, 17 órától pedig egészen este 8-ig Balázsék menőjátékokkal és ajándékokkal, Győr után pedig Sopron, Szombathely, Dunaújváros és Debrecen következik majd, most meg Rédáton az igazi mai slágerek között, ez a Bláda Running a Rádió 1-en.

0: csak igazi mai sláger megy. Mindjárt 4 óra jönnek a legfrissebb infók, 6-tól jönnek Balázsik, de nem csak 6-tól, hanem délután 5-től is, mert hogy startol a roadshow. A következő órát pedig ez az igazi mai sláger indítja. Abigail Excel Sugar Daddy, az a felvétel, amit a Rádió 1 születésnapi fesztiválon is meghallgathatunk élőben, mert hogy ők is érkeznek. És zenélnek a nagy színpadon majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Új kiadvány segíti a szülőket, hogy biztonságban tudhassák gyermekeiket az online térben. A digitális veszélyeket egyre nehezebb kiszűrni, de a megfelelő szabályok betartásával sokat tehetünk azért, hogy a gyerek élhessen az internet adta lehetőségekkel, viszont anélkül tegye ezt, hogy veszélybe kerülne. A szülői felügyeleti alkalmazások sokat segíthetnek, mondta Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztály vezetője.
3: Ezek a szoftverek segíthetik a szülőket abban, hogy a gyermekeikkel közösen kialakított a digitális léttel összefüggő szabályokat felügyelni tudják. Ezeket a szabályokat javasoljuk, hogy a szülő és a gyermek beszélje meg, és ezekhez nyújtson segítséget ez a szülői felügyeleti megoldás. Nem gondoljuk és nem is javasoljuk, hogy ezek a technikai megoldások jelentsék a teljes körű megoldást a gyermek digitális létével összefüggésben. Mindenképpen törekedjünk arra, hogy egy bizalmi kapcsolat kialakuljon, és ebben a bizalmi kapcsolatban kialakított szabályokat pedig mindannyian betartsuk.
2: A kiadvány az NMHH honlapján vagy a gyerekaneten.hu oldalon érhető el. Szükség is van a fiatalok nevelésére az internetes térben. A fiatalabb generációk médiafogyasztási szokásai az NMHH szerint jelentősen eltérnek az idősebb generációjétól. A 13-17 és 18-29 éves korosztály naponta fele annyit tévézik, mint az országos átlag, viszont jóval több időt tölt az interneten. 13 éves kor környékén a gyermekcsatornák helyét már az online tartalomfogyasztás veszi át. Az NMHH egy korábbi jelentésében úgy fogalmazott, a 8-15 éves korosztály tagjai átlagosan naponta csak nem 4 órát töltöttek 2022-ben az okostelefonjuk előtt, kis túlzással pedig, ami nem érhető el az okostelefonjukon, az számukra nem is létezik. 2022-ben a magyarországi internet használók 58%-a napi átlag 3 óránál is többet tölt a képernyő előtt.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió
4: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát, meg hát néhányaknak már szép reggelt, akik nagyon-nagyon korán kezdik ezt a hetet. A mikrofonnál Király Tamás, az igazi mai slágereket én hozom ebben az órában is megállás nélkül, ebben hiba nem lesz. Most például David Guettával indítok, aki ezt a nyarat is, amellett, hogy utazgat és egy csomó helyen fellép, stabilan, minden héten azért Ibizán tölti, mert hogy ott is van rezidenciája, meg hát Las Vegasban, szóval tényleg sokat kell repülnie. A One Republic-kal közösen ez az I Don't Wanna Wait.

0: annak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, ezek között pedig hozok egy nagy kedvencet a Rádió 1 születésnapi fesztivál egyik világsztár fellépőjétől, Sam Feltől, aki elképesztő nevekkel dolgozott már együtt, például Ella Andersonnal, Kesával, Rita Orával, vagy éppen Sigmával is. Ebben a dalban pedig Rosalinda partnere, az igazi mai sláger a Heart Like Mine Sam Feltől, aki május 24-én itt lesz a Rádió 1 születésnapi fesztiválon.
1: What's up, I'm Sam Felt, come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1.
1: Így csak igazi mai sláger megy. Ki az, akivel nem lehet tévedni? Hát vannak néhányan, de egy siren tudja, hogy egy közülük. Ez az aktuális igazi mai sláger, a Camera, méghozzá Cyril, a Rádió 1 születésnapi fesztivál egyik világsztár fellépőjének a remixé.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Jelentősen átalakulhat a debreceni ingatlan piac. Kikaptak a Deac focistái. Jó reggelt kívánok, Makranci László vagyok. Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés szombati alakuló ülésén. A Tisza párt elnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében és egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter eskütétele után elmondott beszédében kiemelte: hittel, akaraterővel, hazaszeretettel fog dolgozni azért, hogy megfeleljen az olyan elődök figyelmeztető példájának, mint Batthyány Lajos, Nagy Imre vagy Antal József. Kedd délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. Köztük a Hajdú-Bihar vármegyei 5-ös számú egyéni választókerületben megválasztott dr. Ruszin Szendi Romulus, aki az új honvédelmi miniszter lesz. Külföldi érdeklődők, csökkenő albérletárak, több ezer új lakás. Jelentősen átalakulhat a debreceni ingatlan piac. Miközben az Otthonstart program sok fiatal bérlőt a vásárlás felé terelt, az albérletpiacon már az árkorrekció jelei látszanak. A DTV Hírpont című műsorának legújabb adásában Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője adott áttekintést a debreceni ingatlan piaci trendekről és az agglomeráció felértékelődéséről. A teljes adást visszanézhetik a dehíren. Senki ne sétáljon át a lezárt Petőfi téri zebrán. Ezt kéri a debreceni vízmű. Arra hívják fel a figyelmet, hogy ez nem csak szabálytalan, hanem balesetveszélyes is. Ugyanis az Erzsébet utca Petőfi tér kereszteződésében vízvezeték csomópont építési munkákat végeznek. Emiatt pedig ideiglenes forgalmi rend lépett életbe. Ez a gyalogos forgalmat egyaránt érinti. Az Erzsébet utcán lévő zebrát a munkák idejére lezárták. A munka, így a lezárások is várhatóan június 5-éig tartanak. A nyári szezonban 107 állandó és 61 ideiglenes terasz várja a debreceni vendéglátóhelyeken a városban élőket és a turistákat. Sokan szeretnek ezekben a hónapokban a szabadban enni, inni, beszélgetni. Így népszerűek a teraszok. Ám működésüknek szigorú szabályai vannak, amelyek betartását folyamatosan ellenőrzi a hatóság. Nem tudott nyerni a Deac a labdarúgó NB3 északkeleti csoportjában vasárnap. A 28. fordulóban a debreceni egyetem együttese 2-1-re kikapott itthon az Ózd Sajóvölgye csapatától. A Kisloki viszont nyert. 3-0-ra verte a DVTK második számú együttesét idegenben. Térségünkben ma változékony időre van kilátás. Változóan felhős napos időjárás várható, helyenként eső is előfordulhat. Reggel 18, napközben 21 fok körüli hőmérséklet lesz.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Akár 50 nap munkaképtelenséget is okozhat a migrén. Világszerte 1 milliárd ember szenved tőle, Magyarországon pedig a becslések szerint több mint 1 millió ember. A WHO becslése szerint ez a második leggyakoribb betegség, ami miatt az emberek kiesnek a munkából. Az érintettek legtöbbje a migrénes roham alatt szinte egyáltalán nem képes dolgozni. A látás kieséssel járó aurás migrén ráadásul még rémisztőbb. Egyes becslések szerint a migrénnel való együttélés akár 4-szeresére is növelheti a depresszió kialakulásának kockázatát. A migrén sajnos leginkább az aktív korosztályt érinti, éppen ezért nagy kérdés, hogy az ember mennyire esik ki a munkából. A betegség kialakulásának okai még mindig nem tisztázottak, a közrejátszó körülmények pedig annyira szerteágazóak lehetnek, hogy nehéz egyetlen okra visszavezetni minden páciensnek a migrén kialakulását. Sokaknál a tartós képernyő használat okozza, másoknál a stressz, bizonyos ételek, vagy épp az erős szél vagy időjárás változások. A betegeknek ráadásul csak kis száma fordul orvoshoz, ezért nem is mindenki tudja magáról, hogy valójában a fejfájás, amivel küzd, rendszeresen visszatérő migrénroham. Magyarországon 30 fejfájás centrumban várják a betegeket. Az ottani adatok szerint az érintettek 2%-a 20-25 ezer ember kaphat ellátást évente. A lüktető fejfájás mellett sokaknál jelentkezik hányinger, akár hányás is, de zavaró zavaróvá válhatnak a fények, hangok, vagy éppen koncentrációs és memóriazavar is felléphet. Súlyosabb esetben átmeneti végtagbénulás sem elképzelhetetlen. Pontos tudni, hogy országszerte több közfinanszírozottan is elérhető centrum van, ahol megpróbálhatják enyhíteni a panaszokat. A migrén egyébként a nők körében 4-szer gyakoribb. Egyes vizsgálatok szerint a nők 18-24, míg a férfiaknak csak 6-8% a migrénes. A betegség tinédzsereknél is megjelenhet, 50 éves kor után viszont ritkábbá válhatnak a rohamok és enyhülhet a betegség.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most. Rádió E. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy szép reggelt, és hát kellemes hétfőt is mondom ezt azért, mert Balázsik ma duplázni fognak, szóval ez azért szerintem mindenképpen egy kellemes dolog. Május 11-e van, 5 óra után járunk, 10 perccel a Ferencek, a névnaposok, az igazi mai slágerek között pedig Bibi Rexa és Faithless és a New Religion, egy vadi új kedvenc, amit indítok.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Az előbbi fél mondattal már mondtam, hogy ma Balázsék dupláznak, hát ha van, aki még nem tudja, reggel 6-tól is lesz friss adás. Viszont egyben ma indul a roadshow, a délutáni roadshow. Először Győrbe látogatnak el. 4 órától live mix, 5-től pedig 8-ig Balázsék. Ez minden helyszínen így lesz. Így ma is Győrben a Széchenyi téren, aztán holnap Sopron várkerület, szerdán Szombathely főtér, csütörtökön Dunaújváros városházatér, pénteken pedig Debrecen Kossuth tér. Ezek a roadshow állomások. Ő pedig Lost Frequencies, a Bastille-jel, az igazi mai sláger a Head Down, amit már is indítok.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, elszórtam, ma már lehet csapadék, de alapvetően kellemes 20-21-22 fok az ország nagy részén, ami szerintem menő. Ez pedig az igazi mai slágerek között a folytatás, a hírek után Lói és a Get Lucky jön, aztán a Balázsék Best On a péntek nap legjobb pillanataival, 6-tól indul a műsor elsőként, aztán újra délután, mert hogy a délutáni rócsó is kezdődik Győrből 17 órától. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hetet és jó rádiózást a Rádió 1-gyel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Új kiadvány segíti a szülőket, hogy biztonságban tudhassák gyermekeiket az online térben. A digitális veszélyeket egyre nehezebb kiszűrni, de a megfelelő szabályok betartásával sokat tehetünk azért, hogy a gyerek élhessen az internet adta lehetőségekkel, viszont anélkül tegye ezt, hogy veszélybe kerülne. A szülői felügyeleti alkalmazások sokat segíthetnek, mondta a Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztály vezetője.
3: Ezek a szoftverek segíthetik a szülőket abban, hogy a gyermekeikkel közösen kialakított a digitális léttel összefüggő szabályokat felügyelni tudják. Ezeket a szabályokat javasoljuk, hogy a szülő és a gyermek beszélje meg, és ezekhez nyújtson segítséget ez a szülői felügyeleti megoldás. Nem gondoljuk és nem is javasoljuk, hogy ezek a technikai megoldások jelentsék a teljes körű megoldást a gyermek digitális létével összefüggésben. Mindenképpen törekedjünk arra, hogy egy bizalmi kapcsolat kialakuljon, és ebben a bizalmi kapcsolatban kialakított szabályokat pedig mindannyian betartsuk.
2: A kiadvány az NMHH honlapján vagy a gyerekaneten.hu oldalon érhető el. Szükség is van a fiatalok nevelésére az internetes térben. A fiatalabb generációk médiafogyasztási szokásai az NMHH szerint jelentősen eltérnek az idősebb generációjétól. A 13-17 és 18-29 éves korosztály naponta fele annyit tévézik, mint az országos átlag, viszont jóval több időt tölt az interneten. 13 éves kor környékén a gyermekcsatornák helyét már az online tartalomfogyasztás veszi át. Az NMHH egy korábbi jelentésében úgy fogalmazott, a 8-15 éves korosztály tagjai átlagosan naponta csak nem 4 órát töltöttek 2022-ben az okostelefonjuk előtt, kis túlzással pedig, ami nem érhető el az okostelefonjukon, az számukra nem is létezik. 2022-ben a magyarországi internet használók 58%-a napi átlag 3 óránál is többet tölt a képernyő előtt.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Közben találtunk egy kutatást, ez mindenkinek feldobja a hangulatát. Ha közeledik fele, azért. Ha túl van rajta, azért. Ha pont benne van, akkor azért. Ugyanis megfejtették a szakértők, hogy a tervezett élet és az életpályánkat leírva valójában hol vagyunk a legboldogtalanabbak, mire készülnek azok, akik készülnek elérni ezt a kort, és mire készülnek, akik kijöttek ebből a korból. És azt mondja a kutatás...
2: Van az életednek egy bizonyos szakasza, ami idők függő, tehát hogy hány éves vagy, amikor a legnyomorultabban, a legszarabban...
1: Inkább úgy képzeled, hogy a boldogságnak van egy U-görbéje, tehát hogy minden az adott körülményeid, a gyereknevelésed, házasságod, munkád, vállalt hiteleid, és mindenféle szociológiai és anyagi környezetem körülötted van, az egyszer csak eléri a mélypontját. Okay. Hát ott ezeket vagyunk. A terheket leteszed, megérkezel az U betűnek az aljára, majd elindulsz fölfelé, és azt vizsgálták, hogy ez mindenkinél máshol van-e, vagy nagyjából lehet egy életkort mondani, ahol az U-görbe legalján vagy, és onnan elindulsz fölfelé, mert lekerülnek a terhek, vagy fölnőnek a gyerekek, vagy életmódot váltasz, vagy munkát váltasz, vagy egy csomó terhet leraksz, és majd itt mondja a terheket, hogy milyen terheket viszel, és az U-görbe ennek a legaljától felfelé ívelés van.
3: Tehát van egy szám, ahol a gödör alja.
1: Van egy szám, nagy, most lehet, hogy plusz-minusz 2-3 év, tehát nem pontosan az, de megfejtették ezt a számot, szerintetek hol vagyunk a gödör alján, tessék. Hol vagyunk ott, amikor az életed a legnehezebb? Nyilván vannak stádiumok, tehát bejön betegség 20 évesen, nehéz. Bejön egy házastárs elvesztése, nehéz. Egy szülő elvesztése, egy betegség, egy munkahely váltás. Tehát vannak bizonyos nehézségek, de amikor ezek összeadódnak, ebből kijön egy szám, ami a legtöbb emberre igaz, hogy életének ezen a szakaszában van az U-görbe legalján, és onnan egyértelmű felívelés, ha addig nem leszel beteg, meg nem tesz össze semmit,
2: akkor jó, akkor van remény.
1: Meg nincs annyi mentális zavarod, hogy abból már ne tudják kijönni, akkor van remény arra, hogy a görbe alját elérve elinduljál az U betűn fölfelé a másik oldalon.
2: Aha.
1: Na.
3: Ha azt mondjuk, hogy életút fele.
1: Életút fele.
3: De nem, egyébként nem gondolom, hogy ez pont a felénél következik be. Én egy olyan 55-öt satszolni.
1: 55-öt mondasz.
2: Én is azt mondom, én 52-53-at mondtam.
1: 52-53.
2: Igen, uh-huh. Illetve vannak, akiknek ez 20 éves kortól 60-ig tart.
1: Van, aki az élet
3: hosszú kell. Hosszú
1: kell. Naposol be először.
2: Akkor mi azt mondjuk a Julival ilyen 52 és 55.
1: Aha, hova teszed, Zsül? Mit mondasz?
4: 47 évesen házasodtam. Úgyhogy nekem onnan ível fölfele.
1: Mi ez a lábszak?
3: Nem, ez nem
2: hol a kis papucs?
1: Mi ez a papucs? Ki ez a papucs itt, te jó Isten? Igen. Ugye azt mondják, hogy a görbe alja nem véletlenszerű, mert hogy ott van a karrierbéli nyomás, akár a gyerekek, az idősödő szülők, a jelzálog fizetések, mindenféle hitele, egy csomó nyugos, nehéz érzés, amivel tulajdonképpen hát úgy érzed, hogy az idő gyorsabban telik, és nem tud lelassulni, és nem érnek össze a vágyaid, a lehetőségeddel és a terveiddel.
3: Várj, akkor ez viszont sokkal korai időpont.
1: Mit mondtál, hány éveset mondtál?
3: Én azt mondtam volna, hogy akkor 55, de akkor ez
1: korábbra hozzad egy kicsit.
3: Akkor 35 lehet viszont, mert hogy akkor van az, amikor mindenki, nagyjából mindenkinek van hitele, van egy idősödő szülője.
1: Szerintem 30 évesen még a felívelő szakaszban vagy, még boldog hát vagy, még erősben az élet, munkahelyed van.
2: Hát akkor még hiszel friss magadban, házas tele vagy erővel.
1: Tele vagy erővel, megszületett a gyerek, boldogan nézel elé, még csinálod, nem vagy tud biztosabban, hogy mit vállaltál, benne vagy, próbálod csinálni, jól csinálod. Lelkes vagy, fiatal a gyerek, 1-2 éves, nagyokat mész vele, élvezed, hogy apuka vagy, élvezed, hogy anyuka vagy. Tehát ott még azért nem törik meg úgy annyira a lendület szerintem 30 évesen. Ott azzal indulsz, hogy ott még a boldogság érzeted, az ott a 30-35-ben. Tele vagy optimizmussal. Most nyilván, ha valaki már 20 évesen szült, akkor addigra már nagyobb a gyereke, és már túl is van rajta.
3: Mikorra fogy el?
1: 45, 47, 48 év körüli életszakasz az, amikor a legnehezebbe kerülsz, az egzisztenciális kérdések, a családbeli kérdések, a gyerekvállalás, a felnövő gyerekek, a kamasz gyerekek, a esetlegesen elromló házasság, a szülőkkel a megromlott kapcsolat, vagy a szülők elvesztése, és a minden más egyéb teher, és azt mondja, hogy az U-görbe onnan indul, amikor könnyebb lesz, hogy elkezdenek megoldódni ezek a problémák, akár a gyerekek felnőnek, vagy akár az, hogy elválsz, vagy akár, hogy munkahelyet váltasz, vagy akár megoldod a párkapcsolati nehézségedet, de elkezdesz belőle kijönni, és az utolsó 20 évedet megint van esélyed boldogabban leírni, mert a terhek lekerülnek rólad.
2: 8 éve fölfelé jövök.
1: Érzel?
3: 45-47?
1: 45-47, ez a számítás.
3: Tudtam, hogy ez nem egy elhúzódó premenstruációs ciklus. Tudtam, hogy azért vagyok ilyen rohadszarul.
1: Vagy megoldódnak a pénzügyi stresszeid, vagy már beletörődsz abba, hogy soha nem fog megoldódni.
2: Elengedted.
1: Igen. Azt mondja, hogy a szorongásod már egy kicsit jobban oldódik, mert megismered magad annyira, vagy terápiára jársz, vagy már fölvetted a kapcsolatot magaddal, és elkezdtél egy kicsit meggyógyulni, és elkezdted megoldani a párkapcsolati családbéli nehézségeidet, és közben felnőnek, vagy felnőttek lassan a gyerekeid, amit krízisnek éltél meg, de 15 évesen, 20 évesen már azért kezdenek önálló lábra állni. Ilyen érdekes a dolog, nem? Vagyis az utolsó 20 éved már nagyobb eséllyel szólhat újra magadról, mint az első 20 vagy 25 éved, ami szintén magadról szólt.
2: Na, mit mondtok erre? Szerintem benne van az elfogadás.
3: Az.
1: Ha nincs más, akkor el kell fogadnod a fizetésedet.
2: Igen, így megnézve a generációmat, hogy már legyint egy csomó ember ebben a korban mindenre. Tehát valószínűleg azon, hogy vagy azt mondtad, hogy jó, akkor elválok, mindegy. Vagy igen. Azt mondtad, jó, akkor ez már marad így. Vennénk egy nagyobb, jó, ez már így. A gyerek... Igen. Szerintem ez benne van, hogy azt mondod, hogy oké.
1: Okay. Igen, most van akinél lehet, hogy 43, van akinél 48, vagy 45, vagy 50, tehát nem pont 47, ezt a 47-et említi, de hogy a körül vagy a legnehezebb életszakaszban. És utána elkezdesz egy kicsit felfelé jönni.
3: Én 46 éves vagyok.
1: De te is egy felfelé ívelő szakaszban igen. vagy.
2: Miből látod?
1: Hát igen, ahhoz képest, hogy mennyire mélyen voltál.
2: Hogy honnan jössz?
1: Hogy mennyire Mariannáról ebből kapaszkod? Ahhoz képest szerintem már egy 1500 métert felküzdötted magad, most már csak 9000-en vagy a Mariannáról.
3: Nem, hát mondjuk mondok egy példát. Igazán elszomorodni.
1: Most mondom, oké, elkezdesz elszomorodni, de hogy fölnőttek a gyerekek, igen. ugye? Tehát ez a szülői minőség elvesztése, ami egy fontos identitás, nagyon sok szülő megrecsen, mert hirtelen nem marad más identitása.
3: Óriási
1: de ha megvan a női identitásod, a barát, a feleség, az önmagára újra időt szánó, önmagát szerető ember identitása, akkor nem lesz nagy baj a feleség, vagy az anya identitás elvesztése, mert van egy csomó minden más, amivel ezt be tudod pótolni. Neked fölnőttek, hát ez egy könnyebbség.
3: Hogyne, persze.
1: Kirepülnek, most... 20 évesek, érettségiznek, nem?
3: Most kezdünk újra levegőt kapni. Na, hát ezek a dolgok, ezek igen...
1: Az anya identitás elvesztése, mert van egy csomó minden más, amivel ezt be tudod pótolni. Neked fölnőttek, hát ez egy könnyebbség.
3: Hogyne, persze.
1: Kirepülnek, most... 20 évesek, érettségiznek, nem?
3: Most kezdünk újra levegőt kapni.
1: Na,

0: Vagy az implantátumot kifolyik.
1: Hiába cserélem. Már sehogy nem
2: lehet, néz. Hogy rossz az út, ami jársz.
1: Szóval, hogy nekem rám az elmúlt 2 évben kezdett rámülni az, hogy változok fizikailag, és ezt egyébként viszonylag rosszul viselem.
0: Aha.
1: Tehát, hogy ez, hogy... Hogy kezd elmúlni minden, ami így volt rajta.
0: Aha, kezdesz láthatatlanná válni?
1: Igen. Uh-huh. És ez rohadtul bosszant, és tudom, hogy még van ebben egy ilyen 1,5-2 év, amíg úgy megérkezek
0: amíg
1: újra.
0: Amíg végleg kiesnek a fogai.
1: Ami teljesen elengedem.
0: Teljesen, te csontvitkulás.
2: Logó, tacskóbőr, minden.
1: Akármennyit kerázom.
0: Kinabolt hátizsákok lesznek a melleid, tacskófülek.
1: Akármennyit kerázom magam, már senki nem kapja fel rám a
0: fejem. Pesszimistában látod, miért a sportolsz, ha karban tartod magad? Egy 50-es jó karban lévő nő, a szexibb tud lenni, mint egy 30 éves, nagyon megcsinált, nagyon felfújt szájú, nagyon
1: olyan valami.
0: Most komolyan, miért gondoljátok, hogy vége? Nincs ennek vége. 48-50 évesen egy nő, hát... Elindult a vénasszonyos kesergés.
3: Figyelj, lehet, tényleg bármit megtehet, Ferivel vagyok ugye egykor.
0: Nem érzed az ugörbe aját?
3: Nem.
0: Vagy nem érzed, hogy felfele mész?
3: Hát, fölfele megyek. Megmondom neked.
0: De milyen gyors ez a fölfelé, csak úgy száguld azt.
3: De hidd el nekem, a legdurvább az volt, 48 éves voltam kb. Tehát amikor az eszembe sülsz egy társaságba, nem vagy tényező.
0: Úgy fogalmazzák meg, hogy láthatatlanná válnál. Tehát bemész egy étterembe, és 10 éve utánat fordultak, és láthatatlan vagy.
1: És tudod, hogy a legbosszantóbb, hogy azt érzed, hogy a legjobb formádban vagy, hogy aznap a ragyogsz, hogy jó a sminket, hogy jó a ruhát, hogy minden stimmel, és ott ülsz, és cirip, cirip.
0: Na, de akkor mi az ugörbe fölfelé ívelő szakasz?
3: Hálunk,
1: férfiaknak van ugörbe.
0: De az ugörbe felfelé ívelő szakasz a motorozás?
3: Motorozás.
0: A kapuzárás, a hülye hobbik megőrülése, ez az ugörbe.
1: És felszedtek egy 20 éves csini babát, mert ti még fel tudjátok szedni.
0: De várjál, a nők, akik elválnak, nagy többségben bizonyított tény, hogy 30 éves palikkal jönnek össze, várjatok.
1: Mert addig fáradnak el.
0: Kik?
2: A pacsik
0: kell. Egy csomó 45-50 éves nő.
2: És tényleg az van, hogy 30 éves
0: sorban, hát ez egy férfi sztereotípia, hogy a férfi lelép kábrióval 20 éve fiatalban. Oké, értem, sokan csinálják. De a nők is, akik elválnak, azok se 50 éves palival kezdenek, hanem ott van a 30 éves anyakomplexusos kis csávó, brutál felsőtesztel, és kezelgeti a 45-50 éves milfet.
1: Mindenkinek nem feltétlenül rövide. Egyébként anyakomplexusosok, szerintem egyszerűen arról van szó, hogy a saját korosztályban, vagy a náluk fiatalabb korosztályban nincs meg az a szellemi, meg lelki érés, ami amivel mi már rendelkezünk.
0: Tehát azt gondolod, hogy a külsőt feláldozzák a szellemi érettség oltárán.
1: Ezt remélem.
0: Na jó van, drága hallgatók, tessék, akkor írjátok meg, hogy ki hol érzi az ugörbe aját. Jó, miből érzed az ugörbe aját? Írjanak azok, akik megtalálták a felívelést, hogy miben találták meg. Írjanak azok, akik 20 éve várják a felívelést, most 60-ok és nem jött el a felívelés, ott ragadtak, mint a szánkóval az ugörbe aján, hogy nem tudtak átcsúszni a másik oldalra. Tényleg kíváncsiak vagyunk. Tapasztalatokra működik, nem működik, nekem ekkor jött el, kimásztam
1: belőle. Hány éves vagy?
0: Én 49 leszek 2 hónap
2: már
0: múlva.
2: Már ő kifele jön.
1: Mit beszéltünk 3 évvel ezelőtt kezdett el testet edzeni a Bali.
0: Igen, akkor mert olyan ramacs állapotban voltam, hogy én tudtam, hogy ez most vagy elkezdem, vagy ez végleg elmegy.
2: Hát 47 éves voltam.
0: Mondjuk. Mit akarsz ezzel mondani?
1: Az, hogy belenéztél a tükörbe, és volt egy pont, ahol már nem tetszettél magadnak, vagy az egészség megőrzés érdekébe csináltad?
0: Hát ebben sokat segített a kamasz gyerekem, aki ránézett, és anyunod,
1: apa.
0: Nem, igen, belenézett a tükör, és azt látod, hogy na most vagy ez végleg elmegy, vagy ezt most még meg lehet fogni. De egy férfinak a 48-50 szerintem az utolsó. Tehát ott nem kezded el, utána már annyi tüneted lesz, hogy már nem is akarod elkezdeni. Igen, nekem volt egy ilyen pillanat, hogy na ez most igen, vagy ez végleg elmegy.
1: Tehát volt egy ilyen kapuzárás.
0: Nem tudom, hogy ez mennyire kapuzárás, hogy elkezdesz egy kicsit többet foglalkozni. Ez kapuzárás, hogy elkezdesz edzeni?
2: Hát azt mondják rá.
0: De hogy elmész gyúrni, ez a klasszik kapuzárás?
2: Hogy még jól akarok kinézni, még tartani akarom magam, még változni akarok. Hát mi ez?
1: Őszhajszálakat tépkedtél már?
0: Nem, fúra őszülök. Hát nézzek a szakállamat.
1: De olyan,
0: Na, de mit akarsz mondani, az ugörbe aján vagyok, nézzek körül, mert ott vagy te is, vagy megyünk fölfele.
1: Arról beszéltünk, hogy 3 évvel ezelőtt kezdtél el gyúrni.
0: Az 47.
1: És egyébként ez pont egybeesik ezzel az időponttal.
0: Ja, értem. Tehát mióta Gödör aján nézzünk körbe.
2: Fogjuk meg egymás kezdet, szorítsuk meg.
0: Rátsuk ki egymást.
3: Igen, nem lesz nagy baj, én saját példámból mondom nektek, akinek van hozzá humora, tehát az életben, ehhez kell humor. Ha nincs humorod hozzá, megrecsensz. Ha van hozzá humorod, kijössz a gödörből, kis
0: Az én életem egy hátára fordított U betű, amin ha élvezed a

0: fölé csúszást, akkor kárpótol a gyönyörű kilátás. 34 vagyok, 2-3 éve érzem, hogy most már tényleg az alján vagyok, aztán kiderül, hogy még mindig csak a szoporrolleren gurulok lefelé a domboldalon.
1: 34 éves.
0: 34, és 2-3 éve érzi. 47 éves vagyok, válok, 25 év után gyerekek nagyok, ház, eladás, vagyonfelezés és az új élet kezdete. Zsolt küldte nekünk.
1: Hát ott kell venni egy nagy levegőt.
0: 45 vagyok, hál' Isten mindenem megvan, amit egy kiegyensúlyozott élethez szükséges, de 5 éve vagyok egyedül, nem kellene rosszul érezni magam. Edzek, egészségesen élek, szeretem a munkám, de mégis van egy elkeseredettség, amit próbálok utazással kompenzálni, mert szörnyű, ami a mai világban megy ismerkedés terén. Érzelmi intelligenciával megáldott igazi társat találni már szinte lehetetlen küldetés. És ez az, ami nagyon elkeserít, mert már nem érzem azt a motivációt, impulzust itthon, amit régen. Kellemes napot, írta Roland. 42 éves leszek, 41 éve az U-görbe alján vagyok. De most elindulok fölfelé. Csak annyira vagyok az alján, hogy eddig a virágzó cserezzefámról a de szép, de jó lesz egy csomó pálinka jutott eszembe. Most kinézek a fára, és az jut eszembe, tökéletes hely lenne felakasztani magam.
2: Jó, de nagy váltás.
0: 48 vagyok, ő nem írta le, hogy férfi vagy nő, de szépen mutatja az U-görbén való elhelyezkedést.
1: Valószínűleg nem ironizál.
0: 58 vagyok, széles az U betű alja. Ő csak ennyit küldött. 46 vagyok, 2 hónap múlva, sem értem, miről beszéltek, 3 gyerekem van, még az U betű árnyékát sem látom. Igaz, múlt héten vettem egy szobabiciklit, írja Bea. Azt mondja, hogy 48 leszek, most érzem, hogy mély ponton vagyok, szexualitás elmaradása, gyerekek nagy kamaszok, jönnek különböző betegségek elő, minden nap egyforma, unalmas, céltalan. 46 éves vagyok, sose voltam szép nő, gondolom már ezután se leszek, írja Évi. 37 évesen arra jutottam, hogy nem akarok apatestet, 2 éve napi szinten járok, terembe mellette focizom, soha nem néztem ki ilyen jól, sőt a vibe-om is olyan, hogy bejön a csajoknak, az edzés neked is köszönhető, Bali. Ezt Mark küldte nekünk. Cseszétek meg, nekem ez nem U, hanem ez már dupla V, üszíti. Akkor ott csak a hullámvasút valószínű. De Misi SMS-es, nagyon jó, 32 vagyok. Vagyok. 45 éves nő, ha talál fiatalabb pasit, akkor az inkább anyukára vágyik, sem mint párkapcsolatra?
2: Hát benne van.
0: Igen?
2: Benne
1: nem,
2: van.
1: Azért ezt így nem mondanám, szerintem nem feltétlenül igaz. Én sokkal inkább azt hiszem, hogy elcsúszott a szinkronicitás. Tehát, hogy azok a fiatalok, tehát egy 30 éves nő egészen másra vágyik, mint egy 30 éves férfi. Egy 30 éves férfi azért választ egy idősebb nőt talán, mert hogy nem kell játszmázni, neki nem kell olyan köröket megfutni, amit egy 30 éves csajjal sokszor állandóan napi szinten kell vele szkanderozni. És ezek a dolgok már nincsenek meg egy 40 éves nőben.
0: Na, tehát akkor tulajdonképpen itt nem főt le a kávét 45-50 évesen.
2: Süthet még a nap neked is.
0: Anna, hát itt még süthet a nap 45-50 évesen. Hát itt vannak a 30 éves fiatal,
1: Anna,
0: kigyúrt, izmos, milfekre vágyó tinik, akiket terelgetni kell, azt, hogy gyere a mamához egy kicsit. Gyere ide!
2: Neked el tudjuk ide ezt engedni egy idő után, nem, hogy anyuka komplexusos. Hát jöjjön! Hadd szóljon!
1: Ide, merre veszem? Semmi gond.
0: Nincs ezzel baj. Írják, hogy itt azért van itt lehetőség.
3: Vannak remények, persze. Egyébként figyelj, vannak olyan napok, amikor kifejezetten azt érzem, hogy bármi. Tehát, hogy így azt érzem, hogy nagyon
0: olyan kapós vagyok.
3: Még én tényező. És egyébként ez nagyon érdekes, hogyha ezt... Nézd, a Zsül át is ölelt. Át is ölelt a
2: Zsül. Jó, de Zsül boldog.
3: Én is az vagyok.
2: Te is?
3: Persze, hát ez nem arról szól, hogy nem vagy boldog, ez arról szól, hogy szeretnél még látszani. Szeretnéd még, ha észrevennének. Nem akarsz még elpusztulni. Még itt vagyok, még létezem.
1: És még vannak ilyen kis összevillanások? Bárhol.
3: Vannak, és ezek, megmondom azt, hogy jól esnek. Múltkor a Lidlibe volt ilyen.
0: Hoppá! Igen, tényleg? Igen. Lidlibe
3: egy nagyon jó képű férfi állt mellettem, és segített pakolni a szatyromba.
0: És úgy volt az az összenézés, ami lehetett volna?
3: Igen, akkor így összenéztünk, mosolyogtunk egyet, és azt éreztem, hogy ha mondanék egy mondatot,
1: hogy mondjuk
3: egy kávét esetleg, mit szólt.
0: Tehát, hogyha tovább vihetted volna?
3: Valószínűleg tovább lehetett volna vinni, és nekem már ennyi elég. Plusz,
0: már
3: hát ugye,
0: csak a gondolat elég, hogy tovább vihetted volna.
3: Van egy férjem, azért
2: de legalább a kertesztek összeért, ahogy nyúltatok az akciós tej fölért?
3: Nem.
0: De ott van a pillanatra.
3: Igen, és az akkor föl tudja tölteni az embert, hogy igen, de azért valaki számára még látható vagyok.
0: Mit látsz?
2: Hogy írt a csávó, akivel összeakadtatok, hogy én voltam az Anna, mindig segítek az idős néniken.
1: De Igen.
0: Tudom, hogy csak a tenalébiért nyúltál. A felső polcon volt a tenalébi.
3: Nyomorult, megjegyzem a számodat.
2: Ez az.
1: Vannal
0: van ezzel. Felszerakva valamilyen oldalra.
1: Juli, még bármi jöhet. kézenfogva a menopauzával.
3: Jöttök ti még ide.
0: Így is van mindenki. Előbb-utóbb mindenki odaér.
3: Hát az ez... nem ír oda, aki hát sajnos hamarabb. Olyan, ahogy mondta James Dean, így gyorsan, haj meg fiatalon, és jó képű hulla leszel.
0: Igen. 30 korom és ott a 40 pluszos nők sorva állnak az ajtómnál, imádják a kis törődést, ha figyelnek. Figyelek rájuk, nagyon hálásak. Hát a 30 pluszosként az úgörbe tetején kezelgeti a 40 pluszos nőket. Na gyerekek, így állunk. Tehát akkor tulajdonképpen mondhatni, nagyjából ez a 45-50, ez egy jó, ez jó egy kör. Jó. Mindenki ezt
2: ez
0: írta.
2: Ez az alja, és innen föl.
4: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
7: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termékára csökkentettük. Például a fél literes vitaminital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tökmag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
8: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
9: Hogy kutyádnak a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Védd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a FreshNap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
10: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig... Az Iderek piros alma kilója csak 333 forint. Az 500 g-os koktélfürtös paradicsom csomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
11: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dustbelt Autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dustbelt Autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
5: Reklámot hallottak.
4: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
12: Anya, elmenjünk majd oda, ahol azt a sok robotot láttuk.
13: A szakmafesztiválra gondolsz? Tavaly nagyon tetszett, ugye?
12: Igen! Tortát díszítettem, befonták a hajamat, kaptam csillámtetkót, és cicásra festették az arcomat. Elmenjünk most is?
13: Persze, idén is a Debreceni Szakképzési Centrum szervezi, és képzeld, most még báb előadás is lesz.
12: Báb előadás? De jó!
13: Hát ezt nem hagyhatjuk ki. Május 16-án szombaton ott leszünk a Dósan Ádor téren. Gyere, fedezzük fel együtt a szakmák világát!
14: Június 9-én a Portfolio Debrecen Economic Forum konferencián átfogó képet kaphat a gazdaság aktuális folyamatairól, a vállalatokat érintő legfontosabb kihívásokról, valamint azokról a trendekről és lehetőségekről, amelyek a következő években meghatározzák a hazai és régiós gazdasági környezetet. Részletek a Portfolio rendezvény oldalán.
15: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyárt Debrecen.
4: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu. Ünnepelje szerettei születésnapját az FM 95 Rádió 1-en. Küldjön 13 óráig SMS-t a 0620 95 95 395 számra, és műsorvezetőnk felköszönti az ünnepeltet. Születésnapi köszöntő minden nap 13 és 14 óra között az FM 95 Rádió 1-en.
16: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
17: Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen.
16: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk.
17: reklamkukac@mcdb.hu
4: Rádió 1. A Balázsék Lócsó május 15-én megérkezik Debrecenbe. Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival.
18: Hello Debrecen! Nagyon várunk titeket!
19: Délután 5 és 8 között a Kossuth téren.
4: Hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni Live Mix 4-től 5-ig Newick-kal.

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Jelentősen átalakulhat a debreceni ingatlan piac. Kikaptak a Deac focistái. Jó reggelt kívánok, Makranci László vagyok. Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés szombati alakuló ülésén. A Tisza párt elnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében és egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter eskütétele után elmondott beszédében kiemelte: hittel, akaraterővel, hazaszeretettel fog dolgozni azért, hogy megfeleljen az olyan elődök figyelmeztető példájának, mint Batthyány Lajos, Nagy Imre vagy Antal József. Kedd délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. Köztük a Hajdú-Bihar vármegyei 5-ös számú egyéni választókerületben megválasztott dr. Ruszin Szendi Romulus, aki az új honvédelmi miniszter lesz. Külföldi érdeklődők, csökkenő albérletárak, több ezer új lakás. Jelentősen átalakulhat a debreceni ingatlan piac. Miközben az Otthonstart program sok fiatal bérlőt a vásárlás felé terelt, az albérletpiacon már az árkorrekció jelei látszanak. A DTV Hírpont című műsorának legújabb adásában Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője adott áttekintést a debreceni ingatlan piaci trendekről és az agglomeráció felértékelődéséről. A teljes adást visszanézhetik a dehíren. Senki ne sétáljon át a lezárt Petőfi téri zebrán. Ezt kéri a debreceni vízmű. Arra hívják fel a figyelmet, hogy ez nem csak szabálytalan, hanem baleset veszélyes is. Ugyanis az Erzsébet utca Petőfi tér kereszteződésében vízvezeték csomópont építési munkákat végeznek. Emiatt pedig ideiglenes forgalmi rend lépett életbe. Ez a gyalogos forgalmat egyaránt érinti. Az Erzsébet utcán lévő zebrát a munkák idejére lezárták. A munka, így a lezárások is várhatóan június 5-éig tartanak. A nyári szezonban 107 állandó és 61 ideiglenes terasz várja a debreceni vendéglátóhelyeken a városban élőket és a turistákat. Sokan szeretnek ezekben a hónapokban a szabadban enni, inni, beszélgetni. Így népszerűek a teraszok. Ám működésüknek szigorú szabályai vannak, amelyek betartását folyamatosan ellenőrzi a hatóság. Nem tudott nyerni a Deac a labdarúgó NB3 északkeleti csoportjában vasárnap. A 28. fordulóban a debreceni egyetem együttese 2-1-re kikapott itthon az Ózd Sajóvölgye csapatától. A Kisloki viszont nyert. 3-0-ra verte a DVTK második számú együttesét idegenben. Térségünkben ma változékony időre van kilátás. Változóan felhős napos időjárás várható, helyenként eső is előfordulhat. Reggel 18, napközben 21 fok körüli hőmérséklet lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri! Ezt így! Na,

0: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, hello, drága hallgatók, május 11-én vagyunk, május 11-én vagyunk. Mi van ma? Ma roadshow van.
1: Mi van ma?
0: Ma Széchenyi tér Győr.
1: Mi van ma?
0: Kitelepülés.
2: Vacsorázunk a Székeshelyen.
0: Székeshelyen vacsorázunk. Négy játékot adunk helyszínen.
2: Mi van ma? Boldog születésnapot, Feri.
0: Mi... Oh!
1: Köszönöm! Köszönöm, kicsi!
0: Soha biztos életben nem jöttem volna rá, pedig tényleg.
1: Köszönöm,
0: kicsi! Ő is János, ugye nagyon közel voltak egymáshoz, onnan tudtam megjegyezni mind a kettőt. Olyan? Tényleg?
1: De csak bizony, kicsi.
0: Hát az bizony... akkor várjál, hát a oda estére ott valami ott aztán majd. Nehogy aztán ott a tortácska legyen!
2: Tűzijáték a farkofák közé!
0: Hát mindenki gyerekek, hát akkor ott, hát ott mondjuk gyerekek. Akkor, hogy aki a legjobb, legviccesebb, legkedvesebb, legmeghatóbb ajándékkal készül, akkor azok nem mi leszünk.
2: És teljesen, Feri, mit nagyon szeretnél köszönöm. A születésnapodra kapni?
0: Egy jó győri kitelepülést. Este vennünk vagy egy osztékre.
1: Nagyon szeretnék Győrben kitelepülni ma este. Az volt az álmom, hogy születésnapomon Győrben a Széchenyi téren este 5-től 8-ig
0: rágyújt. Család nélkül, velünk vacsorázva.
2: Kedves Győr, hallottátok mi a helyzet, igaz? Kedves Győr, most hozunk nektek egy születésnapos Rákóczi Ferit.
0: Így van. A boldog születésnapok tábla, az 5 órai happy birthday éneklés, a torták eljövetele.
2: Helyszínhabban befújt kebleket látok.
0: A gyertyák ánuszból való elfújása, és minden más, ami bennünket érdekel, úgyhogy 5 órakor akkor egy kis ünnepi ceremónia vegyék kezdetét. Verjen félre a harangtorony. Dőljön le, és személyesen Borkai Zsolt köszöntsön föl.
2: Borkai Zsolt köldökéből fogod ma este inni az unikumot. Én ezt ígérem.
1: De ott leszel velem.
2: Azt szeretném, hogyha a Borkai Zsoltal egy kepis unikumot zokni.
0: Csak orba. Csak orba szívószállal fel a kepit.
2: Megszerzem a Miskolc ikreket, azokat én fogom mozni. Még elindulnak, odaérnek.
1: Jó ide jó, egy én zoknit kérek.
2: Mert, hogy a...
0: Lyukasat?
1: Hát persze.
0: De akkor az Adida Didinek kell szólni, mint annó. A régi szép időkben a hajón szólt Adida Didit, meg a 500-ös kepje a hajó. Zseniális. Úristen. Na, hát akkor születésnapozunk.
2: Na, milyen módon megüljük ezt? Most ha, nem kérdeznek, hogy hanyadik, mert egy hölgytől nem érdemes, de...
1: Így van, 56.
2: 56? Abban az évben nagy dolgok történtek itt Magyarországon, csak mondom.
0: 56? Belátható közelségbe került a 70.
1: Igen, a nyugdíjkorhatár.
0: Jaj, a nyugdíjkorhatár és a 60, haver.
1: Az, igen.
0: De egyébként 56. Basszus. Megérettél, mint egy jóbor, most komolyan.
1: Toljuk, nem állunk figyelj, meg.
2: Az az igazság, hogy...
0: Nem számít, az csak egy szám.
2: Néha szoktak küldeni képet róla a régi szakálladdal, és én örülök, hogy megöregettél.
0: Én is azt gondolom, hogyha végignézem az áberanítás krém 21-es tévéfelvételeket, hogy mi volt az...
1: Csak simán krém
0: én
1: volt.
0: Én szerintem olyan ott vagy, mint egy jóbor. Szakállat. Vagy krém, nem krém 21, csak krém, igen. Szerintem kellett az idő, hogy kibontakozzon a sármodat.
2: Úgy mint egy ebihal. Mint egy lakásbiztosítás árus.
1: Ez most a szülinapom, nem mint a gyalázási napom, kicsi.
2: Egy szülinapi rosztot kapsz tőlük.
0: Megrosztolgatunk itt, igen, megrosztolgatunk, de az idő jót tett, olyan
1: igen,
0: vagy,
1: és volt, igen, arra is képzeld el, úgyhogy nem volt az rossz korszak, köszönjük.
2: De ezt felfogad, vissza. Nem tudok mit kezdeni az a helyzetben.
1: Viszek neked estére egy képválogatást,
2: és hogyan csináltam meg, hogy a csíkok ugye helyükön maradják, mindig bele kell borotválni? Hogy volt?
1: Igen, be kellett vágni.
0: Ott
2: azt nézzek, azt nézzek azt a baba pofát.
0: Szóval nézd meg a zene.hu-s képedet, mellette a füleses képedet, szóval azért mind a körszakál megőszülése igazán jót tett.
1: Hány
0: azért
1: éves
0: a fizimiskára.
1: Jó
0: is. Szerintem ilyen 2005-ben voltál, várjál. Hát az 2005.
2: Rettenetesen hasonlít valakire szakál nélkül, de nem tudom, hogy ki az. Kicsit a Kasuba Eszilárdra. De nem tudom, olyan, de kire hasonlít szakál nélkül?
1: De legyek már
0: figyelj ide, vagányabb lettél te, azért hát az sokkal. Van. Szóval, hogy azért...
2: A Hajdú Petire hasonlítasz.
1: Hogy ne már!
2: Nézd oda,
0: sosem nézett ki ilyen jól a Hajdú. Csak mióta független.
2: Mióta elhatározik a politikát,
0: sosem volt. Sosem tartozott sehova. Szóval, hogy igen. Ünnepeltünk már szülinapot roadshow-n egyébként. Volt, hogy mind a kettő tökély oda esett, meg hogy csak az egyik ötök, mindig májusban roadshow-zunk.
1: Májusban mindig a mi születésnapunkon valahol voltunk, vagy az enyémben, vagy a Jánosén, vagy mindkettőnkön, de tényleg...
2: Na jó, megvan az
0: ötlet. Gaskó Balázs az M1-ről egyébként.
1: Keres már a Gaskó Balázs,
0: basszus, de jó vagy, Gaskó Balázs. Figyelj, nézd. Hopp!
1: Hát
0: a fiatal, nem.
1: Egyáltalán
0: kicsit.
1: Nem.
2: Nem. Nem, ez egy hülyeség. Na, elmondom, győriek, figyeljetek ide.
0: Le lettünk szavazni.
2: Külön ajándékcsomagot adok annak, aki beszáll a Rákóczi Feri hasonmás versenybe.
0: Jó. Meghirdetjük születésnapi Rákóczi Ferenc hasonmás versenyt csak Győrben.
1: Mert Győrhöz nagyon közel van Ausztria, és ott van a rádiós haverom, aki ugyanúgy néz ki, mint én.
2: Elhozzátok, az pluszpont.
0: De várjatok, akkor ezt vigyük végig a héten. Mert volt, csináltunk már ilyet, hogy hasonmás keresünk a héten. Akkor az a rócsónk alcíme a Rákóczi Ferenc hasonmás
1: verseny. Jó.
0: Ez szerintem pont tavaly vagy tavaly előtt, esküszöm, nem fog beugrani, de hogy kerestük valakinek a hasonmását, és erről szólt egy nap, de most végigvisszük Rákóczi Ferenc hasonmás verseny.
2: Igen.
0: Egész héten él, egy nagy ajándékot intézünk neki kapcsolatban, még az is lehet, hogy cash rá tudunk dobni.
2: Jó, legyen pénz, meg ló, minden, ami kell. Igen. Hogy szóltál, pénz, paripa, igen.
1: Fegyver,
2: igen. De azt szeretném, hogy tehát ez egy nagyon tág témakör, mert Rákóczi Ferinek ugye nagyon sokfajta hát korszaka volt, úgyhogy bármelyik Feri lehetsz. Nem tudom, hogy a aktuális Feri legyél.
1: Lehet bármelyik is.
2: Igen,
0: jó.
2: Igen.
0: Oké.
2: Okay. Fotót hozzá, hogy mihez kell hasonlítanunk téged.
0: És tegyünk mellé egy minden idők legtrébb Got Talentet plusz Rákóczi Ferenc hasonmás verseny. Legyen ez egy ilyen?
1: És az se baj, ha a kettő összeér.
0: Tehetségtelen kerestetik.
2: Jó.
0: Meghirdetjük a tehetségtelen kerestetiket, Tré Got Talent és Rákóczi Ferenc hasonmás verseny alcímmel turnézunk hát, akkor ezen a héten.
1: Igen, miben vagy a legrosszabb?
0: Jó. El kell hoznod valamilyen produkciót, nyilván nem lesz jó, bármit csinálhatsz.
2: Utána pedig aszfaltrajd verseny.
0: Igen, ugrálok ötred és aszfaltrajd verseny. Tehát akkor csináljuk az önjelölt Got Talentünket, és alcímünk Rákóczi Ferenc hasonmás verseny is zajlik egyben. Jó?
2: Adom.
0: Én már most szeretem ezt a turnét, pedig még elsérültünk.
1: Nagy ajándékok benne.
2: Igen, és nagyon szeretném ahogy látni, ahogy a Feri csókolózik saját magával.
1: Hát
0: ha megvan a hasonlás, és jó hasonlás, akkor
1: még ez is lehet.
2: Egy igazi hasonlás, az nem megcsalás. Nem?
1: Jó, azért nem menjünk el amellett, hogy akkor a győrieket felszólított, hogy sok ajándék, nagy ünneplés.
0: Azt nem menjünk el. Tehát azt mi ajándékozzuk meg, aki mondom, megérkezik egy nagy tortával, egy boldog születésnapot Feri táblával, meglepetésből kiugrik egy tortából, mint Erika ellenyák.
2: Vagy egy bogrács gulyásból ugrik ki. Az lenne az
1: nem baj, ha fiú.
0: Igen.
2: Igen,
0: nem baj, a fiú.
1: Nem baj, a fiú.
2: Most mi nem?
1: Ugorjon.
2: Egy pacalból kiugrik valaki, imádom.
0: Így van.
1: Kentes tündő.
0: Én már látom a Széchenyi tér 5:00 happy birthday-t énekelünk ott sok száz emberrel. Jó lesz pacaltestűnök, ide nekünk
2: a pacaltestű férfiak. Így van.
0: Hurkatestű férfiak, pacaltestűnők, jöjjenek. Jó, oké, jó lesz ez.
2: Jó lesz. Van-e kívánságot, Feri? Milyen ízvilágra vágysz esetleg még a torta kapcsán?
0: Kérhetsz bármit, tényleg egyébként.
1: Na.
0: Na. Az milyen? Az szudakrémes, gombás?
1: Igen, úgy, az sukor.
2: Olyan jól indult, olyan magasan
1: sokoládé.
2: Olyan magasan voltunk.
0: Erre... Négy sajtos. Az a suna íz, négy sajtos.
1: Mondtad már, pacal. Mondtad, hogy pacal.
2: Én kivonulok ebből a beszélgetésből. Neked még örömes
1: sajtok hozni.
0: Milyen torta ízre vagy? Sunára, négy sajtos.
2: Gombakrémes. Olyan gusztustalan szó.
0: A suna?
1: Miért lenne az?
2: Susogós hangutánzó.
0: Suna. Annál csak a bula. Mutasd a buládat.
2: Ja, ezt tudnám folytatni, de nem
0: jó,
2: tudom,
0: hogy
2: a 12-es karikájú újság, és nem én leszek az, aki miatt, mert beszálltják az egészet.
0: Aztán ne felejtsd, bulamosúrt, hozd a bulamosúrnat is. Na jól van, gyerekek, hétvége jó volt, rendben volt. Pihentetek, utaztatok, felléptetek, motoroztatok, mindent csináltatok.
1: Ezek voltak pontosan.
0: Előszüli napoztatok, május elseje.
2: Az olyan egy hete volt.
0: Ne törődjél, vagy az 10 napja volt. De nem baj, hát...
1: Kicsit ő elmaradt.
0: Te ünnepelheted most 11-én. Tehát az egyáltalán nem baj, hogy te most fordulsz rá május 1-re, csak ne két hét múlva gyere Győrbe.
2: Az a féregjáratba került, és újra május 1-re volt a hétvége.
0: Fontos, hogy hozd be a dátumot ott, ahol tartunk, mert jövő héten fogsz megérkezni Győrbe. Nem biztos, hogy ott fog tenni a délutánnak, ha nem vagy ott.
1: Na, ha már ilyen régi dátumok, egy kis megfejtést szeretnék kérni tőletek. Ugye most május 11-én hétfő van, és két héttel ezelőtt Londonban maratonfutás volt.
0: Igen, londoni maraton.
1: Londoni maraton futás, és hát megtört az álom dolog, hogy 2 óra alá hozták. Képzeld el, hozták, ugye ezt a Kipchoge megcsinálta már egyszer, de ő csinálta
0: nem hivatalosba.
1: Meg. Igen, nem hivatalosba, pályán csinálta meg, volt ilyen ékelőtte meg, akármicsoda, de most megtörtént a dolog, és hát az a helyzet, hogy Jomi Kejecsla befutott 1:59:41-el, és ő ugye nagyon tudott volna örülni ennek a dolognak, de képzeld el, hogy van egy csávó, aki erre rávert 1:59:30-al.
0: Ugyanazon a versenyen.
1: Ugyanazon a versenyen, tehát képzeld el, hogy életed legnagyobb eredményét futod, áttörsz egy olyan időt, amire senki soha nem számított.
0: Eleve a 2 órás így lélekhatár, tehát ezt nem tudták megcsinálni.
1: Te megcsinálod 1:59:41, és van egy csávó, aki erre 11 másodpercet ráver. Hogy érezheti magát a második hely? Erre
0: a
1: szeretnék.
0: Szar.
1: Erre szeretnék.
0: És minden idők rekordját futod, várjál. Igen. Tehát, hogy ott akkor két rekord dönt, mert 2 perc alá eddig soha senki nem tudott hivatosan bemenni, ez világszám a maratonsportban. Tehát ezt tényleg nagyon várták már.
1: Tehát mondom, az 1:59.41-et se futotta meg senki, te ezzel érsz célba, és tudod, hogy 11 másodperccel előtted ott egy csávó. Úgyhogy életed csúcsát futottad, soha senki nem futott ilyen gyorsan a földön. És van egy hapsi, aki 11 másodperccel hamarabb befut, mint te.
2: Fusson az, akit üldöznek.
1: Ez igaz? Én mit mondasz magadnak?
0: Na de várjál. Tehát, hogy várjál, de ha ő fut, és a második helyen van, tehát akkor ő végig tudta, hogy kell, hogy legyen valaki egy első, vagy akár az, de várjál, nem biztos, az mögötte is elindulhat, és a saját ideje akkor beérhet később is, de mégis gyorsabban fut. Értitek, hogy mire gondolok? Vagy lehet, hogy nem egyszerre indulnak.
1: Ezek elsősorosak. Ezek a futók, tehát te itt nem indulsz.
0: Hát akkor a csávó föl kellett, hogy nézzen az időre, és azt mondta, ez kulmajom, ez 2 perc alatt van. De ott látta a csávót 4 másodperccel előtte.
1: És nem tudod megelőzni, mert a beledet kiköpted.
0: De tudod, mi volt? Valószínűleg ezek ezért futottak ilyen jót. Az üldöző, mert üldöző, az üldözött, meg azért, mert itt jött löhötte a másik. Ez a kettő, ezek kette hajtották bele egymást abba, hogy világcsúcsra egészen durva.
1: És úgy készültek föl, hogy a csávó végig tudta, hogy olyan
0: második. Nem azt mondom, hanem hogy lehetett egy valós versenyhelyzet. Az első nagyon megy, mert ott volt a végig, hogy tolta. A második meg utol akart érni az esetet. Ők ketten egymást belehajtották, hogy ekkora időt fussanak. Mert hogy mind a kettő üldöző és üldözött volt. Nem valószínűleg írdatlan verseny nyomtak, míg az is lehet, hogy felváltva vezettek, tudod.
1: Igen, kicsit szomorú lennék az.
0: El kéne olvasni, hogy mikor hagyta le. Mert az is lehet, hogy mondjuk a 30. kilométerig emberünk vezetett, mekkora dolog. Vagy akár a 38-ig, és a csávó az utolsó 4 kilométeren vert rá. Azért azt is érdemes lenne megnézni, mi volt ennek.
2: Szerintem ez nem rossz érzés. Én nem gondolom, hogy szomorú lennék. Én azt érezném, hogy ez egy nagyon durva, ilyen történelmi pillanat, és legalább valakivel megoszthatom ezt.
0: Na de senki nem ment 2 perc alá. Te befutod, és azon a versen, két óra alá, és azon a versen még valaki megy, erre 30 éve vár a sportvilág, hogy ez valaki megfussat. Ez egy nagyon nagy lélektani
2: határ. De ez sokkal egy közös élményük lesz. Mi a baj azzal?
1: Hát,
0: de hogy megcsinálod minden időkét, és kiderül, hogy lenyomtak egy 8 másodperccel. Biztos örül azért, de nem lehet szar.
2: Hát én nem tudom, hogy ebben nem csinálnék ügyet, mert hogy nagyon büszkelnék a saját teljesítményemre, nem hiszem, hogy azon akadtognék, hogy Józsi,
1: nem fenyegesz.
2: Micsoda?
1: Nem mond már verseny, ha versenyző vagy, már pedig ők aztán tényleg igazán azok, ott azért egy második hely, még akkor is, ha ez olyan rekord, amit senki el nem tud képzelni.
2: De a versenyzők nem minden esetben egymással versenyeznek, nagyon sokszor saját magukkal versenyeznek. Tehát szerintem pont arról szól, hogy a te saját egyéni teljesítményed meg tud ugrani, és ez egy csodálatos eredmény, mindentől függetlenül.
1: Igen, de ők most mindenki teljesítményét megugrották, így mert van. Ember nincs.
2: De
1: még
2: ezt ők is tudják, futott. Remélem, hogy tudják.
1: Hát nem tudom, azért én így kicsit ülnék sírdogálva, nem?
0: Kemény.
1: A végén.
0: Kemény, elolvassuk ennek a történetét, ez izgi. Egyébként mit futottak? Etiópok, gondolom, nem?
1: Persze.
0: Hihetetlen.
1: Ott az oroszlán volt az edző, tudod?
0: Hát figyelj, ott antilopa 6 évesen már ízi antilopa verseny, ez elképesztő. Hogy futnak. Jól van, gyerekek, 4 játékunk lesz most a délutáni rócson. Ott van előtted a papír, mi 4-et játszunk, csak mondjuk, hogy miért érdemes kijönni majd Győri Széchenyi térre.
2: És ebben még egyik sem a szépségverseny.
0: Igen, és ebben nem a Got Talent és nem a Rákóczi Ferenc hasonmás verseny.
1: És hát srácok, az van, hogy kifújtuk a szakma órát, nem hiába az a sok keddi értekezlet. Nem hiába az a rettenetes mennyiségű szellemi apport, amit beemeltünk ebbe a dologba.
0: Ezek mondom a játékokban, ezek csak úgy benne vannak, ám ezek
2: pont. Én most szeretnék ezen a ponton elhatárolni. Egyet nem igen sem vettem részt, igen. És akármi fog történni, az mind az ő hibájuk.
1: A Master Good jó voltából a jó. Nagy virsli evő bajnokság.
0: Igen, ezért egy picit elnézést kérni.
1: Oké.
2: Figyelj, annyit
0: nem,
2: mondok,
0: jó
2: hogy
0: játék. Ugye sok
1: nem
0: pénz,
1: gondoljátok,
0: sok
1: hogy a Diego nem állt mellénk a nagy műfűves palacsinta tekerésbe. Yeah!
2: Mit kicsinál műfűves palacsinta? Ráteszed a műfűre palacsintát, és úgy kell tekerni
1: nem,
2: vele?
1: Nem, ennél sokkal viccesebbek vagyunk.
0: Gurítani kell majd valakit szőnyegbe csavarva.
1: Az embernek
0: csavarra.
1: Kell begurulnia a műfűbe.
0: Jó, az első embert úgy hívják Eszter, csak mondom. Rajta fogjuk ki lepróbálni.
2: Mekkora műfű?
1: Ugye tudjátok, hogy a héra örömmel jött, hogy játszhassuk a Lea Foltokkal játékot!
0: Lea Foltokkal?
1: Lea Foltokkal.
0: Erre én sem emlékszem, valószínűleg ezen az értekezeten én sem voltam.
2: Szerintem az volt, amikor egy húgyos gatyába jöttél be, és akkor mondták, hogy egy foltisztító játék, Balázs? Értelmire gondolok?
0: Barna csíkos adadrágot, nem akarsz kimenni az értekezetről? Kicsit büdi vagy, és én gyorsan távoztam.
1: És ugye nincs kérdésetek, hogy van negyedik játékunk is, igen? Ahol egy mozgatható grillkocsival, a Weber Grill jó voltából, te lehetsz Balázsék grillmestere, ahogy teljesíted az akadálypályát!
2: Weber nagy úr?
1: Na,
0: milyen elvés játékok? Mennyit fogom ott fogni azt a nevetéstől?
2: Nagyon sok kérdésem van. Például a virsit meg lesütni a grillen, miért megeszed?
1: Meg egyébként, ha akarod, erre mind a kettő tökéletesen alkalmas.
2: És mennyi virsit lehet megenni, mennyi idő alatt?
1: Hát nincs még kidolgozva.
0: Ez általában úgy szokott lenni, hogy megvárjuk lesz az első napot, és Sopronra már minden összeáll. Okay, úgyhogy okay. Az első nap mi is egy kicsit, igen, úszunk, de hamar megtanuljuk, mert nagyon jók vagyunk abban, hogy improvizáljuk.
1: De legkésőbb Szombathelyen már olyan lesz, hogy...
0: Dunaújvárosban így fog már menni a játék.
2: Nagyon fontos kérdés például, hogy az nyár, aki több vizsit teszik meg adott idő alatt, vagy pedig aki nagyon sok vizsit teszik meg bármennyi idő alatt.
0: Engedd meg nekünk, hogy erre még rákészüljünk délutánig.
2: Jó, rendben.
0: Engedje be egy kis mozgásteret nekünk, még inkább, hogy elolvassuk majd a szabályt.
2: Következő kérdésem. A parizer, a rút parizer, az csak egy nagy vizsli.
0: Vagy sok kis vizsli összepésel.
2: Igen.
0: Igen, jól van,
1: szóval
0: gyerekek.
1: Jó lesz.
0: Várok
2: akkor. Meg is kívántál, nem ennétek egy kis mustáros vizslit most így?
0: De, minden jövett.
1: Ezt fogod enni öt napig.
0: Öt napig annyit teszem, hogy belefér. Gyerekek, jó, tehát akkor Ungut Talent kerestetik, jó? Tehát ezt nagyon keressük.
2: Untalent
0: kerestetik egy héten keresztül, aki valamilyen produkciót jól tud, jöjjön, minden meghallgatunk. Rákóczi Feri hadsommás verseny, és Győr Széchenyi térde, ezt még sokszor fogjuk mondani. Ma ötkor, úgyhogy kicsit tahóba vagyunk, de gyerekek, nyomjuk reggel is a melót, meg este is, jó? Lehet jelentkezni.
2: Közben még 8 fellépés délben megcsinálok, jó? Hogy ez ne az legyen, hogy pénzem is legyen azért a végére.
0: Persze, úgyhogy lehet jelentkezni játékra, mi pedig itt vagyunk mindjárt. Jó, pici hírek, reklám, közlekedés, mi egymás, aztán jövünk vissza a játékkal nem sokára.
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. Pünkösd vasárnap. Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: születésnapján.
1: Hallgasd a Rádió Egyet, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió Egy, Csaki Gabi mai szlágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió Egy születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
3: Délután 5-kor a Budapest

0: támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
3: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
4: Mit olvassunk ma?
5: A láthatatlan kincset.
6: Törődésed igazi kincs. Adj mellé pénzügyi tudást is. Nyiss Erste Cseperedő bankszámlát egyszerűen akár online, április 15-e és június 30-a között, és a számlavezetéshez járó új könyvünk segít, hogy gyerkőcöddel felfedezzétek a pénzvilágát. Irány az erstebank.hu/cseperedő. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. Erste.
7: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Egy darab kovászos cipó frissen sütve csak 449 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
9: Jöhet egy kis matek. Egy sajtburger, plusz egy chickenburger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő. Az a bejövős négyes a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
10: Irány az Adria, Horvátország tele élettel, szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
11: Úgy is tett!
12: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Auchanból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Auchan kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
14: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
15: És ez még csak a bemelegítés.
14: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
16: Olasz modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlatkészítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.
17: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyárt Debrecen.
18: Itt élünk, itt kutatunk,
11: itt fejlesztünk. 125 évvel ezelőtt kezdte meg működését a Richter Gedeon Gyógyszer cég, amelynek debreceni biotechnológiai terephelye 2012 óta erősíti Debrecen városgazdasági erejét. Forduljon bizalommal a Richter világszínvonalú készítményei felé. Richter, az egészség a küldetésünk.
15: Debrecen figyelem! Május 14-15-én nyílt nap és bemutató terem megnyitó a Civis ablaknál. Innovatív műanyag és alumínium nyílászárók, modern árnyékolás technikai megoldások, szakértői tippekkel, kedvezményekkel és szuper ajánlatokkal. Civis ablak Kft. Monostorpályi út 88. Május 14-15. Ott találkozunk!
18: Szia!
19: Hello!
18: Az Intim Flóránk egyedi, ahogy a mi is azok vagyunk.
19: Bonjour!
18: Hola!
20: Ha sérül a hüvelyflórád, bakteriális vaginózis alakulhat ki.
18: A Vitagin C hüvelykrém prebiotikummal, C-vitaminnal és tejsavval segíti és táplálja a saját flórádat. Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
20: A Vitagin C vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
21: Hirdessen nálunk!
22: reklamkukac.mcdb.hu
23: Reklámot hallottak.
24: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
25: Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Világháborús megemlékezést tartottak. A hetedik helyért küzdenek a Deac kosarasai. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés szombati alakulóülésén. A Tisza párt elnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében és egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter eskütétele után elmondott beszédében kiemelte: hittel, akaraterővel, hazaszeretettel fog dolgozni azért, hogy megfeleljen az olyan elődök figyelmeztető példájának, mint Batthyány Lajos, Nagy Imre vagy Antal József. Kedd délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei, köztük a Hajdú-Bihar vármegyei 5-ös számú egyéni választókerületben megválasztott dr. Ruszin Szendi Romulus, aki az új honvédelmi miniszter lesz. A második világháború európai lezárásának 81. évfordulójára emlékeztek szombaton Debrecenben. A Medgyesi sétányon tartott megemlékezésen Papp László polgármester arról beszélt: a háború borzalmainak, valamint a diktatúrák pusztításának emléke ma is arra figyelmeztet, hogy a béke megőrzése közös felelősség. Hozzátette: Debrecen és a magyarság a történelem során többször is képes volt talpra állni a pusztítás után. A megemlékezés végén Debrecen és Hajdú-Bihar vármegye önkormányzatának képviselői, valamint civil és fegyveres szervezetek helyezték el koszorúikat a világháborús emlékműnél.
24: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
25: Az új parkolási rendszer bevezetésével egy időben változott az elektromos autók díjmentes parkolásának szabálya. A tisztán elektromos gépjárművek várakozása csak a zöld zónában marad díjmentes a debreceni lakcímmel rendelkező magánszemélyek részére. A díjmentesség regisztráció köteles. További részletek a DV Parking honlapján.
24: A DV Parking információit hallották.
25: Folytatódik a küzdelem a hetedik helyért a férfi kosárlabda NB1-jában a Deac számára. A párharc második mérkőzésén a Sopron vendége lesz a debreceni egyetem együttese kedden. Kovács Ákost, a Deac játékosát hallják.
26: Ugye a Honvéd második meccset ki kellett hagynom egy készülés, mert most is van egy 3-4 hiányzónk, akivel számolni kell sajnos. Mindenki ugye rotációt ad alapvetően, úgyhogy biztos, hogy nehéz mérkőzés lesz, főleg idegenben, de minden más fog lenni a győzelemért.
25: A mérkőzés kedd este 7-kor lesz a Novomatic Arénában. A két győzelemig tartó párharc állása 1-0 a Deac javára. Térségünkben ma változékony időre van kilátás. Változóan felhős napos időjárás várható, helyenként eső is előfordulhat. Reggel 18, napközben 21 fok körüli hőmérséklet lesz.
23: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: egyen, a Rádió egyen.
1: 3-7 lesz, mindjárt jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ma élőben vagyunk Győrben, de mondjuk el a rendkedvű gyerekek, mi nem akarunk senkit átvágni, tehát most úgy vagyunk, hogy nem vagyunk, de nem akartunk best of-ot adni.
2: Hol ezért... vagy most?
1: Tessék?
2: Te most hol vagy?
1: Most hol vagyok?
3: Már sír, hogy egy órája motorozik.
1: Igen, én motorozom.
3: Miattam sír.
1: Jó. Hogy adásunkban itt vagyunk, de felvetve vagyunk, de nem best of és nem ismétlés, új hírek, új témák, sőt, mi több vendégünk is lesz ma, de ma mi élőben Győrbe vagyunk, de nem szeretünk volna magatokra hagyni benneteket, úgyhogy talán kevesebb élő közlekedés lesz, de vagyunk, de adásunk felvett, ezt azért jelezzük nektek, de fogjuk a kezeteket, hétfőn meg Győrbe várunk mindenki délután.
2: Na, én viszont... a Ferenc téren abszintozok éppen.
1: Na,
3: nagyon jó, és hogy fogsz elérni Győrbe este?
2: Majd elvisz engem egy
3: taxis.
2: Majd Vitézi Dávid intéz valamit.
1: Az jó. Igen, mi ugye motorozunk majd, végigmotorozzuk az egész turnét, úgy megyünk, hogy te tudod, hogy megyünk, de hogy ott
3: motorral.
1: A motorral így van, a győri, soproni, szombathelyi településen, ott Ausztriát megmotorozzuk azért.
3: Hát az alját ott
1: alszunk? Az alját.
3: De hol aludnánk a motoron?
1: Hát este mindig ott alszunk, de ahol vagyunk.
2: Tovább gurultak valami
3: nem gurulunk, helyre. Nem, mi mindig ott alszunk, ahol a roadshow van,
2: jó.
3: És utána reggel, kora hajnalban...
1: Hatalmas tékek és proszekók társaságában aznap este mindig kitelepítés, sehol nem motorozunk. Sötét van, fekszünk és iszogatunk.
2: A gurulós bőrönöt berakhatjátok a kocsimba.
1: Jó.
3: Jaj, de tündér.
1: Ma este a Koferi szüli napjára kocintunk, és hatalmas tékeket gyűrünk le a torkunkon.
2: Legjobb esetben a torkunkon.
1: Rosszabb esetben Feri Jánuszán keresztül. Kívánunk neki boldog születésnapot.
2: Ez egy újfajta diéta, ami nagyon hatékony. Kiméli az emésztőrendszer.
3: Na viszont kiderítettem neked valamit, ugye, mert a vízlevő bajnokságon vekengtél, hogy vajon
2: igen, mert
3: az hogyan
2: ha olyan, akkor elindulok rajta, ha nem olyan, akkor nem blamálom magam.
3: Mondom, neked egy-egy hatalmas adag 50 darab virsli kerül minden egyes játékosunk elé. 50.
2: 50 darab virsli. Ilyen utoljára gimnáziumban történt velem.
3: Hogy 50 virsli volt a számba előtt.
1: Azért az igen, az egy gólyabára is erős. És mit kell csinálni? Megenni?
3: 5 perc áll rendelkezésre, és 5 percig kell egyék a játékosok a virslit, ami nyilván, ahogy látom az arcodon, Szombathelyre már 2 perc lesz.
2: Azt akadom, miért lenne kétszer annyi időt, mint amennyi kell?
1: Soknak tűnik, még most tudunk óvni. De tényleg, így adásban hallva, hogy 5 percig esznek, ez majd azért még ez... Igen. És most vagy másfél percél. A hangok jók, már csak 3,5 van. Jó, tehát ott gyorsabb adunk
3: időt. Így van, aki a legtöbbet megeszi X idő alatt, lesz hozzá mindenféle kiegészítő, lehet inni közben, és aki a legtöbbet megeszi, az viszi az ajcsit.
2: Jó, sör van hozzá, vagy csak virsli van, meg víz?
3: Ha hozol, akkor lesz.
2: Jó, a másik kérdésem, hogy nem tudom, a hallgatók tudják-e, de ahhoz, hogy jó legyen a teljesítmény, ma egész nap vizet kell innatok, hogy kitágulni a gyomrotok, és közben pedig nagyon kell nézni a Ferinek a főzős videót a YouTube-on, hogy megjön az étvágyatok.
1: Én gyakorlom a helyméféle műfogást, hogyha valaki látom, hogy vörösödik és lilul a fej, akkor mögé tudjak menni, és ide nem tudom milyen csont ez itt, mit ez itt, itt kell a helyméfélét megszorítani, és akkor kijön belőle a virsli.
2: Nem az
1: ez nem az, ez egy csont, ez itt van.
3: Ez itt középen, az alatt kell meghúzni.
2: Jó, nekem van, ne nyúljatok oda, akármi történik.
3: Mert miért tartasz ott valamit?
2: Turulódikat tartom, ott van egy kis hasitasim, a Decathlonba vettem, abban jó, az belefér.
1: Közvetlenül bekötve egy tápcsatornába, azonnal itt benyomja, és azonnal megérkezik be a gyomorba. Tehát az be van kötve.
2: Húlyagom, úgyhogy muszáj voltam pótolni valahogy.
1: Igen.
2: A másik pedig az, hogy azt szeretem, hogy a testhőmérsékletű a túrulúti, mert akkor ki lehet nyomkodni a papírból a májkrémet.
1: Miből tudnátok a legtöbbet megenni? Tessék, mindenki mondta egy kaját.
2: Tehát, köszönöm a kérdést.
1: Jó, dőjtek, ez a megszólalás csak a tiéd.
2: Jó, köszönöm. Én nagyon régóta várom, hogy feltétek a megfelelő kérdést.
1: De végre eljött. 2 év után meg tudtuk kérdezni. Dőjetek hátra, engedjétek el. 10 percig ő válaszol.
2: Jó, szóval a lényeg, szerintem 2 dolgot tudnék sokat enni. Az egyik az a csokis fagyi. A csokoládé fagylalt.
1: Sima csokis vagy.
2: De a dobozos, amit tudjátok, nem mondhatom a márkát,
1: nem.
2: Amiben a
1: oroszlán, azt akarod mondani.
2: Dehogy is, Jézusom. Hát az, amiben a darabokák is vannak.
1: A V betűvel kezdődik.
2: Amiben bele szokták rakni, utána a C betűvel kezdődik.
3: Nem, C-vel.
2: Abba rakják bele, utána az édesanyák a töltött káposztát abban a dobozban.
1: Ja, tudom.
3: Műanyag dobozos.
2: Igen, szerintem abban, meg amiben szerintem nagyon sokat meg tudnék enni, de még soha nem derült rá fény, az pedig a lazacos nigiri.
1: Lazacos nigiriből megeszel sokat?
2: Szerintem abban meg tudnék enni egy csomót.
1: Igen?
2: Az egy annyira semleges ilyen dolog, amit történik, de szeretem nagyon, meg ugye van szósz, amivel mátogatsz, tehát csúszik. Szerintem igen.
3: Ma este Győrben egy próba.
1: Betárazunk.
2: Szerintem legyen az, hogy szerezzünk egy férfit, aki úgy néz ki, mint egy nagy nigiri, azt
3: is megeszed.
1: Kicsit legyen lazacsagú, az jó.
2: Az majd én leszek. És ha igen, szóval ezt gondolom.
1: Neked mi a kaja? Neked milyen? Ami azt mondta, hogy brutál adagot
2: tudsz
1: megenni. Vagy
2: smekleves tészta.
1: Fú, igen.
3: Nem áll ilyen izéket.
2: De most nem olyan dolgokról beszélünk, ami jó, hanem amiből sokat meg lehet enni.
3: De miért könnyebb a szmekleves tésztából megenni, mint mondjuk a nem tudom, a madridi pacarból?
2: Új.
3: Nagyon jó étel.
1: Te mit, a pacal?
3: Én abból például bármennyit meg fogok enni. Három óriási tányér biztos, hogy lemegy. Fénykoromban, amikor ettem.
2: De rágod is, vagy csak így?
3: Nem, csak szívom befele. Mondjuk a fagyi nem rossz, mert az van, a fagyiban van fagyi egy csúszik. Átverés, hogy csúszik, elolvad, ugye, igen, nincs igen. meg a térfogata, és hűt közbe. Igen. A fagyiban lehet, hogy beszállok.
2: Szerintem is a fagyi az jó. De amúgy még szerintem igazából állagokat kell keresni, amik könnyen csúsznak.
1: Én annyira keveset tudok enni, hogy én nem tudok, tehát nem vagyok egy nagy evő.
3: Ez turkálós vagy, igen.
1: Én nagyon szeretek enni, de nem eszem irdatlan mennyiséget.
2: Jó, akkor ez most a te paraolimpiád.
1: Jó.
2: Jó, tehát hogy neked ugye ez a fogyatékosságot.
1: Hát több is van, de legyen az egy a sok közül.
2: Igen, szóval, hogy de muszáj elindulnod, mert meg akarod védeni a becsületedet.
1: Jó, mi legyen az?
2: Mi legyen az?
1: Mi legyen az a kaja, amit nagyon szeretek? Hát... Nem tudom, nem szeretek annyira. Már hogy szeretek enni, de hogy így...
3: A húsok
2: nem vagy éhes, nem tudsz válaszolni.
3: Hát az a legnagyobb csapda, ha éhesen kezdesz bele.
1: Akkor ezzel a legkevesebbet.
3: Az biztos, mert annyira elkezdesz zabálni, hogy eltelítődsz. Nagyon igen. rövid idő alatt.
2: Az bénaság.
3: Az béna.
2: Jó, oké, de biztos valami nem
3: szeretek. Krémes. Valami jó krém.
1: Jó süt.
3: Kezdesz bele.
1: Akkor ezzel a legkevesebbet.
3: Az biztos, mert annyira elkezdesz zabálni, hogy eltelítődsz. Nagyon igen. rövid idő alatt.
2: Az bénaság.
3: Az béna.
2: Jó, oké, de biztos valami nem
3: szeretek. Krémes.

0: ételfestéke? Hát kihagyod.
1: Nem érkezik se. Amire ráköhögnek a nénik a ruhatárból?
0: A színházakban van még ez a régi puncskocka, tudod? De az 30 éve ott van, valószínűleg senki nem vette meg. Én ezekre vadászom.
1: Én a közepét szeretem, mindig a puhát, meg a krémeset. A külső rész, az a kicsit megszáradt ilyen fondant, vagy nem tudom mi az, azt visszatosítom.
2: De az meg jó, roppan egyet, és után ráküldöd a krémes
0: na,
2: rész,
0: de ezt most nyeltem az is egyet. Az
1: és ti amúgy például azok a fajta emberek vagytok, akik van a színházas linzer, tudod?
0: Igen.
1: Ami ilyen csoki...
0: Isler.
1: Isler,
0: az Isler. Igen.
1: Ami ilyen csokiban mátva, és akkor belül van benne egy kartonpapír, nagyon megijesztve egy kis lekvárra.
2: És egy másik kartonpapír és csokoládé.
0: Szóval Isler. Én nem szeretem az Isler. Nagyon szeretem.
1: Annyira durva, nézd meg. Nézd meg, annyira durva.
2: Látod.
0: Isler
1: nem emeltek fel
0: téged. Igen, ez volt. De karácsonykor Isler volt, érted? Vett anyám négy Islert, tehát föl. Felfeleztük, azt mondtuk, boldog karácsony. Megittuk rá meleg vizet. Ittuk rá egy pár meleg vizet, azt elmentünk aludni. Hát nem volt pidi bőség.
1: Isler
0: nagyon szeretem, igen.
1: Na jó.
0: Itt a játékosunk közben. Halló, jó reggelt!
3: Halló, jó reggelt!
0: Hogy hívnak, csáó? Norbi?
3: Norbi.
0: Norbi, te miből tudnál megenni a legtöbbet? Mi az a kaja?
2: Mi az, amit nagyon szeretsz?
1: Nem tudom, hogy ez a szél, vagy az orrodból jön
0: ez a hang. Norbi, csak orrod fújt, mit csinálsz? Lenyelted a telefon, Norbi, köpd ki azonnak! Norbi fölfajta egyszer.
1: Egy szélcsatornában van.
0: Norbi, Norbi, valaki megzavált, elütött egy kamion. Hol vagy, Norbi? Nagy a baj?
3: Norbi, nem,
0: repülsz? Repülsz? Elrepültél?
3: Nem, csak fúj a szél.
0: Ja? Fúj a szél. Merre vagy, Norbi?
3: Nagy Tarcsán.
0: Hát Nagy Tarcsán, hát ott Nagy Tarcsán. És mit csinálsz ott Nagy Tarcsán?
3: Fent vagyok a dombon.
0: Fölfújt a szél. Nagy Tarcsai dombon? Nincs az ember hétfőn egy Nagy Tarcsai dombon?
3: Most hétfő lesz akkor nálad?
2: Most hétfő,
1: hétfő van. Hétfő van.
3: Hétfő van. Indulok munkába.
0: Indulsz a dombon, laksz?
2: Nem, csak a domb másik oldalán van a munka.
1: Te egy domb felügyelő vagy?
0: Igen, vigyázz a dombot.
1: Egy dombből?
3: Igen, hogy ne. És ti hogy vagytok?
0: Nagyon jól vagyunk, Norbi.
1: Igen, mert Norbi, de kajak nem tudsz semmit mondani, hogy szívesen megennél sokat belőle. Nincs semmi.
3: Nem mondtam a palacsintát, mondtam a palacsintát.
0: Palacsinta! Akkor volt az, hogy bejött egy ilyen passzacél balról, és átfújt a nagy tarcsai.
3: Igen, pont akkor.
1: Ez egy nagyon durva jó tipp, hogy a palacsintát, ezt abban tényleg sokat meg.
0: Igen.
3: Tartom a palacsintás, Robi, nem?
1: Így van.
0: Legkirályabb csávó palacsintás.
1: De akkor nem csinálják egy olyat is, hogy valaki palacsintát teszik, valaki pedig virslit, és ki tud többet megenni?
0: Lehet ez is.
1: Jó.
0: Ezen a rócsón az van, amit szeretnél.
3: Milyen bakbeszettelenség.
0: Norbi, kivel játszanál? Kit választottál?
3: Veled, Balázs, ha lehet.
0: Jó, játszunk egyet, elindítom akkor itt a mindenféle enditani valót, és akkor szóljál mehet.
3: Jó.
2: Na figyelj, 3-2-et tessék!
0: Ipari alpinista vagy, Norbi? Tényleg? Jól látom?
3: Majdnem, lehet úgy mondani. Ja. Én is szeretnék kérdezni, szabad?
0: Persze. Ha szeretnél.
3: Az autóról milyen mert van most éppen?
0: Húha, várjál. GLE.
3: GLE?
0: GLE. A másik. Van a kupé, meg van a sima. Ez a sima. Miért? Szereted azt az autót, vagy miért kérdezed?
3: Hogy ne szeretném.
0: Neked milyen autóra
3: van? Nekem is olyan van.
0: Milyen
3: nem GLE, de a márkán belül mert.
0: Milyen színű?
3: Szürke képzeld, és tényleg az. Tied milyen színű?
0: Kék.
3: Kék? Géle kék.
0: Géle kék, és barna a belseje. Neked milyen a belseje?
3: Kicsivel sötétebb, mint a tied.
0: Aha. Jól elbeszélgetünk, Norbi.
3: Ja, majdnem kivontam.
0: Hogyan? Mint ha most is, talán, vagy...
3: Nem.
0: De most talán, szerintem ez már az volt.
3: Ne felejtsd virágról, szerettem volna beszélni.
0: Jó!
2: Ismered, Balázs.
0: Mielőtt sárdan megírnák a majdnemet, azt mondom, hogy az nem az, tehát ne írjátok meg. Félig elhaladtad, de visszanyelted, és a ne felejts az. Mi legyen zsűritársak elnökök?
1: Olyan volt, mint az én akciófilm.
2: Átment!
3: Igen.
1: Nagyon bírod a magaslatokat, úgyhogy még szükségünk lehet rád, ezért most megadjuk neked.
3: Nagyon szépen köszönöm akkor.
0: Jól van. Megadjuk neked, jó? Küldjük, akkor van egy ajándékcsomagot. Köszi,
3: jó, köszönöm szépen. Köszönöm én is.
0: Hello.
2: Szevasz, Norbi, legyünk rendeseket.
0: Persze. Ne, igen, meg nem belemondta, de elfogadhatjuk úgy, hogy nem mondta ki. Teljesen megállt.
1: A héten végig rendesek leszünk, mert nagyon félünk a megtorlástól. Ez azért van, mert személyesen fogunk találkozni a hallgatókkal, úgyhogy...
0: Ott mindig egy kicsit visszaveszünk az arcunkból. Ott visszaveszünk a stúdióban, nagyobb szánk van, de kint élőben visszaveszünk a... Visszaveszünk az arcunkba. Mi a helyzet, Anna?
4: Jaj, nem, semmi sem. Minden oké. Okay.
0: Sűröksz, forogsz? Hiányozni fogunk?
4: Igen, hiányozni.
0: Tudtam, hogy ezt fogjátok.
4: Hát tessék, ezt akartam.
2: De reggel aludhatsz.
1: Tessék, miért nem jössz soha?
4: Nem tudok. Várj, mert a reggelt én csinálom.
2: Ő csinálja a reggelt.

0: Jó, hát egy reggel.
1: Többé. A reggelek úgy fognak kinézni, hogy 4 játék egymás után, plusz hírek. Nem ez lesz a legerősebb.
2: 6-7-ig best of lesz.
1: 6-7-ig best of, és utána ugye mennek. De hát utána meg mennek, ami történt velünk vidéken.
2: Pontosan, így van.
0: Lehet
2: így
0: egy
2: van.
0: Új játékunk, lehet ez a best of-nak az ellentét, ez a worst case szenárió. És ilyen helyzeteket mondanak az emberek, és elmondanak, hogy mi a legrosszabb dolog, ami történt a helyzetben.
3: Jó, amikor mi ketten nem leszünk, akkor ezt meg tud csinálni, jó?
1: Igen, készülünk egyszer, hogy egyedül készül, adást, egyedül kell adást csinálni.
0: Az életem, én lennék Györki Attis is, mondanám a sajátomat.
1: Igen, gyerekek. Na jól van, nekiugrunk akkor egy picit hírezni, reklámozni, mindenféle dolgot meghallgatni. Ma Győrben vagyunk, ugye nem győzünk hangsúlyozni, Széchenyi tér, várunk mindenkit. Megünnepeljük Feri születésnapját, és 5 órakor kezdünk, de már fontos, hogy 4-től ott már mixelgetnek a DJ-ink, gyerekek. 4-től 5-ig live mix van Győrben, csak hogy egy kicsit feltüzeljünk ott mindenkit. Tehát ha valaki szeretne vagy elsősorban lenni, vagy korán odajönni, már 4-től gyülekezhettek, mert 4-től 5-ig ott már nagy dolgok történnek, zenélnek a mi kis drága Rádió 1-es DJ-ink, akik
0: bevállalták. Tavaszi hadjárat.
1: Tavaszi hadjáraton így van, mi pedig 5-kor kezdünk a Széchenyi téren Győrben. Jó, Ungot Talent versenyünket meghirdetjük, ha valamiben jó vagy, gyere, mutasd meg nekünk, szerzünk majd rá egy kis nyereményt, és Feri szépség verseny, illetve Feri hasonlás versenyünk egész héten.
3: Így van, de már nevezheted szépség versenynek, szerintem is.
1: A jelölteket egyenként bemutatjuk majd az Insta és Facebook oldalunkon, akik vállalják, hogy Rákóczi Ferenc hasonmások.
0: Utána pedig OnlyFans oldalt fogunk velük indítani, ahol olyan dolgokat fognak tenni, amit Feri soha nem tenne.
3: Vagy megtenne, csak nem vállalja.
0: Vagy soha senki nem fizetett érte, ami ugye szintén ugyanaz.
1: Jövünk a hírek után, gyerekek. Itt vagyunk mindjárt, nem sokára 7 óra, aztán már is folytatjuk.
4: És akkor egy rövid szünet. Anna Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
6: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
7: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
7: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

egyenesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy

0: jelentkezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: A csirke szárnya legjobb a grillen.
6: Dehogy is, a csirke málnél nincs jobb.
5: Mondom, hogy a szárnya jó.
7: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a csibét csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
8: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
9: Autóüveg Pilkington.
10: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
11: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
12: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
13: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
14: Pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Hama, a társ, akire mindig számíthatsz. Okos óra, Bluetooth fülhallgató és powerbank. Gyűjtsd a pontokat és váltsd lendületre, zenére, teljesítményre. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
15: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk. Az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
3: Reklámot hallottak.
7: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
16: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
17: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
18: Mi tudjuk, mi kell egy mosolyhoz. Kérjük, ön is segítse kis betegeinket és családjaikat adója 1%-ával.
19: www.leukemiasgyermekekért.hu. Köszönjük!
4: Ne felejtsd el befizetni a vízszámlát, drágám!
8: Nem volt időm, és már megint eltűnt az a fránya csekk.
4: Ideje elektronikus számlára váltani, most 6 havi kedvezmény is jár érte.
8: Igazán? Akkor tényleg most érdemes váltani. Végre nem lesz több elveszett csekk és sorban állás.
4: Na ugye, ezt mondom már mióta. Intézem!
8: Váltson e-számlára ön is! Kényelmes, biztonságos, környezettudatos, és most pénzt adunk érte.
4: Részletek a debreceni kötőjel vízmű.hu oldalon.
3: A legfontosabb pillanatokban mindig néz felfelé, mert a szívünk tudja, honnan jön a segítség. Nézd fel, Magyarország! Adója 1%-ával támogassa küldetésünket.
20: Technikai számunk 0279. Készült a Híd gyülekezete megbízásából.
21: Anya, elmenjünk majd oda, ahol ezt a sok robotot láttuk.
22: A szakmafesztiválra gondolsz? Tavaly nagyon tetszett, ugye?
21: Igen! Tortát díszítettem, befonták a hajamat, kaptam csillámtetkót, és cicásra festették az arcomat. Elmenjünk most is?
22: Persze, idén is a Debreceni Szakképzési Centrum szervezi, és képzeld, most még báb előadás is lesz.
21: Báb előadás? De jó!
22: Hát ezt nem hagyhatjuk ki. Május 16-án szombaton ott leszünk a Dósa Nádor téren. Gyere, fedezzük fel együtt a szakmák világát!
23: Rendeljen a Formula ételbárból. Debrecen, István út 82 szám alól. Napi menü, à la carte, street food ételek, rendezvényekre zsöldestálak. Minden egy helyen, a hét mindennapján. Formula ételbár, keresse a Facebookon.
24: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete. Szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
25: És ez még csak a bemelegítés.
24: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
23: Letisztult formák, modern, szürke árnyalatok. Az Asztinatúra teraszlapok stílust visznek minden lépésbe. Keresse most a GSV tüzében.
26: Hirdessen nálunk!
27: reklamkukac.mcdb.hu
3: Reklámot hallottak.
28: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
29: Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Jelentősen átalakulhat a debreceni ingatlan piac. Kikaptak a Deac focistái. Jó reggelt kívánok, Makranci László vagyok. Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés szombati alakuló ülésén. A Tisza párt elnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében és egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter eskütétele után elmondott beszédében kiemelte: hittel, akaraterővel, hazaszeretettel fog dolgozni azért, hogy megfeleljen az olyan elődök figyelmeztető példájának, mint Batthyány Lajos, Nagy Imre vagy Antal József. Kedd délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. Köztük a Hajdú-Bihar vármegyei 5-ös számú egyéni választókerületben megválasztott dr. Ruszin Szendi Romulus, aki az új honvédelmi miniszter lesz.
28: Gazdasági hírek.
29: Külföldi érdeklődők, csökkenő albérletárak, több ezer új lakás. Jelentősen átalakulhat a debreceni ingatlan piac, miközben az Otthonstart program sok fiatal bérlőt a vásárlás felé terelt. Az albérletpiacon már az árkorrekció jelei látszanak. A DTV Hírpont című műsorának legújabb adásában Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője adott áttekintést a debreceni ingatlan piaci trendekről és az agglomeráció felértékelődéséről.
3: A gazdasági hírek támogatója az Esbox bevásárlópark Hajdúsámsonban.
29: Senki ne sétáljon át a lezárt Petőfi téri zebrán. Ezt kéri a debreceni vízmű. Arra hívják fel a figyelmet, hogy ez nem csak szabálytalan, hanem baleset veszélyes is. Ugyanis az Erzsébet utca Petőfi tér kereszteződésében vízvezeték csomópont építési munkákat végeznek. Emiatt pedig ideiglenes forgalmi rend lépett életbe. Ez a gyalogos forgalmat egyaránt érinti. Az Erzsébet utcán lévő zebrát a munkák idejére lezárták. A nyári szezonban 107 állandó és 61 ideiglenes terasz várja a debreceni vendéglátóhelyeken, a városban élőket és a turistákat. Sokan szeretnek ezekben a hónapokban a szabadban enni, inni, beszélgetni. Így népszerűek a teraszok. Ám működésüknek szigorú szabályai vannak, amelyek betartását folyamatosan ellenőrzi a hatóság. Nem tudott nyerni a Deac a labdarúgó NB3 északkeleti csoportjában vasárnap. A 28. fordulóban a debreceni egyetem együttese 2-1-re kikapott itthon az Ózd Sajóvölgye csapatától. A Kisloki viszont nyert. 3-0-ra verte a DVTK második számú együttesét idegenben. Térségünkben ma változékony időre van kilátás. Változóan felhős napos időjárás várható, helyenként eső is előfordulhat. Reggel 18, napközben 21 fok körüli hőmérséklet lesz.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
30: Hölgyeim és uraim!
0: Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Júli, Zsül, Ráskó Eszti, Rákóczi, Feri és Sebestyén Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, drága hallgatók! Hétfő reggel van, és mi ma kitelepülni megyünk. Hello Eszter, hello Feri, jó reggelt mindenkinek!
2: Hello, hello!
1: Elmondtuk ugye már reggel 6 óra után, de most is mondjuk, hogy itt vagyunk, de nem vagyunk, de vagyunk, de nem best of, de nem vagyunk, de itt vagyunk, de nem élő, de vagyunk.
2: De kiszámlázzuk.
1: De kiszámlázzuk, így van. Szóval, hogy felvett az adás, itt nagyon ritkán szoktunk csinálni, ha nem vagyunk általában best of, de most készítettünk nektek egy adást, ami felvett, mert hogy mi ma Győrben vagyunk egyébként a Széchenyi téren, este 5 órától egészen 8 óráig, és a rócsó, és utána már mindig a délutáni adások lesznek majd reggel ismételve, kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken, csak a hétfő az így árván maradt, úgyhogy...
2: Szeretetből csináljuk nektek ezt, hogy ne érezzétek magatokat elhanyagolva.
1: Így van, így van. És nagyon figyeljetek oda, mert a nulláson, a 23-as kilométernél ja, nagyon nagy dugó van, ugye? Igen. Időjárásunk, Ferenc?
5: Szerintem jó, jó, jó, egész heteset ugye? Kitelepülős, akkor csak jó lehet, nem?
1: Bírnám, ha már közben szakadna az eső.
5: Nem fog, ne csinálj, motorral lesz. Megyünk.
1: Motorozunk, és egész héten jó idő lesz, úgyhogy márunk ugye Széchenyi tér, holnap megyünk aztán Sopronba, Szombathely, Dunaújváros és Debrecenben zárjuk majd a történetet a Kossuth téren, és este ugyanúgy 5-től 8 óráig. Ez a táncrendünk erre a hétre.
5: Indulót kell választanunk a roadshow-nak.
1: Indulót?
5: Indulót. Kell egy zene. Uh-huh. Kell egy zene, amivel
1: mindig elindul az 5 órai mulatság?
5: Szerintem igen. Aha. Igen. Tehát egy ikonikus dal, ami a kitelepülés slágere, tehát gondolok itt egy lokolokóra.
1: Egy lokoloko?
5: Vagy egy Katy Perry. Ja.
2: De ha ezt szeretném, amit játszunk amúgy is, vagy lehet, hogy teljesen random szerint.
1: Lehet random, egy kitelepülésen egy délután belefér a randomoskodás, tehát hogy nem kell annak, nem tudom, olyannak lenni, amit játszunk.
5: Hangulatában egy ilyen nagy pörgős, lehet magyar zene, akkor azt tudnánk együtt énekelni, a közönség már készülne rá.
2: Majd mi azt mondja, hogy ma is dúdolom neked.
5: Megvagyunk, egy csonka pici.
1: Ding, ding, dong.
2: Ilyesmire gondolsz?
1: Bú. Hát azért az elég kell, hogy feküdjek. Tehát, hogy befekszem az útba, szeretem a picit, nagyon kedvelem, meg jobban vagyunk, de hogy azért ne indulj már ding-dongra.
2: Jó. Nézd le rám, ó Istenem.
1: Igen. Máté Péter elmegyek. Igen, azért vennék itt éppen.
2: Szerelem vonat? Nem?
1: Ja, szerelem vonat.
2: Zsűr, milyen zenét hallgatsz?
5: Én. Azt mondja, én.
2: Vagy melyet dalt, hogy meghallgatta az elmúlt
5: időszakban? Csak igazi slágert.
6: Én komoly zenét hallgatok.
2: Bach?
5: Mi van?
6: Például. Szimfónia?
1: Arra nem látom azért a rócsónk indulását. Nem. Tehát nem, arra megmondom őszintén.
5: De várjál, te innen hazamész, és bekapcsolsz egy Beethovent?
6: Bachot leginkább.
1: Bach. Könnyed. Egy meghallgat egy
5: könnyed Bach.
1: Mozartot. Egy könnyed Bachot.
2: Van valami kedvenced? A Bachnak van valami időszak, amit jobban szeretsz? Van valami?
5: Van, igen, délután 2-től 3-ig.
1: Nagyon szereti a Bach virágterápiát, azt nagyon szereti. Illetve a Bach csomópontban a Zsűrt nagyon sokszor látják, hát hogy is mondjam, csak nézelődni, üldögélni.
2: Nagyon fél a Bach kecsértől.
5: És egyszer, hogy ment hazafelé, elbachta is később.
1: Most tényleg Bach meg Zsűrt, most ezt most kell elmondani, komolyan mondom, mert nem is értem tényleg.
2: Megnézném, hogy Zsűrt egyszer bebachva, de... Én sose láttam.
1: Így van, most álltok készül elköltözni Bach megyébe, úgyhogy álltok nagyon nagy költözések várnak rá.
5: És Bachra egy úti cél még, vagy már azt elengedted?
2: Csak Bachtal Uránt háza után. Ez egy nagyon-nagyon nagy körút lesz.
1: De jó, szeretem ezt az agymunkát egyébként, mert akkor annyira gondolkozol, annyira jön még, és még mindig tudok, nyilván most élőben lennénk, akkor még 600 dolgot küldenek.
2: Olyan, mint hallgatok. Az indul a Bachterház, de...
1: Egyébként akkor a Zsűr kedvenc film egyébként, igen. Igen, abszolút, ja. Most mész Bachtal Urántházára?
6: Igen.
1: Oda indulsz. Na jó, van gyerekek, erről nem szállunk le 10-ig, tudjátok. Ha erre fölülünk erre a vonatra, erről nincs megállás.
5: Csináljuk.
2: Az a baj, múltkor becsengedett hozzám egy baktista, és...
1: és mit mondta neki?
2: Arról, hogy mi újság van a Jóistennel, hát azért nem tudtam megválaszolni. Belebachiztam.
1: Nem lehet, hogy nem.
2: Jó, az elromlott idáig tudtam csinálni.
5: De sokat vonatozol, van még bakter?
1: Sokat lehet vonata, hogy vannak a bakterek? Na jó, vagy gyerekek, de nem lehet, nem az enyém az utolsó, várj, azért nem tudom baj. Persze, rohadtul versenyzek. Csöndben vagyok, de belül egy komplet mozi fut, hogy az enyém kell, hogy legyen az utolsó. Nincs, hogy ti ezt lelhapoljátok, érdezni. Na jól van, oké.
2: Ez itt nem a baktiszta szeretett szolgálat, csak mondom nektek.
1: Időjárás néztünk, mit mutat a bakométer? Jó, van, ott van. Oda tudtam tenni. Jó, na, oda tettem, de jó, basszus, oda tettem. Na gyerekek, Szoli 100 elnevezésű 100 napig tartó emberi izolációs kísérlet. Egy német űrkutatási repülés és űrkutatási központban. A kísérlet keretében április 23-án egy 6 fős nemzetközi legénység, 3 nő és 3 férfi beköltözött a külvilágtól teljesen elzárt élőhelyre. És 100 napon keresztül egy komplexumban vannak ők úgy, hogy minden fajta dologtól el vannak szigetelve. Uh-huh. Vizsgálják a bezártságot, az elszigeteltséget, a pszichológiai következményeket. A kutatás célja, hogy segítse a jövőbeli űrmissziók során felmerülő mentális kihívások kezelését. Ott van a Hunren is egyébként, tehát hogy ott vagyunk. Magyar vonatkozása is van ennek a történetnek. Magyar kutatók is dolgoznak a projekten, és az önkéntesek hetente készítenek naplóbejegyzést arról, hogy élték meg az elmúlt hét történéseit. Nincsen szociális kapcsolódás, nincs külvilág, nincsen család, nincsen rokonok, nincsenek tudósok, nincsen senki, akivel értekezel 100 napon keresztül.
5: Nem tudod, mikor van nappal, mikor van éjszaka,
1: nem
5: semmi.
1: Nem tudod, hogy mikor van, el vagy zárva a kabinban, mesterséges fényed van, nem tudod, hogy mennyi az idő, nem tudod, hogy mikor van nappal, mikor van éjszaka. 100 napot kell kibírnod bezárva. Nyilván edzeni lehet, súlyzózni lehet, karbantartani magad lehet, de a 6 emberen kívül senkivel nem beszélsz.
2: Ja, én láttam ezt a 6 embert most, aki beköltözted meg, én itt buknék el.
1: Én nagyon-nagyon magányos lennék.
2: Attól tartok, hogy egy ponton túl muszáj megölni az egyiket.
5: Hogy történjen végre valami.
2: Nem, csak hogy végezzünk ezzel. A végtelen optimizmus valami sugárzik belőlük.
1: Az a baj, hogyha minket bezárnának, igen, 6 darab ilyen 25 és 30 év kép közé, nagyon optimista, nagyon a jövőben néző, egyébként a kutatást nagyon akaró fiatal közé, borzasztó hamar elmagányosodnánk, és nagyon rosszul érzi magad, ha csak nem hárman mennénk, mert akkor viszont azért a bomlasztásban benne vagyok.
2: Igen, meg az van, hogy ezeken az embereken látszik, hogy energikusak, és hogy együtt akarják ezt csapatélményként megélni, és én itt le is csatlakoznék a szituációhoz.
1: Igen, szerintem. Mi megpróbálnánk aljaskodni, és természetesen egymás ellen ugrasztani őket, és mini feszültségeket kiváltani, csak hogy jobban szórakozunk, de valószínűleg hamar minket kiközösítenének, azt kell, hogy gondoljam.
2: Hát a mini feszültség valószínűleg abból fakadna, hogy Balázs az első nap összefingalá az egész helyet, ami elég szűkös, ha jól megnézni.
1: Köszönöm szépen, hogy erőszinte vagy. Igen. Itt látjuk a videókat, ilyen kabinokban alszanak, 6 darab kabin van 3-3 lerakva, ilyen hosszú, hát ilyen kis folyosó, amiről ki befekszenek, ez egy ilyen elnyújtott szoba. És van konyhájuk, ahogy látjuk, van egy kicsi mosdójuk, egy fürdőszobájuk, de olyan, mint az egész egy ilyen konténerbe lenne lerakva. Nyilván alvás közben csomó érzékelő rajtuk, meg figyelik őket, és 100 nap az azt jelenti, hogy mennyi az egy harmad év, ugye? Kis túlzással.
5: Gyakorlatilag igen.
1: Gyakorlatilag ebben vagy három hónap
5: meg egy kicsi.
1: Egy negyed akkor inkább, mert matekból azért annyira nem voltam jó. Tehát az egy negyed évet vagy benne. Na ki hogy bírná, mit szóltok hozzá? 100 nap.
2: Vannak súlyzók, ahogy látom, van nasolnivaló, van
1: mindenük.
2: Internet.
1: Van.
5: Nincs internet.
1: Hát az internetben nem vagyok biztos. Azt hiszem, az internettől el vagy
2: vannak tabletjeik? Mit néznek rá?
1: Tabletem naplóbejegyzéseket küldenek, illetve értekeznek a külvilággal, és ott különböző feladatokat, kutatási feladatokat is lemodelleznek, és azt végrehajtják, de nem kapnak telefont, és nincs internet.
2: Figyelj!
1: Mennyi idő után borulnánk meg, mennyi ideig bírnánk?
5: Hát az első egy hetet valahogy lehúzod, mert tényleg napi edzés van, oké.
1: Rájössz, hogy egyik csaj se vihető.
5: Akkor egy nap.
2: Akkor jönnek a fiúk.
1: Feri még az első héten nagyon söndörög a fürdőszoba környékén, majd rájön, hogy a szabályzatban benne van, hogy nem hajthatsz rá.
5: Reszter, megmosatom által.
1: Igen.
2: Eszter akkor már halott.
1: Eszter akkor már kipürötte a melegvíz mennyiség 80%-át. Én érkezem egy hajhálóban és egy piperel papucsban, hogy menjek egy cica mostásra, de Eszter már kifülészte és kifülészte a melegvizet.
5: Egy darabig kíváncsi vagy a többiekre.
1: Ezekre az arcokra? Egy napig.
2: Én a Balázs lefürdött hajából épp egy barátot csinálok magamnak kézmos technikával.
1: Jó, de akkor mi vagyunk hárman meg a stáb.
2: Egy ilyen csuhébaba lesz a barátom.
1: Játszol a kis kukoricababámmal. Tehát nincsenek ott akkor tehetséges. Lelágott lábújt jól beszélve. Igen.
2: És a hajból csinálnék egy ilyen vudu babát, és bezárkoznék fel a kabinomba.
1: Nem, a lelágott lábúj körmében marokkó játékot játszott, tehát húz ki a nagy lábúj körmében úgy a több körül való, hogy ne mozduljon meg. Mit csinálsz? Marokkózom a levágott lábúj körmében. Tehát így vagyunk négyen. Ott van még Viki, ott van Laci, ott van Anna, ott van Zsül.
5: Hát legyünk már legalább hatan.
1: Hatan vagyunk. Jó, tehát a crew az...
5: Akkor legyen a stáb, jó. Akkor
1: az oké, hogy a stáb, az egész, mindenki ott van.
5: Akkor 8 ember.
1: 8-an ben vagyunk, 100 napot kell bent lenni, jó. A hely nagyon pici, össze vagyunk zárva.
2: Jó, tessék? Lacival először is elfoglaljuk a legjobb helységet.
1: Igen, ahol én már bent fekszem egy fél napja.
2: Igen,
1: mire odaértek, már konstatáljátok, hogy ez a genyó már behéderelt ide, mert kiszúrt a legjobb helyet, természetesen ott fekszik a Balázs.
2: Igen, úgyhogy ezért összehozzuk, hogy akkor ezt egy lakóközösségi alakítjuk. Maradtak a többiek Ferivel és a doboz cigivel, aki most gondolja ki, hogy hogy tudnász az egy doboz cigit elosztani 100 napra.
5: Az biztos, hogy ti nem kaptok. Tehát az lesz, mint a Maldívon, hogy hozzám jöttök a végén, hogy jaj, csak egy szállal. Most megmondom, hogy nincs, érted?
2: Jó, Lacival nincs, a felmosó ronyból csinálunk cigit. Különböző, 3D nyomtatóval nyomtatjuk a cigarettákat.
1: Lennének társas játékaink? Lennének hát közös óráink?
5: Mennyiség
1: ezt valójában?
5: Aki sikítva körbe rohan, hogy hoztam társas játékot, az a Juli lenne.
1: Juli hozná a társas Juli, játékot.
5: Biztos lehetsz benne, hogy ő szórakoztatóba menne.
2: Szóval Juli végeznénk a kísérleteket.
1: Igen.
2: Juli, figyelj, nem akarod megpróbálni, hogy az egyik kezedben tartod a nagy feszültségű kábelt, a másikkal pedig belenyúlsz egy konnektort. Na, csak ezt most muszáj megnéznünk, ez milyen?
1: Kiszavazhatjuk egymást? Kirakhatjuk, aki esetleg nem annyira társaságbarát, aki antiszociálissá válik, aki nem vegyül, aki láthatóan rosszul érzi magát, vagy ez a brigád, ez együtt marad 100 napig, innen nincs kiút. Nincs
2: igen,
1: kiút.
2: De meg lehet büntetni, szerintem. Tehát lehet csinálni, csináltak egy ilyen elszaperáló közöget, ahova bezárjátok mondjuk.
1: Figyeljetek, tudjátok, mi lenne? Én látom ezt. Ez nagyjából 2-3 napig ilyen heffán dolog lenne. 8.-10. napban Lackó megérkezne, fölrúgná reggelit át a szettet, már láthatná, hogy nagyon be van fordulva. Én szerintem előbb-utóbb rátalálnánk valahol az Annára egy sarokban nagyon sírva, te azon megborulnál, tehát szerintem ez egy pár napig lenne izgalmas, szerintem
2: Anna
1: borzasztó.
2: Most mondom, Anna imádná, Anna azt érezni, hogy na, ez egy olyan helyzet,
1: ahol,
2: ő...
1: ahol érzi.
2: Igen, igen, most jól fog érezni magát, szerintem Juli nem venné észre, hogy eltelt 100 nap, tehát hogy valami más ilyen párhuzamos projektben lenne, éppen írná még a könyvét, vagy valami.
1: Ki van a charge-ban? Ki a főnök? Ki mondj, van kell, vagy közösen Feri. Működünk, vagy van animátorunk, játékfelelősünk?
2: Feri, annyira ideges lesz a nikotin megvonástól, hogy muszáj lesz ezt valamiben beleforgatni, ezt az energiát.
1: Elvegyük tőle a nikotin? Tehát elveszük tőle a nikotin. Na, az úgy nagyon szép lesz, hogy a másik nap ordítani fog fejhangon.
5: Hát,
1: az,
5: óra van ébresztő!
1: Az nagyon hosszú lesz, gyerekek. Az
2: szerintem az lesz,
1: hosszú.
2: Hogy elrágj majd az artériámat egyik éjszaka.
5: A legfontosabb, hogy ki kell találjuk a napi rutint. Napi rutin nélkül halottak vagyunk.
1: Tehát ha van egy nap, jó. Úgy felépített cselekedés sorozat, akkor az segít egy kicsit
2: lehozni. A délelőtt, 7 óra, sírás.
1: 8 üvöltözés.
5: Hangosabb sírás.
2: 9-kor reggelizünk, mindig reggelizünk 9-kor.
1: Én a testedzés azt vállalom, hogy aki akarja, én minden nap nyitok egy ágat, egy időablakot, és azt mondom, hogy minden nap nálam 4-től 6-ig van mozgás.
5: Nagyon jó.
1: Keres fel, ha jönnél, én nem erőltetem, de ha mozogni akarsz, akkor 4-től 6-ig velem egy kicsit mozoghatsz, ígérem, nem nevetlek ki, hogyha fölveszel egy tornadreszt és egy pólót. Tehát, hogy teljesen humánusan, normálisan működöm, megtartom a személyedzéseket. Okay. Jó?
2: Jó, jó. De kiszámlázod a végén. Mert...
1: Természetesen a végén kiszámlázod.
5: Van, majd hazajöttünk.
1: De ugye mindenkinek meg kell csinálni, amit tud meg, ami ezért. Oké. Okay.
5: Közös ebédfőzés.
2: Bográcsozás.
5: Akár az is. Amúgy
1: 3 napot adok neki. 3 napig akarsz te a kollégákkal minden nap bográcsozni meg
5: akkor
1: együtt.
5: Akkor inkább megcsinálom, mi?
1: Szerintem egy idő után átmész antiszocba és kimész megkajász. Már szerintem 15 nap után nem akarod látni a másikat.
5: De tudod a ízés.
1: 50 nap után nagyon nem, nagy bajban lennék.
2: Az van, megváltozik a percepció, és akkor egy idő után az a csapat lesz a világod. Tehát pont az fog megváltozni, hogy nagy szerelmek lesznek, hogy Zsül egész éjszaka Ferivel fog csókolózni.
5: Oh,
2: hogy,
5: de jó.
2: Hogy egymás szemében néznek közben, és azt mondják, hogy olyan régóta. Olyan régóta vágytam erre az érzésre, meg ilyesmi.
1: Nem, idealizáljátok ezt, idealizáljátok. Nem, szerintem 20 nap múlva valaki ki akarna szállni.
2: Biztos,
1: nagyjából.
2: De azért nem lehetne, mert ködbéreznek, tehát tudod, hogy ha kijössz, akkor mindenek vége van.
1: Tehát bármennyire rosszul van, bármennyire pánikról van, nem engedjük igen. Kiszállni?
2: Bármennyi alhajzsi krízise van, nem jöhet ki.
1: Alkohol lehet-e bent, tessék? Kérhetünk be alkoholt.
2: Szerintem egy üvegtömény, de ezt be kell aztán 100 napra.
1: 100 napra egy üvegtömény? Hát most egy kicsit nekiesünk, Lacival ketten nekiesünk, meg bekérünk meg üveg proszekot, szerintem egy óra alatt megvagyunk.
2: Lassz egy hónapig vizezni az üveget, hogy azt higgyétek, hogy még van benne valami.
1: Igen. Filmnézés, terápiás jellege, laptopnézés engedélyezett, vagy ezt is teljesen megvonták tőlünk?
5: Hát egy film egy nap.
1: Egy film egy nap.
2: De az egy olyan film, ami nagyon rossz.
5: Igen, tehát, és a negyedik nap lenne belőle üvöltözés, hogy mit nézünk.
2: Jó, nem, egy lenne, a Szomszédoknak a negyedik évadából egy rész. De nem tudnánk se az előzményeket, semmi utána.
1: Csak azt az előzményt megnézheted.
2: Igen.
1: Jó, ki lenne a csapat pszichológusa, aki azért el lehet vonulni, sírni egy kicsit, kiborulunk, helyre ráz.
2: Hát ez vagy te leszel, vagy én, szerintem, de én inkább azt mondom, legyél te, mert én addigra már pszichózisban leszek.
5: Igen, tehát neked is kell valakihez menni.
1: Tehát addigra igen. Te már többet fogsz bőgni, mint amennyit ébren vagy?
2: Nem, ne, a pszichózis nem biztos, hogy sírás lesz, hanem lehet, hogy
1: valami ilyen, de valamibe belekerülsz.
2: Vagy például, hogy hajlamos vagyok, hogy ilyenkor átkattanak, és akkor lehet, hogy egy ilyen nagyon durva, ilyen háziasszonyá válok ott, aki ott jön, megy, és tudod, ilyen toxikusan pozitív végig.
5: Jó reggel.
2: Szervusz! Nem azt mondom, hogy mindent megcsinálnék, hanem mondjuk koordinálnám ezt a dolgot, hogy minden zajlódjon.
1: Hány budi van?
5: Kettő, egy lány, meg egy
1: van egy beosztott sorrend? 7 és 418. Zsül, 418.
5: Aki hamarabb odaér, haver.
1: Aki hamarabb odaér.
2: Úgy és, van, hogy két...
5: Ja, és nincs rázárás, de hogy egy órát.
1: Nem akarom, hogy nem bízzatok. Én szeretném, ha maradom a méltőség.
5: Balázs! Balázs, már
1: megint! Úristen, Balázs!
2: Nem, szerintem az, hogy két WC van, plusz a Balázs hálózsákja.
1: Igen, szeretetből mindenki használhatja a hálózsákomat. Aha, jó, mennyi időt adnánk ennek? De most komolyan kérdezem, tehát kicsit belehelyezkedtek ebbe. Mikor lenne az első kicsakolás? Én szerintem szent meggyőződés, ami nem tudnánk végigcsinálni.
2: Szóval három napig piáznánk, jó bográcsot, és mindenki hazajött.
1: Még ott van a gyereket hiánya, ott én van a családod hiánya, ott van, hogy nem tudod, hogy mi van vele 100 napig. Én mondom, szerintem reálisan ez külvilág nélkül nagyjából egy 10 nap. Maximum tudnék adni. De egyébként azt gondolom,
5: hogy... azt gondolom, hogy 5. napnál vége lenne.
1: Egy neonfényes, ilyen fura, hideg hangulatú kabinban szerintem 5 és 10 nap között. Én ide
2: szerintem tenném. Anna végigcsinálna, és a végén felvenné mindennyiknek a fizetését.
1: Anna akkor se jön neki a leárra az idő.
2: Szerintem nem az lenne.
1: De itt azon, ugye azért nagyon nehéz, mert vagy csapategység, és megnyertek mindent, vagy kiestek, de akkor mindenki kiesik. Ki az erősebb táborra menjünk, vagy a maradnunk? Szerintem ebből is lenne egy nagyon nagy feszkó.
5: Hát először egy ember áll át a menjünk táborba. Őt megölnénk, hogy ne tudjon menni.
1: Egyébként ez egy jó megoldás. Miről beszélgettél vele? Semmi. Régen láttam. Ne zavarjátok most. Tehát a maradni akarók kinyírják a kijönni akarókat.
5: Az elsőt, aki azt mondja, hogy ő menni akar.
1: Aha.
5: A menni akaró, mivel tudja ezt, hogy meg fogják ölni, elkezd aknamunkát végezni, hogy legyenek legalább 4, akik menni akarnak, mert akkor már elő tudod hozni, mert akkor regál van.
2: Szerintem Feri az 5. napon WC-papírgurigából motort hajtogatta magának, és azon beregnem.
1: Lennének ilyen titkos csendek, hogy mindenki elvonul a saját kabinjába, és nem is beszélünk? Tehát valószínűleg ilyen is lenne, nem? Hogy mindenki behúzza, becsukja az ajtót, olvas, de nem akar a másikkal találkozni.
2: Vagy szerintem ezt kötelezővé kéne tenni, hogy mindig ebéd után egy óra ilyen szilencium. És akkor mindenkinek el kell menni, és magába kell
1: szállni. És akkor van egy kis pihi.
5: Igen, és a Kaputibor is elmondta, hogy a vacsora az mindig közös volt, pont ezért. Ugye, hogy bármi,
1: legyen egy kis szociális
5: igen,
1: életed.
5: Hát, hogy egy közös étkezést azt kell tartani.
2: És ugye be is kell osztani a kaját, hogy nehogy hamar a végére érjünk. Tehát elkezdődne az a fajta ilyen vamzerkodás, tudod, hogy néznénk, hogy ki mikor mit eszik, szabad-e azt megenni, meg úgy egyáltalán.
1: Miért csinálta meg magának, miért sütötte meg, a stápus volt.
2: Az ott egy egész paradicsom. Érdekes. Ilyesmire gondolok.
1: Nagyon durva egyébként. Szóval én azt mondom, hogy 20 nap. Vagy 10 nap, bocsánat.
2: Meg a napfénynek a hiánya, szerintem az igazán ijesztő.
5: Meg hogy semmit nem tudsz a külvilágról. Azért
1: annyit tudsz, hogyha baj van, akkor fölhívnak.
5: A napi rutinodban, ha belegondolsz, most mennyi idő az, amíg nézed a híreket, böngészel, akármicsoda.
1: Na, nem sok, azért 6-8 óra képernyő időm, tehát nem sok.
5: Nem sok, csak egy 6-8 óra. És ebből egyszer csak nulla lesz. Te, aki motoros túrázni úgy jársz, hogy ahogy leszállsz, azonnal izé görgetsz.
1: Igen.
2: Na? Persze, mert néznie kell, megetette a tevéjét, meg ilyenek, ez egy fontos dolog.
1: Szerintem egy csomó minden törne ránk, ami nem is tudunk, hogy mennyire hiányzik. Tehát ez egy annyira ilyen maher szituáció, hogy
2: de új dolgokat alakítanánk ki. Például nekem igényem lenne a kis kifli nagy kifrizésre. És akkor mindig az lenne, hogy kijelölnék valakit, aki ölel engem egész
5: egy emberrel,
2: éjszaka.
5: Vagy ez változott?
2: Attól függ, hogy hogyan állok éppen hozzátok, ugye? Tessék. Zsíl már önkéntesen jelentkezik.
1: Ha ti jól lennétek, én lehoznám szerintem. Tehát, hogy meg tudnánk ugrani.
5: Az erőt ad, ha látod a többieken?
1: Hát ha összetudjuk tartani a csapatot, és azt mondjuk, hogy gyerekeket 6. aszakad végigcsináljuk, szerintem erőből, én mondjuk ilyen vagyok, de szerintem mindenki erőből végigmennénk.
5: Jó, de
1: két hetente egyszer beszélhetsz a gyerekeddel FaceTime-on.
2: Az nagyon rossz lenne, akkor lenne legrosszabb.
1: Akkor inkább ne legyen semmi.
2: Szerintem az van, hogy vagy az van, hogy beviszel a gyereket hátizsákba, és akkor
1: azt nem tudod, kiszúrják, nem teljesen hülyék.
2: Jó, igen. Én ezt úgy tudom csak elképzelni, de gyerek mellett nem tudnék bemenni se, tehát azt nem is vállalnám be, de hogyha nem lenne most gyerek, tehát mondjuk gyerek előtt van, akkor viszont végtelen. Azt érzem.
1: Tehát az egy kaland, akkor is bemennél.
2: Akkor egy kaland, igen. Aha. De a gyerek az túl nagy elköteleződés, meg az egy ilyen, nekem ilyen fizikai igénye van rá.
5: És kitalálnál ilyeneket, ez pont te vagy, aki így este Gyerekek 7-től fél 8-ig lelki összetartás.
1: Valamit gyertek, muszáj lenne.
5: Egymás kezét.
1: Kártyákat igen. Húznánk, átbeszélgetnénk ki, hogy vagy látjuk, hogy ő mélyen van, megpróbáljuk fölhozni, tartjuk benne leket. Tehát muszáj lenne ezt ott a teret tartani, meg egy kicsit összefogni az embereket, mert egyébként 10 nap után mindenki szana szétmegy.
2: Szerintem kidolgozni hogy... olyan vallást, amit a router lenne az Isten, vagy valami hasonlót, és akkor így a nagy router lesz volt közék, és nézzük, hogy villog rajta a zöld. Igen, megvannak a bűnösök.
1: Én nem tudom, izgalmas. Egyébként tök izgi kaland lehet, hogy mit dob az agyad, és hogy mennyire vagy mentálisan erős. Azért 100 nap gyerekek bezárva az nem kevés. Az
5: bizony nem jöhetnek ki?
1: Nem jönnek ki, teljesen el vannak. Azt teljesen el vannak zárva ők is. Hát ugye kíváncsiak mindenre, a hangulatingadozásokra, ha azt megtöröd valamivel, akkor újraindul, az egy endorfin dopamin, nem? Hangulatingadozás, depresszió, sírás, mi tör föl belőled, hogy viselkedsz, nem nagyon modelleztek ezt, még csak börtönben, de hogy nem vagy börtönben, de mégis be kell menned 100 napra. Nyilván nagyon komoly kritériumokkal, mit lehet, mit nem lehet, tehát nem hiszem, hogy hatalmas, nem tudom, orgiákat rendeznek, csak hogy túléljék, ezt nem gondolom.
5: Átfordulhat
1: igen, igen. Na jó van, izgalmas, én azért szeretem, hogy már ott vagyunk az űrrepülésben, hogy már tulajdonképpen egy ilyen marsi misszió előszobáját kezdtük el tanulmányozni, nem? Úgyhogy azért ez izgalmas hangzik. Jó van, gyerekek, jövünk mindjárt, 7:30 pontosan, pici reklám, az mindenképpen aktuális, és utána jövünk vissza már is. Okay.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpad.

0: Július 24-én a Rádió 1 születésnapján.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai szlogen!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor

0: támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
4: Mi a Vánnal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil Platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130 ezer forint készülék kedvezménnyel, ipekkel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
5: One. Mit olvassunk ma?
6: A láthatatlan kincset.
7: Törődésed igazi kincs. Adj mellé pénzügyi tudást is. Nyiss Erste Cseperedő bankszámlát egyszerűen akár online, április 15-e és június 30-a között, és a számlavezetéshez járó új könyvünk segít, hogy gyerkőcöddel felfedezzétek a pénzvilágát. Irány az erstebank.hu/cseperedő. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. Erste.
8: Ajándék uzsonnás doboz a Regnum kölyök termékek mellé. Vásárolja a Spár és Interspár üzletekben legalább 1599 forint értékben Regnum kölyök termékeket, melyek nem tartalmaznak hozzáadott tartósítószert, színezéket, ízfokozót, sem foszfátot, és szerezd meg gyermekednek a praktikus és menő Regnum kölyök uzsidobozt. Az akció május 7-től június 3-áig, vagy a készlet erejéig tart.
9: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az egy lépéssel több alapítvány a Fogadj Örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. Egy lépéssel több. Hajós István Alapítvány. A hirdetés a Dévu Magyarország és a Miss Universe Hungary támogatásával valósulhatott meg.
10: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
1: Skoda. Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
12: És ez még csak a bemelegítés.
11: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzzünk a kedvezményekből.
13: A legfontosabb pillanatokban mindig néz felfelé, mert a szívünk tudja, honnan jön a segítség. Nézd fel, Magyarország! Adója 1%-ával támogassa küldetésünket. Technikai számunk 0279. Készült a Híd gyülekezete megbízásából.
14: Te is szeretnél végre egy igazán jót bringázni? Válaszd a jó bringát, mert nálunk több mint 500 hagyományos és elektromos kerékpárból minden bringás élményhez a legjobb bringát találod. A legújabb bringák és modernebbek a jó bringában Böszörmény út 153 vagy jobringa.hu.
15: Indulj Debrecenből és repülj Londonba, Eindhovenbe, Isztambulba, Várnára vagy Larnakára a Wizz Air járataival. Fedezd fel többet kedvező árakon és hozd ki a legtöbbet minden utazásból. Foglalj most a Wizz Air applikációban

0: A szakmafesztiválra gondolsz? Tavaly nagyon tetszett, ugye?
1: Igen! Tortát díszítettek, befonták a hajamat, kaptam csillámtetkót, és cicásra festették az arcomat. Elmegyünk most is?
0: Persze! Idén is a Debreceni Szakképzési Centrum szervezi, és képzeld, most még báb előadás is lesz.
1: Báb előadás? De jó!
0: Hát ezt nem hagyhatjuk ki. Május 16-án szombaton ott leszünk a Dósa Nádor téren. Gyere, fedezzük fel együtt a szakmák világát.
2: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Osam kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
3: Hirdessen közvetlenül kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en. Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen. FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
4: Debrecen figyelem! Május 14-15-én nyílt nap és bemutató terem megnyitó a Civis ablaknál. Innovatív műanyag és alumínium nyílászárók, modern árnyékolás technikai megoldások, szakértői tippekkel, kedvezményekkel és szuper ajánlatokkal. Civis ablak Kft. Monostorpályi út 88. Május 14-15. Ott találkozunk!
5: Reklámot hallottak.
6: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
7: Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Világháborús megemlékezést tartottak. A hetedik helyért küzdenek a Deac kosarasai. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés szombati alakuló ülésén. A Tisza párt elnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében és egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter eskütétele után elmondott beszédében kiemelte: hittel, akaraterővel, hazaszeretettel fog dolgozni azért, hogy megfeleljen az olyan elődök figyelmeztető példájának, mint Batthyány Lajos, Nagy Imre vagy Antal József. Kedd délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei, köztük a Hajdú-Bihar vármegyei 5-ös számú egyéni választókerületben megválasztott dr. Ruszin Szendi Romulus, aki az új honvédelmi miniszter lesz. A II. Világháború európai lezárásának 84. évfordulójára emlékeztek szombaton Debrecenben. A Medgyesi sétányon tartott megemlékezésen Papp László polgármester arról beszélt: a háború borzalmainak, valamint a diktatúrák pusztításának emléke ma is arra figyelmeztet, hogy a béke megőrzése közös felelősség. Hozzátette: Debrecen és a magyarság a történelem során többször is képes volt talpra állni a pusztítás után. A megemlékezés végén Debrecen és Hajdú-Bihar vármegye önkormányzatának képviselői, valamint civil és fegyveres szervezetek helyezték el koszorúikat a világháborús emlékműnél.
6: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
7: Az új parkolási rendszer bevezetésével egy időben változott az elektromos autók díjmentes parkolásának szabálya. A tisztán elektromos gépjárművek várakozása csak a zöld zónában maradt díjmentes a debreceni lakcímmel rendelkező magánszemélyek részére. A díjmentesség regisztráció köteles. További részletek a DV Parking honlapján.
6: A DV Parking információit hallották.
7: Folytatódik a küzdelem a hetedik helyért a férfi kosárlabda NB1-jában a Deac számára. A párharc második mérkőzésén a Sopron vendége lesz a debreceni egyetem együttese kedden. Kovács Ákost, a Deac játékosát hallják.
8: Ugye a Honvéd második meccset ki kellett hagynom egy készülés, mert most is van egy 3-4 hiányzónk, akivel számolni kell sajnos. Ő mindenki ugye rotációt tag alapvetően, úgyhogy biztos, hogy nehéz mérkőzés lesz, főleg idegenben, de minden meg fog tenni a győzelemért.
7: A mérkőzés kedd este 7-kor lesz a Novomatic Arena.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport. Ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
7: Délelőtt sok felhő lesz felettünk. Térségünkben időnként kisebb csapadékra és élénk légmozgásra lehet számítani. A legmagasabb hőmérséklet 20 fok körül alakul.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi, ma is sláger megy.
1: Itt vagyunk, gyerekek, jó reggelt, illetve nem vagyunk, de vagyunk, de nem vagyunk, de vagyunk, de vagyunk.
2: Vagyunk,
1: de nem
2: csak vagyunk. Nem itt.
1: De nem itt, lenni de vagyunk vagy máshol.
2: De itt meg ott vagyunk.
1: De ez érdekes, mert most mi itt vagyunk.
2: Igen, de nem vagyunk
1: de itt. De közben mégsem vagyunk itt.
3: Most akkor rócsózunk.
1: De most ebben a pillanatban én most hol vagyok? Mert nem itt.
3: Hány óra van?
1: Most 7:30, múlt 8-6-8 perccel. Te most hol vagy valójában?
3: Én az iskolába vagyok. Beiratkoztam.
1: Igen?
3: Igen.
1: Te már az iskolában, te mit csinálsz valójában?
2: Én várok rád, hogy legyen végre reggelizni, hogy el tudjunk indulni, vazem motorozni.
1: Ez így van. Te már fogyasztod a társasággal a reggeli, de egy szék üres az enyém. Én 3-4-8-kor, hogy ekkora napszemben megérkezek, mi a reggeli?
2: Mikor kell a motor? Ordítani, hogy nem érünk oda Győrbe, hanem indulunk időben.
1: Mikor kell a motorra lenni? Jó, hagyd még egy fél órát szívtok. Még egy cigit, jó, 8:30-kor a motornál, Tali. És én még 9-8 órakor kenegettem a vajas kenyeremet. Mert hogy ugye mi most elmondtuk, hogy ez nem élő ez az adás, felvett, de azért vagyunk nektek, de igazából mi már a Széchenyi térre koncentrálódunk, mert ma délután Győrben vagyunk ott 5 órától, és ez a mai adás ez felvett, de vendégünk jön majd 8 óra után, vele beszélgetünk, témáink is vannak voltak, úgyhogy vagyunk, de mégsem vagyunk. Te iskolába beiratkozol.
3: Ez szabatok sem lehet.
1: Ez szabatok sem lehet, de tényleg.
2: Általános iskola második? Vagy hova iratkoztál?
3: Nem, hát én még most elsős vagyok.
1: Te most még elsősbe mész. Igen. Szóval tényleg egy szavatok se lehet, mert hogy ez best of lenne, de azt mondtuk, hogy jó, nem csinálunk best of-ot, de nem is tudunk élőbe lenni, úgyhogy akkor ezt mi felvettük nektek.
3: Hogy elmetnék abba az irányba, hogy azokon a napokon, amikor nem jövök, hogy ne panaszkodjanak állandóan, hogy ilyen kalózrádióban.
1: Nem szoktak.
3: Nem nektek írogatnak? Nekem is írogatnak.
1: Nem érdekes, nem szoktak. Nem érdekes.
3: Jól vannak ezek, jól érzik, akkor nem folytatom.
1: Na de akkor mit akarsz, hogy?
3: Hát ilyen kalózrádióban esténként a fürdőkádból. Én jó reggelt kívánok.
1: Bejelentkezés. Csinálsz ilyen kis bejelentkezéseket?
3: És nektek kell majd rárímelni, tudod, amit mondok.
1: Tényleg.
3: Csak egy monológot.
1: Ilyen random föltolsz valamit, és nekünk azt le kell reagálni mindig.
3: Ne nézzük, miről fogunk ma beszélni, és akkor ilyen...
1: És most mi lesz? És most mivel megyünk tovább, jönnek a szokásos kérdések, igen.
3: Így van.
1: Szóval akkor ne is mondják ilyet, hogy a belső szalagkorlátnak hajtott egy kocsi az M4-es főváros felévezető oldalon, mert ez valószínűleg nem valid.
3: Hát, ami sokkal rosszabb, ha valid.
1: Ha valid, igen.
3: Valid, és akkor megbomlik az agyunk.
1: Mert... Abogy és Szolnok között mind a hatóság a helyszínen, de akkor ez most nem igazi, tehát ne higgyetek el, mert akkor ez most valójában nem történik
3: de
1: meg.
3: De a Szerelvény úrnak azért megköszönjük?
1: Mindenkinek megköszönünk mindent egyébként.
2: A főváros útjain nagy a torlódás, ez viszont biztos.
1: Ez biztos.
3: Meleg motorosok lepték el a különböző autópályákat.
1: Igen. Igen.
3: Rákóczi Feri vezetésével, ez is biztos.
1: Nem, most elvileg ebben a pillanatban én most egy osztrák almás pitét korcsolgatok egy lattéval, valahol Bécs környékén, te már bücskölöd a motorodat.
2: Így van. Bár jó, és jól tudod, az itt, erdő ott közepén vagyunk. Fogsz aludni.
3: Léberkéz a szendvicset, egyetek a kedvemért.
1: Léberkéz a szendvicset, az erdő közepén.
2: Hozzunk neked egyet, jó?
3: Köszönöm. Nejl az acskóba.
1: Szállodába való eljutásom valószínűleg úgy zajlott, hogy hajnalba 3-kor én rácsörögtem, hogy Feri, nem tán hotelt, légy szíves, küldjél valakit, mert nincs recepciós, nincs meg a hotel. Ti meg alszotok egy erdő mélyén valahol.
2: Most azt már ahova én oda megyek. Egyébként, hogy ugye te vasárnap jössz utánunk, tehát hogy egy itinert fog írni, törzd föl a telefonod, mert azzal navigálsz. Írd föl a telefonszámomat egy papírra, ha lemerül a telefonod, akkor tudsz kérni egy telefont valakitől, amivel föl tudsz hívni.
1: De meg szólj a recepcióba, hogy tegyék ki a kulcsomat.
2: Az, ki lesz?
1: Mert hogy én körülbelül éjjelre érkezem, meg ott nem biztos, hogy abban a kis hotelben van recepció. Tehát vagy te a motorodra, vagy valahova tedd ki az én szobakulcsomat, hogy be tudjak menni a szobába, melyiként egy kővel fogom dobálni az ablakodat.
2: Nem tudod, melyik az egyéb dobálhatod.
1: Megdobálom mindegyiket.
3: Adj neki! Ne hagyd, hogy jól érezze magát!
1: Érkeztük, hallod a kis kavicsokat, hogy majd így...
2: Feri, engedjetek, mert kurva ideg van!
4: Rododendron!
2: Azok mi leszünk a rododendron, ő nem lesz az.
1: Hát ti már addigra rozottim, nem, ti már ágyba vagytok addigra, igen. Én hétfő hajnalban megyek utánatok. Na gyerekek, egy kis friss hír, amit azért mi meg tudunk beszélni nagyon szívesen, hogy mit csinálnak az olaszok, és hol tartanak kutyapiszok eltakarításban. Zseniális egyébként. Az Livorno, ugye ez megvan? Hát ez egy ilyen kis pici kis, azt hiszem tengerparti városka, nagyon szexi. Bevezették, hogy a kutyasétáltatóknak tavasztól őszig kötelező lesz eltávolítani a kutyáik vizeletét és székletét az utcáról.
3: Azt a jó székletet, azt?
1: Azt a jó székletet 25-től 500 euróig terjedő büntetést fizetnek, de nem is ez a lényeg, mert a székletet azért a normálisabbak eltakarítják, de hogy igazából az van, hogy a vizelet eltávolítására vinniük kell magukkal egy vízpermetező készüléket, ásványi üveg, bármiből kijön a víz,
3: spritzni,
1: és fel kell locsolnod a kutyának a pisiét. Hol tartanak ezek, gyerekek?
3: Kik ezek? A jövőből jöttek ezek?
1: Honnan együttek ezek.
2: És télen miért nem?
1: Hát gondolom, télen a hó, a sár, az eső, a
2: Livornóban.
3: Az nagyon veszélyes.
1: Egy méteres hó, a mínusz 150 fok Livornóban.
3: Felfagyna ott a kutyapisi, azt elcsúsznának a nyugdíjasok.
1: Tilos ajtók és ablakok közelében, különösen üzletek, irodák és lakások bejárata mellett vizelni. Ha máshol megteszik a sétálónak, kötelező egy permetező segítségével lemosnia a vizet, függetlenül attól, hogy az a járdára, vagy a pad oldalára, a parkoló autóra, vagy egy robogó kerekére került, permetezővel mennek az olaszok és mossák le a pisit. Azzal indokolták a szabályozást, hogy egyre többen tartanak kutyák, a kutyát és a lakosság maradék része pedig egyre többet panaszkodik, hogy minden bűzlik a kutya vizeletétől. A szabályozás értelmében a kutyasétáltatókat bármikor ellenőrizhetik, és ha nincs náluk a cucc, tehát nem szart oda a kutyát, de nálad nincs cucc, akkor is fizetned kell. Mennyire jó!
3: Szerintem ezt a részegekre is bekövetítünk, de
1: először.
3: Jó, először is. Első fontos dolog, nem itt kezdődik a probléma az, hogy például, hogy milyen szagú a vizelet a kutyának, arra te tehetsz, hogy mivel eteted.
2: Mert miért, hogyha virággal eteted, akkor virágillatú lesz?
3: Nem, az a kutya, aki egész héten spárgát evett, azt meg kell büntetni.
1: Az zombi. Az zombi,
3: igen. Szóval oda kell figyelni, hogy olyan dolgot tegyen, ami ugye nem kellemetlen.
1: Az zombi. Így van, onnan nézd. Vizelet, szag és elszávolító spritznik egyébként már vannak Magyarországon is.
3: Ez a textilre való esőkám.
1: Mit tudod? Ne, gyújnyítottam.
2: Gyepvédelem, milyen textil?
1: Ott van.
2: Lefújod a gyepet, azt nincs kutya pisi szag.
3: Mert ugye a pisi... enzimatikus vizelet megsemmisítő.
1: Igen, mert hogyha bizonyos növényt lepisil a kutyád, akkor az a növény idő után elhal és kicsárad. Nekem volt egy francia bódom, hogy lehúgyozta a tuját, a tuják állna elszáradtak. Borzasztó nagy harcok voltak a társasházban. De itt az utcán kell, tessék?
3: Katéter.
1: Nem, szegény kis francia buldoga, hogy kirohant a lépcsőn, nyílt az ajtó, balra egy tuja lepisílt, és állandóan a közös képviselő újra vette a tuját, de a francia buldog mindig ahhoz az egyhez ment. Állandóan kirohant neki. Szerintem egy 10 tuját elhasználtunk, és olyan büszke voltam rá. Összekacsintottunk, és mentünk sétálni.
2: Na, és miattam kidöglött minden.
1: És miattam kidöglött, aztán én is pótoltam. Na de!
3: Na.
1: Itt akkor jársz egy spriccivel, és lespricceled a pisit?
2: De ez sima víz.
1: Sima ugye? Vizet kell vinned, de a betonra ráöntöd.
3: Igen, egy másodéles flakonba odaöntöd a vizet, és akkor egy...
1: Hogy tudom, hogy mennyi pisil aznap a kutya, hogy adagolja? Mennyit tartsak a flakonba? Mennyi az adagolásom?
3: Hát, alapból fontos, hogy legyen jó a hidratált a kutyád.
1: Igen?
3: Tehát, hogy ugye főleg, hogy Olaszországban lakik, egy olasz kutya.
2: Melege van.
3: Reggel egy presszóval indít, de azt már nem szállít gyomorra.
2: Igen, utána prosecco.
1: Igen, egy prosecco és egy láttét bevet délután. Megyek én a kis másfél literes üvegemmel, és ahova pisilik, oda locsantok. Uh-huh. De jól tartalékolok, mert... jól tartalékolok, mert sokat pisil, elfogy az üvegem, és megzangal livornóiak. Ugye? Uh-huh. Megbüntetnek a rendőrök.
3: Kivétel, hogyha elfogy a víz, akkor tudod-e pótolni a saját vizeleteddel? Tehát?
2: Hát ha nem ettem spárgát, akkor
1: ez jó.
2: Igen.
1: Tehát, hogy pisil a kutya.
2: Uh-huh. És rápisil.
1: És én rápisilek, mert elfogyott a vizem.
3: És akkor ez kinek a pisil?
1: Az az enyém.
3: De emberek ugye természetesen, mi Olaszországról beszélünk, nyugodtan pisilhetnek az utcán, hiszen ugye...
2: És azt meg nem büntetik.
3: Dolce vita.
1: Igen. Tehát a rendelet úgy szól, hogy a kutyád után el kell takarítani. Mi van, ha nem kell pisilnem, csak kakilni?
3: Szegény kutyád.
2: Egy álca kakálás.
1: Mit csinálsz? Eltakarítom a kutyám pisét, hogy éppen ide kulászok. Ennyi, szerintem az bátor.
3: Amúgy látom azt az aggombúdokat, hogy ott áll és szégyel téged. Szegény kutyád.
2: Egy álca kakálás.
1: Mit csinálsz? Eltakarítom a kutyám pisét, hogy éppen ide kulászok.
3: Ennyi,
1: szerintem az bátor.
3: Amúgy látom azt az aggombúdokat, hogy ott áll és szégyel

0: amit más kutyák ugye ott hagynak a járdán, és ő bemegy a lakásba, és nem veszi le a cipőjét, hanem a kis lábával ugye bemegy a lakásba. A kultúrát
1: kutyagazda letörli a kutya lábát, nedves rongya.
0: A kultúrát kutyagazdák ugye nem hagyják ott a piszkukat a kutyának az járdán, tehát szerintem ez a csoport, ez a csoport,
1: de most én
0: nem
1: a másikat mondom, aki kutya tulajdonos.
0: Igen, hát az szájvizezi a kutyát, dauerolja a bundáját, és a többi, és a többi.
2: Nem tudom, olyan kellemetlen volt, mikor sétáltál a kutyával, és valami betonon egyszer csak így odagittelt. Én még gyerek voltam, tehát én nem takarítottam, de még félrenézett.
1: Igen, húztad arrébb szegényt.
2: Fura volt, apám a sétált, hogy csomószor odaszart a betonra, mondtuk, apu, nem áll, légy itt, ne csináld már. De anyám mindig eltakarította, úgyhogy...
0: Anyám mondta, hagyjad, vidéki.
2: Vidékről, nem érdekes. Nem. De nincs meg ez a mozdulat.
0: Amúgy, apropó, bocsánat, vidéken nincs ilyen. Vidéken nincs ez a szarva a járda, látod? Nyíregyháza jobban teljesen.
2: Mert azok azért, a kutyák tudják, hova kell szarni.
1: A kutya nem szeret alapvetően a járdára szarni, ő fűre szeret. Már
2: az azért szarni, mert a Ferencvároson lakik is beton dzsungelbe éltek.
0: De ezt hogyan tudjuk, megkérdeztük a kutyát?
2: Hát láttál már beton a kutyát szarni? Tudod, mennyi toporog előtte? Hát a guvad a szeme, és szégyenlősen félrenéz, csak hogy ne bámult, persze.
0: De komolyan?
2: Persze. Zavarba van. Néztél már kutyát szarás közben? Zavarba van. Én mindig azzal hetszem őket, hogy nagyon nézem őket, és mindig elfordul. Zavarban van a kutya, azt
1: tudtad? Hát hátrahatja a kis fülét, érted így?
2: Nem szeretem, azért van, hogy mondom, hogy én sem nézem, engem, én sem szeretem.
0: Én nem ilyen kutyákat szoktam látni, akik ott dolgoznak, hanem én büszkéket látok.
2: Ne,
1: azok már, az belvárosi kutya.
0: Nézed, nézed, ahogy csinálom ezt, nézed, nézd a szemembe, ahogy csinálom!
2: Ha betorra szarik, ott egy kicsit forgolódik, ott zavarban van. Ott zavarban. De miért ezt szereted, ha néznek közben?
1: Kívánja!
2: Most, hogy mondod?
0: Ez egy érdekes kérdés, ráhézni, oda? Tudod, milyen napom a hétfő? Mindig hétfő szoktam meg dolgozni.
2: Hétfő, Györbe gyózt vég után, tehetünk egy próbát. De tényleg szó, hogy itt igazából ez... Én nem tudom, én bírom a livornóiakat, komolyan. Felvilágosult a magatartásuk. Miért nem tudjuk ezt megcsinálni? Mi kéne ahhoz, hogy ez itthon is legyen? Kezdjük el mondani, hogy drága kutyások, vigyetek üveget, locsoljátok le, hát mennyire kultúrát?
1: De
2: hiába
1: mondod, évek óta mondja mindenki, mondja a nájlonzacskót, egy csomó önkormányzat kirakta a nájlonzacskót, a kutyak a kis nájlon, mi történt? Másnap mindenki abba vásárolta a sós kiflit, érted? Mert ellopták az egészet.
2: De egyébként tényleg.
1: Hát, hogy annyilag vagyunk képtelenek rá, de tényleg ez történt, Eszter.
0: Akkor ez már egy nutellás kifli volt?
2: Igen, az egy kicsit megmelegedett a sós kifli.
1: Így vitték el, érted, százasával a dolgot. Ez agy kérdése, vagy az, hogy az 500 eurót, azt mindenki meggondolja. Az mennyi most? A 160 ezer forint, 170.
2: Hát mióta Tisza van, már nincs annyi.
1: Na jó, akkor csak 100.
2: Nem tudom, mennyi, 360.
0: Hogy nagyon magas büntetéseket szabnék, plusz még lenne más egyéb következménye, például, hogy így a kutyának a bundájába bele kéne borotválni azt, hogy rosszat csinált, tudod, vagy valami.
2: Vagy a gazdának a fejében.
0: Vagy a gazda fejében. vagy a kutya a oldalra az arcát a gazdának, tudod, így egy ilyen bundetet a vállásra.
2: Igen, én tökre bátornak tartom, aki összeszedi. Tehát amikor látom Magyarországon, keveset vagyok a belvárosban, én látom, hogy lehajol és összeszedi, azért ahhoz tökösnek kell lenni. Odahajol, leszed, hogy tök bátor, hogy azt mondod, hogy de menő, figyelj, ezt most tök menőn csinálod. De jó, hogy összeszeded, de jó, hogy te ennyire kulturált vagy, hogy nem elfordítja a fejét, csak a kamuból a tesernyőt szerel, hanem lehajol, összeszedi, kidobja egy mozdulat az egész.
0: Nekem volt egy erdélterjeren gyerekkorom, vagy hát nekünk a bátyámmal, és az mindent megevett, tehát nagyon az acskókat is, és gondolkodtam rajta, hogy ha belvárosi kutya lenne, akkor ő már lehet, hogy előre csomagolva adná ki magából. Érted?
2: Hogy micsoda?
0: Tehát az, hogy szárazták előtt egy
2: nyelvozatkó. Igen.
0: És akkor utána jött a
2: nedves. Csomagba szarik.
0: Igen.
2: Aha, az egyébként jó.
0: Ez egy ilyen gyátószalag. És a végén csak össze kell húzni, hogy ezt a száj zsinort, tudjátok, ami van az a
1: két,
0: sárga.
1: Két madzagot igen, meghúzol, két madzag. És már ki is dobod.
0: Jó, ne etesedek a kutyával nyelvozatkót. Csak vicceltem.
2: Az nem feltétlen, jó, igen. Azt hiszem, hogy van benne nitrogén, húgysav és ammónia, ez van a kutya pisibe. Hát azért ezt tessék lelocsolni egy kicsit.
0: Ezt a kocsi is elmondhatja magáról.
2: Ugye, és ugyanilyen büdös van. Húgysav, ammónia és nitrogén. Ez a kocsikban levegőnek a fő összetevője. Igen, ültél már állam, tudod milyen. Abszolút ez.
0: Mindig kell,
2: hogy elvágyadok. Nem, ez egy kis nitrogén. És egy pici ammónia.
0: Az ammóniától mindig érzelmes lesz.
1: Nem lehet hasznosítani valahogy.
2: Ezt a kutya pisit?
1: Jó valamire? Nem mi?
0: Kutya pisi? Hát szerintem lehet bele biofegyvert csinálni.
1: Hát ilyen műtrágya.
0: Háborús vagy... időkben.
2: Hát például... savas, ugye eltolódik egy kicsit a savas irányba, a kémiai összetétel.
1: Mert ha ezért fizetnél, hogy valaki összeszedi és leadja, akkor rögtön meg lenne oldva a probléma.
0: Fúj, nem akarok abban a világban élni, ahol kutyavizetet adunk le. Tehát ezt
2: én most nem tudom, hol tartunk ebben?
1: Nincs kutyád.
0: Nekem még nincs kutyám, ez ki tudja, hogy lehet veszek egy ilyen kis...
2: Hol tartunk ebben, gyerekek? Hol tartunk? Most tényleg, most mentek föl, én nagyon keveset vagyok a belvárosban. Javultunk? Vagy össze
1: hát
2: van szarva?
1: Hát javult.
2: Te Ferencvárosi vagy, ott közlekedsz a beton
0: dzsungelbe. Nagyon rossz a helyzet, tehát very bad. Nagyon rossz a helyzet, az van, hogy ráadásul egy hajnába felkelnek, és már rögtön ugye, oda szaladják a kutyákat, tehát hogy ne lássák őket. Nem tudom, miért csinálják, fogalmam sincs, és tényleg rossz a helyzet.
2: Ők ezt megértem, amerre te laksz, Üllői út, Baross utca, ugye azért az egy kicsit ilyen mordoribot. Lehajolsz, hogy összed a

0: A kutyaszart már elveszik az izédet, a tárcádat közben. találsz egy pillangot a hátadba, úgyhogy megértem, hogy nem hajoltok le a kutyaszart.
1: És mutasd meg nekem, hogy az Üllői út és a Baros utca az ugyan esik közel.
0: Hát akkor ott mi ez? Mester utca, bocsánat, Mester utca.
2: Nem ez a lényeg.
0: Azt akartam mondani,
2: hogy ott szar helyen laksz.
0: Ott a Mória sötét bányáiban azonnal kirabolnak, hogy lehajolsz a kutyaszarért.
1: Így van, így van. És akkor?
2: Ez
1: a környék az életre nevel.
0: Az életemet akarom, vagy összeszedni a kutyaszart? Inkább nem szed össze, mert megkéselnek hátulról. Ez veszélyes környék.
1: Nem akarok budai ficsúr lenni, ahol nem is kell aggódnom az életemért. Hát ez ne viccel, mert ez életelenes.
0: Nem, csak tényleg nem, mert én azért ugye sokat közlekedek Budán, és nagyon ritkán megyek át a sötét oldalra, hogy javultok kutyaszar ügyben ott a pesti oldalon? Azért kicsit?
1: Nem, egyáltalán nem. Javulnak a helyzetek, viszont azt találtam, hogy Budán pedig hát sokkal, hát ott az emberek szarnak. Igen, hogy ez hogy van? Erről mit tudsz mondani?
0: Hogy... Hát azért, ott a Schwab-hegyen mi odaszarunk? Hát miért baj?
2: Megteheti, jó?
0: Trágyázzuk a Schwab-hegyet.
1: Érdekes, és hogy megy a növényzetben? No?
0: Először zavar, hogy néznek, utána már játszótér mellett is könnyen megcsinálod. Semmi baj nincs, hogy közben terhes anyukák gyerekekkel rohangálnak. Begugolsz a bokorba, kitolod.
2: Pestin Balázs gyerekek előtt üdít.
0: Igen, írja a blik, csak
1: nagyon várom, hogy az NMHH letegye most a voksát az új rendszer mellett, és eldönt, hogy ez most oké, vagy nem oké.
0: Igen, szerintem egy új NMHH-val új büntetéseink lesznek.
1: És milyen jellegűek?
0: Hát ez egy jó kérdés egyébként.
2: Nullázódott most, hogy váltás?
0: Nincs nullázódás.
2: Nincs mi? Tehát nincs, nem indulunk előről.
0: Nincs. Nincs nullázódás. Abszolút. Ez egy nehéz dolog.
1: Na jó, oké. De beszéljünk egy kicsit a macskákról is, mert a macskák érdemtelenül elmaradnak ebben a történetben.
2: A macska elássa. A macskának nincs nyoma.
1: Hát a macska ugye otthon szokott homokozózni. Ugye hajnal kettőkör.
0: Meg egy helyre megy, igen.
1: Igen ám, de hogy ugye rengeteg embernek van macskája, és ezek nagy adag, hát ilyen almos zsákokba, ugye, és szerintem ez nagyon környezetszennyező, mert alapból ne szakadjon ki, ezért dupla kukászsákba kell tegyed ezt a cuccot. Aha. És például lehetne kifejezetten macska szarkuka. Értitek? Tehát ahol az almot gyűjtik, hogy ne nejlon az acskóban, nem csak lelapátolod egy ilyen nagy közösségi kukába. És azt is valami hasznosítsák. Csinálják bele a nejlon az acskót, vagy nem tudom.
0: Figyelj, annyival egyszerűbb a macska. Egy helyre megy, fogod, beöntöd, oda pisil, oda kakil, annyival jobb, annyival barátságosabb. Jó, akkor hát bosszúból beleszarik a cipődbe, igen, vagy ha kiáros. Igen, vagy ha bosszút akar állni. De egyébként igen. Azért sokkal tisztább, mint a kutya.
1: Nagyon.
0: Egy helyre megy, és meg vagy. Ebből a szempontból szerintem sokkal bonyolultabb kutyát tartani.
1: Igen, és sokan azt mondják, hogy milyen gusztus a macska, mindenhol rájön a kis fenekével, de képzeljétek olyan macskánk, a segjük, a soha nem ér hozzá a földhöz.
2: Hát ez nagyon érdekes megfigyelés.
0: Igen, ezt én magamról nem mondhatom el. egy csomószor viszket a fenekem, aztán rájövök mindig, hogy bélférges vagyok.
1: Így húzza a fenekem. Hogy amikor volt hó a teraszunkon, akkor kiment a macska, és akkor vettem észre, hogy csak a kis talpait teszi le, és a feneke az nem ér hozzá, mert tulajdonképpen egész életében Google, vagy fekszik.
2: És professzor asszony, mennyi időt töltött ezzel a kiváló megfigyeléssel?
1: Nagyjából másfél másodperc volt, Ferenc.
0: Ez nagyon komoly etimológiai és állatani megfigyelések, hogy a macska feneke nem ér le a hóba, érted?
1: Igen, és még a kutyák megeszik egymás ürülékét, addig a macskáknak antibakteriális a nyáluk, amivel megtisztítják a saját bundájukat. Ezt is most olvastam.
0: Tehát valójában ezért van a macska fürdés, amikor fürdik, igen, és nyalogatja magát, az effektíve tisztul.
1: Aha. Igen, és az full antibakteriális, teljesen rendben van. Nyugodtan tedd oda a kis kezelet, dolgozzál.
2: Tehát ha én a három macskám közül bármelyikkel letusolok, akkor az...
1: Most úgy beszélsz felé, mintha nem történne az, amit mindannyian tudunk, hogy... Azt pikoszban dugod a lábujjaidat, és aztán lenyalatod círművel, hogy...
0: Na jó, gyerekek, kövesse mindenki a livornói mintát, jó? Ez egy nagyon dolog. Vigyetek üveget, és pucoljátok le. Locsoljátok le, ez egyébként tényleg Magyarországon is. Hallgassatok ránk, csináljátok, tök jó ötlet.
1: Szerinted ez egy megfelelő bosszú lenne, hogyha a kutyák, akiknek a pisét nem mossák fel, annak a gazdáját lepisilnék az emberek?
0: Egy ilyen nyilvános megszégyenítés lenne. Igen. Egy gazdát egyszerre egy nap lepisilhetsz.
1: Igen, és belesz, hogy az ügyfélkapunk kell jelezni rá, hogy megnézed.
0: Én nagyon sokat pisilek, tehát én egyszer büntetek rám, készüljön, én nem tudom, hogy mi a kocsi.
1: Cukorbetegségben.
2: Ez az, ami
0: ha vagyom csíp, csak szólok. Csak hogy csíp.
1: Hány szó pisíl szerintem, Balázs?
0: 5-6-szor biztos.
1: És néhány litereket?
0: Nagyon sok.
1: Ammóniás a szádvíze?
0: Tessék?
1: Ammóniás a szádvíze?
0: Nem, a hónajam az.
1: Jó, azért testcsíkot tegyünk bele a következőbe.
0: Igen, ezért egy 0-24-es egy 0-24-es vércukor elemzésre, azért ugorjunk el gyorsan. Na jól van, gyerekek. Oké, tehát akkor ezt esélyt megfogadni. Nekünk meg 8-tól vendégünk lesz. Hoppá!
1: Ki mer ide jönni?
0: Oda néz.
2: És azt oda most, rész, hogy hogy jön.
0: És erre gondoltál, és ezt most leírtad. Honnan tudtad ezt? Hát honnan Laci. Tudtad? Na, mondom, most hogy tudnék kiszólni, hogy mondja meg a vendégünk pontos nevét? Erre látom, hogy Laci rohan, és hozza. Nézd meg, hát azért a 15 év.
1: Tudom, mi ír a papírra? Rohadj meg.
0: Igen, rohadj meg.
2: Old meg egyedül.
0: Fikás az orrod, Bali. Léci, töröd már meg, már nagyon zon. Töröncsik Zsófia, szabadtüdős, merülő, világrekorder lesz a vendégünk.
2: De aki jó. Ugye azért egy érdekes személyiség, mert ő minden más csinált eddig, és 2 évvel ezelőtt azt mondta, hogy hát ezt így ő kipróbálná.
0: Igen.
2: Azóta megdöntötte azt a rekordot, amit eddig csak férfiak tartottak, ugye a 300 méter víz alatt egy levegővel, tiki-takizva medencébe, és most már övé a legmélyebbre merülő nővilágcsúcsa cím is.
0: Ugye ők palac nélkül egy kötél mellett egy orcsipesszel mennek lefelé, fordulnak az alján, és jönnek föl, minden lehetetlen, amit csinál.
2: És hogy egy kicsit még meghozom a kedved, Zsófi úgy motorozik, hogy sírsz.
0: Tényleg?
1: Hát? Igen. Vagy úgy motorozik, hogy ő sír.
2: Nem, aztán, nem, nem mi sírunk. Mi sírunk, aki azt gondolja, hogy hát így motorozgat.
1: Nem akarom a Zsófinak így a tompítani a fényét, de én is gyakorlom ezt
0: de
1: a szabad.
0: De te is bírod 20 másodpercig a viszonylag. És azért az nem akármi.
1: Igen, én azt mondtam gyakorolni, hogy beszállok a mínusz egyediken a liftbe, és nem veszek levegőt a tetejéig.
2: Úristen!
0: Azt a mindenit. Azért ennek... az nagyon durva, legalább 6,5 másodperc, azért hallod?
1: Ennek az az oka, hogy előtte Balázs szokott utazni a liftbe, és
0: kibírhatatlan.
1: Figyelj, ez a dögszag.
0: Ez az ammóniás dögszag, ami a kocsiból rám ragadt, hihetetlen. Na jó van, gyerekek, szóval vele folytatjuk, kifaggatjuk majd mindenről, edzésről, merülésről, meditációról, mindenről, mert ez egy az egyben az is.
2: Egyébként hát és verseny. Akkor azt gondolom, hogy verseny.
0: És egy levegő visszatartó versenyt is tartunk.
1: Jaj, de jó lesz. Én a fejét akarom látni szemben.
2: Nem, veled. Hát te mondtad, hogy ja, te ezt
0: gyakorlod. Lavorva a fejünket, és megnézzük, hogy ki meddig bírja.
1: Nekem van izém. Majd azt mondta, nekem van kloákám. De...
0: Nekem van klamidiám, de hogyan ez most ide? Ezen a klamidia nem segít.
1: Kopolyút akartam mondani, de mindegy, az is van.
0: Jó.
1: Szóval oké, ez oké.
0: Oké, Zsófival beszélgetünk mindjárt, úgyhogy maradjatok velünk, jövünk rögtön, nem sokára 8 óra.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen!
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.

0: adásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
4: Te felmostál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
5: A külvilág zajos. Az otthon csendje az Internode nyílászáróival kezdődik. Válassza a biztos döntést. Most egyedi kedvezményes árakon. Internorm. Európa első számú ablakmárkája.
6: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
7: Mobilnetet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy ország tuning. Telekom.
8: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
9: Dehogy is.
8: A csirkemellnél nincs jobb.
9: Mondom, hogy a szárnya jó.
10: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibén csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
11: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
12: Szevasz, tavasz, hello Front Row, viszlát, bolhák és kullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Row-t a tavaszi időszakban akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Row védelem.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Ne felejtsd el befizetni a vízszámlát, drágám!
14: Nem volt időm, és már megint eltűnt az a fránya csekk.
13: Ideje elektronikus számlára váltani, most 6 havi kedvezmény is jár érte.
14: Igazán? Akkor tényleg most érdemes váltani. Végre nem lesz több elveszett csekk és sorban állás.
13: Na ugye, ezt mondom már mióta. Intézem.
14: Váltson e-számlára ön is. Kényelmes, biztonságos, környezettudatos, és most pénzt adunk érte.
13: Részletek a debreceni kötőjel vízmű.hu oldalon.
15: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
16: És ez még csak a bemelegítés.
15: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzzünk a kedvezményekből.
17: A Mandula cukrászdák egész évben sok-sok finomsággal várnak. Makaronok, nosztalgiakrémes, gurú és tökéletes torták a tökéletes pillanatokra. Várunk mindhárom mandulában, vagy rendelj online a mandulacukrászdák.hu-ról.
18: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyárt Debrecen!

0: küldetésünk.
1: Keresd a prémium térkövek és műfüvek széles választékát a Gulyás tüzében, ha a cél a minőség és hosszú távra tervezel. www.gsv.hu.
2: Mi tudjuk, mi kell egy mosolyhoz. Kérjük, ön is segítse kis betegeinket és családjaikat adója 1%-ával.
3: www.leukémiasgyermekekért.hu. Köszönjük!
4: Mindig aktuális! Dehír.hu. A Debreceni Hírportál. A Debreceni Hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
5: Hangolja munkahelyi rádióját az FM 95 Rádió 1-re, és nyerjen saját magának és 4 kollégájának ebédet kiszállítással. Küldje az ebédszót SMS-ben vagy Viberen a 0620 95 95 395-ös számra névvel és szállítási címmel, majd hallgassa az FM 95 Rádió 1-et, mert fél egyelőtt kiderül, hogy melyik munkahelyi csapat kapja az ötfős ebédet. Az ötfős ebédet.
6: Reklámot hallottak.
4: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
7: Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Debrecen is csatlakozott a Vágatlan Május mozgalomhoz. Kikaptak a Deac focistái. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés szombati alakuló ülésén. A Tisza párt elnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében és egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter eskütétele után elmondott beszédében kiemelte: hittel, akaraterővel, hazaszeretettel fog dolgozni azért, hogy megfeleljen az olyan elődök figyelmeztető példájának, mint Batthyány Lajos, Nagy Imre vagy Antal József. Kedd délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. Köztük a Hajdú-Bihar vármegyei 5-ös számú egyéni választókerületben megválasztott dr. Ruszin Szendi Romulus, aki az új honvédelmi miniszter lesz. Külföldi érdeklődők, csökkenő albérletárak, több ezer új lakás. Jelentősen átalakulhat a debreceni ingatlan piac, miközben az Otthonstart program sok fiatal bérlőt a vásárlás felé terelt. Az albérletpiacon már az árkorrekció jelei látszanak. A DTV Hírpont című műsorának legújabb adásában Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője adott áttekintést a debreceni ingatlan piaci trendekről és az agglomeráció felértékelődéséről. A teljes adást visszanézhetik a Dehíren. Debrecen önkormányzata májusban átmenetileg felfüggeszti a közterületi gyepfelületek kaszálását. Ezt a csapadékhiányos téllel, a gyakorlatilag csapadékmentes márciussal, valamint az elmúlt 125 év egyik legszárazabb áprilisával indokolta az önkormányzat. Közleményük szerint a döntés célja a gyepalkotó növények kiszáradás elleni védelme, a biodiverzitás megőrzése, valamint a méhek és más beporzók támogatása. Az intézkedés egyben csatlakozás a Vágatlan Május mozgalomhoz, amit Gajdos László leendő élő környezetért felelős miniszter hirdetett meg.
4: A sporthírek támogatója a Karát Fashion, mert itt érdemes vásárolni.
7: Nem tudott nyerni a Deac a labdarúgó NB3 északkeleti csoportjában vasárnap. A 28. fordulóban a debreceni egyetem együttese 2-1-re kikapott itthon az Ózd Sajóvölgye csapatától. A Kisloki viszont nyert. 3-0-ra verte a DVTK második számú együttesét idegenben. Délelőtt sok felhő lesz felettünk. Térségünkben időnként kisebb csapadékra és élénk légmozgásra lehet számítani. A legmagasabb hőmérséklet 20 fok körül alakul.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport. Ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
8: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Uraim, egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1

0: folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, de nem vagyunk, de vagyunk, de nem. Ugye hát ez már egy fura egy ilyen helyzetben vagyunk, mert elmondtuk, nem rejtjük vékkel, hogy adásunk felvett, mert hogy mi majd Győrben vagyunk majd este, ha 5 órától a Széchenyi téren, vagy délután 5 órától, de nem akartunk best-of-ot adni. Tehát, hogy az most olyan igazság
2: kellett volna. Vagytok nekünk.
1: Igen, de nem is tudunk élőben lenni, mert hogy éppen nagyon botorozunk valahol.
3: Hát nem, most 8 óra van, én most hívogatlak 51-ére, hogy
1: gyere már a szobából. Igen, 8-10-kor már itiner van, és már menni, ülni kell a motoron. Meg még iszogatok valahol egy láttét, úgyhogy ez a helyzet, de itt vagyunk, és ahogy ígértük, ugye vendégünk lesz, de előtte gyorsan a kitelepülésre egy mondat, ugye ma Győrbe várunk mindenkit, Eszter is jön, Széchenyi tér, 5 óra rengeteg ajándék, rengeteg nyeremény, amit hozunk, viszünk, úgyhogy 5-től élőbe Győrbe vagyunk.
3: Majdnem 1 millió lesz a napi.
1: Összértékben,
3: igen,
1: tényleg?
3: Igen, hát az ajándékok, a cash, a mit tudom én mi, Eszter, az már maga 500 ezer.
2: Egy ölelés tőlem.
1: Az
2: megfizethetetlen.
1: Az megfizethetetlen, így van. És az időnk is jó, úgy néz ki, úgyhogy egyelőre nem kiabáljuk el, de hétfőkedden jók vagyunk. Na, hozzánk pedig megérkezett vendégünk, Törőcsik Zsófi. Hello, Zsófi, jó reggel.
2: Sziasztok. Ciao.
1: A magyar szabad tüdős búvársport, hát hogy is mondjam, csak legeredményesség képviselője, mondhatjuk ezt így ebben a formában, most az vagy?
4: Talán igen.
1: Talán igen. Megtiszteltetésért bennünket, hogy miattunk jöttél haza most Riakából, vagy az interjú igen. miatt. Mit csinálsz kint? Ott éppen történik valami?
4: Hát odaértünk haza, ugye Fülöp-szigeteki edzőtáborból, és ott majd folytatom aha. a felkészülést. Egy kicsit ilyen, kicsit itthon, kicsit ott.
1: Fülöp-szigeteken merre volt az edzőtábor? Melyik szigetem?
4: Mabini.
1: Aha.
4: Batangas.
1: Azért az...
3: Mi a víz arra felé?
4: Eléggé.
1: Neked a dorogító, a dorogító, az nem az, már nem lehet, de most várjál csak, hogy tisztázzuk a sportot, ez mindenkinek egyértelmű legyen. Ugye ez nem az, vagy az is volt neked, ugye, amikor medencében leföl, de ez igazából itt lefelé mész, ugye?
4: Igen,
1: tehát egy kötél
4: igen.
1: segítségével, lassú zen mozgásban, egy csipesszel az orrotokon mentek lefelé, való fordultok, jöttök föl. Mondom ezt a laikusoknak.
4: Egész pontosan.
3: Jó, de várjál, ugye ebből van olyan, amikor lehúznak egy ilyen gépezettel, van olyan, amikor uszonnyal csinálod, van olyan, amikor fölfelé már csak nem tudom mit csinálsz, de ebből több van.
4: Igen, igen, a gépezettel, amikor lehúznak, azt egy ilyen szánkónak hívják, az abszolút olyan sport, amit lehet csinálni, de nincs belőle verseny, tehát hogy az egy ilyen, nem tudom, Guinness rekord jellegű történet, amiben mi versenyzünk, annak négy fajtája van ennek a mélymerülésnek. Az egyik, amikor egyáltalán nincs rajtad úszony, és nem is érhetsz hozzá a kötélhez, tehát ha hozzáérsz a kötélhez, vagyis húzod magad rajta, akkor kizárnak, vagyis úszni kell lefelé és fölfelé is végig. Utána van kétféle úszonyos, az egyik az egybe úszony, egy ilyen delfin úszonynak kell elképzelni, hogy mind a két lábad egy úszonyban van benne. Van olyan, amikor a bifinnel mész, amikor mindegyik kettő lábadon külön? Van, igen, és van az, amiben most a világcsúcsot sikerült felállítani, amikor pedig húzod magad végig lefelé
1: és fölfelé is a kötélen. De várjál neked, ez úgy jött, azt olvastam, ugye itt a kis castingban, hogy te valahol Máltán voltál néhány éve, és egyszer csak azt mondtad, hogy én ott a fenék, oda le kéne menni.
4: Igen.
1: És leértél a fenékre, ahol palackos búvárok néztek rá nagy szemekkel, hogy te mi az Isten csinálsz 16 méteren. Aki búvárkodik, azt tudja, ezért a szabad tüdővel lejárni, fölmenni, az nem egyszerű. Ez így indult neked?
4: Igen, ez így. Annyi, hogy a vízzel azért elég különleges kapcsolatom volt, mert régóta én triatlonoztam 10 évig előtte, kisebb nagyon megszakításokkal, és oda is úgy kerültem le, hogy én állandóan az úszodában akartam lenni, és még a felszínen nem tudtam úszni rendesen, de már a víz alatt a medence aljáról a kis fél fülbevalókat, meg nyakláncokat, nem tudom miket, már gyűjtögettem össze. És akkor 4 éve most már elmentünk Máltára a barátokkal nyaralni, és oda elvittek minket hát így snorkerezni, hogy a víz tetején úszkál, kaptunk egy pipát, meg egy szemüveget, és akkor mennyi aztán ott
3: ez a klavírnyászál. Igen. Ötöt ki kell menteni.
1: Igen.
4: Kaptam egy 41-es törött scuba palackos uszonyt, 37-es lábam van, tehát hogy így nagyjából minden passzolt. És volt egy hajóroncs ott lent. De hát akkor én nem tudtam, hogy az milyen mélyen van, csak egy teljesen más világ volt, hogy beletettem a fejem a vízbe, és így Jézus Mária, ott egy hajóroncs, még sose láttam ilyet élő vízben. És akkor így jött az ötlet, hogy hát ne kéne menni, meg hadd fogjam már meg azt a hajóroncsot, ha már itt vagyok. És
2: te második... üvöltöttek rád? Ez nincs kifizetve! Csak a felszíne lett kavirnyálni.
1: Hova megy? Mit csinál? Zsánda úszonyunk.
4: Nem, igazából... Képbe volt nagyon a vezetőnk, mert hogy jött velünk két búvár gyakorlatilag, akik nyilván nem volt rajtuk palaszk, de hogy ők úgy próbáltak minket így guide-olni így a víz tetején, hogyha elsodródunk vagy valami, akkor nem menjünk messzire. És akkor ők úgy nagyjából látták, hogy mi a tervem, mert hogy nyilván voltam olyannyira jó fej, hogy nem szóltam senkinek, hogy én nekem...
1: Csak elindultam lefelé.
4: Csak elindultam lefele. És akkor második, harmadikra sikerült, ott megtapogattam a hajót, és
1: milyen
4: igen, ott
1: volt körülbelül?
4: 16 méter.
1: 16 méter igen, mélyre. Aha, igen. Azért az így egy elsőre combi, ahol már palackosok voltak.
4: Igen, és ott kavírnyáztak a hajó körül, és emlékszem, az egyikkel így összenéztünk, és láttam az arcán, hogy így nem érti, hogy ez mit csinál itt.
2: Ez már az oxigén hiány lesz.
1: Ez nitrogén narkózisban van.
2: Sellő, te vagy a sellő.
1: És ott jöttél rá, vagy ott realizáltad, vagy ott realizáltak mások, hogy van valami extra képességed, ami másnak valószínűleg nincs.
4: Igen, ott visszamentem a felszínre, és akkor mondta a Gábor, a vezetőnk, hogy hát ez így nagyon jó, nagyon ügyes vagy, gratulálunk. Két dolog, az egyik, hogy ilyet még egyszer ne. A másik meg, hogy ez, hogyha hazamész, akkor ezzel kéne valamit csinálni, mert hogy ez így nem általános, hogy emberek így lemennek 16-17 méterre.
1: Hát csak a leút meg a fölút hát hosszú időben, ha ott még egy kicsit úszkálsz, aki lemerült pár méter mélyre úsz, hogy az tudja, hogy mire lemész, már jössz is föl. Tehát a 16-ot lemenni, ott úszkálni, följönni, az
3: hát az átlag az ember idő. Szerintem 3-5 méter között így, ha lemegy, és azonnal,
1: és azonnal jössz föl.
3: Akkor arra már azt mondja, hogy hú, de ügyes
4: vagyok. Igen, és már igen, fáj a füle, és igen.
1: Igen, igen. És akkor itt jöttél rá, hogy van egy olyan képességed, ezzel el kell kezdeni foglalkozni. Igen, és igen, akkor innentől kezdve elkezdtél merülgetni?
4: Igen, hát akkor ugye hazajöttem, és akkor elkezdtem így kutatni az interneten, hogy mi ez a freediving. Én nem is tudtam, hogy egyáltalán létezik egy ilyen sport, hogy freediving. És akkor googliztam egy kicsit, és szembe jött a Noxigén apnea klub Magyarországon, az egyetlen épkézláb ilyen apnea klub, és felvettem a kapcsolatot az edzővel, Sopronyi Andrással, akinek elküldtem egy-két videót erről a máltai utazásról, és hát ő utólag mondta nekem, hogy ott látta, hogy oké, akkor ezt a lányt így be kéne húzni ebbe az egyesületbe.
3: És ilyen, hogy magyarországi klub tényleg a dorogító? Vagy itt, de mi a lehetőség?
2: Azért, hogy van egy apnoé klub is, mert én nagyon szeretnék belépni.
1: Ez valami nagyon mély medence lehet, amit építettek.
4: A horkolós klub. Hát itthon ugye ennek az egész sportágnak van egy mélymerülős verziója, meg egy olyan, amikor a medencében úszunk. Tehát mindegyiknek az a lényeg, hogy egy levegővel kibír mélyebbre menni, illetve kibír többet úszni a medencében, és hát nyilván itthon a medencés a...
1: Neked az oda-vissza az mennyi most? Az mi volt? Csak hogy értsük az adatokat, aztán majd elindulunk lefelé.
4: Hát
1: ott
4: Monóval én tartom a világcsúcsot, 300 métert úsztam egy levegővel.
3: Ez az volt, amit csak férfi tudott eddig megcsinálni.
4: Igen.
1: Te várj, azért ezt értelmezők. Tehát 300 méter egy 50-es medencében
3: a
1: 6-szor úszod le oda-vissza az 50-es medencét egy úszonnyal. Tehát igen, ez a monóúszó, delfin mozgásban. 6-szor megcsinálod.
4: Igen.
2: De egy levegővel.
3: De még egyszer, egy levegő.
1: Ez mindenfajta rákészülés nélkül adottság, vagy azért erre azért neked is kicsit edzeni kellett?
4: Nem, hát ez nyilván ez.
1: Azért ebben van meló.
4: Igen, abban
2: ez. Hogy lehet megfojtani például?
1: Tehát a vízbe sem.
2: Hogy erre volna egy maffia csoport, és azt mondják, hogy addig nem jössz, nem utalod át. Lehet, hogy már addigra egy arcvizest lesz a kezed, tudom, hogy lehet, hogy ez.
1: Ezzel akar megfulladni. Igen, vágjuk a fülét, valami legyen.
4: Nem kell megfújtani, mert megfojtom magam. Ez többször előfordult, hogy elájultam a víz alatt, mert hogy nem jöttem föl. Tehát éreztem, hogy baj lesz, de hogy egyszerűen annyira átírtam a saját programomat, hogy eldöntöttem, hogy nem fog feljönni. És hát nem jöttem föl, de szerencsére.
1: És akkor hoznak.
4: Hát kipecáztak, igen.
1: Na várjad, hogy ez csak férfi úszta meg, de akkor te ebbe világcsúcsod vagy a nők között, de ezt nem is úszta meg nő. Tehát ez nincs
4: ezt
1: olyan, akit meg kell.
4: Nem, a legjobb nő mögöttem 284 méterrel van.
1: Aha.
2: Egyszer egy delfin megúszta, és ennyi volt.
1: Igen, de belead. És akkor innen indul el az ember lefelé, vagy a kettő párhuzamosan zajlik? Tehát, hogy úszod a merencéket ide-oda, de közben azért edzel lefele is, vagy ez egy tök más sztori?
4: Hát ez igazából tök más sztori, és nagyon-nagyon ritka az, hogy ebben a sportágban valaki mind a két fajta freedivingot aktívan űzi, és versenyszerűen űzi, és viszonylag jó eredményekkel van. Most nem magam
3: olyan
4: akarom
3: nincs,
4: fényezni,
3: hogy
4: de hogy...
1: Tehát, hogy mind a kettőben nem.
4: Ez nekem a 2025-ös évemben egy olyan mérföldkő volt, hogy ilyet még soha senki nem csinált, se férfi, se nő, hogy a medencés és a mélységi összetett világbajnokságot is megnyerte.
1: A mélység az pedig 100, mennyi? 105
4: most
1: méter.
4: A világcsúcs, a másik számban 108 méterre mentem úszonnyal.
1: Aha. Na, ennek mindjárt átveszünk a stációit, a süllyedés, emelkedés, mert ez egy külön világ. Tehát ez így csak így kimondta, hogy 100 méter, nekem lesétálni a kocsi is. Nagyon megterhelő. Nagyon mérges vagyok, olyan messzire parkolok.
3: Ha van hideg sör, a strandon, odáig el.
1: Hajlandó vagyok 100 méter sétálni, de nincs ott a motor vagy a kocsi, akkor semennyit. Azt nézték, hogy neked van-e valamilyen különlegesebb testi képességed, szaturációd, adottságod, oxigénfeldolgozásod, bármi, kopoltyúd, mint más embernek, vagy egyszerű genetika, hogy neked ez ennyire megy?
4: Nagyon sok minden illik össze. Igazából abból a szempontból semmi extra nincs bennem, hogy nincs ilyen nagyon extrém méretű tüdőm. Nyilván egy picit az átlagosnál nagyobb van, de tehát semmilyen nagyon extrém kirívó adatom nincs. Igen, egyszerűen csak van egy nagyon erős bázisom, amit a triatlon adott, tehát hogy azt szoktam mondani, hogy megtanultam szenvedni, tehát hogy nem adom föl, és az első jelzéseknél, például amikor jönnek kontrakciók, amikor az agy leküld egy jelet a rekeszizomba, ami megmozdul önkéntelenül, és azzal is egy jelet próbál adni a tüdődnek, hogy mozdítsd már, meg te nem normális. Tehát, hogy ezeket valahogy olyan erővel felül tudom írni, hogy emellett van egy elég magas testtudatom, és egy csomó minden, fizikai edzettség is. Tehát, hogy ezek úgy állnak össze, hogy úgy néz ki, hogy ez így.
3: De akkor ez javarészt agyban dől el? Hogy mennyit bírok a víz
4: alatt?
3: Elég
4: nagy százaléka, igen. Nyilván, hogyha hiába vagy jó agyban, és hiába tudod mentálisan nagyon jól kezelni a helyzetet, és mondjuk nem esel pánikba, és tudod helyén kezelni az összes helyzetet a víz alatt, hogyha fizikálisan gyenge vagy, akkor...
3: Nem fog rendőrbe
2: kerülni. Az durva, azon gondolkodom, hogy akkor elájulsz a víz alatt, mert ha elájulsz, hogy akkor teljesen visszaállnak ezek a reflexek. Tehát, hogy akkor az lenne az agyadnak az első gondolat, hogy vegyél egy nagy levegőt. Tehát hogy hoznak fel, hogy ne menjen el a tüdőd vízzel?
4: Képzeld el, hogy nem. Tehát, hogy annyira csodálatos az emberi test, hogy van egy ilyenünk, hogy emlős reflex, ami a kisbabákban ugye nagyon
1: zárnak
4: meg is van. Még, igen.
1: Minden lezár.
4: És amikor elájulsz a víz alatt, akkor nyilván nem, tehát, hogy ez egy rövid ideig tart, de hogy elájulsz a víz alatt, és kifújod a levegőt, viszont nem szívod be. Tehát, hogy ez egy a safety búvároknak egy nagyon erős jel is, tehát, hogy ez azonnali jelzés gyakorlatilag, hogy nem vagy jól, hogy azt látják, hogy elkezd lassulni a mozgásod, belassulsz, szinte megállsz, és elkezded kifújni a buborékokat, és ott már nincs kérdés, hogy ott azonnal megfognak, és föl.
3: Hány ilyen ájulásunk van, kisasszony?
4: Az igazit, vagy amit anyukám tud, melyiket
3: szeretném. Amit anyukám tud,
1: a hivatalosat. Mutasd a kezeddel a hivatalosat.
2: Az anyukám nulláról tud.
1: Igen.
4: Hát kettőt csináltam, igazából hármat, de kettőt csináltam medencében, mind a kettőt világbajnokságon. Úgy látszik, hogy az ilyen jó hobbi, hogy csak edzésen, nem csak világbajnokságon.
2: Szeretem, ha néznek, miközben elájulok. akkor van értelme.
4: Egyet meg mélységben, de azt igazából az tavaly volt, és az már a felszínre jövetelül
3: elájultam el, ez már nem számít.
1: Igen. Ugye majd is beszélünk, de akkor nézzük a lefele utat. Tehát a rákészülés és a lefele út. Mert ugye ez külön sztori, hogy mi történik lefele, mi történik fölfele. Mondjuk a világrekord kísérlet. Tehát ugye azt látjuk, hogy van pár mély belélegzés, van egy légzés lassítás, és aztán egy ilyen zenbe kerülés, ugye egy meditáció. Én nem is tudom, mit látok a mozgásotokon, de ugye annyira harmonikus, annyira lassú, mintha egy félig így aludnátok, vagy így meditálnátok közben. Nagyon érdekes ezt látni kívülről. Történik a különböző méterek, mondjuk 20 méterenként, fejedben, a fizikailag, a testedben, tünetekben, amíg leér az ember 105 méterre. Hogy kell elképzelni?
4: Hát elindulni lefelé mindig az első 20-25-30 méter, az nagyon arról szól, hogy azt a levegőt felpumpáld, tehát fölhozzál a tüdődből, az arcodba, ide a pofazacskodba annyi levegőt, amennyi majd elég lesz ahhoz, hogy tudjál egyenlíteni egészen 105 méterig, hiszen nyilván minél lejjebb vagy, annál kevesebbszer kell egyenlíteni, mert annál kisebb a nyomáskülönbség, de az első 20-30 méteren, azzal kell legjobban elfoglalva lenned, hogy be van csipeszelve az orrunk, hogy felfúj gyakorlatilag a pofazacskódat maxira.
1: Tehát a tüdőből hozott fel a levegőt, igen. Miközben lassú mozdulatokkal az ereszkedés
4: igen.
1: Folyamatos.
4: Igen. És amikor ezt feltöltötted, akkor gyakorlatilag még húzol magadon egy párat, és amikor eléred azt a pontot, amikor már lefelé húz a víz, tehát amikor már nem kell mozognod ahhoz, hogy zuhanjál lefelé.
1: Tehát van egy ilyen pont.
4: Van egy ilyen pont, igen, egy olyan 25-30 méter környékén már gyakorlatilag mozdulatlanok vagyunk, és esünk lefelé. Akkor már igazából hát idézőjelben csak arra kell figyelni, hogy folyamatosan egyenlítsd a füled, amikor azt érzed, hogy elkezd feszülni, és elkezd.
1: Látod, hogy hány méteren vagy? Változik a szín? Változik a színskála? Vannak méterek megjelölve, hogy hol tartasz? Vagy egyszerűen annyiszor gyakorlod, hogy nagyjából tudod, hogy hány mozdulat után hány méteren vagy?
4: Nagyjából tudod, de igazából két segítségünk van. Az egyik, hogy mindig jó hogy dolog, ha nyitva van a szemed. Egyrészt a nitrogén narkózis is egy kicsit talán kevésbé üt meg. Hát mondjuk engem rám pont nem volt igaz most a Fülöp-szigeteken. De a másik pedig az, hogy van egy óra általában a nyakunkon vagy a fejünk tetején, a kis kapucnink alatt, amire beállítunk mindenki magának egyéni ízlés szerint, beállít bizonyos mélységekben riasztást. és annál a riasztásnál tudod, hogy hanyadik riasztás, akkor körülbelül hol vagy.
1: Tehát azt jelez neked, hogy 80 méter, 100 méter, 70 igen. méter, ott tudod, hogy mit riaszt.
4: Igen, aha. Na most, ha ez nincs meg, ami például pont a világcsúcsmerülésemnél nem indult el az órán ez az applikáció, és full vakon mentem lefelé, tehát semmilyen riasztásom nem volt, arra tudtam hagyatkozni, hogy nagyjából figyeltem a vizet, hogy mennyire sötétedik, hol sötétedik, és akkor nagyjából.
3: De várj, lent van egy plató, nem? Tehát ezt előre igen. meg kell mondanod, igen. hogy hány métert akarsz menni.
4: Igen, úgy, és annyira állítják a kötelet.
1: Igen. Ott eléred igen. az alját.
4: Eléred az alját, le kell szakítani egy cetlit.
1: Ott van egy búvár, nem? Ott
4: nincs,
1: nincsen.
4: Nincs,
1: senki nincs,
4: nincs
1: lent. Nincs lent valaki, aki még 105 méteren, igen.
2: De miért mantaráját odállíthatnám meg legalább?
1: Én azt hittem azért a technika, nem van egy kétpalackos technikai azért 100 méteren.
4: Ha belegondolsz, nem tud mit csinálni. Tehát ha most tegyük fel, te szarul leszel 105 méteren, mit csinál? A palackos búvár nem tud veled följönni, együtt mert neki dekózni, meg
1: neki,
4: kell állni.
1: Neki folyamatosan dekompressziója van.
4: Nem tud neked levegőt se adni, mert hogy akkor ugyanott tartasz, mint ő, hogy te se tudsz onnantól kezdve már fölmenni, mert beszívtál egy olyan bizonyos sűrűségű levegőt, illetve
1: az, az nullán, nullán az kitágul igen. egy picit a 105 méteren beszívott.
4: Tehát nekünk ugye ez azért van, aha. hogy azzal az egy levegővel megyünk le és jövünk föl, az nyomódik össze aha. és tágul ki.
1: A testednek, illetve az agyadnak milyen tünetei és vészjelzései vannak, amikor azt mondja, hogy élni akar, vegyél levegőt, görcsök, rándulások, izmok, agyban, gondolatok, mit csinál a test és a gondolat?
4: Hát legelőször a kontrakciók szoktak jönni, az a görcs, ugye az, amit mondtam, a rekeszizom, amikor elkezd összehúzódni, ez egészen tud nagyon halvány és lágy lenni. És
1: rángásszerű görcsök?
4: Igen, igen. Itt
1: a nyomástól, vagy mitől, vagy az oxigénjei?
4: Nem, hanem amikor az agyad felfogja, hogy nő a széndioxid szint a véredben, nem cserélődik ki a levegő, ahogy kéne, csökken az oxigén, akkor elkezd jelet küldeni neked, hogy valami van, nem tudom, hogy mi van, de valami van, vegyél levegőt.
1: Aha.
4: És ennek a jele a kontrakció, amit te azt mondod neki, hogy jó van, majd.
3: Nyugi, majd.
1: Nagyon kemény.
4: Nem magyaráz, nem majd
2: itt értem, már jönnének, csak mondom neked, hogy én már rákattam a végén a kötélnek.
1: Gyere! Melyik a nehezebb, az agyat helyre tenni a gondolatok szintjén, vagy a fizikai tünetet? Mert ugye mind a kettő lázad egy idő után, gondolom.
4: Az agy egy kicsit nehezebb
1: az
4: szerintem.
1: Agy munka és a gondolat
4: tehát,
1: nehezebb.
4: Tehát, hogyha fizikailag képzett vagy megfelelően erre, akkor például el kell viselni a laktátot, ami egy idő után nyilván, mivel pláne, hogy mozogsz, ha elkezdesz mondjuk edzőterembe googolsz, és simán veszel levegőt, akkor is egy idő után annyira savasodik a combod, hogy beszarsz. Na most ugyanezt csinálni úgy, hogy nem veszel levegőt, tehát hogy az olyan intenzív fájdalom tud lenni, hogy...
1: Ez egy bőr alatti bizsergés, egy melegedés, egy forróság, tűszúrás, ez micsoda?
4: Nagyon brutál izomfájdalom.
1: Izomfájdalom. Igen. Mindez 80-100 méteren, még folyamatosan mozogva lefelé.
4: Igen.
1: A minden. Itt ott már szinte sötét, nem? A 100 méter az már azért...
4: Hát itt most 100 méteren nagyon, ugye a Fülöp-szigeteknek ez a része, ez ráadásul nem is híres arról, hogy nagyon, nagyon jó a látótávolság, tehát itt mondjuk ilyen 90 méter környékén már viszonylag sötét volt, 100-105-ön meg gyakorlatilag kúk sötét volt. Engem, mikor először, mikor megcsináltam életem első 100 méterét itt ebben a Fülöp-szigeteki edzőtáborban, akkor például úgy megütött a nitrogén narkózis, hogy vizionáltam. Tehát, hogy én soha nem játszottam a Minecraft játékkal, de tudom, hogy néz ki, és egy az egyben csak és kizárólag fekete, sötétkék és zöld pixeleket láttam.
1: Miközben fogalmam jöttél fölfelé?
4: Nem, már a lefele.
1: De még rutinból csináltad igen, a mozdulatot, igen, de már halucináltál.
4: Próbáltam keresni a kötelet, mert egy lime, ilyen kivizölt kötelünk volt, és azt próbáltam arra fókuszálni, hogy csak és kizárólag azt nézem, és az is úgy eltűnt az orrom elől, hogy pedig itt volt, nem tudom, 10 centire előttem, hogy csak és kizárólag pixeleket láttam.
1: Azt a mindenségét nekik. Fú, Arne. Nagyon kemény, mindjárt átbeszéljük a visszafelé vezető utat, mert az megint egy másik sztori. Ugye?
2: Igen, vagyjál már, ez mennyi idő, amíg leérsz a végére?
4: Hát a 105 méteres merülésem az azt hiszem 3 perc 40, 3:35. Ne, jó, nem, bocsánat, a lefele az olyan 1:40 környék, 1:02, inkább 2 perc. Tudod képzelni?
1: Dehogy tudom. Vicces. Egy koktéllal ülök a parton, nagyon napozok, és ránézek a vízre néha a gyerekre, hogy kicsit kedbe álltad, kicsit, mert semmit. Tehát a 3:30 az összes, leföl, 3:30.
4: Hát jó esetben igen, de például csináltam 4:48-at is, ami nem volt kellemes, nem önszántam volt, de...
3: Van olyan ág is, azt szerintem nem csinálod, amikor csak beleteszed a fejed a vízbe, és nem mozogsz. Igen. Abban mi a világrekord? Ilyen 10
1: hát,
3: perc.
1: Abba 10.
4: A női az 9,5 perc a női.
1: A férfiak 10 fölött vannak. Igen. Leteszi a fejét, nem mozdul, csak bent tartja a fejét. Igen.
2: Ezen még dolgoznunk kell.
1: Na, mindjárt folytatjuk a beszélgetést, mert baromi ízgű, megnézzük a visszafelé utat is, hogy ott mi történik, úgyhogy rögtön jövünk, folytatjuk mindjárt a beszélgetést. 8:30 pontosan jövünk a hírek után.
0: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
8: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
9: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körül. További részletek márkakereskedéseinkben vagy a kgmhungary.hu-n.
10: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
11: Autóüveg Pilkington.
12: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
13: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
14: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
15: Egy nap múlva vizsga. Hol a Datív PC Neo?
16: Egy óra múlva vizsga. Köszi, Datív PC Neo. Válaszd a Datív PC Neo homeopátiás gyógyszert, és koncentrálj az esti bulira. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
17: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
18: A buddhizmus nem más, mint egészséges józan eszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
17: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: Reklám.
19: Mi tudjuk, mi kell egy mosolyhoz. Kérjük, ön is segítse kis betegeinket és családjaikat adója 1%-ával.
20: www.leukémiasgyermekekért.hu. Köszönjük!
21: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Osam kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
22: Anya, elmenjünk majd oda, ahol azt a sok robotot láttuk.
23: A szakmafesztiválra gondolsz? Tavaly nagyon tetszett, ugye?
22: Igen! Tortát díszítettem, befonták a hajamat, kaptam csillámtetkót, és cicásra festették az arcomat. Elmenjünk most is?
23: Persze, idén is a Debreceni Szakképzési Centrum szervezi, és képzeld, most még báb előadás is lesz.
22: Báb előadás? De jó!
23: Hát ezt nem hagyhatjuk ki. Május 16-án szombaton ott leszünk a Dósa Nádor téren. Gyere, fedezzük fel együtt a szakmák világát.
1: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
2: És ez még csak a bemelegítés.
1: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzzünk a kedvezményekből.
3: Sziasztok, Csányi Sanyi vagyok. Ünnepeljetek velünk május 16-án kétszer is a Kölcseiben. Délután 3-tól hogyan értsük félre a nőket, az 555. előadás, este 7-től pedig a 100. döntés, utána közönség találkozó beszélgetés, úgyhogy gyertek, jó lesz!
4: Jegyek a csányisandor.hu.
0: Ünnepelje szerettei születésnapját az FM 95 Rádió 1-en. Küldjön 13 óráig SMS-t a 0620 95 95 395-ös számra, és műsorvezetőnk felköszönti az ünnepeltet. Születésnapi köszöntő minden nap 13 és 14 óra között az FM 95 Rádió 1-en. Hangolja munkahelyi rádióját az FM 95 Rádió 1-re, és nyerjen saját magának és 4 kollégájának ebédet kiszállítással. Küldje az ebédszót SMS-ben vagy Viberen a 0620 95 95 395-ös számra névvel és szállítási címmel, majd hallgassa az FM 95 Rádió 1-et, mert fél egyelőtt kiderül, hogy melyik munkahelyi csapat kapja az 5 fős ebédet. Az 5 fős ebédet.
24: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
25: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
24: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
25: Reklámkukac mcdb.hu.
17: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
26: Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Távhővezetéket újítanak fel Debrecenben. Nyílt napot tartott a DKV. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés szombati alakuló ülésén. A Tisza párt elnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében és 1 tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter eskütétele után elmondott beszédében kiemelte: hittel, akaraterővel, hazaszeretettel fog dolgozni azért, hogy megfeleljen az olyan elődök figyelmeztető példájának, mint Batthyány Lajos, Nagy Imre vagy Antal József. Kedd délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei, köztük a Hajdú-Bihar vármegyei 5-ös számú egyéni választókerületben megválasztott dr. Ruszin Szendi Romulus, aki az új honvédelmi miniszter lesz. Felújítják a távhővezetéket a debreceni Teleki utcában, a 24-es és a 38-as szám közötti szakaszon. A DH Service közleménye szerint a felújítással érintett nyomvonal szakasz bontása, az épületek előtti járdaszakaszok és tömblehajtók használatának részbeni korlátozását jelenti. A munkákat várhatóan június 30-áig végzik. A munkavégzés napközben zajjal járhat. A kivitelező a környéken élők, valamint a közlekedők türelmét és megértését kéri.
0: Közlekedési információk egyenesen a DKV-tól. Itt az FM 95 Rádió 1-en. Rádió 1-en.
26: Idén is nagy érdeklődés övezte a DKV nyitott sorompók elnevezésű nyílt napját. Az eseményen kicsik és nagyok egyaránt bepillantást nyerhettek a közösségi közlekedés kulisszái mögé. A rendezvényre Budapestről és Miskolcról is érkeztek Ikarus autóbuszok, amelyekkel az érdeklődők nosztalgia utazásokon vehettek részt Debrecen utcáin. A látogatók megismerhették a kocsi szín működését, megtudhatták, mi zajlik a színfalak mögött, emellett pedig a nagy népszerűségnek örvendő közlekedési emlékszoba bemutatása sem maradhatott el.
0: A DKV információit hallották.
26: Újra vásári hangulatba borult a debreceni Böszörményi út a hétvégén. Rengetegen érkeztek ugyanis a Mihály napi vásárra, ahol többek között kézműves portékák és színes gasztronómiai kínálat is várta a látogatókat. A forgatag már mindkét napon komoly érdeklődést vonzott. A látogatók számára idén is akadtak újdonságok. A 3D nyomtatóstand sokak figyelmét felkeltette, a vásári környezetben pedig több helyen is feltűntek a japán fűszfák, amelyek különleges hangulatot adtak a népszerű eseménynek. Délelőtt sok felhő lesz felettünk, térségünkben időnként kisebb csapadékra és élénk légmozgásra lehet számítani. A legmagasabb hőmérséklet 20 fok körül alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt vagyunk, gyerekek, folytatjuk a beszélgetést. Adásunk felvett, jelezhetjük azért.
1: Nyugodt szívvel.
0: Nyugodt szívvel, és hát nem tudom elolvasni, Széchenyi tér? Széchenyi tér.
2: Igen.
0: Ugye? Széchenyi téren vagyunk ma. 5 órától így
1: van. Néntől már a DJ-k ott vannak, aki elsősoros jegyet akar magának, az ugye kicsit drágább, hogy szoktuk mondani,
0: így van.
1: De akkor már lehet 4-re jönni.
0: 4 órától. Mi pedig folytatjuk tovább a beszélgetést Törőcsi Zsófiával, a Magyar Szabadidős Búvársos Sport, hát mondhatni legismertebb és legeredményesebb tagja a szerénység nélkül.
1: Magyar, most már a világ legismertebb búvárcsaja.
0: A világ legismertebb.
2: Kimondom életem először, hogy a világ örökös világranglista első helyén vagyok a világon.
0: Wow, ugye 105 méteres csúcs lefelé, 3,5 perc, majdnem 4 perc az a lefelé és a fölfelé út, és hogy ott tartottunk, hogy lent mi történik, megvan a fordulópont, a fizikai tünetek megvannak, az agyi tünetek ugye működnek, rekeszizom görcsöl, elindulsz visszafelé. Az már
3: egy kérdés, bocsánat, igen? Mit hallasz itt? Tehát, hogy most már látjuk, hogy mit nem látsz, de hogy, vagy halljuk, hogy mit nem látsz, de hogy milyen érzék ilyenkor a füledben, hogy így feszít, hogy a szívdobogásodat hallod, vagy...
2: Nem, van? Egyébként ez jó kérdés, ezen még nem gondolkoztam sosem. Hát nem tudom, én biztos a felét hallom mindennek, mint amit mások, mert a jobb fülemre süket vagyok amúgy, de igazából semmi extrát nem hallasz, mint amikor beleteszed a fejed a tengerbe. Tehát ezt az alaptenger zúgást hallod, viszont annyira befelé fókuszálsz, hogy nem fogod föl gyakorlatilag,
1: de ahogy van hallucinációd, ahogy elmesélted az előbb, hogy volt úgy hangokat is, hogy gyere föl!
2: Olyan például szokott lenni, hogy teljesen random zene megjelenik a fejemben. Tehát aha, zene, bármilyen zenének valamelyik dallama részlete, és akkor volt olyan, hogy fölfelé úton például is kezdtem gondolkozni azon, hogy ez most honnan jött. Hmm. Hogy mostanában nem hallottam.
3: Random el szoktuk tárolni, és akkor felszabadult egy fájl.
2: Igen, valószínűleg igen.
0: Nagyon szép maga a mozdulatsor, de hogy közben meg ebben borzasztó fegyelem van. Tehát itt a pulzuskontrolltól kezdve a testtudatig, a gondolatok fegyelmezéségeben minden benne van. Amikor nézem, én azon gondolkozom, hogy mennyire könnyednek tűnik, hogy milyen begyakorolt a mozdulatsor, hogy milyen nyugodt, hogy milyen lassú. De közben belül azért valószínűleg azért ez egy nagy harc, de kívülről, amit látsz, amikor ők merülnek, az valami egészen ilyen zenszerű tényleg. Nagyon könnyed, nagyon kecses, fordul visszafele, ugyanaz a mozdulatsor, és ilyen nagyon-nagyon szépen, nagyon könnyedén. Melyik a nehezebb, a visszafele jövő út?
2: Mentálisan a visszafele egy picit könnyebb, mert szerintem igen, mert akkor már tehát akkor már megcsináltad a célmelységet, remélhetőleg a cetli az valahol valamelyik tépőzáron ott van rajtad, amit majd be kell mutatni a bírónak a felszínen, és a visszafele út, akkor már tudsz arra gondolni, hogy most már csak ennyi van.
0: Azt tehát, érzed 80-on, hogy meg lesz, vagy érzed, hogy elrontottad?
2: Általában igen. Igen. Aztán nyilván ez be tud ütni, hogy 20 méteren elájulsz, tehát hogy azért ez nyilván sosem szabad semmit biztosra venni, de úgy én azt gondolom, hogy nagyjából azért tisztában vagy önmagaddal, hogy az, ilyen állapotban
0: az vagy. Ájulásnál van egy pont, mint az altatásnál, hogy érzed, hogy most kicsekkolsz? Vagy úgy ájulsz, hogy nem emlékeztem, hogy elájultam?
2: Mind a kettő van, igen. Van olyan is, amikor kicsekkolsz, egyébként pont így szoktunk mondani is, hogy elkezded érezni, hogy veszted a kontrollt.
0: Tehát esik szét a mozdulatsor?
2: Igen, és mint amikor nagyon hirtelen nagyon berúgsz, mesélték, szétese, hogy milyen, aha, igen, és hogy egyszerűen csak azt érzed, hogy nem tudod kontrollálni a mozdulatot, és ez kívülről is annyira idézőjelben gyönyörűen látszik, hogy mikor van az a pont, amikor az ember elkezd kiesni.
0: De ott már vannak, tehát 50-en, vagy 40-en, vagy 30-tól már vannak
2: 40-en, is. Igen, az összes hivatalos versenyen 40 méteren találkozol az első safety búvárral.
1: Aki szintén szabad tűzös.
2: Igen, így van. Nem, igen, mindenki.
0: Szabad, tudják, hogy jössz föl, és akkor ő elindul lefelé,
2: igen,
0: és megvár.
2: Nagyjából tudják, hogy mikor, hány, ugye szonárral folyamatosan követnek, nagy világversenyeken kamera is megy le melletted, és tudják, hogy hol jársz körülbelül, és tudják azt is, hogy fentről az első safety búvárnak mikor kell elindulni, hogy ti pont 40-40
0: aha, és ott, ha bármi van, onnan már ő fölhoz.
2: Onnan már ő fölhoz. Aztán 30 méteren jön még egy, 20 méteren még egy, és a végén már hárman kísérnek föl az utolsó.
0: Milyen, az egyébként nagyon szép, mikor nem nyúlnak hozzá, te már tudod, hogy meg vagy jössz föl, csak így kísérnek fölfelé, mert ott van még ugye egy mozdulatsor, amit meg kell,
2: igen,
0: csinálni.
2: Jelenni,
0: csipet levenni, az nagyon szép. És a vadászgépek tudod, így mennek veled föl, az brutál jól néz ki.
3: És milyen érzés az első levegővétel?
2: Hát ha emlékszel rá, akkor jó, igen, akkor marha jó. Hát ott nagyon-nagyon arra kell koncentrálni az első 10-15 másodperc. Ugye 15 másodperced van arra, miután az orrod szállt kiért a víz felszínre, 15 másodperced van, hogy bemutasd azt a protokollt, ami áll egy
0: jel,
2: kézmozdulat.
0: Csipesz, jel, és mondani kell, hogy jól vagy.
2: Igen,
0: van egy, igen, és ezt nem mindegy, milyen sorrendben, nem?
2: Van, ha mondjuk összekevered a kettőt, és mondjuk először veszed le a csipeszt, utána azt mondod, hogy I'm okay, és utólag mutatod a jelet, bukta.
0: Ennek van egy sorrendje, hogy hogy mi a csipesz, mi a múlt, hogy mondod, így van.
2: Tehát először felbukkansz, nyilván veszel egy pár levegőt, hogy képbe kerülj, mutatod az oké jelet a kezeddel, lehúzod a csipeszt, és azt mondod, hogy I'm okay.
0: És ha ez igen, láttam, hogy ezért csak elrontja.
1: Keverted, akkor kész a 105.
2: Ó, és össze is kevertem most, hogy belegondolok, nem, először veszed le a csipeszt, utána az okéjjel, és utána mondod, hogy ám oké.
0: Én láttam olyan videót, hogy elrontja a csaj, és igen. Kiabálják neki, hogy csipesz, jel, mond, és a csaj meg van zavarodik, a félésre elrontja, és neki sem tudja elfogadni, piros kártya, vagy igen. Nem tudom, piros lapot kap, és rossz volt a során, és a csaj összetörve, hogy mondja, nem hisz, hogy 100-szor begyakorolt mozdulat.
1: Volt, érted?
0: Igen, és megúszod. De ott már valószínűleg nem rontasz azért világcsúcson,
2: nem? Hát simán ronthatsz, mert egyébként tudsz olyan hipoxiás állapotba kerülni, hogy ezzel is ez az a, egyébként hülyeségnek tűnik, amúgy meg sokszor egyébként hülyeség is ez a szabály, de hogy ez az a célja, hogy a bíró 100%-osan meggyőződjön arról, hogy te képben vagy, és te tudod, hogy mit csinálsz, és tudod, hogy mikor milyen sorrendben mit kell
3: csinálni. Nehogy valaki akarat ellenére búvárkodjon 105 métert.
0: Igen,
3: igen.
0: Igen. Ez most egy köze megdönthető, amit te megdöntöttél, vagy beállítottál, vagy most ezzel biztonságban, hogy nincs a környéken senki, aki ezt mondjuk megúszná csajként 105 méter lefele?
2: Hát most per pillanat nem
0: nagyon
2: látok,
0: van a horizonton.
2: De hogy ezt én viszonylag hamar, hát nem viszonylag hamar, mert azért még van egy-két szám, amiben szeretnék most előrébb haladni, de hogy azért ezt szeretném letolni még.
0: És ezt utána... te döntöd el, hogy bocsánat, hogy mikor, hol? Tehát azt mondtad, hogy holnap 108 Fülöp-szigetek, akkor berakják neked a kötelet, 108 és mehetsz?
2: Hát egy olyan rendezésű verseny kell hozzá, ami világbajnoki státuszú. Aha, vagy világranglista, nem világranglista, világcsúcs státuszú verseny, tehát ennek megvannak.
0: Neked a kötelet, 108 és mehetsz?
2: Hát egy olyan rendezésű verseny kell hozzá, ami világbajnoki státuszú. Vagy világranglista, nem világranglista, világcsúcs státuszú.

0: Minden megvan, hogy egy cigire azért gondolom rágyújtasztam.
1: Egy óriási havarna szivar azért. Kubai szivar belefér.
0: Már meggyújtják neked, mire kim
2: vagy. A cigit és a viszkit a kezembe
1: adják. Igen, egy jó prosecco mindig lecsúszik.
0: Csak az izgalomra, ijegységre. Hogy ilyenkor utána mi a rehabilitáció? Hogy ugyanúgy, tehát mint ami sem történt volna, vagy megviseli a testedet, vagy ilyenkor felszabadul valami iszonyatos örömhormon, mi történik benned?
2: Hát leginkább mentálisan megterhelő, ez a neurológiai rendszernek, az idegrendszernek a legmegterhelőbb. Nyilván ehhez kell az, hogy fizikailag jól legyél, tehát hogyha fizikailag gyenge vagy nem vagy olyan csúcsponton éppen, akkor az is tovább tart, hogy kipihent, de hogy 2-3 napot szoktak mondani minimum egy mélyemerülés után, amíg az idegrendszered is túl feldolgozza azt, hogy most ez
1: hogy
2: mi történt, hogy
1: nem vettem. Ez egy jó nagy sok a szervezetnek, igen, meg az idegrendszernek.
3: Jó az edzőtábor, hétfőn merülsz egyet, a következő csütörtökön. Addig meg
0: igen. Szerdán sírsz egész nap, azt a csütörtökön merülsz.
1: A pasik milyen mélyen vannak? Náluk mi a rekord? Mennyi hát, választ el?
2: Náluk ugyanebben a számban, amiben én most a 105-öt csináltam, 137 méter a
1: azt a mindenit.
2: Világrekord, ezt pont most csinálta a Petár egyébként a Fülöp-szigeti, aki ugyanezen a versenyen.
1: És az utánad jövő csaj mennyivel van mögötted nagyjából?
2: 104, ő most 100. Azért választottam a 105-öt.
1: Az belátható.
0: A seggedben vannak.
1: Azt hittem, hogy egy 89.
2: Hát ő most, ha jól tudom, ő most a monóra edz nagyon.
0: A mononukleózisra?
2: Igen.
1: Az, mono, az
2: egybel úszony, a delfin úszonyos. Lefele. Igen. Úgyhogy egyébként ő is tartja benne a világcsúcsot 123 méterrel, azt hiszem. Úgyhogy...
3: És akkor nyilván ezt akarod megdönteni, amikor
2: hát
3: mondtad,
2: hogy... Hát majd nem, most egyelőre azzal kell küzdenem, hogy ezt a nitrogén narkózist, ezt megszokjam.
0: És erre hogy lehet gyakorolni? Van úgy, hogy otthon nitrogén narkózol, hogy egy kicsit kényebb legyen? Vagy...
2: Például csináltunk olyan edzést, mikor kiderült, hogy ez engem így meg tud ütni, akkor csináltunk utána egy olyan edzést, hogy lementem 90 méterre, és 90 méteren 1 perc, 4 másodpercet ott lógtam, mondanám a levegőbe, de hogy a kötél végén, úgyhogy nem csináltam semmit, hogy egy picit azért 90 méteren már 10 bár nyomás van, és ott azért ott is már elég csúnyán meg tud ütni ez a nitrogén narkózis.
1: Na de az mi garantálja, hogy nincs ott veled senki, hogy te nem indulsz el felszabadulva lefelé, mert annyira betépsz a nitrogén narkózist, hogy effektív az, hogy és még megyek lejjebb. Hát ugye vannak ilyen búvárok is, akik 40-en megkapják, leoldják a cuccot, és elindul lefelé, mert megbolondul az agya. Tehát, hogy...
2: Hát az igen, mondjuk, ha leoldod, az gáz. De hogy hozzá vagyunk kötve nyilván egy karabinerrel a kötélhez, úgyhogy nem tudsz csak úgy elúszkálni, hanem egy 1 méter 20 centis drót vagy kötéllel, igen, oda vagy kötve.
1: Felhúzni nem tudnak. Tehát,
2: de fel tudnak húzni, úgy van kialakítva a rendszer, hogy van egy ellensúly a kötélnek a másik végén, és hogyha valami gáz van, és látják a szonáron vagy a kamerán, hogy nem mozdulsz, nyilván kivéve azt ezt az utolsó edzést, amit mondtam most, hogy
1: meg
2: volt beszélve,
1: percet.
2: Hogy egy percet ott lógok, akkor azt a súlyt belökik a víz másik oldalán, és illetve tudnak még húzni is rajta kézzel, és akkor felhúznak ennél a kötélnél.
1: Aha. Tehát lemész azért, hogy szokd a nitrogén narkózis állapot. Tehát hozzászoktasd az agyadat meg a szervezetedet, igen, ahhoz, hogy ez milyen betépve lenni a nitrogéntől.
2: Igen. Igen. Aha.
3: Jó egyébként?
2: Úgy belülről azt érzed, hogy jó, aztán kívülről látod magad a felvételen, és azt mondod, hogy atya úristen. Tehát én például jöttem fölfelé, legalábbis azt hittem, meggyőződésem volt, hogy jövök fölfelé, és egy helyben uszonyoztam. És le kellett jönni a safety búvárnak, értem, mert látta, hogy
1: ott kabírnyászol valami, nem nagyon haladsz. Te meg azt hitted, hogy baromira nyomod fölfele.
2: Én meggyőződésem volt, hogy hasítok fölfele.
0: És te miért nem jelentkeztél az űrprogramba amúgy? Mert hogy ezzel a fizikummal, meg ezekkel az adottságokkal...
3: Nem fölfele akar menni le. Igen.
0: Hát már volt. De igen. De neked ilyen mindent ki kell próbálnod, amit szerintem, mert ez egy nagyon különleges adottság. Azért ez kevés embernek adatik meg. Hogy van még benne ilyen extrém terved?
2: Hát biztos, egy csomó hülyeséget kipróbáltam, mert biztos nyitott lennék más hülyeségekre is, de egyelőre kevés a víz a világűrben, úgyhogy még annyira nem
0: dolgozunk
2: fogott
0: rajta.
2: Meg.
0: Dolgozunk.
1: Egészen elképesztő. Szponzorok, közvetítés, pénz az van benne ebben a sportágban?
2: Hát egyébként lenne, meg külföldön van is. Itt.
1: Aha.
2: Itthon szponzor az nagyon nagy igény volna rá, hogy szoktuk mondani, de hogy főleg így, hogy elvesztettem a munkahelyem is.
1: Emiatt?
0: Nem tudta felvenni a telefont.
1: Valahogy ez a Fülöp-szigeteki dolog, ez nem jött, szóval nem tudtam bejárni a munkahelyem.
0: Homofizó volt, és olyan, hogy 100 méteren ők.
1: Kényesen érintett őket, hogy 3 hetet a Fülöp-szigeteki edzőtáborban vagy.
3: Kirúgtak? De egy világbajnokot, hát azért eló.
2: Hát most, ha én abszolút azt a részét megértem, hogy így is nagyon sokat köszönhetek nekik, mert az elmúlt egy évben úgy edzettem, hogy elengedtek ezt a videóda. Tehát, hogy én meg tudom érteni, nyilván az ő szempontjukból én egy haszontalan valaki vagyok, mert nagyon büszkék rám, meg szerettek, de hogy egyébként...
0: Mivel foglalkoztál?
2: SAP tanácsadó voltam.
0: Az SAP-tól rúgtak ki?
2: Hát SAP termékeket forgalmaztunk, de nem az SAP cégnél.
0: Ott volt az a

0: buli, most már kivágjuk az a megbuli tavaly, ahol történt a hátuljára szívták a kokain, hogy az még oké volt, de ez azért ezt már meghúzzuk alatt.
1: Ami érdekelne még, és amiről nem beszéltünk, hogy a pánikról mesélj már egy kicsit, és a pánik leküzdéséről. Ez egy izgalmas dolog azért a 80-100 méterem.
2: Nyelési nehézségekkel küzdködve.
1: Mióta tudom a GGMC-t, és már megnyugodtam.
0: Igen, ezt
1: már megterülök. Hogy történik agyban? Mert ugye itt a fizikai tünetekről beszéltünk, a rekeszizmokról beszéltünk, a gondolatokról igen, de amikor elindul, vagy ne agy Isten beüt, volt már neked ilyen helyzet? És ezt megtanulni, legyőzni, kontrollálni, kézben tartani magát a pánikot, vagy a halálfélelmet, ami bármikor megjelenhet, nem?
3: Igen, ez egy olyan dolog, amiről sose tudod, hogy ha felbukkan egyáltalán, akkor mikor, milyen helyzetben fog felbukkanni. Nekem még, én még soha nem éreztem azt, hogy olyan pánikba kerültem volna, hogy ne tudtam volna úrrá lenni rajta. Nyilván egyfajta pániknak hívhatjuk azt is, amikor elindulsz lefelé, és mondjuk érzed, hogy nem szólal meg az órád. És felfogod, hogy most úgy kell lemenned 105 méterre, hogy egyébként
1: hogy nincs meg a segítség.
3: Ingod nincs róla, hogy éppen hol vagy. Tehát, hogy ez is lehet egy ilyen mikro pánikszerű valami, hívhatjuk így, de hogy azonnal a listán a következő pontra át kell ugrani, és azonnal azzal kell elkezdeni foglalkozni, hogy akkor mit csinálok.
1: Tehát,
3: hogy nincs az porondon, hogy...
1: Megjelenhet, de hogy egy borzasztó mentális munkával ez egyfajta karbantartás annak, hogy nem hagyod uralkodni, igen, sem fizikailag, igen, sem lelkileg, tehát, sem gondolatban.
3: Igen. Aha. Nincs olyan opció.
1: Iszonyat koncentráltság az érez közben, nem?
3: Igen. Hát valószínűleg emiatt is az idegrendszer nagyon elfárad egy ilyen merülés után.
0: Ezt honnan érzed, hogy elfáradt az idegrendszered? Vagy vannak ilyen fizikai tünetei?
3: Hát fizikailag is nyilván valamennyire fáradt vagy, de ilyen kifacsart zokni vagy utána egy kicsit. Tehát, hogy nincs kedved beszélgetni, nincs kedved, tehát, hogy egy picit olyan ilyen átvisz.
1: Túlélőbe kapcsolsz kicsit.
2: Pont, mint te adás után, hogy fekszel a kanapén.
1: Ahogy megőzreg el 6 órakor, nincs kedved beszélgetni, senkire szóljon hozzá.
0: Ez van. De letolsz egy jó fellépést, ugyanezt leülök, és akkor tudod, hogy nem lehet
1: sebezhető vagy, senki ne szóljon hozzá, mindenet pihen. Mert az idegrendszered túlterhelődött, borzasztó.
0: Plusz, hogy hát nekem Balázsak együtt dolgozom, ami 108 méternek felel meg, ha engem kérdezel.
1: Naponta.
0: Így van.
1: Igen, hát azért ez egészen elképesztő. De akkor ez tényleg maga a testkontroll, meg maga az elmekontroll. Ez a sport, ez erről szól, nem?
3: Igen.
1: Amellett, hogy nyilván tüdőkapacitás és fizikai határok közben azért ez egy elképesztő nagy meditáció. Igen. Is.
3: Hát egyben. Az, hogy nem engedsz meg magadnak dolgokat. Tehát, hogy amit a tested meg az elméd követel tőled, és azt tudod mondani, hogy nem jövök föl.
0: Hát ez nekem nem megy, mert a legkisebb dolgokra se tudok nemet mondani.
1: Sajtunk kell.
2: Balatonszelep. Kény Balatonszelep.
1: Most a túlostásban.
0: Borzasztó döntés lenne.
1: Hú, nagyon izgi. Mi most a következő edzőtábor, és utána akkor lejjebb tolod? Vagy mi a következő lépcsőfog?
3: Hát attól függetlenül, hogy idén most azt beszéltünk meg, hogy idén inkább a mélységre koncentrálok, de hogy egyébként június első hetében itt Budapesten rendezik a medencés világbajnokságot, a Duna Arénában. Megnézem, hogy mi a helyzet.
0: Megy bántani a többieket
1: szerintem. Ezt a saját magad megdöntés a cél akkor valójában.
3: Igen.
1: Aha.
3: Igen, most igazából Bifinnel tervezek valamit.
0: És nem akarsz így vállalkozni? Ilyen bányatavak felderítése, csak így szabadidővel tudod.
3: Hogy az egyik volt kollégám, mondta pont tavaly, hogy elmentek vitorlázni 7-8-on, és hogy beesett a nem tudom kinek a nagyon drága napszemüvege, és lemérték a szonárral a vitorláson, hogy 16 méter volt, és senki nem ment leérte, és ott kellett hagyni a napszemüveget. Úgyhogy lehet, hogy indítanom kéne ilyen vállalkozást, hogy összeszedem.
0: Mondom, kapnak is van egy drónja, még ott a siófoki kikötőben, csak mondom, hogy...
1: Felhozott szabadidővel Balatoni keresén vagy bérhető. Ott üldögesz egy naphagyon egész
2: aranyakláncot, tudod,
1: aranyakláncot, jugorjon már földvára, beesett a gyereknek itt az aranyakláncot.
0: Ez óriási, lenne egy kis hajója, tudod, egy személyes.
1: Azért a Balatonban jó a látótávolság, tudod, tehát ott sranszos bárit megtalálni. Nagyon inspiráló volt. Köszönjük szépen, hogy bejöttél. Egyrészt, hogy időt szántál ránk, meg hogy hazajöttél miattunk.
3: Hát köszönöm, hogy itt lehettem.
1: És nagyon drukkolunk, nagyon menő, amit csinálsz. Nagyon-nagyon szépen köszönjük.
0: Megyek neked safety búvának 3 méterre.
3: Jó,
0: ott foglak várni. Jó, hogy a Fülöp-szigeteket bevállalom.
2: Mi már láttuk úszni. Zseni.
0: Én is abban születtem, tudod.
1: Zsófi, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál.
3: Köszönjük
1: szépen. Töröcsik Zsófiával beszélgetünk, köszönjük szépen. 9 óra lesz, nem sokára jövünk mindjárt a hírek után.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, a hamarosan folytatódik!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
6: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
7: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
7: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

0: jelzem be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigyel Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játszom Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a héra falait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes! Ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés-zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kalandmusical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenye és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
6: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a 400 g-os Nutella mogyorókrém 1599 forint. Két termék vásárlásakor a 0,4 literes Kubu Play ital 259 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
7: A Toyota bemutatja: egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
8: Szevasz, tavasz, hello Front Row, viszlát, bolhák és pullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és pullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Row-t a tavaszi időszakban akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Row védelem.
9: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at!
10: Autóüveg Pilkington!
11: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
12: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkre tegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape, for your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos pároloktatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
13: Új sportba kezdenél, de drága a felszerelés? A Decathlonnál hiszünk abban, hogy egy sportág kipróbálása nem kell, hogy anyagi kihívások elé állítson. Ezért sportra tervezett, minőségi termékeket kínálunk kedvező áron. Fedezd fel választékunkat a Decathlon weboldalon, az appban vagy áruházainkban.
3: Reklámot hallottak.
5: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
14: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
15: És ez még csak a bemelegítés.
14: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
16: Figyelem, szakemberek! Készen álltok a váltásra? Stabil, hosszú távú munkát kerestek? Ahol tudásotoknak valóban értéke van, a Metal Sheet csapatába keresünk megbízható, híddarús és gépkezelő kollégákat. Ne habozz! Jelentkezz még ma a Metal Sheet honlapján vagy Facebook oldalán található elérhetőségeink egyikén. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
17: Keresd a prémium térkövek és műfüvek széles választékát a Gulyás tüzében, ha a cél a minőség és hosszú távra tervezel. www.gsv.hu.
18: Ó, már megint koszos az autóm.
19: Nyugi, töltsd le a My Green Line applikációt Katta Debrecen mobilra. Itthonra is rendelheted, vagy válaszd a hazonviszem szolgáltatást.
18: Csodálatos! Hogy volt? My Green Line. Letöltve, Debrecen mobil, kattintva.
20: Ne felejtsd el befizetni a vízszámlát, drágám!
21: Nem volt időm, és már megint eltűnt az a fránya csekk.
20: Ideje elektronikus számlára váltani, most 6 havi kedvezmény is jár érte.
15: Igazán? Akkor tényleg most érdemes váltani. Végre nem lesz több elveszett csekk és sorban állás.
20: Na ugye, ezt mondom már mióta. Intézem.
15: Váltson e-számlára ön is. Kényelmes, biztonságos, környezettudatos, és most pénzt adunk érte.
20: Részletek a debreceni vízmű.hu oldalon.
19: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
21: Ünnepelje szerettei születésnapját az FM 95 Rádió 1-en.
22: Küldjön 13 óráig SMS-t a 0620 95 95 395 számra.
21: És műsorvezetőnk felköszönti az ünnepeltet. Születésnapi köszöntő minden nap 13 és 14 óra között az FM 95 Rádió 1-en.
23: Hangolja munkahelyi rádióját az FM 95 Rádió 1-re, és nyerjen saját magának és 4 kollégájának ebédet kiszállítással. Küldje az ebédszót SMS-ben vagy Viberen a 0620 95 95 395 számra névvel és szállítási címmel, majd hallgassa az FM 95 Rádió 1-et, mert fél egyelőtt kiderül, hogy melyik munkahelyi csapat kapja az 5 fős ebédet. Az 5 fős ebédet.
24: Hirdessen közvetlenül kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en. Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen. FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
25: Reklámot hallottak.
19: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
26: Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Világháborús megemlékezést tartottak Debrecenben. Ismét megtartották a Kroneszeránt. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés szombati alakulóülésén. A Tisza párt elnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében és egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter eskütétele után elmondott beszédében kiemelte: hittel, akaraterővel, hazaszeretettel fog dolgozni azért, hogy megfeleljen az olyan elődök figyelmeztető példájának, mint Batthyány Lajos, Nagy Imre vagy Antal József. Kedd délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. Köztük a Hajdú-Bihar vármegyei 5-ös számú egyéni választókerületben megválasztott dr. Ruszin Szendi Romulus, aki az új honvédelmi miniszter lesz. A II. Világháború európai lezárásának 81. évfordulójára emlékeztek szombaton Debrecenben. A Medgyesi sétányon tartott megemlékezésen Papp László polgármester arról beszélt: a háború borzalmainak, valamint a diktatúrák pusztításának emléke ma is arra figyelmeztet, hogy a béke megőrzése közös felelősség. Hozzátette: Debrecen és a magyarság a történelem során többször is képes volt talpra állni a pusztítás után. A megemlékezés végén Debrecen és Hajdú-Bihar vármegye önkormányzatának képviselői, valamint civil és fegyveres szervezetek helyezték el koszorúikat a világháborús emlékműnél. Szombaton rendezték meg a Kroneszránt a debreceni déli ipari parkban. A rendezvény az ország egyik legkülönlegesebb futóeseménye, hiszen a pálya egy szakasza a Kronesz Hungary Kft. Gyárépületén belül halad át. A Kroneszrán nem csak a futásról, hanem az összetartozásról és az elfogadásról is szólt. Az Immanuel otthon és iskola két tanulója is teljesítette a távot a különleges futóversenyen. A résztvevők számára a kellemes időjárás és a jó hangulat is emlékezetessé tette a napot.
19: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
26: 5 parkolási zónát alakítottak ki Debrecenben, amelyeket színekkel különböztetnek meg egymástól. A Nagyerdei körút a Debreceni Egyetemtől a körforgalomig, a Pallagi út a körforgalomtól a Vígató térig, valamint az Ady Endre út a Kötszínháztól a Nagyerdei körút kereszteződéséig a kék színt kapta. A kék zóna hívókódja 4034.
19: A DV Parking információit hallották.
18: Az időjárás jelentés támogatója a Te vagy gyógyszergyár ZRT. Ma tesszünk a holnap egészségéért.
26: Délelőtt sok felhő lesz felettünk. Térségünkben időnként kisebb csapadékra és élénk légmozgásra lehet számítani. A legmagasabb hőmérséklet 20 fok körül alakul.
25: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Élőszervesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike, Viki, Laci, Rázsko Eszti, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. 9 óra után sokszor elmondtuk, hogy ma ugye nem itt vagyunk, de itt vagyunk, de itt vagyunk, de nem itt vagyunk. Viszont máshol élőben már máshol vagyunk, de este Győrben vagyunk, a Széchenyi téren. Ez az adás ma nem best of, de nem is élő, hanem felvett. És ma este Győrben vagyunk, a Széchenyi téren. Este 5 órától jelen pillanatban Eszter még szúnyókál, mi meg már motorozunk.
2: Bizony, reméljük.
3: De jó
2: reméljük.
3: Lehet nekem.
1: Jó lehet
2: igen,
1: még
2: jó
1: neked.
2: Jó lesz majd akkor.
3: Ja, de jó lesz majd nekem, igen.
1: Te most még alszol. Te most még alszol, mi már úton vagyunk, hogy odaérjünk ma este Győrbe, és rengeteg nyereményt, ajándékot, fú, mit viszünk, mindent viszünk.
2: Magunkat.
3: Van
2: ma rengeteg
3: van.
2: Magunkat.
1: Eszter is jön 3 állomásra, Juli jön 2 állomásra, sok 100 000 forintnyi készpénz, nyeremény, ajándékok, játékok, gyerekek. Úgyhogy lesz minden. Győr, Széchenyi tér, itt kezdünk ma este 5 órakor. Jó? 8-ig világos van, jó idő van. A hétfőket még idő erre szempontjából is
2: jó
1: okay.
2: Lesz végig.
1: Jó lesz, megold.
2: Jó lesz.
1: Lehozzuk, nem lesz ezzel baj.
3: Így van, birthday Ferenc.
2: Köszönöm szépen. És... Ja, tényleg, ma van a...
1: Ma. Hatalmas ezen. Boldog születésnapot táblák, torták, tortából előbúgró Erika elenyákok, repülők, borkai zsoltok a Rábán nagyjaktal, hajóztatják a Ferit és húzzák egy kis gumimatraccal.
2: Hoztam lyukaszoknit, hogy ugye tudjak idomulni.
1: Mi hozzuk a kepit, úgyhogy lesz minden.
3: Lesz a kepibara.
1: Kepibara, kapibara, minden.
3: Na,
1: minden
3: mit
1: lesz.
3: Fogok játszani most? Tessék? Akkor nem játszunk valamit?
1: Játszunk egy utolsót, így. Na?
3: Van kedvetek?
1: Hogy ne?
3: Ez olyan, amikor a vakáció fel van írva, tudod, a táblára.
2: És már mindenki és csak kamuból bemegy egy kicsit.
1: Igen, utolsó reggelünk a héten, nem vagyunk többet a stúdióba itten.
3: És azt ígértek el, Balázs, hogy ezt egy Mary Fuck Kill-el fogjuk lezárni.
1: De rég játszottuk! Ezt régen játszottuk.
3: Ezt ígérted nekem, Balázs, tegnap ezt mondtad.
1: Így van, szabályunk nagyon egyszerűek. Hallasz 3 nevet, és a 3 névnél ebből el kell döntened, hogy kivel szeretkeznél, kitölnél meg, és kivel élnéd le az életedet. Vagy azért, mert elviselhető, vagy azért, mert a legkevesebb gond van vele, vagy azért, mert a legsimulékonyabb, vagy mert a legkönnyebb lenne elviselni, de közben a legborzasztóbb ember, de mégis kijönnél vele. De mondanod kell egy kategóriát mindegyikre. 3 név után szeretkezel vele, leéled vele az életedet, vagy megölöd.
3: Igen.
1: Jó?
3: Jó. Jó. De legyen egy bemelegítő kör, ilyen tét nélkül.
1: Egy ilyen könnyebb bemelegítő kör.
3: Tudod, hogy
2: oldódjunk. Igen. Mondd a 3 nevet.
3: Jó, akkor én mondom először Ferinek, legyen az.
1: Menj.
2: Bemelegítő kör.
3: Jó, bemelegítő kör. Jó, Feri, jó? Gyurcsány Ferenc, Zalatnai Sarolta és Vágó Piros.
1: Hoppácska!
2: Meg kell öljek egyet.
1: Igen.
3: Most kiderül, mennyi érzelem alatt még a Vágó Piros ottál kapcsolatban.
1: Igen.
2: Azt hittem, hogy az én Klárámat emeled be.
3: Itt tátogatom az éles...
2: Ja, az éles körre. Hát de akkor már ez is éles. Akkor Pirossal... Basszus!
3: Béka, jó, figyelj, most mindenki fog...
1: Kitölsz meg! Már nézzük, kitölsz meg!
2: Ferkó megy.
1: Halott.
2: Köszönjük, Ferenc
3: megy. Ferkélyes döntés volt ez, Feri.
2: Miért tehát lefeküdnél vele inkább? Vagy melyiket választanád? Pirkával élnék.
1: Én sem ezt gondolom, hogy ez a jó megoldás.
3: Mondom, ezek után ilyen könnyen megszabadulni a Feritől, azt mondom, hogy...
1: Oké, hát, de jobb együtt élni a Vágó Piros, mint a Zalatnaival. Hát Zalatnaival túl vagy egy estén, és a Piros az jó természet.
3: Ott az a rengeteg jogdíj.
1: Piros kedves csaj, jó természet, aranyos csaj. Szerintem a Pirossal jobb együtt élni.
2: A rengeteg jogdíj.
3: Igen, jönnek be. Töltsél, csinálok a kezembe, igen. És már plusz 300 000
2: forint. Az a baj, nem ő írta, tudod.
3: De elénekelte.
2: Hát az előadói jogdíj, az csak akkor van, ha énekelsz.
1: Eszternek 3 név?
2: Hankó Balázs, Balázsi Gyula.
1: Erős a brigád.
3: Igen, de ez rendszerváltás előtt vagy után?
2: Nem, ez most.
1: Ja, most jó, ebben
2: ez most van, egyet tegyünk még hozzá.
1: Hát ha maradott még egy kis kiutalandó, nem?
3: Mert lehet, hogy... Igen.
1: Egy dokumentumfilm még te is kapasz.
3: Nem szeretem, hogy a sírnak szex után, úgyhogy ez nagyon nehéz.
2: Jó,
3: akkor... Nehéz megszokni.
2: Akkor együtt élnél vele?
3: De ki a harmadik? Hankó Balázs, Balázsi Gyula,
2: és aki levelet ír arról, hogy neked rossz a stand-upod, és kikéri magának a Herék nevében, ő egy jogi,
3: a természetes
2: jogi személy, a Heremen.
3: Hát Heremennek már a nevét csak kell, hogy megjegyezni, mert
1: ő megöltük.
2: Ő halott.
3: Távozott egy másik világba, ahol most számon kérik rajta a leveleket, amit eddig írt. Jó, és akkor Hankó Balázs és Balázsi Gyula.
1: Balázs Gyula, aki ugye vissza, vagy felajánlotta a vagyonát. A jó szó az inkább nem felajánlottat, hanem visszaadott. De
3: jó,
1: hogy
3: jó, köszönjük akkor, szépen. Akkor a Hankó a kufircot vállalom be, mert lehet, hogy volt egy kis támogatás. Ugye?
1: Igen.
3: Az ugye,
1: és együtt élsz a Balázsival.
3: Figyelj, ha már kettőnk van egy párkapcsolatban, és ő az, aki sír, akkor az egy jó dinamika. Az egy olyan dinamika, mert tudok építkezni. Szóval szerintem az egy új, plusz rengeteg sportautója van, és rengeteg pénze van, ugye? Amiket egyesével fogok tudni. Amúgy láttam, milyen villát épít Budára, hogy abból nagyon jó gyermek otthon lenne.
2: Nem
3: csak
2: biztos,
3: mondom.
2: Hogy kész lesz.
1: Azt már lehet, hogy
3: abból, vagy én amúgy az összes ilyen nagy villából, meg gyermek otthont és pszichiátriát csinálnék, és az óriási lenne. Gondoljátok meg.
1: Végül. Az szép. Az
3: nem?
1: Szép
3: a nagy Balázsi Gyula pszichiátria intézet.
1: Igen. Jól van.
3: Na, Balázs?
1: Én kapok?
2: Igen.
3: Jó.
1: Na.
3: Tisztítom a fejemet, hogy olyan nevek jussanak eszembe, hogy igazán fájnak neked.
2: Nekem is az jutott.
1: Okay. Valami jó fájó neveket mondjál.
3: Valami nagyon fájdalmasakat, ne érzik csak.
1: Igen?
3: Jó, akkor kezdjük el, onnan induljunk el, szerintem, hogy...
2: Szent Kriária Alexandra.
3: Úristen, de jó vagy. Jó, akkor legyen egy politikai.
1: Igen?
3: Szent Kriária Alexandra Kálmán Olga, és az utolsó pedig legyen Borbás Marcsi.
1: Úristen, de durva.
2: A kérdés?
1: Ez durva. Szent Kriária Alexandra halott. Tehát, hogy ez...
2: Na,
3: ez az a helyzet, ahol a body positivity az így teljes mértékben átadta.
1: Nem kérdés. Szent Király halott. Na, várj, csak akkor mi a Borbás Marcsi és Kálmán Olga?
3: Igen.
1: Jézus Isten!
3: Szerintem Kálmán Olga nagyon virgonc amúgy.
1: Én azt gondolom, hogy akkor a Marcsi az jól főz.
2: Úgy van.
1: Jó kajákat csinál. Szerintem egy békés természet vidéken, akik tyúkjai vannak, én leélem vele az életem.
3: Tehát meg kell halni.
2: Ez már túl gyanús.
1: Van egy nagyon nagy proszekók, nagyon nagy ivások, és egy nagyon nagy holtöltés szeretkezés. Dobrev Klárával.
2: Ja.
1: Dobrev Klárával, te jó Isten. Tehát Dobrev a szex.
3: Kálmán Olgáról volt
1: szó. Ja, Kálmán Olga?
2: Igen.
1: Ja, bocsánat, elszóltam magam, én Dobrev Klárával akarom szex.
3: Figyelj, ha Kálmán Olgát választom, aztán ott lesz a Dobrev Klára is.
1: Nem, a Marcsi, tehát az Alexandra halott, nyilván Marcsival leélem az életem, és akkor a Kálmán Olgá.
3: Én ezt látom magam előtt, hogy mezitlábot nézte, ez egy kis kágyás.
1: Sok proszekó.
3: Sok proszekó, nagy gondolatok. Esténként egy villám interjú.
1: És meg vagyok. Igen. Jó, oké. Akkor mondom én neked, jó?
3: Köszönöm.
1: Friderikus Sándor. A Kőhalmi és Kovács Kristóf.
3: Jó, ebből kettő már megvolt, ugye?
1: Tették. Na? Kovács Kristóf ugye az El Soder Klub, meg a producere. Sokat van a Dumaszi Jász körül, vagy volt, ő indított
3: ott
1: el.
3: Ott szokott ólálkodni.
1: Nem biztos, hogy mindenki tudja, de így azért lehet ismerni.
3: Ebből igazából már mindenkivel lefeküdtem, szóval nem ezt
1: már gondolatban sokszor megöltél, úgyhogy nagyon könnyű lesz.
3: Jó,
1: na,
3: okay,
1: ezt most keményet kaptál.
3: Kemény, igen. Figyelj!
1: Gondolkodik, húzza az ide. Nagyon, öld meg, akit meg nagyon, kell, tudod,
3: nagyon,
1: kit akarsz
3: nagyon
1: megölni.
3: Nehéz lehet szegény Kristófnak, hogy ilyen fiatalon távozott. De hogy
1: Kristóf halott vagy?
3: Nehéz a vágás, meg tudom, úgyhogy ezt így sajnos igen. Az ilyen.
1: Kristófot megölöd?
3: Igen, Kristóf off. Zoli, Zoli és Friderikus. Attól függ, hogy a hosszú, vagy tartalmas életet szeretnék.
2: Hát, most mindegy, egyenlet.
1: Nem könnyű, nem könnyű.
3: Jó, én azt mondom, hogy akkor fú, ugye? Friderikusnél szeretnék lenni, mert nyíregyháziak összetartoznak. Tehát én szeretnék lenni az asszony, aki megzabolázza Sándort.
1: Leéled a Fridivel.
3: Igen.
1: És egy éjszaka Kőhalmival.
3: Igen, és egy éjszaka Kőhalmival, de akkor ami belefér a pokám, mert... Ami belefér, tehát én azt mondom neked, hogy köszönöm a gatyót, mert itt aztán el lesz járva násztánc.
1: Jót kaptál.
3: Szegény Zoli.
1: Nem volt könnyű, nem volt könnyű. És
2: egy olyanra mit mondasz, hogy Zsül Balázsém?
3: Én annyit mondani kell, egy
1: Mikor. Ne ülj meg, Léci! Halott vagyok. Úristen, megint meghaltam.
2: Mikor?
3: A múlt heti teljesítményed alapján, Feri, sajnos neked meg kell halnod. Tudod, ez van. És lehet, hogy egy hónap azért nem így döntöttem volna, de kivívtad magadnak.
1: Megölték Kennyt.
2: Igen? A kedd a begyedben
3: van. Igen, Balázsot lennék a felesége, szintén jogdíjokokból, és Zsülle pedig egész éjszaka szeretkezni.
2: Buja éjszaka Gyulával. Gyula, én érted, szívesen meghalok. Ha ez, akkor ennyi. Vidd.
1: Ennyi. Egy buja éjszaka Gyulával.
3: Szinte látom, hogy megpróbál rávenni, hogy másszak fel a hegyre. hogy ott nézzük a csillagokat.
1: Nézzetek meg egy padot.
3: Nem, Zsül, ezt most itt le tudjuk lenni itt a turista szállón, jó? Aztán utána mehetsz a dolgodra, de...
2: Itt várlak.
3: Ezt itt alul le tudjuk itt a, itt a vadrács mellett, itt megcsináljuk, aztán mehetünk mindenki a dolgára.
1: Jó, Feri, te kapsz akkor egyet. Jó, azt mondja, hogy kapott Zsóka, Liptai Klaudia.
2: Már nem ott tudok
3: tudjuk,
2: dönteni.
3: Ott tudjuk, hogy milyen érzések vannak.
1: És
3: ott tudjuk.
1: Legyen mondjuk a harmadik.
3: Tüdejkus Sándor.
2: Tudom, kitölök meg.
1: Várjál, hogy olyan, tehát van egy kapott Zsókánk, van egy Liptai Klaudia, és kapsz egy...
3: Egy vadászgörény.
1: Élő embert kell mondani.
2: Akkor megölöd a vadászgörényt, és
3: ott a... vadászgörényt.
2: Meg.
1: Akkor Liptaival elküldesz egy éjszakát. De akkor a Fodor Zsókával leéled az
2: nem
1: életet.
2: Nem a Fodor.
1: Ja, akkor a Fodor Zsókát kapod el.
2: Ez hülye. Te miről beszél?
3: A Kapozsóka.
2: Kapozsóka. Nem Fodor.
1: Az a fiatalabb? Én végig az idősebbre gondoltam. Fodor Zsóka, Liptai Klaudia.
2: Vadászgörény, vagy...
1: Vadászgörény.
3: Jó.
1: Tessék.
3: Jó.
2: Hát akkor is megölöm a Fodor Zsókát.
1: Megölöd a Fodor Zsókát.
2: Elkapom a görényt és a Liptai. Kicsi könnyű döntés.
1: Ez a Feri olyan hóbortos lett időskorára. Mit csinál? Együtt él egy vadászgörénnyel. Gyerekek, 60 éves lett lassan, megteheti. Egy kicsit megbolondult, egy kicsit őrült lett.
3: Attól jobban félek, hogy egyszer elmegy Feri, és egy vadászgörény fog cigizni a teraszon.
2: Egy hatalmas szex volt az este, haver.
1: Óriási szexet. Óriási szexeltünk a Ferivel.
3: Amúgy nagyon laza az ízülete, nem tudod. Tekergőzős. Emlékeztek arra a filmre, amikor a fickó két vadászgörénnyel zsebébe járkált? A hegylakó volt, hogy melyiknek volt az?
1: Az nincs meg nekem.
3: Mindig az, amikor verekedni kellett, hogy valamikor kiküldte egy két vadászgörényt a zsebébe, és azok így elszaladtak. Nem, nem
1: ez nincs. És azok hozták, valamit hoztak.
3: Mindent hoztak. Na, de figyelj, nem lehet itt végig.
1: Menjünk nemzetközi vonalra, tessék, jó. Nemzetközi
3: jó.
1: Vonal.
3: Jó. Jó, oké. Akkor én mondok Balázsnak.
1: Igen.
3: Jó, rendben van, akkor legyen Kylie Minogue.
1: Igen.
2: Ursula von der Leyen.
1: Úgy, jó.
3: Ursula von der Leyen,
1: így van.
3: Jó, és az utolsó igen? Pedig Angela Merkel.
1: Angela Merkel. Hát figyeljetek.
2: Hát itt se ezért nem egy nagy kihívás.
1: Én az íze véget egy éjszakára elviszem a Merkelt. Könnyű Kylie-t választani. Kiámozni a Merkelt. Na, az kemény.
2: Az igen.
1: Megölöm Ursulát.
2: Oké. Okay.
1: Régóta a bögyömben van.
2: És Kylie-val élsz együtt.
1: És Kylie, és Kylie, ez nekem az jó.
2: Ez nem volt nehéz.
1: És Kylie-t, Kylie-val meg leélek egy életet, és kicsit kapok a jogdíjakból.
3: Én olyannak képzelem, hogy a Kylie-t, aki mindig úgy jár kell lakásra, nincs a cipő, de mindig így is, tudod, így a lábujjhegyén jár.
2: Hogy magasnak tűnjen.
3: Igen, igen, mint egy ilyen tündér.
1: Oké, okay, Feri, Matolcsi György. Matolcsi Ádám.
2: Matolcsi Ádám. Matolcsi Ádám.
1: És megkapod még. Még a Szájer Jóskát a végére tessék.
2: Óha!
1: Egyet ölsz, egyel élsz, egyel szexelsz.
3: Jóska lecsúszott az
2: álszedet? Hát állítólag tudom, hogy ki a jó benne a háromból, ugye kérlek, megvan.
1: Jóska.
2: Hát persze.
1: Jóska egy éjszaka.
2: Hát ott azért, figyelj, hát aki...
1: Sok buliba mennél el vele, sok helyre vinne.
2: Azért egy este,
3: de
2: előtt
3: azért
2: szívgyógyszer
3: kapjába szerintem.
2: Ott kéne teljesíteni.
1: De várj, akkor a Matolcsi család marad egy estére? Azért?
2: Nem.
1: Hát ja, az a Jóska elvitte
2: Jóska,
1: az estét.
2: Jóska elvitte az estét, ugye, mert az biztos, hogy tapasztalásban is igen izgalmas igen? Lenne, hogy mi mennénk keresztül egy este alatt, azzal
1: ki,
2: meg vagyunk.
1: Meg?
2: Hát akkor az idősebbet már mégiscsak, nem? Ott...
1: Időset kipipálod, és a fiatallal
2: élsz. És a fiatallal élsz.
1: Bírod a meleget? Szereted Dubaj?
2: Imádom.
1: Beférsz a Lambóba?
3: Tényleg úgy a Lambóba
1: beférsz? Igen, egy Lambóba beférsz.
2: Nem, de csak vesz nekem valami nagyobbat.
3: Jó. Na jó. Figyelj, oké. Okay. Jó, mi van ebbe? Van ebbe egy kör?
1: Egy utolsó kör, tessék, utolsó figyelek. Kör.
3: Jó, oké, okay, rendben. A Hanson fiúk.
1: Hanson fiúk. Bap. Igen, bárkit mondasz, megölöm őket.
2: De várjál, ez egy, az összes Hanson
3: egy banda.
1: Kinyírhatok egy családot.
3: Hanson guys, igen. Jó, a második az legyen...
2: Csak fiú zenekarokat mondj.
1: Igen,
2: csak
1: fiú zenekarokat
3: mondj. Igen, az nem jó, oké.
1: Hanson, Mbap, ugye ez volt a számuk, ez a Mbap.
3: Kérdezik, hogy néznek ki most amúgy.
1: Megöregedtek egy kicsit.
3: Jó, oké. A másik Berényi Miklós játszó férfi karakter.
1: Szőke Zoltán.
3: Szőke Zoltán.
1: Igen.
3: A harmadik pedig az édesapád.
1: Az édesapámat megölöm, de akkor nem születek meg.
3: Na, majd csak jókat tudok mondani.
1: Azt mondja, jó, Hanson fiúkat megölöm. De várjál, akkor várjál. Hú, ez így nem jó. Ez nem jó, mert az apámmal szexelek.
3: Na jó, figyelj, akkor ezt hagyom, hogy ezt most, hagyom ezt most elmúlni.
1: Vagy az apámmal élek.
3: Egy 12-es karikájú műsor. Jó, akkor ki, egy kicsit ezt most rossz útra tereltem.
1: Nincs, bocsánat. Nekem ez tetszik.
3: Ez tetszik?
1: Persze, semmi baj nincs vele. Hát akkor inkább szexel egyet, szexelek a Szőke Zolival egyet.
2: Igen.
1: A Hanson fiúkat már csak tisztességből is megolom. És apámmal még aztán néhány évet lehúzom, úgyis nagyokat beszélgetünk, ez hiányzott az elmúlt 30 évből. Újra megismerjük egymást, és azt mondom, hogy téged választottalak, veled leélem ezt a pár évet. És öröklöm a házát.
3: Jó. Van?
1: Nem tudom.
2: Hát, nem beszéltek arra, hogy a címe.
1: Nem tudom, hogy csak van neki. Ha valami csak meg lehet ott örökölni, arra felé szétnétek, akkor csak meg lehet kapargatni ezt a végrendeletet.
3: Na jó, még engem bántsatok egyet, ezt a hat szóljon.
1: Oké, utolsó. Na tessék, itt kapjál. Azt mondja, hogy várjál. Valami jót akarok neked adni. Nicole Kidman.
3: Oké.
2: Esztergályos Cecília.
3: Oké.
1: És az utolsó legyen valami, de azért legyen valami olyan is legyen, valami keményebbet kapjon még a végére. Nézze ki szemecskét, hogy gondolkodik, elnéz a távolba.
2: Ha már valamelyiket már kinyírta.
1: Igen?
4: Monique Cuvée.
2: Látod, megugrik a sötétből halkan.
1: Jó. Vidd a Nicole-t, a Nicola léjjél.
3: Nicola, szerintem az van, hogy passzív-agresszívnak tűnik a Nicole. Tudod, aki mosolyva van, olyan unda dolgokat.
1: Igen, ő kemény. Ő kemény. Okay. Megölöd?
3: Én őt megölném. Szia, Nicole.
1: Igen?
3: Ugye utána marad Monique Cuvée, és ki volt a másik?
2: Esztergályos Cecília.
3: Természetesen Monique Cuvée-vel mennék, mert ez a Stolbuci féle receptúra, ezzel lehet dolgozni, és hát akkor az együttérés az Esztergályos Cecília, és minden...
1: Egyébként egy nagyon cuki nő.
3: Nagyon cuki nő, és olyan energikus.
1: Én még mindig.
3: Igen.
1: Jó, gyerekek, meg vagyunk. Jól van, gyerekek. Jövünk mindjárt 9:30, nem sokára jövünk rögtön a hírek után. Magyar

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: Absolut támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
3: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
4: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
5: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek márka kereskedéseinkben vagy a kgmhangeli.hu-n.
6: Frissítő havi bajnok ajánlat a Metróban. Az 1,75 literes többfile Traubi szóda 6 darab vásárlásakor darabja csak bruttó 335 forint. Május 31-ig áruházainkban. Válts ki online gurmékártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metró nagykereskedelem.
7: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom a dudát. Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Piscineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
9: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 380 g-os csomagolt Pik téli szalámi csak 2779 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
10: A Vision Expressnél te döntesz a kedvezményedről. Ha most vásárolsz új szemüveget, választhatsz, hogy a több száz akciós keretünk egyikének árából kapsz 40 és a lencséből 20% kedvezményt, vagy fordítva. Részletek a weboldalon. Vision Express.
11: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: percen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Nyílt napot tartott a DKV. A hetedik helyért küzdenek a Deac kosarasai. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés szombati alakuló ülésén. A Tisza párt elnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében és egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter eskütétele után elmondott beszédében kiemelte: hittel, akaraterővel, hazaszeretettel fog dolgozni azért, hogy megfeleljen az olyan elődök figyelmeztető példájának, mint Batthyány Lajos, Nagy Imre vagy Antal József. Kedd délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei, köztük a Hajdú-Bihar vármegyei 5-ös számú egyéni választókerületben megválasztott dr. Ruszin Szendi Romulus, aki az új honvédelmi miniszter lesz. Felújítják a távhővezetéket a debreceni Teleki utcában, a 24-es és a 38-as szám közötti szakaszon. A DH Service közleménye szerint a felújítással érintett nyomvonal szakasz bontása, az épületek előtti járdaszakaszok és tömblehajtók használatának részbeni korlátozását jelenti. A munkákat várhatóan június 30-áig végzik. A munkavégzés napközben zajjal járhat. A kivitelező a környéken élők, valamint a közlekedők türelmét és megértését kéri. A nyári szezonban 107 állandó és 61 ideiglenes terasz várja a debreceni vendéglátóhelyeken, a városban élőket és a turistákat. Sokan szeretnek ezekben a hónapokban a szabadban enni, inni, beszélgetni. Így népszerűek a teraszok. Ám működésüknek szigorú szabályai vannak, amelyek betartását folyamatosan ellenőrzi a hatóság. Idén is nagy érdeklődés övezte a DKV nyitott sorompók elnevezésű nyílt napját. Az eseményen kicsik és nagyok egyaránt bepillantást nyerhettek a közösségi közlekedés kulisszái mögé. A rendezvényre Budapestről és Miskolcról is érkeztek Ikarus autóbuszok, amelyekkel az érdeklődők nosztalgia utazásokon vehettek részt Debrecen utcáin. A látogatók megismerhették a kocsi szín működését, megtudhatták, mi zajlik a színfalak mögött. Emellett pedig a nagy népszerűségnek örvendő közlekedési emlékszoba bemutatása sem maradhatott el. Folytatódik a küzdelem a hetedik helyért a férfi kosárlabda NB1-jában a Deac számára. A párharc második mérkőzésén a Sopron vendége lesz a debreceni egyetem együttesek kedd este 7-kor.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport, ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
1: Délután is változékony időjárás lesz térségünkben. A napsütést időnként több gomoly felhő, akár eső is megzavarhatja. A legmagasabb hőmérséklet 21 fok körül alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: ma is sláger megy.
1: Na itt vagyunk, és gyorsan mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk ma reggel. Ugye bezártság próbáról beszélgettünk még jókorán 7 óra után, hogy összezárnak űrhajósokat és szimulálják, hogy mennyiig tudnak együtt lenni, és mi hogy bírnánk. Azt 8 vagy 9 hónapot kell nekik lehúzni. Ez egy Mars szimuláció, már arra az űrutazásra készülnek, és összezárnak űrhajósokat. Rájöttünk, hogy hát nem lehet jó. Az izoláció azért nincs jó hatással az emberi szervezetre, erről beszélgettünk. És ugye Törőcsik Zsófia is a vendégünk volt, aki szabadtüdős merül. Lős, hát világrekorder.
2: Már mindenben.
1: Mindenben az, gyerekek. Mindenben.
2: Ügyes kislány.
1: Ámulva bámulva hallgattuk az ő történeteit a víz alól.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
1: Mi történik a különböző méterek, mondjuk 20 méterenként? Fejedben, a fizikailag, a testedben, tünetekben, amíg leér az ember 105 méterre. Hogy kell elképzelni?
3: Hát elindulni lefelé mindig az első 20-25-30 méter, az nagyon arról szól, hogy azt a levegőt felpumpáld, tehát fölhozzál a tüdődből, az arcodba, ide a pofazacskodba annyi levegőt, amennyi majd elég lesz ahhoz, hogy tudjál egyenlíteni egészen 105 méterig, hiszen nyilván minél lejjebb vagy, annál kevesebbszer kell egyenlíteni, mert annál kisebb a nyomáskülönbség, de az első 20-30 méteren azzal kell legjobban elfoglalva lenned, hogy be van csipeszelve az orrunk, hogy felfújj gyakorlatilag a pofazacskódat maxira.
1: Tehát a tüdőből hozott fel a levegőt, igen. Miközben lassú mozdulatokkal az ereszkedés igen. Folyamatos.
3: Igen. És amikor ezt feltöltötted, akkor gyakorlatilag még húzol magadon egy párat, és amikor eléred azt a pontot, amikor már lefelé húz a víz, tehát amikor már nem kell mozognod ahhoz, hogy zuhannjál lefelé.
1: Tehát van egy ilyen pont.
3: Van egy ilyen pont, igen, egy olyan 25-30 méter környékén már gyakorlatilag mozdulatlanok vagyunk, és esünk lefelé. Akkor már igazából hát idézőjelben csak arra kell figyelni, hogy folyamatosan egyenlítsd a füled, amikor azt érzed, hogy elkezd feszülni, és elkezd.
1: Látod, hogy hány méteren vagy? Változik a színskála, vannak méterek megjelölve, hogy hol tartasz, vagy egyszerűen annyiszor gyakorolod, hogy nagyjából tudod, hogy hány mozdulat után hány méteren vagy?
3: Nagyjából tudod, de igazából két segítségünk van. Az egyik, hogy mindig jó, hogy dolog, ha nyitva van a szemed. Egyrészt a nitrogén narkózis is egy kicsit talán kevésbé üt meg. Hát mondjuk engem rám pont nem volt igaz most a Fülöp-szigeteken. De a másik pedig az, hogy van egy óra általában a nyakunkon, vagy a fejünk tetején, a kis kapucnink alatt, amire beállítunk mindenki magának egyéni ízlés szerint, beállít bizonyos mélységekben riasztást. És annál a riasztásnál tudod, hogy hanyadik riasztás, akkor körülbelül hol vagy.
1: Tehát azt jelez neked, hogy 80 méter, 100 méter, 70 igen. Méter, ott tudod, hogy mit riaszt.
3: Igen, aha. Na most ha ez nincs meg, ami például pont a világcsúcsmerülésemnél nem indult el az órán ez az applikáció, és full vakon mentem lefelé, tehát semmilyen riasztásom nem volt, arra tudtam hagyatkozni, hogy nagyjából figyeltem a vizet, hogy mennyire sötétedik, hol sötétedik, és akkor nagyjából.
2: De várj, lent van egy plató, nem? Tehát ezt előre igen. Meg kell mondanod, igen. Hogy hány métert akarsz menni.
3: Igen, úgy és annyira állítják a kötelet. Igen. Így
1: ott eléred az alját.
3: Eléred az alját, le kell szakítani egy cetlit.
1: Ott van egy búvár, nem? Ott
3: nincs,
1: van, nincsen.
3: Nincs, senki,
1: senki nincs lent.
3: Nincs,
1: nincs lent valaki, aki még 105 méteren, igen.
4: Mantaráját, hát állíthatnám legalább.
1: Én azt hittem azért ott technika, nem van egy két palackos technikai, azért 100 méteren egy
3: kis... Ha belegondolsz, nem tud mit csinálni. Tehát ha most tegyük fel, te szarul leszel 105 méteren, mit csinál? A palackos búvár nem tud veled följönni, együtt mert neki dekózni, meg
1: neki,
3: kell állni.
1: Neki folyamatosan dekompressziója van.
3: Nem tud neked levegőt se adni, mert hogy akkor ugyanott tartasz, mint ő, hogy te se tudsz onnantól kezdve már fölmenni, mert beszívtál egy olyan bizonyos sűrűségű levegőt, illetve
1: az, az nullán, nullán az kitágul, igen. Egy picit a 105 méteren beszívott.
3: Tehát nekünk ugye ez azért van, aha. Hogy azzal az egy levegővel megyünk le és jövünk föl, az nyomódik össze, aha. És tágul ki.
1: A testednek, illetve az agyadnak milyen tünetei és vészjelzései vannak, amikor azt mondja, hogy élni akar, vegyél levegőt, görcsök, rándulások, izmok, agyban, gondolatok, mit csinál a test és a gondolat?
3: Hát legelőször a kontrakciók szoktak jönni, az a görcs, ugye az, amit mondtam, a rekeszizom, amikor elkezd összehúzódni, ez egészen tud nagyon halvány és lágy lenni. És
1: rángásszerű görcsök?
3: Igen, itt
1: a nyomástól, vagy mitől, vagy az oxigénjai?
3: Nem, hanem amikor az agyad felfogja, hogy nő a széndioxid szint a véredben, nem cserélődik ki a levegő, ahogy kéne, csökken az oxigén, akkor elkezd jelet küldeni neked, hogy valami van, nem tudom, hogy mi van, de valami van, vegyél levegőt.
1: Aha.
3: És ennek a jele a kontrakció. Először, mikor megcsináltam életem első 100 méterit itt ebben a Fülöp-szigeteki edzőtáborban, akkor például úgy megütött a nitrogén narkózis, hogy vizionáltam. Tehát, hogy én soha nem játszottam a Minecraft játékkal, de tudom, hogy néz ki, és egy az egyben csak és kizárólag fekete, sötétkék és zöld pixeleket láttam.
1: Miközben fogalmam jöttél fölfelé.
3: Nem, már a lefele.
1: De még rutinból csináltad, igen, a mozdulatot, igen, te már halucináltál.
3: Próbáltam keresni a kötelet, mert egy lime, ilyen kivizölt kötelünk volt, és azt próbáltam arra fókuszálni, hogy hogy csak is kizárólag azt nézem, és az is úgy eltűnt az orrom elől, hogy pedig itt volt, nem tudom, 10 centire előttem, hogy csak és kizárólag pixeleket láttam.
1: Ki hogy bírná? Mit szóltok hozzá? 100 nap?
4: Vannak súlyzók, ahogy látom, van nasolnivaló, van
1: mindenük
4: internet.
1: Van.
2: Nincs internet.
1: Hát az internetben nem vagyok biztos. Azt hiszem, az internetről el vagy
4: vannak tabletjeik? Mit néznek
1: rajta? Tabletem naplóbejegyzéseket küldenek, illetve értekeznek a külvilággal, és ott különböző feladatokat, kutatási feladatokat is lemodelleznek, és azt végrehajtják, de nem kapnak telefont, és nincs internet.
2: Hát az első egy hetet valahogy lehúzod, mert tényleg napi edzés van, oké.
1: Okay, rájössz, hogy egyik csaj se vihető.
2: Akkor egy nap.
4: Akkor jönnek a fiúk.
1: Feri még az első héten nagyon söndörög, igen, a fürdőszoba környékén, majd rájön, hogy a szabályzatban benne van, hogy nem hajthatsz rá.
2: Eszter, megmoshatom által. Igen.
4: Eszter akkor már halott.
1: Eszter akkor már kifürödte a melegvíz mennyiség 80%-át. Én érkezem egy hajhálóban és egy piperel papucsban, hogy menjek egy cica mosdásra, de Eszter már kifülészte és kifülészte
2: egy
1: a melegvizet.
2: Egy darabig kíváncsi vagy a többiekre.
1: Ezekre az arcokra? Egy darabig
2: sem. Egy napig.
4: Én a Balázs lefürdött hajából épp egy barátot csinálok magamnak kézlős technikával.
1: Jó, de akkor mi vagyunk hárman, meg a stáb.
4: Egy ilyen csuhébaban lesz a barátom.
1: Játszol a kis kukorica babámmal. Tehát nincsenek ott akkor tehetséges.
4: Lelágod lábú ütleveimre.
1: Igen.
4: És a hajból csinálnék egy ilyen vudubabát, és bezárkoznék fel a kabinomba.
1: Nem, a lelágott lábúj körmében marokkó játékot játszott, tehát húz ki a nagy lábúj körmében, úgy a több körül való, hogy ne mozduljon meg. Mit csinálsz? Marokkózom a levágott lábúj körmében. Tehát így vagyunk négyen? Ott van még Viki, ott van Laci, ott van Anna, ott van Zsül.
2: Hát legyünk már legalább hatan.
1: Hatan vagyunk. Jó, tehát a crew az...
2: Akkor legyen a stáb, jó. Akkor
1: az
2: legyen...
1: oké, hogy a stáb, az egész mindenki ott van.
2: Akkor 8 ember.
1: 8-an benn vagyunk, 100 napot kell bent lenni, jó. A hely nagyon pici, össze vagyunk zárva.
4: Jó, tessék? Lacival először is elfoglaljuk a legjobb helységet.
1: Igen, ahol én már bent fekszem egy fél napja.
4: Igen,
1: mire odaértek, már konstatáljátok, hogy ez a genyó már behéderelt ide, mert kiszúrta a legjobb helyet, természetesen ott fekszik a Balázs.
4: Igen, úgyhogy ezért összehozzuk, hogy akkor ezt egy lakóközösségi alakítjuk. Maradtak a többiek Ferivel és a doboz cigivel, aki most gondolja ki, hogy hogy tudnál az egy doboz cigit elosztani 100 napra.
2: Az biztos, hogy ti nem kaptok. Tehát az lesz, mint a Maldívon, hogy hozzám jöttök a végén, hogy jaj, csak egy szállal, most megmondom, hogy nincs, érted?
4: Jó, Lacival nincs, a felmosóronyból csinálunk cigit. Én különböző, 3D nyomtatóval.
2: Tehát az lesz, mint a Maldívon, hogy hozzám jöttök a végén, hogy jaj, csak egy szállal, most megmondom, hogy nincs, érted?
4: Jó, Lacival nincs, a felmosóronyból csinálunk cigit.

0: feszültségű kábelt, a másikkal pedig belenyúlszik. Na, csak ezt most muszáj megnéznünk, ez milyen?
1: Kiszavazhatjuk egymást? Kirakhatjuk, aki esetleg nem annyira társaságbarát, aki antiszociálissá válik, aki nem vegyül, aki láthatóan rosszul érzi magát, vagy ez a brigád, ez együtt marad 100 napig, innen nincs kiút. Nincs
0: igen,
1: kiút.
0: De meg nincs lehet büntetni, kiút. Szerintem. Tehát lehet csinálni, csináltak egy ilyen elszeparáló közeget, ahova bezárjátok mondjuk.
1: Figyeljetek, tudjátok, mi lenne? Én látom ezt. Ez nagyjából 2-3 napig ilyen heffán dolog lenne. 8.-10. napban Lackó megérkezne, fölrúgná reggelit át a szettet, már láthatná, hogy nagyon be van fordulva. Én szerintem előbb-utóbb rátalálnánk való az Annára egy sarokban nagyon sírva. Te azon megborulnál, tehát szerintem ez egy pár napig lenne izgalmas, szerintem
0: Anna
1: borzasztó.
0: Most mondom, Anna imádná, Anna azt érezni, hogy na, ez egy olyan helyzet, amit
1: ahol
0: most,
1: érzi.
0: Igen, igen. Most jól fog érezni magát, szerintem Júli nem venné észre, hogy eltelt 100 nap, tehát hogy valami más ilyen párhuzamos projektben lenne, éppen írná még a könyvét, vagy valami.
1: Én mondom, szerintem reálisan ez külvilág nélkül nagyjából egy 10 nap, maximum tudnék adni. De egyébként azt gondolom,
2: hogy 5. napnál vége lenne.
1: Neonfényes, ilyen fura, hideg hangulatú kabinban, szerintem 5-10 nap között. Én ide
0: szerintem tenném. Anna végig csinálna, és a végén felvenné mindegyünknek a fizetését.
1: Anna akkor se jön neki a lejárra az idő.
0: Szerintem nem az lenne.
1: De itt azon, ugye azért nagyon nehéz, mert vagy csapategység, és megnyertek mindent, vagy kiestek, de akkor mindenki kiesik. Ki az erősebb táborra menjünk, vagy a maradnunk? Szerintem ebből is lenne egy nagyon nagy feszkó.
2: Hát először egy ember áll át a menjünk táborba. Őt megölnénk, hogy ne tudjon menni.
1: Egyébként tök izgik alatt lehet, hogy mit dob az agyad, és hogy mennyire vagy ment. Mentálisan erős. Azért 100 nap gyerekek bezárva az nem kevés.
3: Balázsék! A Rádió Egyen!
1: Jól van gyerekek, elbúcsúzunk, elköszönünk. Naphallgatója már nem volt, hiszen nem kaptunk SMS-eket, mondtuk, hogy felvett az adás, és ma akkor várunk mindenki Győrben, holnaptól pedig a délutáni adásokat ismételjük. Ami egy kicsit más nyilván, mint amikor itt vagyunk a stúdióban, sok játék, kevesebb téma, hát ez még 4 napig, és utána jövétől majd minden visszáll a régi kerékvágásba, de most Győrben vagyunk, ugye ma este 5 órától.
2: Gyertek ki ma Győrbe, és akkor holnap reggel az tök izgi lesz visszahallgatni, hogy milyen volt az estétek.
1: Könnyed, játékok, sok nyeremény, sok ajándék. Igen, ez egy ilyen laza.
0: Forrőlelések.
1: Forrőlelések, Esztertől
2: is. Szolid vágyak.
0: Szolid vágyak.
1: Búja vágyak, Feritől. Búja vágyak. A születésnapjára így van. Így van.
0: Bújós vágyak.
2: Jaj, egyet lehetnek érni. Na mindegy is, tehát Sopron, Szombathely, Dunaújváros, Debrecen, ezek lesznek.
0: Debrecent kérnéd, ha kérhetnél bármit?
2: Nem, én Nyíregyházát.
0: De bármit kérhetnél születésnapot, de
2: kicsit
0: hadd lehessek
2: én is nyíregyházi.
0: Ben tudok segíteni.
2: El tudod idézni?
0: Hát, hogyha most hát tudni mondani vicceset, de nem szabad. Na. Igen. Na mindegy.
2: Na menjünk.
0: Menjünk. Jó lesz így mindenki.
1: Megvártam, mi lesz ebből. Jövünk akkor hétfőn, este, és holnaptól pedig ismétlés, tehát a stúdióból majd, akkor újra 1 hét múlva. Puszi mindenkinek, délután találkozunk. Sziasztok, ciao.
3: Na,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

7-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: jelzem be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Hama, a társ, akire mindig számíthatsz. Okos óra, Bluetooth fülhallgató és powerbank. Gyűjtsd a pontokat és váltsd lendületre, zenére, teljesítményre. Ecofamily. Drogéria, élelmiszer.
5: Mobilnetet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy ország tuning. Telekom.
6: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
7: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most az 1,485 literes Persil Color mosógél 2499 forint. Két termék vásárlásakor az 1 literes Alpro mandulaital 799 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
8: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
9: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7 millió 999 ezer forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
10: Skoda.
11: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak.
12: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
13: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
14: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
13: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
14: Maltofer rágó tabletta. Vén nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: Tiszacsegei halászcsárda és panzió. Szeretettel várjuk Önt és családját a csodás Tiszaparti környezetben. Minden szobánk felújított és klimatizált, található bennük zuhanyzó, televízió és minibár. További információ és telefonos szobafoglalás 0652 373 832 www.csegecsarda.hu.
16: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
3: Reklámot hallottak.
12: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
17: Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Nem szabad átsétálni a lezárt Petőfi téri zebrán. Népszerű volt a Mihály napi vásár. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés szombati alakuló ülésén. A Tisza párt elnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében és egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter eskütétele után elmondott beszédében kiemelte: hittel, akaraterővel, hazaszeretettel fog dolgozni azért, hogy megfeleljen az olyan elődök figyelmeztető példájának, mint Batthyány Lajos, Nagy Imre vagy Antal József. Senki ne sétáljon át a lezárt Petőfi téri zebrán. Ezt kéri a debreceni vízmű. Arra hívják fel a figyelmet, hogy ez nem csak szabálytalan, hanem balesetveszélyes is. Ugyanis az Erzsébet utca Petőfi tér kereszteződésében vízvezeték csomópont építési munkákat végeznek. Emiatt pedig ideiglenes forgalmi rend lépett életbe. Ez a gyalogos forgalmat egyaránt érinti. Az Erzsébet utcán lévő zebrát a munkák idejére lezárták. Újra vásári hangulatba borult a debreceni Böszörményi út a hétvégén. Rengetegen érkeztek ugyanis a Mihály napi vásárra, ahol többek között kézműves portékák és színes gasztronómiai kínálat is várta a látogatókat. A forgatag már mindkét napon komoly érdeklődést vonzott. A látogatók számára idén is akadtak újdonságok. A 3D nyomtató stand sokak figyelmét felkeltette, a vásári környezetben pedig több helyen is feltűntek a japán fűszfák, amelyek különleges hangulatot adtak a népszerű eseménynek. Délután is változékony időjárás lesz térségünkben. A napsütést időnként több gomoly felhő, akár eső is megzavarhatja. A legmagasabb hőmérséklet 21 fok körül alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

játékkal, nyereményekkel és nagy röhögésekkel természetesen. Addig viszont eltöltjük együtt a munkanapot, és velem is lehet játszani, amikor a Rádió egy születésnapi fesztiváljának világsztárjai zenélnek a műsoromban, azonnal telefonálni kell a 20-as 311-111.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: igazi mai sláger megy. Na hát ez a hétfő pont úgy indult, mint egy céges Teams meeting. Mindenki jelen van, de senki nem akar megszólalni, főleg ebben az időben. A mostanában ide kapcsolódóknak gyorsan egy kis segítség. Még nem adtam ebben az órában dalt a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának világsztárjaitól, de amikor érkezik egy zene Accent-től. Amikor elindítom Samfeld, Cyril, a Swish Disco dalát, ők mindannyian érkeznek ugye május 24-én pünkös vasárnap a szülinapunkra, akkor gyorsan kell telefonálni 10-én, mert páros belépőjegyet lehet nyerni a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára. De már egyébként ezen a héten is találkozhatunk a délutáni roadshow állomásain, majd Győrben. Erről mutatom a részleteket.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De

0: rá a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapi a motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az Iberek piros alma kilója csak 333 forint. Az 500 g-os koktélfürtös paradicsom csomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
5: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, illetve az omodagyeko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra!
6: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
7: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: A csirke szárnya legjobb a grillen.
9: Dehogy is. A csirkemellnél nincs jobb.
8: Mondom, hogy a szárnya jó.
10: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
3: Reklámot hallottak.
10: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
10: Indulj Debrecenből és repülj Londonba, Eindhovenbe, Isztambulba, Várnára vagy Larnakára a Wizz Air járataival. Fedez fel többet kedvező árakon és hozd ki a legtöbbet minden utazásból. Foglalj most a Wizz Air applikációban vagy a wizzair.com-on és induljon a következő élmény Debrecenből. Részletek www.wizzair.com.
11: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
12: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
11: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
12: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
11: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
13: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
14: És ez még csak a bemelegítés.
13: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzzünk a kedvezményekből.
10: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu. Hangolja munkahelyi rádióját az FM 95 Rádió 1-re, és nyerjen saját magának és 4 kollégájának ebédet kiszállítással. Küldje az ebédszót SMS-ben vagy Viberen a 0620 95 95 395-ös számra névvel és szállítási címmel, majd hallgassa az FM 95 Rádió 1-et, mert fél egyelőtt kiderül, hogy melyik munkahelyi csapat kapja az 5 fős ebédet. Az 5 fős ebédet. Ünnepelje szerettei születésnapját az FM 95 Rádió 1-en. Küldjön 13 óráig SMS-t a 0620 95 95 395-ös számra, és műsorvezetőnk felköszönti az ünnepeltet. Születésnapi köszöntő minden nap 13 és 14 óra között az FM 95 Rádió 1-en. A Balázsék Talkshow május 15-én megérkezik Debrecenbe. Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Júlival.
15: Hello Debrecen! Nagyon várunk titeket!
16: Délután 5 és 8 között a Kossuth téren.
10: Hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni Live Mix 4-től 5-ig Nyúikkal!

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

0: csak igazi mai sláger megy. Lassan itt vagyunk a célegyenesben. Jövő hét vasárnap, május 24-én pünkös vasárnap rádió egy születésnapi fesztivál. Eszméletlen buli várható, zenél nálunk Samfeld, a Swiss Disco, Cyril, Accent, megjelenik az összes rádió egyes DJ, Cookie, a Disco Sheet, a World is My Radio Show teljes csapata. Infókért Katta weboldalunkra a rádió1.hu-ra és a hivatalos Facebook eseményre, de most remélem mindenki ezerrel hívta a telefonszámunkat, a 20-as 311-111-et, mert nemrég zenélt az egyik világsztárunk. Halló!
1: Szia, Balázs vagyok!
0: Balázs! Melyik dalt kellett észrevenni és kitől?
1: A Tóth Abigéltől, az Accent és a Sugar Daddy volt.

0: Rádió egy születésnapi fesztiváljára, hogy adják elő. A legnagyobb Rádió egy falok pedig mind ott lesznek, akik zsigerből vágják a Rádió egy szlogenjét, ugye?
1: Rádió egy, csak igazi ma is láger megy.
0: Balázs, te vagy a nyertes!
1: Hello! De jó, köszi!
0: Te vagy a 10. telefonáló, és úgy hallom, régóta pályázol erre.
1: Barátnőm, igen, de én most próbáltam előtt.
0: A barátnődnek nem sikerült, és megnyerette?
1: Igen, és most közösen egyszerre elmondom, próbáljuk meg.
0: És te így lealáztad őt?
1: Ezt nem merem mondani, de te kimondtad.
0: Hát akkor mutassuk meg neki, hogy mit szedtél össze, ott van melletted, ugye?
1: Így van.
0: Ezt nem sikerült neki, és neked igen.
2: Hallgatom. Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió egy születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.

0: van, sok felé esik, bent pedig megy a túlélés kávéről kávéra, ugye drága Rádió 1-esek. Na hát, itt vagyunk háttérzajnak, prémium verzióban, mert hogy nem csak szuper jó zenék, játék is van a munka mellé, jövő hét vasárnap Rádió 1 születésnapi fesztivál ugye a Budapest Parkban, azonnal mutatunk is erről sok-sok információt, és az érkező világsztárjaink közül egy ismét páros belépőt hoz majd valakinek, bármikor indíthatom a következő zenei órában ezt a Szemfeld-dalt. Szemfeld, Post Malone. Amikor megszólal, hívni kell gyorsan 10-ként a jegyekért. Én Györke Attila vagyok, és az újabb zenei órát Camrad-dal indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Rádió 1 születésnapján.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor.

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dóm térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
3: A külvilág zajos. Az otthon csendje az internet nyílászáróival kezdődik. Válassza a biztos döntést. Most egyedi kedvezményes árakon. Internorm. Európa első számú ablakmárkája.
4: A csirke szárnya legjobb a grillen.
5: Dehogy is. A csirkemellnél nincs jobb.
4: Mondom, hogy a szárnya jó.
6: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
7: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkre tegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape, for your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos párologtatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
9: Frissítő havi bajnok ajánlat a Metróban. Az 1,75 literes többfilet traubiszóda 6 darab vásárlásakor darabja csak bruttó 335 forint. Május 31-ig áruházainkban. Válts ki online gurmé kártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metró nagykereskedelem.
10: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
12: És ez még csak a bemelegítés.
11: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzzünk a kedvezményekből.
13: Metasheet. Megunta a beázásokat és a folyamatos karbantartást. Itt az ideje a felújításnak. Válassza a Metasheet cserepes vagy trapézlemez tetőit akár akciós, trendi, matöröz színben. Felejts el a tető problémákat. Élvezze a biztonságot. Metasheet. A lemezbe zárt érték.
14: Újra itt a hőség. Megoldás. Rada árnyékolás. Szakértelem. Precizitás. Kompromisszumok nélkül. Árnyékot a nap ellen. Stílust az otthonának. Rada árnyékolás. www.radaárnyékolás.hu.
15: Hirdessen nálunk.
16: reklamkukac.mcdb.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
17: Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Debrecen is csatlakozott a vágatlan május mozgalomhoz. Szigorúan ellenőrzik a teraszokat. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés szombati alakulóülésén. A Tisza párt elnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében és egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter eskütétele után elmondott beszédében kiemelte: hittel, akaraterővel, hazaszeretettel fog dolgozni azért, hogy megfeleljen az olyan elődök figyelmeztető példájának, mint Batthyány Lajos, Nagy Imre vagy Antal József. Debrecen önkormányzata májusban átmenetileg felfüggeszti a közterületi gyepfelületek kaszálását. ezt a csapadék hiányos téllel, a gyakorlatilag csapadékmentes márciussal, valamint az elmúlt 125 év egyik legszárazabb áprilisával indokolta az önkormányzat. Közleményük szerint a döntés célja a gyepalkotó növények kiszáradás elleni védelme, a biodiverzitás megőrzése, valamint a méhek és más beporzók támogatása. Az intézkedés egyben csatlakozás a Vágatlan Május mozgalomhoz, amit Gajdos László leendő élő környezetért felelős miniszter hirdetett meg. A nyári szezonban 107 állandó és 61 ideiglenes terasz várja a debreceni vendéglátóhelyeken a városban élőket és a turistákat. Sokan szeretnek ezekben a hónapokban a szabadban enni, inni, beszélgetni. Így népszerűek a teraszok. Ám működésüknek szigorú szabályai vannak, amelyek betartását folyamatosan ellenőrzi a hatóság. Délután is változékony időjárás lesz térségünkben. A napsütést időnként több gomoly felhő, akár eső is megzavarhatja. A legmagasabb hőmérséklet 21 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: És most!
1: Rádió 1!

dolgozzunk együtt, és amikor zenél a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának egyik világsztárja, kapjon mindenki a telefonja után majd, mert a 10. telefonáló páros belépőjegyet nyer jövő hét vasárnapra a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára.

0: itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy. Már csak 13 nap, jövő hét vasárnap, itt a Rádió 1 születésnapi fesztiválja, világsztárokkal, a Rádió 1 DJ-vel, Kukival, a diszkós ittel, a World is Mine Radio Show összes lemez lovasával, és hát a világsztárjainkkal nyerni is lehet, ugye jön Szemfeld, a Swish Disco, Cyril, Accent, szinte minden órában páros belépőt érnek a dalaik a születésnapunkra. Halló!
1: Szia, Kinga vagyok. Szeretnék a játékra jelentkezni.
0: Fú, de halk vagy, mit csinálsz, dolgozol?
1: Éppen autóban ülök, úgyhogy tartok Nyíregyháza
0: felé. Nyíregyháza felé mész, és csak így halkan.
1: Igen, most itt megálltam, tankolás után vagyok, úgyhogy...
0: Jól van, oké. Melyik dalt fedezted fel a műsorban?
1: Számfáznak a dalát.
0: És mi a dal címe?
1: Post Malone.
0: Nézzük meg, hogy ez volt-e az. Pontosan, ahogy mondtam, hölgyeim és uraim, Szemfeld itt lesz, és egy órás DJ-szettel ünnepel majd a születésnapunkon. Gyere, Kinga, gyere te is bulizni, kérem a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Mert te hívtál fel tizedikként.
1: Nagyon szépen köszönöm, most furán néznek
0: utána. Mezzünk utána, hogy nézzék is meg maguknak a nyertest, hogy így kell csinálni, felhívni a Rádió 1-et jókor, jó időben. De ügyes vagy.
1: Nagyon szuper. Akkor most már van programom.
0: Van, mert hogy ez a tiéd.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Jó, nagyon szépen köszönöm, és sok sikert kívánok mindenkinek, aki majd még telefonál a következő órákban, mert én is már nagyon sokat gyára próbálom, és több játékban, és ez a legelső, hogy sikerült így tizediknek telefonálnom, és valamit így nyernem, úgyhogy köszönöm.
0: Örülök, hogy ekkora az öröm. Hát drága Rádió 1-esek, tudom, hogy nem egyszerű minket elérni ilyenkor. Sokan írják SMS-en, Viberen, hogy nehéz ez a játék, de ígérem, hogy hozok még dalt a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának világsztárjaitól. Úgyhogy játszunk ezután is, itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
4: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
5: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
3: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
5: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
3: Inkább a motorodat.

Budapesten minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forint

legközelebb a minél több virsit a Mestergut virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapi a motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Hogy kutyának a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Véd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az Idarek piros alma kilója csak 333 forint. Az 500 g-os koktélfürtös paradicsom csomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
6: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekorkozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
7: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
8: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
9: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyeko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra!
10: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
11: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
10: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező.
12: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
13: A buddhizmus nem más, mint egészséges józeneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
3: Társadalmi célú reklám hangzott el.
14: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán.

0: lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Te felmosnál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
5: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
4: Mondom, hogy a szárnya jó.
6: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
7: Szevasz, Lacikám, megint festesz.
8: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
7: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
8: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
7: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
9: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az egy lépéssel több alapítvány a Fogadj Örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. Egy lépéssel több. Hajós István Alapítvány. A hirdetés a Dévu Magyarország és a Miss Universe Hungary támogatásával valósulhatott meg.
10: Lehetünk az új bankot. A 30 éves Magnet Banknál most nem csak egy számlát nyitsz, hanem egy lehetőséget is kapsz. Új lakossági számlanyítással 30 ezer, új céges számlával akár 60 ezer forint jóváírás vár rád, amit megtarthatsz, vagy egy számodra fontos, jó ügy támogatására is felajánlhatsz. Mert a Magnetnél a pénznek nem csak értéke, hanem hatása is van. Magnet Bank. Jó ügyek, közösség, de elsősorban a bankod.
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
11: Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Világháborús megemlékezést tartottak. A hetedik helyért küzdenek a Deac kosarasai. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés szombati alakuló ülésén. A Tisza párt elnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében és egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter eskütétele után elmondott beszédében kiemelte: hittel, akaraterővel, hazaszeretettel fog dolgozni azért, hogy megfeleljen az olyan elődök figyelmeztető példájának, mint Batthyány Lajos, Nagy Imre vagy Antal József. Kedd délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei, köztük a Hajdú-Bihar vármegyei 5-ös számú egyéni választókerületben megválasztott dr. Ruszin Szendi Romulus, aki az új honvédelmi miniszter lesz. A II. Világháború európai lezárásának 81. évfordulójára emlékeztek szombaton Debrecenben. A Medgyesi sétányon tartott megemlékezésen Pap László polgármester arról beszélt: a háború borzalmainak, valamint a diktatúrák pusztításának emléke ma is arra figyelmeztet, hogy a béke megőrzése közös felelősség. A megemlékezés végén Debrecen és Hajdú-Bihar vármegye önkormányzatának képviselői, valamint civil és fegyveres szervezetek helyezték el koszorúikat a világháborús emlékműnél. Folytatódik a küzdelem a hetedik helyért a férfi kosárlabda NBA-ban a Deac számára. A párharc második mérkőzésén a Sopron vendége lesz a Debreceni Egyetem együttesek kedd este 7-kor. Délután is változékony időjárás lesz térségünkben. A napsütést időnként több gomoly felhő, akár eső is megzavarhatja. A legmagasabb hőmérséklet 21 fok körül alakul.
0: Helyben vagyunk, az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixed

nagyon kellemes hétfőt kívánok Önöknek május 11-én, ez már a Rádió 1-en, a Daily Mix a 95 MHz-en Debrecenben és a megyében. A mai napon is együtt vagyunk egészen kettőig a mikrofonnál, a DJ pultban, a lemezjátszóknál Kessérű Tomi, rengeteg mindennel felvértezve. Hát ugye az első órában Nixben kapják tőlem az igazi mai slágereket, aztán pedig indul majd Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órája. Hozok közben természetesen infókat a közlekedőknek is, aztán várom a szülinapos nevezéseket, és jöhetnek például mondjuk a levadászott trafipaxok. Használják a mindenre is alkalmas SMS Viber számunkat 0620 95 95 395. Köszönöm szépen, én meg közben elvarázsolom Önöket Lady Gaga segítségével. Már is pörög a Rádió 1-en, a Daily Mixben.

Itt a Rádió Egyen a Daily Mixben a tömegközlekedők figyelmét is kérném szépen. A megnövekedett utazási igények miatt bővült a közösségi közlekedési szolgáltatás a Nagymacsi város részben. Május 4-e óta a 33, a 33E járatok mellett már a 71H jelzésű autóbuszok is összeköttetést biztosítanak Nagymacs és a belváros között. A 71H jelzésű autóbusz a Nagyállomás, Erzsébet utca, Külső Vásártér, Zégner tér, 60 utca, Betlen utca, Egyetem Sugár út, Füredi út, Balmazújvárosi út, Északnyugati gazdasági övezet, BMW körút, Nagymacsi út, Kastélykert utca, Nagymacs út vonalon közlekedik. A 71H jelzésű járatok a Nagyállomás és az Északnyugati gazdasági övezet megállók között a 71A jelzésű autóbuszok megállóiban végeznek utascserét. Az Északnyugati gazdasági övezet és Nagymacs között pedig a Csonka János utca, Beszállítói park, Nagymacsi út, Nagymacs, Kastélykert utca és Nagymacs megállóhelyeken állnak meg. Az autóbuszok menetrendjéről a www.dkv.hu oldalon, valamint a menetrend.app és a MyDKV applikáción keresztül tájékozódhatnak. Jó utat kívánok mindenkinek, az Exxon dalával itt a Daily Mixben jön a Don Lee a Rádió Egyen.

Itt a Rádió Egyen, a Daily Mixben, a 95 MHz-en Debrecenben és a megyében jönnek a névnaposaink május 11-én hétfőn. Hát a Ferenceket köszönhetjük. Szerintem legalább egy Feri ismerőse biztosan mindenkinek van, ugye? Egyébként francia latin eredetű név, az olasz Francesco név latinosított Franciscus formájából származik. Assisi Szent Ferenc gyermekkori beceneve volt, melyet azért kapott, mert édesanyja francia származású volt. A jelentése francia. Aztán itt vannak még a Fülöp nevűek, az Izidorok, a Jakab nevűek és a Guidók. Köszöntöm Önöket, kívánok nagyon sokat és boldogat. A szülinaposokat majd a következő órában vesszük elő. Őket még lehet nevezni a játékunkra 0620 95 95 395 az SMS Viber számunk. Jelen pillanatban pedig Kygo és a One Republic zenél az ünnepeltek tiszteletére. Jön a Rádió Egyen, a Daily Mixben a Chasing Paradise.

A Daily Mixben a Rádió 1-en a 95 MHz-en Debrecenben és a megyében egy újdonság érkezik önöknek. Érdemes lesz feltekerni a hangerőt bárhol is legyenek, akár otthon, akár az autóban, vagy éppen az irodában. Ray Dalton énekel, aki mielőtt befutott volna, teniszedzőként kereste a kenyerét, képzeljék el, és csak hobbiból énekelt kórusokban. Aztán jött a nagy fordulat, amikor ugye McLemore meghallotta a hangját, és felkérte a Can't Hold Us Down refrénjére. Hát ez lett az a dal, ami igazából világhírűvé tette. Plusz egy kis apróság vele kapcsolatban, Ray Dalton mind a mai napig azt mondja, hogy a kórus éneklés adta meg neki azt a tiszta, erős hangszint, ami miatt azonnal felismerhető. Itt az új dal, a Rádió 1-en a Daily Mixben.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Május 11-e 12 óra 45 perc van. Önök a Napszemle FM 95 Rádió 1 hír összefoglalót hallják. Szép napot kívánok Önöknek, Makranci László vagyok. Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés szombati alakuló ülésén. A Tisza párt elnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében és egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter eskütétele után elmondott beszédében kiemelte: hittel, akaraterővel, hazaszeretettel fog dolgozni azért, hogy megfeleljen az olyan elődök figyelmeztető példájának, mint Batthyány Lajos, Nagy Imre vagy Antal József. Kedd délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. Köztük a Hajdú-Bihar vármegyei 5-ös számú egyéni választókerületben megválasztott dr. Ruszin Szendi Romulus, aki az új honvédelmi miniszter lesz. A II. Világháború európai lezárásának 81. évfordulójára emlékeztek szombaton Debrecenben. A Megyesi sétányon tartott megemlékezésen Papp László polgármester arról beszélt: a háború borzalmainak, valamint a diktatúrák pusztításának emléke ma is arra figyelmeztet, hogy a béke megőrzése közös felelősség. Hozzátette: Debrecen és a magyarság a történelem során többször is képes volt talpra állni a pusztítás után. A megemlékezés végén Debrecen és Hajdú-Bihar vármegye önkormányzatának képviselői, valamint civil és fegyveres szervezetek helyezték el koszorúikat a világháborús emlékműnél. Külföldi érdeklődők, csökkenő albérletárak, több ezer új lakás. Jelentősen átalakulhat a debreceni ingatlan piac, miközben az Otthon Start program sok fiatal bérlőt a vásárlás felé terelt. Az albérletpiacon már az árkorrekció jelei látszanak. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője a DTV Hír.hu című műsorában elmondta: a növekvő kínálat és a bérbeadók közötti verseny tovább fékezheti az árakat Debrecenben.
2: A korábbi egészen elképesztő 240 ezer forintos átlagos bérleti díszintről most már a debreceni albérletárak visszatértek, idézőjelbe téve, csak a 220 ezer forintos átlagárszintekhez. Ez egyébként csak zárójelbe jegyzem meg, hogy bizonyos budapesti kerületek bérleti díszintjét tenni. A bérletárak visszatértek, idézőjelbe téve, csak a 220 ezer forintos átlagárszintekhez. Ez egyébként csak zárójelbe jegyzem meg, hogy bizonyos budapesti kerületek

0: Service közleménye szerint a felújítással érintett nyomvonal szakasz bontása, az épületek előtti járdaszakaszok és tömblehajtók használatának részbeni korlátozását jelenti. A munkákat várhatóan június 30-áig végzik. A munkavégzés napközben zajjal járhat. A kivitelező a környéken élők, valamint a közlekedők türelmét és megértését kéri. Senki ne sétáljon át a lezárt Petőfi téri zebrán. Ezt kéri a debreceni vízmű. Arra hívják fel a figyelmet, hogy ez nem csak szabálytalan, hanem baleset veszélyes is. Ugyanis az Erzsébet utca Petőfi tér kereszteződésében vízvezeték csomópont építési munkákat végeznek. Emiatt pedig ideiglenes forgalmi rend lépett életbe. Ez a gyalogos forgalmat egyaránt érinti. Az Erzsébet utcán lévő zebrát a munkák idejére lezárták. A munka, így a lezárások is, várhatóan június 5-éig tartanak. Debrecen önkormányzata májusban átmenetileg felfüggeszti a közterületi gyepfelületek kaszálását. Ezt a csapadék hiányos téllel, a gyakorlatilag csapadékmentes márciussal, valamint az elmúlt 125 év egyik legszárazabb áprilisával indokolta az önkormányzat. Közleményük szerint a döntés célja a gyepalkotó növények kiszáradás elleni védelme, a biodiverzitás megőrzése, valamint a méhek és más beporzók támogatása. Az intézkedés egyben csatlakozás a Vágatlan Május mozgalomhoz, amit Gajdos László leendő élő környezetért felelős miniszter hirdetett meg. Idén is nagy érdeklődés övezte a DKV nyitott sorompók elnevezésű nyílt napját. Az eseményen kicsik és nagyok egyaránt bepillantást nyerhettek a közösségi közlekedés kulisszái mögé. A rendezvényre Budapestről és Miskolcról is érkeztek Ikarusz autóbuszok, amelyekkel az érdeklődők nosztalgia utazásokon vehettek részt Debrecen utcáin. A látogatók megismerhették a kocsi szín működését, megtudhatták, mi zajlik a színfalak mögött. Emellett pedig a nagy népszerűségnek örvendő közlekedési emlékszoba bemutatása sem maradhatott el. A nyári szezonban 107 állandó és 61 ideiglenes terasz várja a debreceni vendéglátóhelyeken, a városban élőket és a turistákat. Sokan szeretnek ezekben a hónapokban a szabadban enni, inni, beszélgetni. Így népszerűek a teraszok. Ám működésüknek szigorú szabályai vannak, amelyek betartását folyamatosan ellenőrzi a hatóság. Újra vásári hangulatba borult a debreceni Böszörményi út a hétvégén. Rengetegen érkeztek ugyanis a Mihály napi vásárra, ahol többek között kézműves portékák és színes gasztronómiai kínálat is várta a látogatókat. A forgatag már mindkét napon komoly érdeklődést vonzott. A látogatók számára idén is akadtak újdonságok. A 3D nyomtatóstand sokak figyelmét felkeltette, a vásári környezetben pedig több helyen is feltűntek a japán fűzfák, amelyek különleges hangulatot adtak a népszerű eseménynek. Szombaton rendezték meg a Kroneszránt a debreceni Déli Ipari Parkban. A rendezvény az ország egyik legkülönlegesebb futóeseménye, hiszen a pálya egy szakasza a Kronesz Hungary Kft. Gyárépületén belül halad át. A Kroneszrán nem csak a futásról, hanem az összetartozásról és az elfogadásról is szólt. Az Immanuel otthon és iskola két tanulója is teljesítette a távot a különleges futóversenyen. A résztvevők számára a kellemes időjárás és a jó hangulat is emlékezetessé tette a napot. Nem tudott nyerni a Deac a labdarúgó NB3 északkeleti csoportjában vasárnap. A 28. fordulóban a debreceni egyetem együttese 2-1-re kikapott itthon az Ózd Sajóvölgye csapatától. A Kisloki viszont nyert. 3-0-ra verte a DVTK második számú együttesét idegenben. Folytatódik a küzdelem a 7. helyért a férfi kosárlabda NB1-ában a Deac számára. A párharc második mérkőzésén a Sopron vendége lesz a debreceni egyetem együttese kedden. Kovács Ákost, a Deac játékosát hallják.
1: Ugye a Honvéd második meccset ki kellett hagynom egy készülés miatt, most is van egy 3-4 hiányzónk, akivel számolni kell sajnos, mindenki ugye rotációtag alapvetően, úgyhogy biztos, hogy nehéz mérkőzés lesz, főleg idegenben, de minden meg fog tenni a győzelemért.
0: A mérkőzés keddeste 7-kor lesz a Novomatic Arénában.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
3: Rádió 1!
4: Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

0: Szentendrében vagyunk. Az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
1: Figyelem, figyelem, hétfőn, május 11-én zárjuk a Daily Mixet, és rögtön indítjuk Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei óráját. Előtte viszont jönnek a legjobb program lehetőségek, aztán pedig start, méghozzá Lói vadonatúj dalával. Ez lesz a Get Lucky, a Rádió egyen.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Helyben vagyunk, az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
3: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
4: A digitális világban való eligazodás ma már nem csupán lehetőség, hanem a kapcsolattartás egyik alapvető feltétele. Ezt felismerve a Demki Csapókerti Közösségi Ház egy kifejezetten kezdőknek szóló képzéssel várja az érdeklődőket. Az alapfokú mobiltelefon használati ismeretek kezdők számára elnevezésű sorozat következő állomásán. A legnépszerűbb közösségi platform, a Facebook kerül a középpontba ma 14 órától. Az emberi tudás jövőjéről tart előadást május 13-án szerdán este 6-kor Dávid Berett Tamás, az Oxfordi Egyetem viselkedés kutatója. A magyar származású kutatót a Csokonai Fórum látja vendégül, ahol arról beszél majd, hogyan gondolkodunk, hogyan tanulunk és hogyan alkalmazkodunk mi, az emberi faj, és hogyan sikerülhet háziasítani a mesterséges intelligenciát. A jegyek a Csokonai Nemzeti Színház weboldalán érhetők el. Játéktól a világig és vissza címmel nyílik hamarosan új kiállítás a Vojtina Báb Színházban, az intézmény és a Modem fiatal kurátoroknak kiírt pályázata részeként. A kiállításban a játékkal való találkozás közvetlen élményé válik, elmosva a határokat a báb, a mű és a néző között. A megnyitó május 15-én pénteken 13 órakor kezdődik a Vojtina Báb Színházban. A magyar rockzene egyik legfényesebb csillaga Debrecenben mesél az életéről. Révés Sándor, a Piramis zenekar legendás énekese lesz ugyanis. A Műfajok Rendezvúja sorozat vendége május 15-én pénteken este 6-kor a Voke Egyetértés Művelődési Központban, ahol a vele folytatott beszélgetés témája lesz az életrajzi könyve is.
0: A programajánlatot támogatja a Fortunet Tel. Fortunet Tel. Az élet egyszerűbb.
3: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió!

FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger. Egy további nagyon szuper hétfői napot kívánok önöknek, attól függetlenül, hogy ez egy ilyen nem szeretem nap, ugye vissza kell rázódni a hétköznapok szürkeségébe. Szuper délutánt, május 11-e egyébként a pontos dátum, ez már Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órája, a mikrofonnál pedig ebben a 60 percben is Keserű Tomi. Ha úton vannak, akkor vigyázzanak magukra, legyenek körültekintőek és vezessenek balesetmentesen, és természetesen jöhetnek az infók, illetve a szülinapos nevezések is még. Az óra második felében fogjuk majd kideríteni, hogy ki lesz a szerencsés, aki elviszi a süti boxunkat. No, az SMS Viber számunk 0620 95 95 395. Ők meg itt Martin Garrix és Jax 2-se. Jön a Told You So a Rádió 1-en.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy ismét közlekedünk. Azt kéri a debreceni Vízmű ugyanis, hogy senki ne sétáljon át a lezárt Petőfi téri zebrán. Mint ismert, az Erzsébet utca Petőfi tér kereszteződésében vízvezeték csomópont építési munkák miatt ideiglenes forgalmi rend lépett életbe. A kereszteződésben lezártak több sávot, így az Erzsébet utcáról a Piac utcára ideiglenesen a középső, egyenesen haladó sávból lehet balra fordulni, illetve a Piac utcáról balra kanyarodni szintén csak az egyenesen haladósávból lehet. Az ideiglenes forgalomkorlátozás a gyalogos forgalmat egyaránt érinti. Az Erzsébet utcán lévő zebrát a munkák idejére lezárták. A cég most azt közölte, hogy az elmúlt napok tapasztalatai alapján sajnálatos módon többen a lezárt gyalogátkelő helyen, a kihelyezett kordonokon áthaladva próbálnak közlekedni. Felhívják a figyelmet, hogy ez nem csak szabálytalan, hanem fokozottan balesetveszélyes is. Kérik a közlekedőket, hogy saját és mások biztonsága érdekében a kihelyezett forgalomtechnikai jelzéseket vegyék figyelembe, és gyalogos közlekedés esetén a Petőfi téri aluljárót használják. A Vízmű közölte egyébként, hogy a lezárások várhatóan június 5-ig tartanak, úgyhogy addig kérem szépen a türelmüket és a megértésüket és a szabályok betartását. Köszönöm szépen, cserében hozom David Guetta és a One Republic 2-sét a Rádió 1-en, ez már az

0: FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hát megszokhatták már, hogy ilyenkor mindig ránézünk a várható időjárásra. Na hát nézzük, hogy jó vagy rossz híreket hozok-e a folytatásban. Hát továbbra is marad a csapadékos idő, úgyhogy esernyő az legyen kéznél, hogyha a gyalogszerrel vagy tömegközlekedési eszközzel vágnak neki a városnak. Napközben olyan 21 fok körül alakul a hőmérséklet, éjszaka pedig 13 fokot mérhetünk. Aztán kezdődik majd egy lehűlés, ami egészen olyan csütörtökig fog tartani, aztán beáll a hőmérséklet olyan 20-22 fok körüli értékekre. A szél megélénkülhet, sőt viharossá is fokozódhat, ugyanakkor számottevő fronthatás jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket. No, köszönöm szépen a figyelmüket, ennyit az időjárásról, a folytatásban már is pörögnek az igazi mai slágerek, kergessük el a felhőket, jön Tiesto és Eva Max, ez már Adi Madau, itt a Rádió 1-en.
1: Hi, this is Tiesto.
2: Hi, I'm Eva Max.

0: FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, hölgyeim és uraim, itt az idő, hogy érkezzen a mai szülinapos nyertesünk, a forró drótunkon már is szólítom Varga Józsefné Ágotát. Halló, halló!
1: Én vagyok a teljes életnagyságban.
0: Kész csokolom, kívánhatok-e boldog szülinapot?
1: Igen.
0: Isten éltesse.
1: Igen, nagyon kerek.
0: Jött egy üzenet, ez így szól. Szülinapi sorsolásra nevezném Varga Józsefné Ágotát, barátnőm, akit 51 éve ismerek, és ma lett 70 éves, ki ilyen szép kort megélt, tud már sok mesét, regét. Mit kívánjak? Egészséget, boldogságot, Isten éltessen. Olyan ember vagy, akit ritkán ad az élet, örülök, hogy ismerhetlek téged. Ki lehetett a feladó vajon?
1: Hú, ez szerintem Margitka barátnőm, Sortésznő, nem?
0: Margó, én ennyit tudok, akkor
1: igen,
0: ő az?
1: Margó, igen, igen.
0: Na, milyen igen. Kedves meglepetés, valamit üzenünk-e vissza Margónak?
1: Az, hogy tartson még sokáig a barátságunk, és ünnepeljük együtt még 2-3 kerek évfordulót.
0: Hát még egy olyan 200-300 év belefér, nem?
1: Akkor már én lennék tarka varjú.
0: Hát kívánok én is sokat és boldogat, és képzelje el, kedves Ágota, hogy mi is készültünk egy kis meglepő nyereménnyel. A mai napon ugyanis önt illeti a Kismandula cukrászda fantasztikus sütiboxa, amihez gratulálok, jó?
1: Júj, köszönöm szépen. Ez tényleg meglepi. Köszönöm.
0: Na hát, ez volt a célunk. Egyébként lesz-e valami kis családi ünneplés, ilyesmi?
1: Igen, ma családi lesz. Szombaton meg baráti.
0: Na, szuper. Hát így kell, kérem szépen. Nem csak a 20 éveseké a világ, úgyhogy még egyszer kívánok sokat és boldogat.
1: Igen, megpróbáljuk meghagyni a háznak a falát.
0: Isten éltesse Ágota.
1: Köszönöm szépen, viszont hallásra.
0: Viszont hallásra. No, hát én meg egy újabb igazi mai slágerrel készültem Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órájában. Ne feledjék, hogy jön a nagy Rádió 1-es szülinapi fesztivál, ami pünkösd vasárnap lesz majd egészen pontosan a Budapest Parkban. Hát sztár vendégek egész sorát vonultatjuk fel, és velünk lesz majd többek között egy kitűnő DJ producer Sam Feld, akinek én már is játszom egy dalát itt a Rádió 1-en. Jön már is Rosalinnal közösen a Heart Like Mine. Isten éltesse még egyszer az ünnepeltet.

FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Eddig tartott a hétfői műszak, villámgyorsan eltelt ez a két óra. Hát jó a társaság, kérem szépen. Holnap is várom önöket nagyon sok szeretettel kedden. Búcsúzik a szerkesztő, a műsorvezető, a házigazda, Keserű Tomi. Önöknek további szép napot és jó rádiózást kívánok. Hallgassanak bennünket Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei óráját, ahol már is érkezik Diplo és a Side Piece 2-se. Ez az On My Mind. Én ezzel búcsúzom, holnap találkozunk délben itt a Rádió 1-en a Daily Mixben. Hello!

0: élőben vagyunk. Az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazin.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
4: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
5: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
6: A csirke szárnya legjobb a grillen.
7: Dehogy is. A csirkemellnél nincs jobb.
6: Mondom, hogy a szárnya jó.
8: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
9: A tehetséges fiatalok támogatásával a jövőnket építjük. Ők a holnap nagy tudósai, művészei, sportolói és kiemelkedő szakemberei. Ajánlja fel adója második 1%-át a 18-23-as technikai számon a Nemzeti Tehetségprogramnak. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: A Metal Sheet bemutatja Night Drive, május 29. Autós, motoros éjszakai show, különleges fény, füst, láng, szikra és fénytechnikával, drifttel, motor, jump és stunt show-val. Metal Sheet Night Drive, the show, május 29-én, a Debrecen Drive előestéjén. Jegyek már kaphatók. debrecendrive.hu.
11: Figyelem, szakemberek! Készen álltok a váltásra? Stabil, hosszú távú munkát kerestek? Ahol tudásotoknak valóban értéke van? A Metal Sheet csapatába keresünk megbízható, híddarús és gépkezelő kollégákat. Ne habozz! Jelentkezz még ma a Metal Sheet honlapján vagy Facebook oldalán található elérhetőségeink egyikén. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
12: Hirdessen közvetlenül kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en. Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen. FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
13: Hamarosan befejeződik a távfűtési szezon. Parlamenti államtitkárként folytatja Tárkányi Zsolt. Marad a változékony idő. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Hamarosan befejeződik a távfűtési szezon. Ezt követően karbantartási és rekonstrukciós munkákba kezd a debreceni hűszolgáltató. A társaság több helyen végez majd vezetékfelújítást, miközben tovább bővítik az elektronikus ügyintézést és az elszámla szolgáltatást is. Mindemellett az ügyfélkiszolgálás minőségének javítására is nagy hangsúlyt fektetnek. Parlamenti államtitkárként folytatja Tárkányi Zsolt. A Tisza párt debreceni országgyűlési képviselője a Közlekedési és Beruházási Minisztériumhoz csatlakozik. Ezt Vitézi Dávid jelentette be saját Facebook oldalán közzétett videójában. Az új közlekedési miniszter a nagyállomás felújításáról is beszélt. Kiemelte, ennek minden eddiginél erősebb lobbija lesz a közlekedési tárcában. Debrecen önkormányzata májusban átmenetileg felfüggeszti a közterületi gyepfelületek kaszálását. Ezt a csapadék hiányos téllel, a gyakorlatilag csapadékmentes márciussal, valamint az elmúlt 125 év egyik legszárazabb áprilisával indokolta az önkormányzat. Közleményük szerint a döntés célja a gyepalkotó növények kiszáradás elleni védelme, a biodiverzitás megőrzése, valamint a méhek és más beporzók támogatása. Az intézkedés egyben csatlakozás a Vágatlan Május mozgalomhoz, amit Gajdos László leendő élő környezetért felelős miniszter hirdetett meg.
9: Az időjárás jelentés támogatója a Te vagy gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
13: A nap hátra levő részében marad a változóan felhős napos idő térségünkben. Helyenként csapadék előfordulhat. A legmagasabb hőmérséklet 20 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: És most!

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor ő...

zavarral él, és kötelességének tartja, hogy erről beszéljen. A riportokban is, a közösségi felületein is nem győzi hangsúlyozni, egyáltalán nem szégyen segítséget kérni, ha baj van. Bibi Rexa, a Dokiknak hála, mostanában nagyon jól érzi magát, kiadót váltott, rengeteg a fellépése, ez a dala pedig egyre több slágerlistán number one. Hölgyeim és uraim, ez a

0: azaz pontosan 1 óra és 38 perc múlva indul a Rádió 1 Roadshow live mixel és Balázsékkal. Délután 4 órakor startolunk el Győrben, a Széchenyi téren, 4-től 5-ig live mix Juhász Gerivel és Jaminával, 5-től pedig érkeznek Balázsék, addig viszont én vagyok a munkatárs, és mivel nem játszottam még ebben az órában dalt a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának bármelyik világsztárjától, így még jegyet sem lehetett nyerni a buliba, de ami késik, az nem múlik. A szülinapunkról a részletek most!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 2 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán

0: 24-én, a Rádió 1 születésnapján.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor

0: Budapest Park. Újra rádió egy születésnapi fesztivál a Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Te felmosnál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például a fél literes vitaminital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tökmag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
5: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkre tegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape, for your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos párologtatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
6: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
7: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
8: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
9: Úgy is tett.
10: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az Idarek piros alma kilója csak 333 forint. Az 500 g-os koktélfürtös paradicsom csomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri. Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Újra itt a hőség. Megoldás. Rada árnyékolás. Szakértelem. Precizitás. Kompromisszumok nélkül. Árnyékot a nap ellen. Stílust az otthonának. Rada árnyékolás. www.radaárnyékolás.hu.
11: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
12: Debrecen figyelem! Május 14-15-én nyílt nap és bemutató terem megnyitó a Civis ablaknál. Innovatív műanyag és alumínium nyílászárók, modern árnyékolás technikai megoldások, szakértői tippekkel, kedvezményekkel és szuper ajánlatokkal. Civis ablak Kft. Monostorpályi út 88. Május 14-15. Ott találkozunk!
13: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyárt Debrecen.
0: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu. A Balázsék Dócsó május 15-én megérkezik Debrecenbe. Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival.
9: Hello Debrecen! Nagyon várunk titeket!
14: Délután 5 és 8 között a Kossuth téren.
0: Hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni Live Mix 4-től 5-ig Newick-kal.

Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

0: csak igazi mai slágermeccs. Május 24-én pünkös vasárnap, ez jövő hét vasárnap, élőben tombolunk majd ezekre a zenékre. Rádió egy születésnapi fesztivál a DJ-inkkel, a világsztárjainkkal, Szemfelt, a Swiss Disco, Cyril, Accent is eljön velünk ünnepelni, meg azok a mázlisták is ott lehetnek, akik észreveszik a világsztárjaink dalait. Háló, háló!
1: Szia, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, mi a neved?
1: Isti.
0: Isti, honnan hívtál?
1: Ácstól.
0: Ácson, melyik világsztárunk zenéje volt hallható a Rádió 1-en, és melyik volt ez a dal?
1: Swiss Disco React.
0: A Swiss Disco Angliából utazik el hozzánk ünnepelni, és egy órás DJ szettel érkeznek a srácok, és lássuk, hogy te is ott leszel-e, Isti, kérem a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi ma is láger megy.
0: Te lettél a 10. telefonáló.
1: Köszönöm szépen.
0: Te vagy, aki megcsípte ebben az órában a páros belépőket. Nagyon ügyes vagy.
1: Köszönöm szépen.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Köszönöm szépen! Szuper!
0: És nincs megállás! Folytatódik a játék a következő zenei órában is. Cyril remixét kell észrevenni, amit Ed Sheeran Camera című dalához készített.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy képenforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 ezer forintnyi készpénzt, a 100 ezer forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy

0: Ébredzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játszom Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hírafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 10

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapi a motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden Dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu per Active Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
6: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiautó.hu oldalon.
7: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
8: Szevasz, Lacikám! Megint festesz?
9: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
8: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
9: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
8: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán, az időtálló favédelem.
10: Irány az Adria, Horvátország tele élettel, szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
11: Úgy is tett.
3: Reklámot hallottak.
4: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
12: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
13: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: Te is szeretnél végre egy igazán jót bringázni? Válaszd a jó bringát, mert nálunk több mint 500 hagyományos és elektromos kerékpárból minden bringás élményhez a legjobb bringát találod. A legújabb bringák és modernebbekok a jó bringában Böszörmény út 153 vagy jobringa.hu.
4: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en. Információ és ajánlatkérés a reklámkukac@mcdb.hu e-mail címen. FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
3: Reklámot hallottak.
4: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
15: Hamarosan befejeződik a távfűtési szezon. Jelentősen átalakulhat a debreceni ingatlan piac. Terelő útvonalon 2 DKV járat. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Hamarosan befejeződik a távfűtési szezon. Ezt követően karbantartási és rekonstrukciós munkákba kezd a debreceni hőszolgáltató. A társaság több helyen végez majd vezetékfelújítást, miközben tovább bővítik az elektronikus ügyintézést és az elszámla szolgáltatást is. Mindemellett az ügyfélkiszolgálás minőségének javítására is nagy hangsúlyt fektetnek.
3: A gazdasági hírek támogatója az S-Box bevásárlópark Hajdúsámsonban.
15: Külföldi érdeklődők, csökkenő albérletárak, több ezer új lakás. Jelentősen átalakulhat a debreceni ingatlan piac. Miközben az Otthonstart program sok fiatal bérlőt a vásárlás felé terelt, az albérletpiacon már az árkorrekció jelei látszanak. A DTV Hírpont című műsorának legújabb adásában Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője adott áttekintést a debreceni ingatlan piaci trendekről és az agglomeráció felértékelődéséről. A teljes adást visszanézhetik a De Híren.
11: Gazdasági híreket hallottak. Közlekedési információk egyenesen a DKV-tól, itt az FM 95 Rádió 1-en. Rádió 1-en.
15: Tovább folytatódnak a munkák a debreceni Csigekert utca és a Szabó-Lőrinc utca csomópontjában, így előreláthatólag május 17-én vasárnapig. A 14-es és 14Y-os autóbuszok továbbra is mindkét végállomás irányában terelő útvonalon közlekednek. A nap hátra levő részében marad a változóan felhős napos idő térségünkben. Helyenként csapadék előfordulhat. A legmagasabb hőmérséklet 20 fok körül alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok. Már nincs egy óra, és indul a rádió egy délutáni roadshow-ja, a mai állomás Győr. A Széchenyi téren várunk majd mindenkit 4-től live mixel és Balázsékkal. Ugye 4 órától Juhász Geri és Jamina a helyszínen. Jaminak ráadásul ismerős nagyon a terep, onnan robbant be a magyar DJ szakmába. 5 órától pedig érkeznek Balázsék is. Nagyon sok játékuk lesz, rengeteg nyeremény és a szokásos jó hangulat. Még egyszer tehát Győr, Széchenyi tér 4-től. Addig viszont enyém az éter, és hozom az igazi mai slágereket. Valamikor játszok majd egy dalt is a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának egyik világsztárjától, úgyhogy amikor

0: csak igazi mai sláger megy. Várunk mindenkit 4-től Győrben a Széchenyi téren. Indul a Rádió 1 Roadshow. 4-től ötig Live Mix Juhász Gerivel és Jaminával. 5-től pedig érkeznek Balázsék. A további állomások egyébként Kedd, Sopron, Szerda, Szombathely, Csütörtök, Dunaújváros, Péntek, Debrecen. A pontos helyszíneket mindenki megtalálja a weboldalunkon a radio1.hu-n. Jövő hét vasárnap pedig a fővárosba várunk mindenkit, a Budapest Parkba. Rádió 1 születésnapi fesztivál május 24-én pünkös vasárnap, amiről részletek most jönnek az információk között. Az egyik világsztárunk dala pedig még ebben az órában is páros belépőt hoz majd valakinek, a 10. telefonálónak.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 2 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán

0: Rádió 1 születésnapján.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
3: Délután 5-kor.

0: Részletek a radio1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
3: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes, prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiautó.hu oldalon.
4: Ezt nem hiszem el! Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök, nem nyomom a dudát! Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Piscineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu per ingyen weboldalon.
6: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az Iderek piros alma kilója csak 333 forint, az 500 g-os koktélfürtös paradicsom csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri.
7: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál, akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
8: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
7: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező.
9: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
10: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyéko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egyet.

0: egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Legged nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A forradalmunk 20-as 311-111 és mind a 10 vonalunk csörög. Érthető, hiszen a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának egyik világsztárja zenélt nemrég. Május 24-én pünkös vasárnap a Budapest Parkban együtt bulizhatunk Cyrillel, Szemfelttel, Swiss Discoval, Accenttel. Na de kinek az eléje szólt nemrég? Rádió 1, tessék!
1: Szia, Rita vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Rita! Na mondjad, melyik dalra kellett jelentkezni?
1: Hát, Cyril, Ed Sheeran, Kamera.

0: neki, egész nap próbálkoztam, és pont dolgozok, és most tök jó.
1: Jövő hét vasárnap. Nem dolgozni fogsz. Nem tudom, hogy mit csinálsz, hogy mi a munkád, de te bulizni fogsz.
0: Jaj, de jó. Jaj, de örülök neki.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió egy születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Fú, nagyon örülök neki. Hú, de jó kis kikapcsolódás lesz, még sose voltam, és már nagyon várom.
1: Most lesz az első?
0: Igen.
1: Jaj, de jó! Ezt mindig szeretem, amikor valaki először jön. Nagyon jól fogod magad érezni.
0: Hát, én is

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: legalább a minél több virsit a Mestergut virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az Iderek piros alma kilója csak 333 forint. Az 500 grammos koktélfürtös paradicsom csomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
6: Irány az Adria, Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép

0: utazások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
1: Úgy is tett.
0: Pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Hama, a társ, akire mindig számíthatsz. Okos óra, Bluetooth fülhallgató és powerbank. Gyűjtsd a pontokat és váltsd lendületre, zenére, teljesítményre. Ecofamily. Drogéria, élelmiszer.
2: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
3: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
4: A külvilág zajos. Az otthon csendje az Internord nyílászáróival kezdődik. Válassza a biztos döntést. Most egyedi kedvezményes árakon. Internorm. Európa első számú ablakmárkája.
5: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
6: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyéko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra!
7: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
8: Autóüveg Pilkington.
9: Reklámot hallottak.
10: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Reklám.
11: Olasz modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlat készítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.
12: A Mandula cukrászdák egész évben sok-sok finomsággal várnak. Makaronok, nosztalgiakrémes, gurú és tökéletes torták a tökéletes pillanatokra. Várunk mindhárom mandulában, vagy rendelj online a mandulacukrászdák.hu-ról.
13: Anya, elmenjünk majd oda, ahol azt a sok robotot láttuk.
14: A szakmafesztiválra gondolsz? Tavaly nagyon tetszett, ugye?
13: Igen! Tortát díszítettem, befonták a hajamat, kaptam csillámtetkót, és cicásra festették az arcomat. Elmenjünk most is?
14: Persze, idén is a Debreceni Szakképzési Centrum szervezi, és képzeld, most még báb előadás is lesz.
13: Báb előadás? De jó!
14: Hát ezt nem hagyhatjuk ki. Május 16-án szombaton ott leszünk a Dósa Nádor téren. Gyere, fedezzük fel együtt a szakmák világát!
15: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
16: És ez még csak a bemelegítés.
15: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzzünk a kedvezményekből.
17: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
18: Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen.
17: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk.
18: reklamkukac@mcdb.hu.
9: Reklámot hallottak.
10: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
19: Az FM 95 Rádió 1 híreit hallják röviden. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Hamarosan befejeződik a távfűtési szezon. Ezt követően karbantartási és rekonstrukciós munkákba kezd a debreceni hőszolgáltató. A társaság több helyen végez majd vezetékfelújítást, miközben tovább bővítik az elektronikus ügyintézést és az elszámla szolgáltatást is. Mindemellett az ügyfélkiszolgálás minőségének javítására is nagy hangsúlyt fektetnek. Folytatódik a küzdelem a hetedik helyért a férfi kosárlabda NBA-jában a Deac számára. A párharc második mérkőzésén a Sopron vendége lesz a Debreceni Egyetem együttesek kedd este 7-kor. Térségünkben holnap változóan felhős, napos időre van kilátás. Helyenként kisebb csapadék is előfordulhat. Reggel 15, napközben 19 fok körüli hőmérséklet lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Megmutatom, mi az, ami nem jó, mert Geri az esküvőnkön egy így próbálta megmutatni az Y-t, hogy...
1: Jó, rettenetesen részeg voltam.
0: Igen, mutatom, mi a normális.

0: tovább.
1: Oké, szuper, figyelem, figyelem. Mehetünk is tovább. Na, szuper, akkor robogunk tovább még hozzá James Hype és a Ferrari-val. Egészen pörgünk, figyeljetek itt a Győrből a Live Mix-ben.

Sziasztok! Hello, Győr, még egyszer! Köszönöm a meghívást, ide hozzátok, elképesztő kicsit hazajönni. Nagyon jó időnk van, nagyon féltem tőle, de elképesztő jó idő van tényleg. És nagyon gyülekezünk!

0: Sziasztok, hogy hívnak titeket?
1: Sziasztok, Ricsi vagyok, ő a kislányom Alina, kisfiam Armand és a feleségem Annabella.
0: Nagyon gyönyörűek vagytok, a kicsik bírják a bulit egyébként, azt láttam, hogy nagyon élték az első pillanatokban, pláne nagyon-nagyon táncoltak.
2: Igen, nagyon szeretik a zenét, szoktuk hallgatni otthon a
0: De helyesek vagytok. A rádió egy születésnapra kicsit azt látom a tekinteteken, hogy nagyon szeretnétek jönni.
1: Igen, köszönjük.
0: Oké, akkor egy szlogent szeretnék kérni.
1: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
0: De jók vagytok, és akkor várunk titeket szeretettel. 4 belépőtök van a rádió egy születésnapi fesztiváljára, jó? Kösz, hogy itt vagytok, és érezzétek nagyon-nagyon jól magatokat. Aztán itt vannak még ketten mellettem. Szia, titeket hogy hívnak?
3: Szia, Judit vagyok.
0: Judit, téged pedig?
4: Dani.
0: Judit és Dani, egy labdát szorongatsz a kezedben, amit Jamina dobott be a tömegbe.
3: Szeretném, ha aláírná.
0: Jamina, egy aláírás mehet?
5: Persze, hogy szerettem tollat.
0: Szerzünk egy tollat. Belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiválra.
3: Simán.
0: Kérem a Rádió 1 szlogent.
3: Rádió 1, csak igaz.

0: emberek vagyunk itt páran. Úgyhogy kérek óriási zsikoltásokat!
1: Háromra figyeljetek, ki lesz a leghangosabb? Egy, két, há, és...
0: Nagyon alakult, de éppen leértem, úgyhogy nem hallottam jól, úgyhogy léci, még egyet kérek, jó? Van abban még a torokban, jó? Kezdjük innen, jó? Legyen egy, kettő, három, gyerünk!
1: Úristen, innen fentről, ott a jobb oldal, ott a fiatal hölgy, már Rádió 1-es nyakbalógóval, pusztítóan jó volt.
0: Arra gondoltam. Várja, hol láttad?
1: Közvetlenül előtted a kis hölgy. Balra előtted.
0: Mondd a neved, Réci.
2: Ja, Adri vagyok.
0: Szia, Adri. Na, tudsz nekem mondani egy Rádió 1 szlogent?
2: Rádió 1, csak ma is sláger megy.
1: Van ott még egy szó, ami nagyon-nagyon hiányzott.

0: megkapni. Jamila, nem lesz nehéz találni egy embert, mert nagyjából mindenkinek fent van a keze. Megpróbáljuk? Tényleg, aki elkapja a labdát,
1: igen, de most vagy megmutatom, hogy mekkorát tudtam dobni, vagy itt nagyon kedvesek leszünk, és ide dobom előre. Mert ugye most
0: dobta, hová gondolod?
1: Az én showm, akkor ne kéne mutatnom, hogy oda hát.

0: figyeljetek!
1: Akkor csak ilyen lazán.
0: Ahogy érzed? Oj, az elsőt kapásból elkapta valaki! Őt majd kérjük, hogy fáradjatok ide, kérlek a színpadok elé, jó? Oké, figyeljetek, jön a másik, gyerünk! Oj! Ki kapta el? Ki kapta el?
1: Van még?
0: Nálatok igen. Is megvan, titeket is várunk ide a színpad elé. Figyeljetek, jön az utolsó!
1: Viszont most megmutatom, hogy tudok dobni.
0: Atya úristen, mindenki kapaszkodjon, figyeljetek!
1: Ott hátul, figyeljetek! Ott a másik utcában.
0: Tatán is figyeljen mindenki! És kapásból elkapja valaki! Jamika! Uh-huh.

0: Beálló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Hallgasson személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapi a motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
5: Te felmostál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Mit olvassunk ma?
8: A láthatatlan kincset.
9: Törődésed igazi kincs. Adj mellé pénzügyi tudást is. Nyiss Erste Cseperedő bankszámlát egyszerűen akár online, április 15-e és június 30-a között, és a számlavezetéshez járó új könyvünk segít, hogy gyerkőcöddel felfedezzétek a pénzvilágát. Irány az erstebank.hu/cseperedő. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. Erste.
10: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a 400 g-os Nutella mogyorókrém 1599 forint. Két termék vásárlásakor a 0,4 literes Kubu Play ital 259 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
11: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
12: Szevasz, tavasz, hello Front Row, viszlát, bolhák és kullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes, puharágú

0: tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Pro-t a tavaszi időszakban akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
1: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
2: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
4: A tehetséges fiatalok támogatásával a jövőnket építjük. Ők a holnap nagy tudósai, művészei, sportolói és kiemelkedő szakemberei. Ajánlja fel adója második 1%-át a 18-23-as technikai számon a Nemzeti Tehetségprogramnak. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából.
5: A buddhizmus nem más, mint egészséges józan eszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
3: Társadalmi célú reklám hangzott el.
6: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
7: A legfontosabb pillanatokban mindig nézz felfelé, mert a szívünk tudja, honnan jön a segítség. Nézz fel Magyarország. Adója 1%-ával támogassa a küldetésünket. Technikai számunk 0279. Készült a Híd gyülekezete megbízásából.
8: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
9: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
8: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
9: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
8: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
10: Sziasztok, Csányi Sanyi vagyok. Ünnepeljetek velünk május 16-án kétszer is a Kölcseiben. Délután 3-tól Hogyan értsük félre a nőket, az 555. előadás, este 7-től pedig a 100. döntés, utána közönség találkozó beszélgetés, úgyhogy gyertek, jó lesz!
11: Jegyek a csányisandor.hu.
12: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
13: És ez még csak a bemelegítés.
12: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
14: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspotlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
15: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Reklámot hallottak.
6: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
16: Hírek röviden az FM 95 Rádió 1-en. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. Hamarosan befejeződik a távfűtési szezon. Ezt követően karbantartási és rekonstrukciós munkákba kezd a debreceni hőszolgáltató. A társaság több helyen végez majd vezetékfelújítást, miközben tovább bővítik az elektronikus ügyintézést és az elszámla szolgáltatást is.
17: A gazdasági hírek támogatója az Esbox Bevásárlópark Hajdúsámsonban.
16: Május 10-e a mentők napja. Ebből az alkalomból adtak át egy korszerű defibrillátort a Debreceni Egyetem gyógyszerész tudományi karán. Így az intézmény életmentő ponttá vált. Térségünkben holnap változóan felhős, napos időre van kilátás. Helyenként kisebb csapadék is előfordulhat. Reggel 15, napközben 19 fok körüli hőmérséklet lesz.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Ráskó Eszti, Rákóczi, Feri és Sebestyén Balázsék!

0: Kellemes délután kívánunk mindenkinek. Hello, drága győriek. Hello, Eszter. Szia, Eszter. Eszter még nem szól.
1: Hello, hello.
0: Hello, Feri, te szólsz.
1: Hát, határeset.
0: Határeset. Hello,
1: igen.
0: Hello.
1: Igen.
0: Hát, ne törődj vele, Eszter. Majd lesz egy mikrofonod, ami szól.
1: Nem azért van, nem szeretnek itt. Nem Eszter. Azért van.
0: Igen, gyanús ez, gyerekek, gyanús. Eszter már most nem szól. Ennyi. Kezébe vett a mikrofon. Ja, be kell
2: köszönöm
0: kapcsolni.
2: Szépen.
0: Ja, jó.
2: Ne volt kapcsolva. Igen? Megkérdeztem. Ennyi, nem tudsz te semmit.
0: Gyerekek. Hello, drága győriek, örülünk, hogy itt vagytok, csókoltatunk mindenkit. Mikor voltunk itt? Két éve? Vagy mikor volt? Szerintem, igen, amikor az Eszter bemutatkozott. Már, hogy nem kellett neki, persze, mert ismert volt, de nekünk bemutatkozta. Itt kezdtük szerintem két éve. Emlékszel?
2: Ez volt az első, a sok terápiám.
0: Igen.
2: Része. Igen.
1: Itt és hogy szeretted akkor is, mi?
0: Oda dobtunk a győrieknek, hogy marcangoljanak szét téged egy kicsit.
2: Kérdezettem, megszoktam a fogdosást, úgyhogy oké vagyok.
0: Tácsi-tácsi, nagyon szereti, úgyhogy lehet tácsizni. Jó, ha kértek tőle fotót, csak tácsi-tácsiba vagyunk.
2: Forró ölelések.
0: Gyerekek, nem már mondták valami szakadó eső, meg hideg front, meg mi van már meg?
1: Általában itt mindig a fordítva működik a dolog. Két éve azt mondták, hogy ragyogó napsütés lesz, akkor áztunk szarrá a városba befelé.
0: Tényleg.
1: Most azt mondták, hogy rossz idő lesz. Mit hoztunk nektek, Győr? Ez
0: a beszéd.
1: Ez a beszéd. Jó időt is.
0: Ez a beszéd. Na, hát mi egyébként már reggel óta úton vagyunk, szóval, hogy nem álmasztál itt adásra.
2: Van benned kilométer?
0: Van bennünk már kilométer. Hát el kell, hogy mondjam, hogy tegnap este csatlakoztam Ferencékhez, akik 3 napja már róják az ausztriai hegyeket. Hát gyerekek, ilyen részek társaságban régen futottam bele, mint este 10 órakor megérkeztem a motoros cimborákhoz.
2: De
0: ültek a hotel előtt, tessék?
2: Hol van az indulópont?
0: Én Pestről, ők már péntek óta motoroznak Ausztriában.
1: Mi okosan döntöttünk, tudod, egy csomó, igen, mindenben, ezért motorozni tudtunk, és megérkeztünk. Kezdtünk tegnap este a szállásra, amit nagy gondossággal kiválasztottam az erdő közepén, érted? Hogy ilyen szexi, romantikus legyen, hogy 6 férfi jó érezze magát, tehát nehogy lássa bárki azt, hogy mi történik, és külön megnéztem, hogy olyan jó, érted, hogy hívják az étterem, hogy mindenki sírni fog. Megálltunk, és mondta a csávó, hogy ma nincs étterem. Mondtuk, hogy köszönjük szépen.
0: Igen. Mire megérkeztem, kinültek a hotel előtt ládákon egy girosszal.
1: Intéztük neki vacsorát. Hát
2: érted? És ezért el kell menni Ausztriába.
0: Ezért 10 körül ültek valami dobozokon.
2: Ezt Nyíregyháza megintéztem volna neked feléből.
1: De ott eredeti török girosz volt.
2: Az döner, tesó.
1: Döner. És a legjobb, innen puszíjuk Zolit, a karbantartót, mert meg fogtok lepődni, de magyar volt mindenki a hotelben. Zoli meglátott bennünket, hogy nagyon szomorúak vagyunk, és egy ládasört szerzett nekünk, egy csodálatos férfi. Rövid italunk pedig volt, mert anélkül nem indulunk el, úgyhogy 10-re mire a Balázs megérkezett, addigra az egyik csapattagunk, nem mondjuk el a nevét, hogy Kapcsi, ő már kétszer tusolt,
0: kétszer józanodott ki, és harmadszúra is részeg volt, mire én találkoztam vele. Tehát ez volt, de az ital káros, jó? Tehát
1: jó,
0: azért ezt tegyük hozzá.
1: Nagyon okos legyél.
0: Mindenkinek, hogy okos legyen. Szóval, hogy mi már ma egész nap Ausztriából átjövő motorozni. Laci majd érkezik valahol, ami szerkesztünk, még a dugóban áll az M1-esen.
2: Lacit lekapták az M1-esen.
0: Lacit lekapcsolták az M1-esen.
2: Lekapcsolták az M1-esen. Megállt egy kamion a külsősávban.
0: Igen? És ez Laci vesztét okozta.
2: Ez mindegyünknek a vesztét okozta egy kicsit, de én hamarabb indultam.
1: Azt hittem, hogy te áttörted a kamion falat.
2: Nem, de kicsit ideges voltam, mert van a terelés, és akkor gondoltam, hogy majd átterel, amikor le kell térni az autópályáról, hogy Győr felé azért le tudjál térni, de nem.
1: No.
2: Nem, menjél csak, amerre látsz. Úgyhogy, de végül itt vagyok, Laci.
1: Hol jöttél vissza, Soprondál?
2: Körülbelül. Laci most Tatabányán van, ha jól hallom.
0: Jó, hát azért Lacit ismerre tudod, 4-5-kor megriadt, hogy roadshow van és el kéne indulni. Tehát ő azért nem az ideges típus, aki 2-kor már Győr felé haladó táblával van, de nem baj, idején Lackó is, úgyhogy...
2: De macskát megetette indulás.
0: Megetette? Igen? Elköszöntek is macskájától, úgyhogy...
1: Ebből látjátok, hogy egyre nyugodtabb a brigádunk. Látod, nincs az a nagy kapkodás. Eddig se volt, de most már azt végképp.
2: Jó, most akkor egy pillanatra álljunk meg, és időzzünk el Ferencnek az ingén, jó? Mert ebben komoly adóforintok vannak.
0: Hoppácska!
1: Hát gyerekek, én tisztelt bíróság. Az úgy kezdődött, hogy én ezt nem akartam.
2: Nem akartad, de abuzáltam, hogy a te egy éven
1: igen,
2: keresztül.
1: Igen, de amikor az embernek ilyen csodálatos, érzőszívű, nagy lelkű,
2: és olyan
0: odaadó,
1: azaz, odaadó kolléganője van, aki meghallgatja az ő kérését, és hát én ezt múlt héten kaptam.
0: De most hova mentél? Levetkőzöl félmeztel
2: erre? Olyan az egész, mint a tágaségen andalog, nem? Azt hittem
0: levetkőzöl félmeztel. Ja, följöttél ide?
1: Hát,
0: ja,
1: hogy lássák.
0: És azt az inget! Azt az inget!
1: És én kértem egy macskás inget. Na most 3 dolgot nem kértem a macskás ing mellé.
0: Abroszt?
1: Egy nagyobb méretű abroszt, azt nem
2: figyelj,
1: kértem.
2: Figyelj, ebbe lehet nyúlni. Nem, ki tudja nősze még.
1: 2. Nem kértem azt az anyag összeállítást, amikor csak közel mész egy műanyag darabhoz, és érzed, hogy oda vonz.
2: Sejmes?
1: A nagyon kérlek benneteket, ha bedobom magam fotózásra, pusziszkodásra, ne érjetek hozzám, mert mindketten elégünk.
0: Igen. Meg ráz, felhívja ráz.
2: A mai műsor az elektrostatika szponzorálta.
0: Spontán gyulladás lesz.
2: Miért? Most milyen kis szikra? Hát az kell neked.
1: Hát van ebből olyan, ami sejemből van, és nem csinál ilyet, csak az drága.
0: Igen.
2: Nem mennék, én láttam téged enni, Feri, nem veszek neked sejem inget.
1: Ez is igaz, mert csak leenném. Szóval én akartam egy macskás inget, és ez lett belőle. De szép, ugye?
2: Csinos vagy, Ferenc.
0: Nagyon. Nagyon szép.
2: Biztonságú vagy helyezve, békának nincs miért aggódnia.
1: Hát így ember
2: senki nem
1: nincs,
2: fog lecsapni rád.
1: Belém szeretne.
2: Így van. Viszont a meleg motoros túrához nagyon megy.
1: Ahhoz igen, gondolkodtam is, hogy ezt rakom kívülre.
2: De ez azt összebújhattatok volna a fiúkkal.
1: Azért nem lehetett, mert egyébként akkor most tiszta bogár lenne. Úgy meg nem akartam idejönni. De
2: kicsit
1: nagyon köszönöm.
2: Ez itt kapcsi, látod a hasadon, ahogy élvezi a második zuhany tegnap este.
1: Ne kapcsi, ne legyen az én hasamon, mert abból csúnya dolgok fognak.
2: Hát jó.
0: Igen, kapcsi, ami szélszesünk, ő is érkezik majd. Most elnézett egy balkanyar. Tehát valahol Sopron és Ausztria környékén landolt egy majdnem hátsó defekttel, úgyhogy ő gumiügyben van. Már nem úgy, de hogy cseréli, csinálja valamilyen gumi problémájakat.
2: Gumi problémája. Viszont ott hol vagyunk? A kedvenc influencerem városában.
0: Oh. Kedvenc influencered városában? Bizony. Borkai Zsolt? Vagy kire gondolsz? Ki a?
2: Az utódja.
0: Igen?
2: Pintér Bence. Hol van ilyenkor a polgármester? Oh.
0: Valószínű, tényleg. Hogy valamilyen fideszes képviselővel vív élethalálharcot folytogatva egy más valamilyen múzeum hátsó falának.
2: Nagyjából ezt tudom elképzelni, de ő a kedvenc influencerem. Már évek óta, hónapok óta nézem az élőit, meg a különböző Reels videókat. Van benne vitamin.
1: Van spiritus. Van benne. Oda teszi magát.
0: Igen. Ott ugye az volt a leosztás, hogy a két nagy harcolt egymással, és ő megérkezett a nyolcason. Ugye? Talán ez volt, így úszott föl a polgi, igen. Hogy így megérkezett valahogy a nyolcason, míg a két nagy fenevadott küzdött egymással, ő fölúszott a nyolcason, és végül megválasztották.
2: Ha ennek egyszer vége, ezt tárgyalás technikát kell tanítania. Vagy kommunikációs, igen. Online coachingot. Ugye minden, zseni.
0: Ő zseni.
1: Örültök neki egyébként?
0: Igen, szeretjük. Igen, tényleg?
1: Ó, már ketten tapsoltam.
0: Szorványos volt a taps azért. Szorványos volt a taps.
2: Nem csak Győriek vannak itt.
0: Igen. Szúnyog Csődör itt az első sorban? Te vagy maga Szúnyog
1: Csődör?
0: Te vagy
1: az.
0: Tényleg?
2: Igen, egy nagy hazudozó. Úgy nézél rá, egy nagy hazudozó.
0: Ugye van, mondjad?
2: Azt mondta, hogy eljön majd az előadáson a Dunaszerda helyre. Aztán nem volt a sehol se. Aha, hát ő képviselt téged, de ő nem te vagy.
0: Igen. Ugye vannak állandó hallgatóink, akiknek már szinte tudjuk a nevét, mert hogy annyiszor aláírták, és az a jó, hogy mindig nagyon máshogy néznek ki, mint amit képzelünk. Tehát ugye van Barnabás, meg Kazi, meg egy csomóan vannak. Szúnyog Csödörő is mindig aláírja, és beolvassuk. Tehát van egy ilyen.
2: De úgy néz ki, mint egy Szúnyog Csödörő.
0: De egyébként tényleg, tehát a név alapján ez egy kicsit hasonlít.
1: Föl vagyán fugszolva, haver. Nem mondták, hogy a gagyi arany már nem divat? Öcsém, vagy ez eredeti?
3: Eredeti.
1: Ja, persze.
0: Igen.
1: Nagyon jó téged látni.
3: Köszönöm.
1: Mit hoztál nekem?
3: Is. Először kezdeném a kis csapatunk bemutatásával, utána ajánlom.
0: Hú, ez hosszú,
1: erre
0: ez
1: nekünk
0: gyere,
1: nincs időnk.
2: Hányan
3: nem vagyunk sokan. Itt a Jós Krisztián barátom Dunaszerdáiről, ő is hozott neked ajándékot. És itt van az a személy, az extra vendég, akivel már nyomasztottalak benneteket.
0: Na.
3: 15-16 évvel ezelőtt miatta kezdtem el hallgatni a műsortokat. Ő az édesapám, Karcsi papa, aki nem Karcsi.
0: Aha, te most ne bontsuk ki, hogy ez mondtam, hogy miféle fura tréfa áldozata lett a pater.
3: Zoli amúgy, csak kisfiam nem tudta kimondani, hogy Karcsai, így lett Karcsi, és ez már ráragadt.
2: Jó. Ő is hozott
3: Ferinek egy extra ajándékot.
1: És a Karcsi papa jávázik?
4: Nézd meg!
1: Csallóközi flugos futam jávával. Nagyon jó.
0: Erős az egész család, aha. Jó. Szúnyog Csődör. Igen, mit akarsz még mondani? Oda nézzél, Ferenc, elkezdjük begyűjteni, hát akkor
3: esz... Elolvasod, Feri.
1: Rádió 1-es dizájnolt bor. Feri, boldog születésnapot kíván, Szúnyog Csődör, Juhos és Karcsi papa, köszönöm szépen. Négyen rajta vagyunk, Rádió 1-es logó, és egyébként egy kiváló olasz Riesling. Nagyon jó. Tudod, ebből van olyan, amiben 6-os karton.
0: Igen.
1: Nagyon kedves, hogy édes Istenem. Úgy,
2: hogy doboz
1: Istenem,
2: kofola, hogy fel tud ütni vele.
1: Nem lehettek ilyen jók, gyerekek. Tessék, kofola, kóla. Ezt megihatjátok, rettenetes. Kolbászok. Igen. Kolbászok is, nagyon köszönjük. Házi kolbász,
0: azért
1: megehetitek.
0: Azért az egész hűtőszekrény, ne adod, a minden nem tudunk elvinni.
1: Még
0: egy? Nem kamion.
1: Hova az Istenbe tesszük, de tündér vagy.
0: Tényleg, egy budipapír dobjál már ide nekünk, létszi meg.
1: És van egy vélhetőleg házi pálinka, és ez is boldog születésnapos. Kajszi Barack pálinka. Bakai úrtól. Köszönjük szépen. Jaj, Karcsi papa, de kedves vagy. Figyelj csak, az kéne, Karcsi papa, hogy legközelebb beszélgetsz az Eszterrel, mert ő négyszer ekkorát adott-e meg fele akkorát. De jó, jó.
2: Az egy haspóló, Feri, most
0: igen, legyen. Légy szíved föl, Feri.
4: Különben majdnem egy időben születtünk, mert hónap után leszek, én nekem is a szülőnapom.
1: Az Isten áldjon sokáig, Karcsi papa.
4: Valamivel több, mint a ti.
1: Ahogy is ezt már nem számoljuk.
4: Azért utazok én veteránba.
1: Helyes, majd egyszer én is. Nagyon köszönjük.
2: De most amúgy a saját barátaiddal beszélgetsz, Feri, csak tudjál róla, mert ez a te... Ez a, így van, ez a te motoros közösséged.
1: Én szabadítottam rá.
2: Így van, így, ők a magattársok, srácok.
0: Igen, erős motoros közösség.
1: Nagyon kedvesek vagytok, köszönjük szépen.
0: Nagyon szépen köszönjük. No, hát akkor beszéljük az apropóról egy kicsit, vagy majd később? Hát majd egy kicsit később még azért. Mai napnak azért nagy apropója van, te Ferenc.
1: A kitelepülés.
0: Hát a kitelepülés, ja. Így van. Hogy te mindig erre időzíted, azért nagy rohadék vagy, rájöttem. Úgy csakkozik a születésnapjával, hogy mindig akkor menjünk kitelepülni. Begyűjti a pálinkákat, a borokat, a kolbászokat, ünnepelteti magát, egy hős, jól március csinálja. Mindig mondja, hogy nem megyünk május elején.
1: Mindig akkor mondod, már tudod, jó idő van, nem kell otthon ülni.
0: Mondom, akkor Feri még esős, meg ne esős. Ne, menjünk május elején. Értem, hát csak egy embertől ennyi ajándék jön, érted? Hát egy izé, busszal kell majd hazaszállítani az ajándékokat.
1: Egyébként a béka pont most jegyezte meg ugyanezt, amit te, csak más hanggal.
0: Igen?
1: Igen. Hogy az Istené nem tudsz otthon lenni egyszer a születésnapodon.
0: Egyébként az menő, hogy a haverokkal motorozol a születésnapodon.
1: Én mondtam, hogy én megvagyok, mert nem hiányzik semmi.
0: Igen.
2: Az a helyzet, hogy én beszéltem békával, és ő is megvan.
1: De tudom. Igen. Tudom. Na, úgyhogy igen, most már évek óta itt ünnepelünk, mikor, hova, sodor el bennünk.
2: Ó, de nézzél, csak ott vannak a cheerleader lányok.
1: Ó, de jó.
2: Hello, cápák.
1: Nagy tapsot neki.
0: Ezt én is meg tudom csinálni. Gyere, megfoglak.
2: Gyere, Balázs, megfoglak.
0: A haverjaim vállán megcsinálom, attól függ, hogy mi van ingyen a bárban, de ezt, erre egyszer képes vagyok.
2: Jó, utána... azok közül egyet meg kell fogni, mert ti fogjátok felragasztani a lányomnak a mezére az összes ilyen izét, ezt a, amit most rajtatok csillog. Mi annak a neve? Glitter. A,
0: glitter.
2: Ti egy napja foglalkozom ezzel. Egy napja.
0: Egy napja ragaszgatott, tényleg?
2: Egy napja, de is hoztam még egy adaggal.
0: És meddig áll, ott fogtok állni?
1: Csináljuk,
2: jó? Jól van, köszönöm.
0: Este 8-ig álltok ott? Álljatok, jól néz ki egyébként. Én azt hittem, egy pillanatról nézem, hogy gólyalábakon
2: vagytok. És tudtok helyet cserélni, hogy így átdobjátok a másikat? A...
1: Persze.
0: Igen. Aki bevállal egy combnyaktörést, egy ajándékcsomaggal tudunk kedveskedni neki így ebből a formában.
2: És ott lesztek jövő, pénteken jöttök Egerbe, ott lesz a bajnokság.
0: Te hadd ezeket lesz. Így vágod, hogy mi történik?
2: Ez van, beszippantott a lányomat a csír. Úgyhogy, opa!
1: Leesett,
0: igen, annyi, hogy betóra esett, de ne törődjetek vele, összekaparjuk valahogy. De mi a lányod, ezt csinálja ezt konkrétan?
2: Konkrétan, így van.
0: Úgyhogy, de hogy, hogy?
1: Figyelj.
0: Nincs biztosításotok, csak szólok, jó? Csak óvatosan, nehogy aztán baj legyen. De miért ezt választotta a lányod, hogy miért ezt csinálja?
2: Nem tudom, ezt szerintem véletlenül belesodródtunk. Van egy ilyen maffiája ennek.
0: Ja, és így szervezik az embereket, hogy most látod, igen.
2: Kódorodtunk az utcán,
0: leszólítottak, tényleg?
2: Már egy piramisnak a tetején volt.
1: Nem leszólítottak, lefújták.
2: Hát konkrétan. És nagyon hamar eljutsz odáig, hogy vegyetek csak egy meszt. Meg egy kis sportorvosi igazolás, meg egy kis négyállomásos ilyen bajnokságturné. Gyertek, gyöngyös Eger, jó hely ez, gyere.
0: Ja, és mire már igen mondtál volna, addigra már beszervezték.
2: Azon beszervezte magad.
0: Olyanok, mint a mormonok.
2: Egy gyöngykirakóssal rakott ki a csillogókat a mezükre, és közben magnebihatokat szopogatsz, hogy ne kap idegvért.
1: És majd azon veszed magad, hogy minden hétvégédet különböző mérkőzésen fogod csillogni.
2: Ez már történik. Igen. Most megpróbáltak minket elcsábítani a kosárlabdázók, mert egy helyen voltak az összecsapások, hogy jobb a mi brigádunk.
0: Nem mondtad nekik, ha egyszer engem feldobtok, akkor odaadom a lányomat.
2: Ahogy kíváncsi lennék, mit szólnának, hogy varradnék magamnak egyet, és így megpróbáljuk elvegyülni.
0: Sírni. Ezt szerintem látátok, ott van a csírnédes lányok között. Igen, zseni.
2: Óriási. Amúgy van benne potenciál, én azt érzem.
0: És így hagyod, hogy dobálják a lányodat? Hát azért...
2: ők igen, de ők most még ugye 6 évesek, úgyhogy máshogy csinálják, de hasonló dolgok történnek. Meg ő dobál főleg azért. Hasonlít rám a gyerek, szóval...
0: Igen.
2: Nem úgy van az.
0: Igen. Hova dobtam? Földobtam valahol. Húha. Azért kapjátok is el.
2: És ezt a Ferivel meg lehet csinálni?
0: Lehet egy születésnapi dobást intézni neki. Egy koponya alapival utána gyorsan megkezeljük az öreget.
2: Bizony, és ott most fiúk is vannak, csak mondom nektek.
0: Ezt érdekes, azt nem figyeltem annyira, de abszolút igen.
2: Lehet. Remélem, hogy azt jöttetek, mert lesz vízli evő bajnokság, csak mondom nektek.
0: Ja, ha már játékok egyébként. Ha már játékok, ugye nagyon-nagyon sok játékunk van, majd soroljuk egyenként, itt a Master Good játéktól kezdve a Diego-s játékig mindennel tele vagyunk, majd ha még elolvasom, akkor pontosabban is el tudom mondani.
1: Akkor sem fogod tudni, de majd csütörtökre tudni fogja.
0: Csütörtökre megtanuljuk, ugye itt különböző játékok, nyeremények, 100.000 forintnyi KP, tárgynyeremények, tehát egy csomó mindennel készültünk. Rekordot döntünk egyébként, mert az van, hogy most már 3 órás roadshow-ra 4 játékkal jövünk. Eddig ez ilyen nem volt. Tehát tulajdonképpen arról szól a roadshow, hogy játék, 4 játék a 3 óra alatt.
2: Játék, játék határok nélkül.
0: Ez lesz. Tele vagyunk nyereményekkel.
1: 20 perce beszélünk, és még nem volt játék.
0: Egyébként így van.
1: Tök rendesek vagyunk.
0: Igen. És csak azért van, mert még nincs itt Laci a szerkesztőnk, hogy eldöntjük be az első játékot.
2: De ki az, aki nyerni jött? Hadd lássam a kezeket.
0: Jó. Igen. Ki az, aki nyerni jött? Ki az, aki nem akar nyerni ma semmit?
2: Ki az, aki már nyert?
0: Ki az, aki már nyert, igen? Ki az, aki miattunk van itt?
2: Oh. Jó?
0: Ki az, aki utál minket, de eljött? Ki az, aki nem tudja, hogy hol van? Nagyon jó, na elbízom ebben. Jó van. Ők kapnak majd egy ajándékcsomagot. Ó, köszönöm szépen. Szóval gyerekek, nyeremények, hát ezt átolvassuk majd. Hát egyébként ne egy a Master Gut, Diego, Weber Gil és a Héra játékaink lesznek. Na?
2: Van Weber nagyul ott, na? Nézod
0: el? Igen, mit szólsz, hogy elmondtam. És a Master Gut egyébként, ha jól látom, akkor amíg a készlet tart, kiárusítást tervez. Tehát ők csak úgy, mint a múltkor, most is egyfajta közétkeztetést végeznek, ugye?
1: Nagyon jó kis hotdogokat adnak szerintem.
0: Így van. Amíg a készlet tart, ez egy másfél-két óra.
2: De van átfedés? Tehát van olyan, amikor a Weber Grillen sütik a hotdogot?
0: Az már a vége, amikor elszabadul a pokol. Igen, amikor már este 8 előtt vagyunk, akkor már mindenki süt, mindenki főz, fölborogatjuk a kocsikat, igen, az már a vége.
2: Kössük el az egyiket.
1: Egy de, ja, és ráadásul egy Diego műfűvön csinálja mindezt. Jó?
2: Azon gondolkodtam, tegyük hogy mi elmentek holnap motorozni, ugye?
0: Holnap reggel indulunk tovább, igen.
2: És mindegy, hogy egy Master Gudos truckkal követnélek benneteket.
0: Én azt nagyon szeretném.
2: És közben a Family Frostot játszánk.
0: És így takarítanál el mindenkit az útból. Mennél előttünk, hogy motorozzunk mögötted. Nem fékezés senki kedvéért, és így letarolnál mindent.
1: Ott csak egy simléder lenne
2: rajta. Van bennem annyi harag, hogy ezt meg tudjam csinálni.
1: Benned van, és ahogy pihenő van, megállsz, kicsapod az ajtaját, és gyertek zabálni.
0: Holnap az a tervünk, hogy jeges északi szélben a 12 fokban motorozunk egy nagyot, nem? Ez a terv.
1: Ez egy kívánság műsor, hát most amilyen idő van, kész.
0: Persze.
1: Azzal megyünk.
0: Ezzel nem szórakozunk. Szórakozunk abszolút.
1: Gyerekek, vannak ugye izgalmas hallgatóink a helyszínen, ezt már igen, látom, de van egy fiatal ember, aki meg érthetetlen oknál fogva, gyere már egy kicsit erre, mert itt össze fogunk gerjedni. Te, igen, hát persze, hát szerinted
0: fiatal
1: ki?
0: Fiatal ember az barokkos túlzás azért.
1: Jó, most mit mondjak, én már olyan öreg,
2: hogy
1: mi
2: az ország. Én is
0: a gyerekekre néztem.
1: Hogy azt meg tudod mondani nekem, hogy milyen indítatásból vetted föl ezt a zakót?
5: Hát azért, mert én is polgi vagyok, megmondom nektek.
1: Ne hülyeskedj, hol?
0: Polgi!
5: Én egy kis településen vagyok, most a Magyaróvár mellett.
0: Azt a mindenségét, neki
1: hogy kiszúrtad? Tudod, hogy ki ő?
0: Na?
1: Azt te vagy?
0: Az a polgi, akivel
2: ez beszéltünk. Ez Babot?
0: Babot.
1: Akkor nem érdekes.
0: Aki ugye Maldív-szigeteki utazást ajánlott a tanároknak, ha jelentkeznek Babótra.
5: Nem, én nem a Babóti vagyok, én Károlyházán vagyok.
2: De hogy Babót közel van, nem megyünk át Babótra?
5: Ez ott van Mosonmagyaróvár mellett, ahogy megyünk a határ felé. Aha. Ott régi egyes úton, és ott van Kimle és Károlyháza.
0: Most mekkora?
1: Te a Károlyházi polgi vagy.
5: Igen, a Károlyházi polgármester vagyok, 550 fős a település. Mindenki ismer mindenkit, mindenki jobban van mindenkivel.
0: Mindenki rokona mindenkinek.
5: Mindenki rokona mindenkivel.
2: És akkor ez a közös zakótok?
0: Apa, anya, mindig testvérek.
5: Nem, és akkor hát szeretek így öltözködni.
1: Nagyon jó, nagyon. És nektek miért nincs annyi pénzetek, mint Babótnak?
5: Hát sajnos nekünk nincs annyi. Tényleg, hát 550 fős település, nekünk a költségvetésünk azért nagyon csekély.
2: Figyelj, abból csak 10-nek kéne egy OnlyFans account.
0: És meg is vagyunk.
2: Ugyan ott vagytok költségvetésben.
0: A Babóti polgármester már ott vagyunk, hogy fesztivált rendez, érted? Fesztivált, és olyan line-upot rakott össze, hogy konkrétan az effort, meg a strandfesztivál megirigyelhetnénk.
5: Igen.
0: Nagyon durván nyomja. Azt hittük egy pillanatra, hogy te vagy, hogy onnan jöttél, mert többször beszéltünk a Babóti polgármesterrel.
5: Igen, hallottam róla is, de nem, én nem Babótról jöttem.
0: Aha.
2: De nem jártok össze egy Babótiakkal?
5: Nem, ő távol van tőlünk. A
2: ez mit jelent?
5: Csoportunk.
0: Igen, értékrendileg.
2: Mit jelent ez, hogy...
0: Tiszás.
2: Tudnál mondani egy pártot esetleg?
0: Igen, miért a
5: nem, nincs semmiféle pártfüggőség, független vagyok, és úgyis indulom.
0: Hajdú Péter is ezt mondta, én független vagyok, jött az eredményváróról, független vagyok, előtte költözött be felcsútra, független vagyok.
5: Nem.
0: Ezzel óvatosan.
5: Tényleg.
0: Ja, te tényleg?
5: Én tényleg az vagyok, komolyan.
0: Na jó, és nehéz polginak lenni egyébként?
5: Nem. Szeretem. Nem? Szeretem ezt csinálni, már a második ciklusomat töltöm.
0: Na!
5: És bízom benne, hogy majd folytatni fogom.
0: Ja, hogy kampányolni jöttél, Firóval.
5: Igen.
0: És bízom benne, hogy újra megválasztanak, hamarosan közelednek az önkormányzati választások.
1: Még addig két év ráérsz, nem?
5: Igen. Hát 29-ben lesz majd, addig még van idő.
0: Aha.
5: De nem lehet elég korán kezdeni a kampányolást, úgyhogy... Szeretettel várok majd benneteket.
0: 26-ban azért gondolsz a jövőre, hogy eljöttél kampányolni egy kicsit. Igen.
1: El kell ültetni a magot időben.
2: Olyan turbulens ez a világ. Oda kell figyelni. Mennyi? Ki a kedvenc polgárod, ha polgármester vagy? Egy csak van.
0: vannak ilyen harci, Misi a traktoros, Zsolti a tetőfedős, Zoli az alkoholista.
5: Vannak közmunkások azért nálunk is, hát igen, a zöld területkezelők azért nagyon aktívak, és ők nagyon komolyak. Hát ott azért a Misi azért tényleg komoly.
0: A Misi.
5: Azért,
0: minden van egy Misi. 500-an vagyunk, mindenki tudja ki a Misi. A Misi nagyon komolyban van.
5: A Misi nagyon komoly, hogyha úgy van, akkor még éjjel kettőkor is kimegy
0: hogy
5: füvet nyírni.
0: Igen.
5: És utána meglátogatja a helyi vendéglátóipari.
1: Hogy annyi, hogy zárva van is.
0: Igen, annyi, hogy zárva van a vendéglátóipari, csak nem Misi betöri, nem szórakozik. Éjjel kettőkor akar venni a kocsmába, akkor Misi megy a kocsmába.
5: Hát, nem, Misi ott van, és ha úgy van, akkor még focizni is elmegy, úgyhogy nagyon, nagyon kreatív a srác.
0: Jó, látjuk, Misi a Jolly Joker a faluban. Tehát hát ő a mindenes. Szóljatok Misinek, Misi megoldja.
2: A polgármesternek hangzik elsőre. Szerintem ez, érkezik ez a pozíció.
5: Nem, az alpolgármesterünk az ő egy hölgy. A Zsuzsa, úgyhogy ő is egy nagyon jó fej, de a Misi a király.
2: De Misi jobban bírja a piát, a Zsuzsa, úgyhogy...
0: Hát csókoltatjuk az egész valutat az 500-as viszonyban.
5: Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy itt lehetek.
0: Nagyon szívesen.
1: Kedves egészségedre.
0: Nagyon örülünk, hogy eljöttél kampányolni 2029-re. Jól vagy, gyerekek, melyik játékkal kezdjük majd? Kitaláljuk? Valamelyik játékot elindítjuk, jó?
2: Attól függ,
1: én a Laci nélkül nem játszom semmit.
0: Nem, Latkot megvárjuk természetesen. Várja, Barbira közben ráfírtatok. Tessék?
2: Ráfírtatok. Vegyétek elő Master a szeruzától, mert ma új igéket fogunk tanulni.
1: Ráfírtatok,
2: az egy kicsit jobb, az összefírtatom, mert...
0: Megkapargatjuk egy kicsit ezt a dolgot. A Master Good-os játékkal indulunk. Ferenc, te voltál ott az értekezleten, úgyhogy találunk majd önként jelentkezőket, és a Master Good-os játékkal fogjuk beröffenteni.
1: Óriási játék lesz.
2: A virslijelés? Az most az jön?
1: Igen, ez egyébként a virslijelvő bajnokságunk.
2: Ó, de nézzél, csak ott jönnek előre nézni, ott jönnek a fiatal srácok kék pólóban.
0: Jó, de azért ez nem csak egy kifejezetten pasis verseny egyébként. Én azért bírnám, a csajok is jelentkeznének. Ugye itt adott idő alatt kell a lehető legnagyobb mennyiséget megenni. Ugye az 5 percet azt hiszem, hogy kicsit lejjebb hoztuk, mindenfajta kézi segítség megengedett, az a lényeg, hogy gyorsan kell minél nagyobb mennyiséget elfogyasztani. Én azért bírnék egy ilyen flamós csajt, aki leülne, és így egy ilyen...
2: Azt komoly... tudjuk, hogy te szereted az ilyen...
0: Igen, egy ilyen komolyan flamózással. Agyon verni
1: csak
0: a pasikat.
1: Csak nyeli.
0: Csak eszi, csak
2: mindegy,
0: eszi.
2: Hogy fiú, egy lány, de beles legyen. Jó? Tehát, hogy írja az ilyesmi.
0: Persze, igen, hogy itt zúrtáljam egy kicsit, ebből élek ez a karrierem.
2: Elindult el egy úton, de tér le róla. Ezt,
0: tudjátok, mindig szeretem bántani a pufikat, jelentkezzenek játékra. Nem, de tényleg jó lenne. Egy csaj, aki nem. Ki az a csajok közül, aki éhes? Akiban még úgy nem evett, aki jól tud enni. Ott egy barna napszemeges. Aha, hát sokan
2: ugye azért. Nagyon meglepőek, mert nagyon sokszor a kis vékonykák, azok bírek a legjobban.
0: Igen, a kis kákabelűek azok.
2: Kis kákabelűek azok.
0: Na, majd megnézzük őket is, jó? És itt van nekünk azonnal készpénz nyereményünk. Ó, Lackó is befutott közben. Van készpénz nyereményünk, ugye? 100.000 forint.
2: Idegesnek néz ki Lackó?
0: Nem, nagyon. Laci soha nem ideges. Laci teljesen nyugodt.
1: Hát belülről forrong egy kicsit.
0: De ne, gyereke, innen nem lehet elkésni. Hát most nézd meg, itt hova rohanjunk.
1: Holnap, ha 8-ra jössz, az is jó, Laci. Hát de érted.
0: Gyerekek, azért ember legyen a talpán, aki az M1-esen átverekedi magát. Tehát, hogy tegnap azért az 2030-ig azért oda pirítottak a fiúk. Tehát még élvezzük egy ideig.
2: De alagút legalább... lesz alatta? Alagút lesz alatta?
0: Én nem tudom, mit csinálnak ennyi ideig, mert hogy a 150 kilométerből 60 van egyáltalán felásva, de állítólag 3-3 sávot építenek 2030-ig.
1: Mert ha több lenne felásva, akkor meg az lenne a bajunk, érted? Most ezt 60-at megcsinálnak, aztán csinálják az újabb 60-at.
2: Jó. 41 kilométer van lezárva, nem? Tehát 45? Valami
0: legyen így, gyerekek, legyen így, jól van.
2: Fantasztikus.
0: Viszont szóltak nekem, hogy félkor még hírek van, úgyhogy el kell mennünk, jó? Egy picit, egészen 6-ig, 6 után már nincsen csak reklám, úgyhogy pici szünet, pici muzsika, pici hírek, pici közszolgálat, és aztán jövünk vissza.
2: Aztán jön a virslinyelés!
0: Így van, szabályt a győriek! Így van, Master Good játékunkba bele is vágunk, jó? Úgyhogy itt vagyunk mindjárt, fél 60 pontosan, de fura ezt mondani, fél 60 pontosan, jövünk vissza mindjárt.
6: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
9: Újra vár a Szegedi Szabadtéri Játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök Hajnala Táncmű, a Három Testőr Kalam Musical, Cinefonik filmzenei koncert a Budafoki Doknányi Zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked Musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegedi szabadtéri.hu.
10: A kutyád szíve a tiéd. örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
7: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
11: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
12: Autóüveg Pilkington.
13: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
14: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiautó.hu oldalon.
15: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
16: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
7: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: Minden nap 6-tól 10-ig, kivéve ha délután vagyunk, ugye? Akkor 5-től 8-ig, de mindenhol vagyunk egyébként, mindenhol támadunk, hol délelőtt vagyunk, hol délután vagyunk.
2: Tényleg hallgattátok a reggeli adást? Jól sikerült végül?
1: Okay, igen. Volt. Nem kamusztunk, elmondtuk, hogy ott vagyunk, de nem vagyunk, de vagyunk, de nem vagyunk, nem hazudtunk.
2: Aki ismeri Balázs, tudja, hogy nagyon nehéz felvenni vele egy műsort előre.
1: Igen,
2: szóval
1: igen.
2: Ez több napi munka volt, csak mondom, azt lehet érezni benne szerintem, hogy különböző mélységek és magasságok.
1: Úgy csináltunk, mintha lennénk reggel, aztán kiderült, hogy nem vagyunk, de aztán elmondtuk, hogy nem vagyunk. Mi nem verjük át a hallgatóinkat. Tehát mi elmondjuk őszintén, hogy most itt ülünk, de igazából nem vagyunk itt, mert hogy egy felvett adás volt. De nem akartunk best of-ot adni, de azért tényleg milyen rendesek vagyunk, hogy még csak egy felvettet.
2: A munkahősei.
1: Így van, abszolút, abszolút sztahanovisták vagyunk. Na gyerekek,
3: itt vagyok,
1: hol
3: mi van?
1: Hol vagy? Te
2: egy
1: mi
2: gyönyörű,
1: a te szép
2: inges, nem látom, tehát, hol, tehát, hol vagy a füst? Hol vagy
3: egy gyönyörű nővel voltam.
1: Tényleg?
3: Igen.
1: Igen.
3: Viszont úgy tűnik, hogy a hülye rövidújú ing versenyben nem vagyok egyedül.
1: Komolyan?
3: Igen.
1: Azt a mindenit. Hát ott is
3: Szevasz,
1: van baj.
3: Mi a neved?
4: Hauk János.
3: János. Büszke vagyok rád. 15 éve ismerjük egymást?
4: Volt a rendező a szépségversenyen.
1: Én? Szépségversenyen
3: rendezett. Az a Fási Ádám volt.
2: És te vagy a nyertes?
3: Várjál, ezt bogozzuk ki, gyerekek.
1: Ez jó sztori lesz, figyelj.
3: 16 éve.
4: Körülbelül.
3: És te mit csináltál ott?
4: A lányomban voltam ott.
3: És hol a lányod?
4: Az dolgozik.
3: Ó, de kár, hát akkor szép, ugye?
4: A harmadik.
3: Ő a harmadik
1: lett.
2: Akkor neki nem kéne dolgoznia.
3: Jó, mondom. Igen, vásból is megélni.
2: Azért mi az, hogy szépnek is kell, dolgozni is kell? Azért ez együtt nem működik.
3: Van közös fényképünk is. János, büszke vagyok rád. Köszönöm. Sose rendeztem szépségversenyt, ugyan még egyszer ez a Fási Ádám, de ha így volt akkor.
1: Gyerekek, hát most várjál, Fási Zsülike dokumentumfilmet forgat.
3: Biztos a szépségversenyekről.
1: Lehet, hogy ezekről a szépségversenyekről forgat majd dokumentumfilmet, amit ugye hát kellőképpen...
2: Nagyon várom azt a dokumentumfilmet.
1: Kellőképpen meg is támogattak egy százacskát.
3: Na de várjál
1: már. Százacskával gyorsan.
3: Hát akkor várjatok, mert igen? Én belelettem ebbe keverve, ha én... Ha most az, hogy én rendeztem a Fási Zsüli.
1: Tessék, visszaadja hivatalnak.
3: Akkor a 100 emből legalább valami.
1: Valamit hát, adjál vissza a támogatásból.
3: Ne adjál vissza, nekem adjanak előbb.
1: Ja, hogy neked adjanak egyébként, igen.
2: Viszont én már látom, hogy kinek van a legjobb helye a kitelepülésen. Oda nézzel szembe?
1: Hova? Mit látsz? Én nem tudom soha, hogy mit
3: ott fönn az ablakot csokolom.
1: Kedi csokolom. Ugrani tetszik? Na, ne tessék ugrani, nem ér annyi.
2: Nem.
3: Jól tetszik lenni?
1: Tudjuk, hogy kevés a nyugdíj, de ne tessék ugrani.
3: Nem zavarunk? Nem. Nem. Jó, nem. Örülünk neki.
1: Önkéntes lakásfoglaló? Saját tulajdon az ingatlan? Nem?
2: Átmehetünk délután?
1: Én ide el nem megyek. Tetszik süti valami sütit? Hát tessék nekünk hozni valamit. Azt kaptok majd rohadt betyára. Mi ez a hangoskodás itt? De cuki, én onnan nézi, olyan legkirályabb helyem van.
2: Az a legkirályabb hely, az egy nagyon jó lakás.
3: Páholy.
2: Nem tetszett választani.
1: Ez olyan, mint az Eto stadion, ott szálltunk meg, és a szobámból rálátok a meccsre. Azért azt, aki kitalálta...
2: Akkor ez egy közös szobánk van, mert az enyémben is áll.
1: Ugye? Építsünk egy hotelt, hogy a hotel szobájából tudjuk nézni a szar NB3-at. Mekkora ötlet, nem?
2: Így van.
1: Óriási.
3: Nem, NB1, hello.
1: Ja, bocsánat, elnéd, ne haragudjatok, egész más, mint az NB3, bocsánat. És hogy áll a Győr az NB1-ben? Mit csinálnak a falábúak? Bajnok a Győr.
3: Hát
1: most kérek elnézést.
3: Mit mondasz Sebestyén Balázsnak ezért az NB3-ért?
2: Hogy hajrá, Spari!
5: Szégyeld magad.
1: Hol van a Győr?
3: Szégyeld
1: magad. Hol játszik most a Győr? Mit csinálnak? Már hogy NB1?
5: Igen.
1: És hogy állnak?
5: Igen. Hát jól.
1: Jól?
5: Jól.
1: Első. Hát éppen így belenyúltam.
3: Bajnok csapat.
1: De.
3: Bajnok csapat.
1: Szerencséjük volt csak. Azt se tudják, melyik a bal lábuk, a jobb lábuk. Esre kellnek össze-vissza. De nem várjatok. Állj, nem a Fradi vezeti a bajnokságot? Ezt... Nem. Ezt nekik a mocskos Fradi.
5: Nem.
2: Második azt
5: nem.
1: Hányadik a Fradi?
3: Figyelj csak, ez nagyon okos ötlet volt, hogy belerúgtál az Etóba, mert ott alszunk.
1: Hallod, esti rég a hotel. A szobám, kukluxrános csávók várnak majd maszkban, hogy keresztre feszítsenek.
3: Innen üzenném az ultráknak, hogy én tudtam, hogy NB1. Jó, az én szobámat ne gyújtsátok föl. Az én motorom a Triumph, a BMW-t égessétek.
1: Ne, hülye, nem mondom, melyik az én motorom, hülye. Ez hülye. Álljatok be a parkolóba. Jönnek az ultrák.
2: Hülye vagyok a focihoz, úgyhogy engem csak szeressetek.
1: Én is tök hülye vagyok. Annyit tudok.
2: Motorom sincsen, mert okos is vagyok.
1: Annyit tudok, hogy a Real Madridból most el akarják küldeni az Mbappét. Ennyit tudok fociból.
3: De miért nem jó az Mbappé?
1: Állítólag nem nagyon szeretik Madridba. Ennyit tudok. Nem jön a Győrhöz, mert azért a Győr jobb, mint a Madrid. Hú, de próbálom magam. Ennyit tudok a fociról, és Mbappét elküldik a Madridból. Na, ez a foci az
2: való hozzáállásom. Nagy mentés volt ez, Balázs.
1: Szépen mentek, nem?
2: Ez igen.
1: Fiam, múltkor láttam a Győr focizit, te ezek jól játszanak, basszus. De szar, úristen.
2: Azért kimész majd dekázgatni a pályára, remélem, hogy itt a srácokkal.
1: De tényleg mennyire szemtelen, hogy a hotelszobából látod a meccset. Hát azért az elég gizda. Na, Master Good játékunk, Ferenc.
3: Ez az, van. Master Good játékunk van.
1: Bizonyára.
3: Játékosokkal egyetemben képzeljétek el, ott játsszuk?
1: Ott játsszuk, igen.
3: Valaki azért mondja meg nekem, hogy mit csinálunk.
1: Megyek veled, tesó, elolvastam, támogatlak. Most nem hagylak egyedül.
3: Elolvasd,
1: bankvezet, bankvezet világtalan.
2: Az emberek közé, emberek. Háláljátok meg ezt, fogdassátok össze Balázs.
3: De csak a fenekét.
2: Teljes testes ölelésekre van szükség.
3: Hello, csajok. Hát nézd meg, így látod, így kívánj. Három gyönyörű, okos, ügyes, szépen nyelő nőnk van.
1: Igen.
3: Hát a vízlevést
2: te semmit nem tudtál az elmúlt 15 év rádiózásából.
3: Ez fontos.
1: Születésnapja van, ma megteheti.
2: Igen. Hát nem tudom.
1: Fanni, szia Fanni.
6: Sziasztok, sziasztok.
1: Hello Fanni. Jó sok virsli van előtted. Mennyire vagy éhes, Fanni?
6: Hát annyira nem.
1: Annyira nem.
6: Próbálkozom.
1: Igen.
3: Kényszerítettek?
6: Nem, igen, amúgy nem.
1: Igen? Igen, igen.
3: Lilla azt mondja, engem igen, de ki kényszerít?
6: Kérdezted rá, kézzel.
3: Ja, hogy ti barátnők vagytok. Nem. Nem is ismeritek egymást.
2: Egy idegen rákészített a virsli evésre?
6: És ő mondta, hogy hát, hogy ő megy, hogy menjek én is. Mondom, hát, hogy én nem akarok. De
1: jó, jó, de most már itt vagy. Szia, Riki, csáó, Riki.
6: Szia, én meg önként jelentkeztem.
1: Igen, te vagy az ingyenevő. Te már nem tudod, mi a játékból, te éhes vagy, te enni akarsz. Jó? Oké. Okay.
3: Hát gyakorlatilag vannak szószok hozzá. Van 50 darab virsli fejenként. Kicsit soknak érzem az 50-et, de hát 30 csak, 30 darab. Most mondom, 30, hogy 30
1: levették
3: darab.
1: 30-ra.
3: Azért, mert én már megettem 20-at, Laci. Ne haragudj, hogy hibáztam. Laci majdnem hazament. Ezt a hülyét.
2: De összesen van 30, vagy fejenként?
1: Nem, fejenként.
3: Fejenként van 30.
2: Figyelj, ha valaki megeszik fejenként 30 virsli.
1: Tessék.
6: Eszter, nyugodtan segítsen be nekünk. Ha
1: onnan? Sem... Hát mit csinál, onnan mit csináljon? Hát üldögél, hát ki se jött. Hát ez...
2: Nem is az, hogy kimegyek, de ha kimegyek, akkor ki a pénz?
1: Nem. De persze, hát ez... Eszterre kezdjük úgy csinálni.
3: Azt mondja, elosztjuk.
2: Ezt mondtam, 9 és 10 között egy jegyre ezt tudja mogni.
1: Igen, 9 és 10 között ez van neki bekészítve. Csak hogy évre maradjon fízi.
2: Ez csak a tömegelés miatt nagyon fontos.
3: Igen. Szóval... Már nyomhattok szósz, nagyon ügyesen lehet készülni. Szósz. Vizet annyit isztok, amennyit van, amennyi van, ugye? Tehát, hogy többet nem. És hát 3 percig fog folyni a küzdelem, aki 3 perc alatt többet elfogyaszt, az nyer.
1: 3 perc alatt kell minél többet elfogyasztani, jó, miközben azért meg fogunk benneteket interjúolni, ez a klasszik mocskosul, gusztustalanul evőverseny, tehát minél lehet kézzel, lábbal, nagylábújjal, az a lényeg, hogy minél több virsit kell eltüntetni. Ez a legegyszerűbb, ilyen nagyon egyszerű, ilyen közgázos játék, virsli evőverseny, holt primitív, de nagyon,
3: de nagyon... De ezért találtuk ki.
1: De nagyon ugye? Szeretjük.
2: De nagyon fontos stratégiát választani, hogy most mit szeretnétek, hogy egyszerre sokat megenni, tehát összefogsz egy csokor virslit.
3: Liza, te hogy támadsz
2: meg,
3: majd?
1: Jó kérdés.
3: Egyesével támadsz, vagy kettesével, vagy négyesével?
6: Én egyesével. Nyugodtan.
3: Nyugodtan.
1: Lillából a rutin beszélé látom. Ott rutin van. Ott rutin van, gyerekek. Lilla az öreg róka. Megoldja. Rutinosan. Fanni, te hogy csinálod?
6: Én is ugyanígy. A 3 percet azt végig kell vinni.
1: 3 percet? Nem hosszú.
3: Úgy, de tudatos. 3 percet végig kell vinni. De az is jó, az első 1 percben megeszed a 30-at. Akkor is igen. Nyersz, Fanni.
1: De minek a mérleg, Feri?
3: Azért, mert a végén lemérjük.
1: Ja, nem... hogy értem, hogy nem leszámoljuk, hanem lemérjük igen. A súlyra. És igen. A legkönnyebb.
2: Úgy mérjétek, hogy az embereket állítsátok rá.
3: Óriási ötlet
2: volt. Akiben több a virsli, az nyer.
1: Igen, ez nem egy szobamérleg. Na jó,
3: jó hát vagy szerzünk ha, három.
1: Menjünk, esünk neki.
3: Várjál, vagy szerzünk 3 számolót.
1: 3 számolót?
3: Igen, nem. Aki áll mellette, és a Lillának számolja, hogy hanyadik
1: virsli. De hogy fölkap egy csokorral, hát ezt nem tudjuk leszámolni.
3: Jó,
1: legyen
3: ez
1: a mérleg, legyen a mérleg.
3: Oké, na.
1: Aki leggusztustalanul eszi, az tőlem kap külön egy ajándékcsomagot, jó? Aki a leggusztustalanul eszi, jó? Tehát lehet mocskos módon enni, azt nagyon szeretjük.
3: Most Balázs éreztek, lányok, Balázs.
1: Mehetünk?
3: Hogyan? Hogyan?
6: Igen.
1: Hát tűnek túl lelkesek, nem tűnek túl lelkesek a lányok. Na gyerünk, csajok. 3, 2, 1, óra, indul!
3: Úristen, már nagyon jól csinálta Fanni. Fanni egyből ráharapott, és egy teljes virslit eltüntetett. Hát Fanni, téged is inkább öltöztetnénk, mint tetetnénk, ahogy szoktuk volt mondani, de figyelj. Ez egyelőre még nem elég a győzelemhez, mert súranó pályán bárki bejöhet.
1: Nem néztek evőversenyt a lányok, ezt, hogy úgy kell, hogy így bele tömöd a pofazacskódba, a pofazacskódból megpróbálod lenyelni víz segítségével, ormótlanul, gusztustanul kell csinálni.
3: Tolod befele, gyerünk Lilla, nagyon mi van, jó. Elég?
1: Ennyi voltál, megettél 2-t? Tényleg, ne csináld, hogy vagy Niki?
6: Nagyon meleg.
1: Nagyon meleg? Ez most hogyan
3: helyzet?
2: Ja, jó, helyzet? Feri, akkor te fújjad. Fújjad, Feri.
3: Egy előfújás.
2: Segít, segít. Jó, így van.
3: Eddig Fanni tűnik a legügyesebbnek.
2: De hogyha egy virsli van a szádba, kettőt meg így legyezel, akkor kihűl, mire jön, csak mondom.
1: Igen, el is tudsz rejteni. Hát gyerekek, a lányok azért nem indultak sok evőversenyen egyébként.
3: Csajok, még 2 perc a hátra, 1 perc elment már. Ebből, ha jól látom, Lilla 3 virslit fogyasztott el, de nem olyan rossz az. 6 szóljon, mehet tovább, és Niki pedig gyönyörűen falatozik.
1: Lilla turistáskodni jött.
3: De ő megmondta, hogy ő ezt az egészet nem akarja.
2: Hány akarsz? Hozzáállás?
1: Mi ez? Elhányod magad? Figyelj, a plusz hányásért plusz ajándékár. Gyere, aki elhányja magát, nagyon szeretjük. Hányod hányás, nagyon szeretjük. Itt az acskó, én vagyok a hányó bácsi. Szóljál. Jó?
3: Jó, kicsit? Föltart, jó, aki a bal kesek? Kezét föltartja, az hányni készül, akkor Balázs odaugrik.
1: Itt vagyok, okay? Zacskót, hoztam zacskót, jó?
3: Pedig nézd meg.
1: Pasik kellene ide. Igen, ja, holnap pasikkal csináljuk, ezt komolyan mondom.
2: De figyelj, ezt újra kell játszani, most szégyent érzek. Ne haragudj.
1: Nem a játék miatt.
3: Tesszük előről.
2: Nem a játék miatt.
1: Nem a játék miatt van.
2: Se könnyek, se izzadás, se öklendezés.
3: Fanni, az milyen technológia, hogy kiszeded a virslit?
6: Meleg, azért hűtöm.
3: Ja, meleg és hűtöm.
1: Én azt hittem, hogy olyan hangokat fogunk hallani.
2: Mint amikor reggel Balázs fogadt most.
1: Igen. Figyelj, hoztam neked egy nyelvtisztító kefét, csak mondom egyszer közben.
2: Már egyszer felajánlottad egy céges
3: brillakot. Azt adásba próbáljuk már ki.
1: Nem, kézzed el, hogy elküldték, mondták, hogy a fogmosás úgy, amit én elmondtam, hogy a nyelvedet és öklen az egészségtelen, ezért küldtek nyelvtisztító kefét, ilyen lehúzót, csak szólok, majd adjam
2: hozzá
1: neked.
2: De ez az, amivel télen kell a havat letakarítani?
1: Ez körülbelül olyan, igen, az van. Úgyhogy
3: már csak 45 másodperc, csajok, húzzatok bele, most dől el minden a legvégén.
1: Annyi, hogy Niki előtt több lett a virsli, nem tudom, hogy csinálja, de olyan tempóban esik, hogy több lett a virsli.
3: Lilla kezd fölúszni egyébként, nagyon jó jössz, nagyon jó, látom, nálad is
1: fogy
3: a virsli. Csókolom.
1: Jó a verseny? Nem tudom, hogy csinálja, de olyan tempóban esik, hogy több lett a virsli.
3: Lilla kezd fölúszni egyébként, nagyon jó jössz, nagyon jó, látom, nálad is fogy a virsli. Csókolom.

0: 4,
1: na,
0: 3, 2, 1, és itt a
1: vége. Adjatok nekem mérleget, hogy kell ez, hogy működik ez a cucc?
0: Nem kell.
1: Nem kell? Megmondod
0: nem
1: így?
0: Kell.
1: Szemre megmondod?
2: Mik a számok?
1: Ákoson csattant a gumikesztyű, csak mondom, ritka alkalom.
0: Doktor úr, már fordulok is.
1: Le is hajolunk egyből, ha Ákoson kesztyű van. Na figyeld, és számol. Érted? Délelőtt még technikusi munkát végzett, most már virslit számol. Hogy lefokoztuk Ákos?
0: Figyeljetek, Lilla, figyeld a kezét, mert csalik.
1: Nagyon jó.
0: Igen, 19-21.
1: Hogy vagy, Niki? Hogy vagy?
3: Remekül.
1: Voltál már jobban, azt látom rajta.
3: Voltam, igen.
1: Ugye?
3: Ez a kalóriadeficit.
1: Kalória? Kalóriadeficit.
0: Figyelj, szénhidrát alig volt benne, érte. Se cukor, se semmi.
1: Vigyázzunk rátuk.
0: 19? 19, Fanni!
1: Fanni, a jéghideg Fanni, a kis lassan evő, kis lassan jár, továbbérsz, Fanni, megcsinálta? Tényleg?
2: 21 virslit belélegeztél?
1: De igen, de bőrlégzéssel konkrétan, mert nem tűnt túl gyorsan.
2: De most 21-et evett,
0: nem, de hogy is 11-et. 19 virslit maradt, ja. Tehát 11-et evett meg, a többiek pedig 8-at, 8-at.
2: Most megvárjuk, amíg befejezitek.
0: Igen, most izzadok, hogy menj tovább.
1: Amíg meg nem eszitek az egészet.
2: Addig senki nem áll fel.
1: Jól van, Fannikám, ez azt jelenti, hogy a nyereményed az 100 ezer forint.
2: És egy gyomortükrözés.
1: Ugye? Egy gyomortükrözés, igen, este egy hatalmas. Este egy
0: mi
1: hatalmas
0: lesz a 100 ezerből?
3: Fú, nem tudom, nemrég költöztem, úgyhogy lesz helye a pénznek.
1: Nemrég költöztél? Hova költöztél?
3: Ide Győrbe, vissza Pest.
1: Ide Győrbe, Pestről?
3: Ide. De amúgy a környékről való vagyok, csak elkerültem Pestre, és most visszajöttem.
1: Nem tartott sokáig a pesti
3: karrier,
1: akkor kifőjöttél, kicsit körbenéztél, visszajöttél.
3: Igen, igen,
1: hát az ember.
0: Mi nem tetszett Budapestben?
3: Hát egy Buda. Családi állapotváltozás miatt jöttem vissza, úgyhogy.
0: Ja, családi állapot, gratulálunk, gratulálunk.
1: Ilyen fiatal válik is. Hát, megy az élet, zajlik.
0: Nagyon ez helyes. Majd, de legalább itt most már tud élni majd nagyokat.
1: Így is van. Csajok, ügyesek voltatok, gratulálunk, köszönjük szépen.
0: A második és a harmadik helyzet elviheti a virslit.
1: Köszi, csajok, puszi.
2: Hozzátok vissza a virslit ide az anyahajóra, gyerünk.
0: Tényleg, mi lesz ezzel a sok virslivel? Hát tetszik kérni virslit? Nagyon jó virslink van. Ne adjuk oda a népeknek.
1: Hát de, most dobáld be nyugodtan.
2: De alapból lehet edni, ott van amúgy is a virsli. Tehát menjetek, egyetek amúgy is. Azért van ott az a kocsi.
0: Nagyon köszönjük. Köszönjük. Szuperek voltatok.
2: Balázs, azért rámarkolsz háromra?
1: Már fogom a sajátomat. Nem, itt vagyok. Jövök vissza közben, de már itt vagyok.
0: Már rámarkolt. Hol vagyunk?
1: Nem tudok veled beszélni, mert adás vagyok, de mondjál, hogy nem én vagyok az apja. Ja, itt vagyok. Jó. Szóval, hogy el kell most mennünk megint?
0: Már megint, Zsül, alig szórakoztunk egy kicsit.
2: Zsülnek olyan szomorú a hangja, amikor nem vagyunk a stúdióban, halljátok?
1: Hát hiányzunk neki. Oké, gyerekek, még van három játékunk, ugye? Mert hogy négyet hoztunk, úgyhogy még három játékunk van. Úgyhogy egy pici muzsika, pici szünet. Ó, gyerekek, hát ismerős arcok is vannak itt, mindjárt megszólalt
2: a tükröket. A következő játékban pedig festéket kell inni.
1: Igen, lugos, savas játékunk. Jön, aki megiszik egy liter festéket, és egy liter festékoldot, az megint kap 100 000 forintot.
2: Így van.
1: Jó, hát most nagyon nagy feladatok elé nem állíthatjuk őket, mert akkor azt mondják, hogy nagyon kemények a játékok, nem? Nem szabad
2: nem
1: ezt azért nagyon túlzásba vinni.
2: Érezzük. Azt akarjuk, hogy szenvedjenek, de ne érezzék keménynek.
1: Így
2: szóval
1: van.
2: Például, aki legközelebb jelentkezik egy ilyen virslievő versenyre, akkor az rendesen. Tehát
1: holnap pasikat választunk, gyerekek. Ez most nem igaz, de holnap ugye ide férfiak kellenek. Tehát ide az van, hogy ide azt kell, hogy megfogja, belegyúl, megfog tizet és megeszi. Ide férfiak kellenek, jó? Úgyhogy jövünk, mindjárt muzsikálunk is egyet, híreket hallgatunk, mert ez egy ilyen kötelező elem, és aztán mindjárt folytatjuk. 5 perc, pontosan 6 óra, jövünk mindjárt.
4: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Már csak 2 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: adásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9 790 000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
3: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
4: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
5: Szevasz tavasz, hello Front Row, viszlát, bolhák és pullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puha rágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és pullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Row-t a tavaszi időszakban akciósan, az állateledelboltokban és online. Mert a Front Row védelem.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
8: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
9: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
10: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkre tegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape, for your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos párologtatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
11: Szevasz, Lacikám! Megint festesz?
12: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
11: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
12: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
11: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
13: Ajándék uzsonnás doboz a Regnum kölyök termékek mellé. Vásárolja a Spár és Interspár üzletekben legalább 1599 forint értékben Regnum kölyök termékeket, melyek nem tartalmaznak hozzáadott tartósítószert, színezéket, ízfokozót, sem foszfátot, és szerezd meg gyermekednek a praktikus és menő Regnum kölyök uzsi dobozt. Az akció május 7-től június 3-áig, vagy a készlet erejéig tart.
14: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
15: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az egy lépéssel több alapítvány a Fogadj örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. Egy lépéssel több. Hajós István Alapítvány. A hirdetés a Dévo Magyarország és a Miss Universe Hungary támogatásával valósulhatott meg.
16: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom a dudát. Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Pisineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
17: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
18: Indulj Debrecenből és repülj Londonba, Eindhovenbe, Isztambulba, Várnára vagy Larnakára a Wizz Air járataival. Fedezd fel többet kedvező árakon és hozd ki a legtöbbet minden utazásból. Foglalj most a Wizz Air applikációban vagy a wizzair.com-on és induljon a következő élmény Debrecenből. Részletek www.wizzair.com.
19: Rendeljen a Formula ételbárból Debrecen, István út 82 szám alól. Napi menü, à la carte, street food ételek, rendezvényekre zsöldest állak. Minden egy helyen, a hét minden napján. Formula ételbár, keresse a Facebookon.
20: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
21: És ez még csak a bemelegítés.
20: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzzünk a kedvezményekből.
22: A legfontosabb pillanatokban mindig nézz felfelé, mert a szívünk tudja, honnan jön a segítség. Nézd fel Magyarország! Adója 1%-ával támogassa a küldetésünket. Technikai számunk 0279. Készült a Híd gyülekezete megbízásából.
23: Június 9-én a Portfolio Debrecen Economic Forum konferencián átfogó képet kaphat a gazdaság aktuális folyamatairól, a vállalatokat érintő legfontosabb kihívásokról, valamint azokról a trendekről és lehetőségekről, amelyek a következő években meghatározzák a hazai és régiós gazdasági környezetet. Részletek a Portfolio rendezvény oldalán.
24: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
0: Rádió 1.
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
25: Az FM 95 Rádió 1 híreit hallják röviden. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Hamarosan befejeződik a távfűtési szezon. Ezt követően karbantartási és rekonstrukciós munkákba kezd a debreceni hőszolgáltató. A társaság több helyen végez majd vezetékfelújítást, miközben tovább bővítik az elektronikus ügyintézést és az elszámla szolgáltatást is. Parlamenti államtitkárként folytatja Tárkányi Zsolt. A Tisza párt debreceni országgyűlési képviselője a közlekedési és beruházási minisztériumhoz csatlakozik. Ezt Vitézi Dávid jelentette be saját Facebook oldalán közzétett videójában. Május 10-e a mentők napja. Ebből az alkalomból adtak át egy korszerű defibrillátort a Debreceni Egyetem Gyógyszerész Tudományi Karán. Így az intézmény életmentő ponttá vált. A térségben már 50 életmentő pont van.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Hey, és itt vagyunk! Azt a sikítást nézd meg!
1: Nem lesz fotó.
0: Mekkorára tudod nyitni a szádat? Neked kellett volna az evőversenyt csinálni az első sorban.
1: Nekem?
0: A hölgynek ott melletted, aki a fotót kérte. Ott van akarás.
1: Hello?
2: Van.
0: Ott van akarás, azt látom. Te mindenség itt neki.
1: Mit akarsz? Nagy, azt mondta a Balázs, hogy van akarás.
2: Van már minden.
0: Egy fotó? De nézd.
1: Megvan már minden.
2: Egy porralatot hozzá valaki, hogy gyulladunk.
3: Csinálhatunk még egy képet, Balázs.
0: Tessék?
3: Csinálhatunk még egy képet.
0: Na ne csináld.
3: Gyere.
0: Igen, minden.
1: Már csináltál vele?
3: Egyet, de a barátnőm nem.
0: Szegély. Ízik közöttünk a levegő, úgy érzem, hogy azt a
2: mindenségnek. Szükség lesz a biztonságiakra, mert
0: igen.
3: Dolgoznék még mindig Győrbe.
0: Már hol dolgozol? Kirúgtak?
3: Mosó-Magyaróváról.
0: Hát mi is, ez nem jó?
2: Óvár.
0: Ez nem oké? Óvári vagy?
3: Óvár. De, csak hát könnyebb lenne, nem?
0: Micsoda, így dolgoznál Győrbe? Ja, hogy akkor este szabad lennél, arra gondolsz? Hogy... Aha, picit rámerül szalázó, de oké, lehet ezt így csinálni.
1: Konkrét céljaim
0: vannak. Most minek lopjuk az időt, nem? Tehát most érted? Hát most hova
2: egészen,
0: nincs idő, mert meghalunk nem sokára.
2: Én ezt a módszert felismerem, navos.
1: Nyomulós.
0: Igen,
1: ezt egyébként te tényleg be kéne vezetni, hogy bizonyos kor után már most mit? Kérdezz meg, hogy
0: ennyi.
1: Mi? Ugye? Az gyerünk.
0: Mit csinálsz este? Igen,
1: igen,
0: te is.
1: Én mehetünk,
0: is. Jó,
1: de okay, nem.
0: Megyünk, ne húzzuk az időt. Meghalunk holnap, ma még legyünk egymásé, nem?
3: Motorozol meg minden. Tudod, motorozol, meg mindenki tudja.
0: Előbb-utóbb meghalsz, köszönöm a jó kívánságokat, hát rendes vagy, motorozol, ki
2: meg
0: tudja.
2: Meg az a sok kreatív, ki tudja, mit csinál veled.
0: Előbb-utóbb elütnek, hát még akkor előtte éljünk a mának. És mit dolgozol ott Óváron, mit csinálsz?
3: Pincér vagyok.
0: Azt a mindenit, igen?
1: Ott itt maradtál, nem jársz ki Ausztriába? Nem. Jó a lóvé azért?
3: Ja.
0: Aha. Egy hős, aki itt maradt.
1: Igen.
0: Aki nem ment el Ausztriába. A gyerekek, ma bárkivel találkoztunk Ausztriába, csak magyar volt. De tényleg.
2: De ezek most már jöjjenek haza akkor.
0: Hát
2: most már nincs.
0: Más világ van.
1: Most már jó.
2: Most már haza kell jönni.
0: Most már más világ van, ugye? Igen. Na jó van. Gyerekek, hát azért, na azért álljunk meg egy fontos dolog. Hát milyen nap van ma? Na milyen nap van ma?
1: Hát
0: ki ünnepli ma a születésnapját? Hát kinek van ma születésnapja? Gyerekek, a hangotokat szeretnék hallani egy ilyen kis közös, gyűrű kis ünneplésre.
1: Júj, de szép torta!
0: Ha már itt vagyunk. Isten kétesen sokáig Rákóczi Feri. A 63. születésnapodon.
1: Nagyon köszönöm, hogy megjegyeztem.
0: Boldog születésnapod, Feri!
1: Nagyon köszönöm! Nagyon szép aranymotor van a tortámon. Milyen ízű?
0: Gondoltam, énekeljük együtt, ez az adal, amit nem lehet elénekelni.
1: Happy birthday!
0: Mikor jön? Fújd el, Feri, fújd el!
1: Nem lehet, hülye vagy.
0: Ja, ezt nem lehet elfújni. Most na, a refrén, gyerekek! Hogy... Hey! Happy birthday!
1: Kiégett az ingem!
0: Happy birthday, Feri!
1: Ez az.
0: Mostantól kezdve...
1: Bácsinak szólíthatsz.
0: A bácsi megszólítás jár a Ferinek. Köszönjük szépen a muzsikát.
2: Harap bele, Feri!
0: Így van.
2: Gyerünk az oldalába.
0: És mindenki, aki mostantól kezdve játszik, vagy megszólal, vagy interjúzunk, egy jó kívánsága lehet Ferinek. De nem ér azt mondani, amit az előző hallgató mondott, ki kell találni mindig valami újat,
2: és
0: jó?
2: És kerüljük a prostatával kapcsolatos témákat.
1: Ne kerüljük!
0: Kerüljük a prostatával, a végelgyengüléssel kapcsolatos dolgokat, a halállal kapcsolatos dolgokat, mert ugye hát már befordult a sarkon, így a 64. születésnapodon, Ferenc.
1: A következőre 65.
0: 65. születésnap, így van. Úgyhogy itt a hölgy az első sorban, itt, aki az előbb beszélt, hogy egy jó kívánságot lehet Ferinek. Mit kívánnál? Hogy tiszta szívből, őszintén, nem ilyen, hogy boldog születésnap, meg jó egészséget, hagyjuk a közéget. Egy dolgot kívánsz, mit kívánnál?
1: Mondd azt, amit Balázsnak mondanál.
0: Na?
1: Én megértem a szerelmet.
0: Hosszú szerelmes éjszakákat, átszeretkezett hajnalokat.
2: Erősebb fogzománcot.
0: Kevesebb szuhas fogad.
1: Nagyon bár, jó, amit... jó inkontinencia
0: mi egy jó kívánságod lehet, mostantól ezzel mindenki mond egy
3: nem
0: jó kívánságot.
3: Nem ezen.
0: Ez a kívánságod
1: Ferinek. Ha kell, drágám, az nagy baj. Na?
2: Így van.
0: Hát itt állsz az első sorban, lehet egy kívánságod. Azt kívánsz, amit akarsz, bármit is. Ez a kívánságod. Tessék?
4: Sok 100 000 kilométer, balesetmentes kilométer kívánok.
0: Hova, honnan jöttél? Az ORFK-tól? Komolyan mondom, ilyet? Ezt elhiszed, ilyen kíványság?
1: Várjál már, ő a polgi haverja.
0: Ja, balesetmentes közlekedést kívánunk, itt a szárnak egy gyerekek.
1: Na jó, te is kívánhat.
5: Ugyanezt akartam mondani.
1: Aj, hagyjad már, persze.
0: Gyerekek, sok ital, sok szex, sok orgazmus.
1: Ilyeneket.
0: Boldog nyugdíjas évek majd egy öregek házában. Bármit lehet.
2: Feri, felteszem a kérdést. Most már ennyi évvel a hátad mögött, hogy sok orgazmus, vagy egy nagyon nagy orgazmus?
1: Nehezed kérdés. Lehet,
0: nem
1: hogy
0: könnyű.
1: Várjál csak, nem könnyű.
2: De nagyon jól gondolod meg.
1: Tulajdonképpen én már egynek örülök.
0: Legyél őszinte, egy nagy.
2: Lehet, választhatnál most, nagyon sok.
1: Várjál, a sok, sok.
2: Egy óriás.
1: De várjál, sok az egy napon belül.
2: Nem, ez egy olyan, amire utána még évekig így emlékezni fogsz, hogy
0: de várjál, egy nagy és vége. Soha több?
2: Nem.
0: Feri, sok kicsi. Sok kicsi. Hoda lősz, hova tudsz.
1: Férfi, aki a sok kicsi, emelje a kezét.
0: Sok kicsi.
1: Ki az egy nagy.
0: Na.
1: De nincs több utána.
0: Hallgassunk még jó kívánságot. Ki az, aki tud valamit? Ki az, aki tud kívánni valamit a Ferinek? Tessék, itt a napszövege. Egy, de csak egy, nem is kell semmit mondani, csak hogy hívnak, mi a kívánság?
6: Máté vagyok, és egy Michelin csillagot.
0: Michelin csillagot!
1: De drága vagy!
2: Figyelj!
0: Ettél már Feriné, hát attól nagyon messze van.
1: Bizonyám, az tudod, még kurva sokba kerül. Hát nem
2: is sokba kerül. Figyelj, arany már nem marad, össze fog
0: jönni. De ez egy jó kívánság volt. Kicsit gondolkoztál, kicsit jó. Kinek van mi kívánsága?
2: De nem kell ilyen irracionális legyen. Tehát egy plusz egy centit meg...
0: Gyere közelebb, itt egy szemüveges hölgy, barna szemüvegbe. Ketten is érkezik.
1: Ő nagyon jót fog mondani.
0: Jön a kívánság. Figyelj, igen.
7: Dúshaja csokáig, a füled érjen bokáig.
0: Azt a mindenit, de hideg kitaláltad ezt. Dúshaja csokáig, füled érjen bokáig. Jó, várjál, ott még egy barna napszövegben lány, te mi neked volt egy kívánságot? Hol van? Ott, gyere, egy kívánság. Igen, te kis túlvezérel, gyere.
1: Na
0: ide.
1: Gyere.
0: Ott. Picit.
1: Nézd, igen, a barátnője súgja. Miért nem mondod te?
0: Már kaptál fotót, mindent kaptál.
8: Jó, én a Balázs kedvenc zöld turmixát kívánom neked.
0: A Balázs kedvenc zöld, amitől fostam egy hétig, ez
1: igen,
0: az?
1: Igen, szerintem. Tényleg? Igen.
0: Hát, haver, nagyon ezt megcsinálom neked, a rojtosra fosod a budit egy hétig. Kösz. A motorozás alatt, úgyhogy...
1: Na mondjad, kicsim, te mit kívánsz nekem?
0: Na, mi a
1: nekem?
0: Kívánság?
9: Ingedet összene piszkolják.
0: Jaj,
1: nagyon kedves vagy, hát igen, ez az ünneplő, ezt minden évben egyszer veszem föl május 11-én.
0: Milyen durva van az, hogy inkább ismerd el végre, hogy te vagy az apukám.
1: Az jó, meg, az jó sikerül, gyerek, szívesen vállalom.
0: Na jól van, gyereke, oké. Okay. Jó, tessék mindenkinek meggondolni egy kívánságot, jó, amikor elé tesszük a mikrofont, ma arról szól, hogy lehet kívánni Ferinek. Jó, csak egy mondatot, ennyit várunk. Most viszont ott még egy hölgy, tessék, jelentkezik, Ferenc.
10: Én is.
0: Mit kívánsz, Márk?
1: Igen, kollega Márk? Is.
0: Márk?
10: Még jobb inget.
1: Szemét, köszönöm.
2: Széles sávú internetet.
0: Ott még egy utolsó, egy hölgy fér. Nagyon jövök, kigondolta. Drága. Nagyon kigondolta. Ha most nem mondasz jót,
1: most, akkor nem tudom,
0: a
1: mi lesz.
0: Pokorra kerül mindannyian.
1: De jó a séró.
0: Igen?
1: Hello.
0: Mi a kívánság?
11: Sziasztok. Ne legyen lyukas a gumi, se így, se úgy.
0: Gyerekek, komolyan mondom.
1: És rejtett üzenettel, érted, meg van csinálva.
0: Mi
1: ez
0: van veletek?
1: Éve.
0: Mi van veletek, győriek? Azt kívántok, amit akartok, és azt kívánjátok, hogy ne legyen lyukas a gumi egy 53 éves embernek. Hát nem is szexel már. Nincs veszélyben.
1: Honnan tudod te ezt? Beszéltem éjszaka álmomban?
0: Morogtál álmomban.
2: Lelkezés közben furcsa jött ki.
0: Na jól van, gyerekek, hírajátékunk jön közben akkor?
1: Akkor gyerünk.
0: Hírajátékunkhoz. Üljen nyugodtan, nem mozdul, intézem. Maradjál, érezd, dapozzál. Figyelj, intézzük,
2: amúgy most
0: nem
2: pont az a 15 perc D-vitamint szedem össze, amire szüksége van a bőrömnek.
0: Azért, napozgassál,
2: hogy
0: intézzük.
2: Hány faktoros napvidőt kellettem felkennem, de semmi nincs rajtam, úgyhogy ez bukta.
0: Igen.
2: Elmondanám nektek, hogy... hogy Feri most kín van köztetek, tehát ez azt jelenti, hogy akkor lehet ölelkezni.
1: Így van, tehát, és lehet jót kívánni.
2: És nem sokára kezdődik a Rákóczi Feri szépségverseny.
0: Rákóczi Feri hasonlás verseny, azt azért tartjuk, hogy Győrben, ha valaki úgy érzi, hogy hasonlít a Rákóczi Ferihez, ez egész héten megy ez a verseny, a leginkább Ferihez hasonlító embert megválasztjuk, és nyer egy ajándékcsomagot, ehhez egyetlen kritériuma, hogy hasonlítani kell Ferihez. Innen nagyon jól néz, azt kell, hogy mondjam.
2: Ugye?
0: Itt vagyunk.
2: De látod a pólóm, azért se kutya.
0: Igen, nagyon jó. Na!
1: Hú, ide érkeztünk, kérlek szépen, most én is gumikesztyűt húzok, csak Csics kolléganő egy kicsit ilyen gumihúzás van, nem ügyes.
2: A kolléganő?
0: Nem Csicska kolléganő.
1: Nem Csicska. Ugyanis nekünk kell ugye összekenni először a vásznakat.
0: Ja, kovájgok itt hülyén, arrébb megyek akkor. Jó, szóval, hogy össze kell kennünk a vásznat, a játék pedig az lesz, hogy a játékosoknak az lesz a feladata, hogy a nagyon vagyok. Összekent vásznat, ami alatt egyébként lemosható festék van, megtisztítsák egy perc alatt, és aki szebben megtisztítja a saját maga, hát tulajdonképpen mi ez, kis vásznát, az nyer. Feri, fúj rá kecsöpöt, tejszíhabot, oda néz az öreg, hogy szennyezi a tejszíhabbal a vásznat.
1: Ügyes vagyok.
0: Lehet rá kecsöpöt mindent tenni.
1: Tartsd a szád.
0: Jó?
1: Add ide, tartsd a szád. Ez
2: jaj,
1: az.
2: Jaj, Feri, de lehet, hogy laktózos, hagyjad már.
0: Vigyázz, Feri, ez a gyerekkérdés mostanában óvatos. Tudod, légy óvatos a gyerekekkel. Érzékeny téma mostanában.
1: Én normálisan kezelem őket.
0: Nagyon helyes.
2: Rákóczi Feri, te is jobbot fújt egy
0: egzájára. Rákóczi Feri inzultált a kis gyerekeket.
1: Ne mondjátok már, hogy az a legnagyobb buli. Ugye, hogy a legnagyobb buli szifonból.
2: Igen, de nem idegenektől, Feri, tudod, ez nagyon fontos.
1: Én nem vagyok idegen, én a barátjuk vagyok.
2: Igen, ők is ezt szokták mondani.
1: Vigyázz, jön a válna szörp.
0: Oda néz, válna szörpöt is locsol rá, Feri. nagyon éled ezt, lehet
2: szerintem mondálkodni. Hogyha igazi kihívásod, akkor egy kis füvet is törje bele, Feri, jó? Mert...
1: Adja majonézt is, jó.
0: Oké, és akkor ezeket a vásztakat kell majd megtisztítani. Feri, nyom még egy kis majonézt rá, nagyon jó.
1: Pontosan ugyanolyan mennyiséget nyomta mind a két vászonra. Hello, lányok, te vagy az Eszter.
12: Ja, én vagyok az Eszter.
1: Izgulsz?
12: Hát egy kicsit.
1: A pénz miatt mi?
12: Nem, azért, mert a barátnőm itt néz, és azért...
0: Elküldjük.
1: Fordulj már elé.
2: Azért túlzom, hogy a tömegtől nem fél, csak a barátnőjét.
1: Fordulj el.
0: Léci, küldjetek haza a barátnőmet, nagyon idegesít, hogy itt van.
2: Nem láthatsz így.
0: Szia, Kriszti.
13: Szia, sziasztok.
0: Te is izgulsz?
13: Én is izgulok, de ugye Eszter miatt jöttem. Szia, Eszter!
2: Szevasz!
1: Mi van?
0: Na jó, hazamegyek.
1: Itt áll melletted, érted, ide lejövünk, és akkor az Eszter, aki
2: én kérek elnézést, igen? Az van, tudod.
1: Na, én ezt nem csinálom.
0: Példa, várjál, de azt mondja, példakép az Eszter, tényleg? Miért? Várjál, miért?
13: Intelligens és humoros.
0: És ismered őt személyesen? És intelligens és humoros, tényleg?
1: Igen, és ez a kettő nekünk sose jött össze.
2: Olyan magas, ezt is mondjad, és olyan magas.
0: Igen.
13: Szép, és...
1: Szép, azt is mondta.
2: Voltál, és a nyertesünk!
0: Voltál előadásán is?
13: Nem voltam még soha.
0: Még nem voltál. Szeretnél elmenni?
13: Igen.
0: Jó, akkor vegyél jegyet, és akkor... Szerzünk neked
2: jegyet.
0: Hol leszel legközelebb, Eszter? Hol leszel legközelebb?
1: Debrecen.
2: Holnap Sopronban, ha ez
0: idegeteg. Nem úgy, te hülye, hol lépsz föl?
2: Úgy, se fogalmam sincs. Nem tudom.
0: Na ez az. Hát ez az. Csak hiszik, nem tudja.
2: Majd jövő hét, nem tudom. Pesten leszek, vasárnap talán.
0: Pesten. Jól van. Kriszti, intézünk akkor egyet. Na, csajok, szóljatok, ha kezdhetjük.
1: Na most egyikőtök szivacsa, a másik voltok izével, törlőkendővel?
2: Kriszti, senki se bánthatja.
1: Jó.
0: Kriszti, ez nem jó, senki. Kriszti, hogy állsz a házi munkával?
13: Jól állok, én minden nap házi munkázok.
0: Igen. Minden nap házi munkázol?
2: Ezt hagyd abba.
0: Igen?
1: Igen.
0: Bár itt a párod, gyere egy kicsit, ez tényleg így van, vagy kamuzing?
14: Ez teljes mértékben így van, én full ellátásban vagyok.
0: Komolyan?
1: Főzés?
0: Takarít minden?
14: Tiszta sor.
0: Komolyan? Esmény. Jól házasodtál, vagy jól választottál.
1: És házasok... szexeltek is? Köszönöm. Olyan nincs.
14: Házasok nem dálva egyet.
1: Ne,
0: az, hogy minden... Van, tényleg?
1: Hébehóba.
0: Azt mondja, hébehóba. De azért valami gyanús volt itt. Ha ennyit takarít, ennyit mos, akkor itt valami hiányzik.
2: Bármit megteszed, csak ne kell jött.
0: Inkább elmosogatok, csak ne kell vele lefeküdni. Eszter, nagyon jó. Te, Eszter, hogy állsz a házi munkával?
12: Hát én nálam is csinálom, és a barátom lakásában is csinálom, úgyhogy...
1: Ja, aha. Még nem laktok együtt. És akkor te átjársz cukink, fölmosol, meg kitakarítasz. Hú, de tündér jó, vagy.
2: Ezután nagyon el kell jó. Beszélgetnünk, lányok.
0: Elmúlik mert... majd a szerelem, ez megváltozik.
2: Ez persze, nagyon rossz útvonal,
0: amit haladunk. Ez még nagyon az eleje. Változnak az érzelmek, majd ez változik.
1: Mióta vagytok együtt?
12: Hát 2 éve lassan.
0: 2 éve átjársz hozzá takarítani? Hát most már kérjél is valamit.
12: Hát amikor azért. Ott vagyok nála, akkor takarítok.
1: Tényleg? Ilyen undorító legény lakása van?
12: Nem, csak engem zavar, tudod, a
1: pizzás doboz szétdobál, a másik, az aros alsógatja,
0: a másik
1: persze.
0: Női bugyi.
12: A nem, csak a morzsa a talpam alatt, és akkor takarítok nála is.
2: Az panír amúgy, csak mondd rá neked.
0: Panír, a talp alatt zavarja a morzsa, meg a panír.
2: Az talppanír.
0: Na jól van, csajok, oké, egy perc alatt kell letakarítani, jó? Indítjuk az órát, 3, 2, 1, esetek neki, elindult az óra, és nézzük meg, hogy ezek is mosható festők, azt a mindenit, figyeljél ide! Figyeljél!
1: Gyerekek,
0: hát nem, hogy túlvezérelt az asszonyka, úgy takarít, hogy én megértem, hogy mindent ő csinál otthon. Oda néz!
1: Hát de várjál, mi meg
0: hát
1: is szállítjon!
0: Kész!
1: Hát gyerekem!
0: Hát csókolom, ha meg vagyunk! Holnapra írjátok át a játékot, ez röviden mit gondoltuk.
1: Mondanám a címet, hogy
2: jó,
1: hova kell jönni.
2: Jó, és most meg kell enni 30 virslit.
1: Szerintem vállalja.
2: Ez a B-vár.
0: Ajándéknak 30 virsli, igen. Megvagyunk, kész, gyerekek. Hát ez
1: Krisztikém kicsim.
0: Kriszti, gyere már hozzánk is takarítani, meg Ferihez is nézzél már be egy kicsit. Ezt is.
1: Én még fizetnék is érte.
0: Zseniális, hogy gyere ide.
2: Csak akkor gyere, ha minden oltásod megvan, mert...
0: Hogy megy ez ilyen jól, Kriszti?
13: Szerintem volt egy... technika, hogy a szivacs jó megszüveget vízzel, és akkor csak simán törlöm. És...
0: Azt a mindeni gyerekek!
1: Ez bámulatos, figyelj, olyan sebességgel, hogy ablaktörlő lapátnak is elmehetsz egy autó elejére. Jobbra-balra, nagyon keményen nyomtad. Jó?
0: Viszont figyeljetek, az, hogy a festék lemosható, megtörölhető, ez real. Ez kicsit ilyen termékbemutató is, de működik. Tehát ez nézd meg. Gyönyörű lett. Tehát ez gyerekek. Jó, fizetett zsebbe egy kicsit, most viselj, megkértek, hogy mondjam el. Utaltak egy nagyon kicsit, jó, egy kicsit muszáj helyre mellé állni. Na jó, akkor ez azt jelenti, hogy Kriszti nyert.
1: Így van, 100 000 forintot.
0: Gratulálunk, ügyes vagy. Mi lesz a gyereménye?
13: Elköltöm Pesten a hétvégén.
0: Nagyon elköltöm helyes. Pesten a hétvégén.
1: De a csávódnak nem veszel belőle semmit.
13: Nem, mert anyukámmal megyek.
1: Hú, anyalánya. De jó.
0: Anyáddal jársz bulizni.
13: Nem csak bulizunk.
2: Vásárolni
0: benne. Ja, vásárolni. Elmentek vásárolni.
1: És ez jó. Milyen jó látod, hogy nem viszed a hapsidat, aki ezt rohadtul undá. Ugye? Tök jó. Ez nagyon jó. Igazad nagyon
0: van.
1: Jó.
0: Jól van.
1: Eszter, egy ajándékcsomag azért van a Hérától, mert nagyon rendesek, nagyon tündérek. Ezt most még eddig nem tudták, hogy adnak egy ajándékcsomagot, ahogy látom, de valamit megcsinálunk, összerakunk neked.
0: Egy Teddy hengert, egy...
1: Jó jöhet az, meg egy jó rádió egyes, jó? Úgyhogy gratulálunk, köszönjük szépen, óriási voltál, Kriszti.
0: Kriszti, ügyes vagy, tartsd meg a pasidat, meg ő is téged, mert ügyesek vagytok. Jól van.
1: Jó, és a teret takarítsd már össze, légy szíves, mert tényleg nem lehet így itt hagyni.
0: Jól van.
1: Köszönjük.
0: Meg vagyunk, gyerekek. Tessék? Csináljunk egy képet, mindjárt visszajövök, csak még adásban vagyok. Kelj fel és járj. Ja, te gyerek vagy, nem tudsz. Jól van. Te még csecsemő vagy, nem tudsz járni. Jól van, oké. Okay.
1: Várt, mi ez, mondja?
15: Pálinka.
1: Körte pálinka. És ezt
0: Feri, én is ittam belőle.
1: Te hallod?
0: Vigyázz, mert nem látok azóta, csak mondom, hogy mindenkit lemérgez a csávó.
1: Tudod, én évek óta nem ittam alkoholt.
15: Akkor jó.
0: Egyébként nagyon finom.
15: Ezt kívánom, színapodra.
0: Feri, egyébként elmondom, hogy jó a pálinkája, itt a melegyet.
1: Én tulajdonképpen szoktam néha inni. Tényleg, de tényleg jó, mert pálinkából azért annyira mellék ki az, aki már ivott nagyon rosszat.
2: Feri, 56 éves vagy, ugye? Nincs mit veszítened.
0: Kocincsál már egyet, Feri, jó, tényleg, ne legyél már. Én már leteszteltem, mondom, mert ittam egyet, tényleg rendben van.
1: Boldog, boldog, boldog.
0: Annyi, hogy a fél szememre nem látok azóta, de teljesen
1: jó. És te vagy
0: jó.
1: A Márk? Nagyon jó. Névre szóló pohara van, de csak egy felest adjál, mert nagyon sokat fogunk ma még beszélni, és így se érthető minden esetben. Hülye
0: ha
1: vagy!
0: Ha herpeszed van, az tőlem van.
1: Köszönöm szépen. Márk, boldog születésnapot nekem, egészségedre.
2: Opa! Amíg Feri megisz, elmesélem neked, Balázs.
0: Igen.
2: Fogod szeretni.
1: Isteni.
2: Tényleg jó egyébként. Új Facebook csoportot.
0: Igen. Nem,
1: tényleg jó pálinka.
2: A nyestel küzdők. Facebook csoportját találtam
0: a
2: meg.
0: Nyestel küzdők a Facebook csoportja?
2: A nyestel küzdők.
0: És az micsoda? Ott mi történik?
2: Ez egy egészen nagy Facebook csoport, ahol az emberek megosztják a problémájukat a beköltöző, rátörő nyestekkel. És kiderült, hogy a nyestek a kocsi tetején lévő rövid ilyen antennákat arra használják, hogy megpocsékolják őket.
0: Az antennákat?
2: Azt a picit.
0: Meg a szigetelés megeszik az autódat alulra, megrágják.
2: Igen, de azt csinálják, hogy oda mennek este, a kamerák felvételei ott vannak ki a Facebook csoportban, de mennek is a kis fenekük.
1: De várjál már!
2: Megpocsékolják, és utána pedig elhagyják a helyet, de hogyha jó volt, akkor visszamennek utána minden este csak oda, hogy elvégezzék.
0: Hogy szeretkezzenek az antennával.
1: Egy antennát nem lehet
2: megpocsékolni. De
0: nem magas az inger küszöb azért, figyelj, a nyesteknél.
2: És ezen felül van még hobbiuk is a nyesteknek. Például tegnap előkerült egy nyest, aki egy szál kolbászt, most figyelj, egy szál kolbászt és egy szelet kenyeret bevitt a motorháztető alá, és begyűrköztette a motor.
0: Persze, és cilinderre volt, és elszívott egy szivar. Hagyjál már, olyan csoportokat olvasol, olyan csoportokat olvasol.
2: Mutatom a képeket arról, hogy egy szálkolbászt vesznek ki, és konkrétan az, hogy talált valahol a nyest egy szálkolbászt, és bedugta a motorba.
0: Igen, iszonyat károkat okoznak, megrágják a kocsit alulról, és azt szokták csinálni, hogy kiraknak egy üveget a motorháztetőre, vagy fölül a kocsinak a tetejére, mert az üveg, ahogy megcsillan, attól elvileg fél a nyest. Én fél évig pakoltam üveget a kocsimra, mert elolvastam egy ilyen csoportba, hogy rakjak. Tényleg ott a kolbász. Még tényleg ott a kolbász.
2: De ezt betette valaki. Egy full szál kolbász.
0: Begyűrte alulról, várj, alulról van. Tehát begyűrte alulról.
1: Na most a vizes üveg csillogására csak egy-egy ilyen kivezető kérdésem hagy legyen. Igen. Éjszaka mitől csillog?
0: Ezt nem gondoltam bele, csak kiraktam az üveget fél évig.
2: A holdfény.
0: A holdfénytől. Mert azt mondta valaki, és figyelj, az egész ház, egy társasházban laktam, mindenki üveget pakolt a kocsijára, egy üveget leraktuk, egyébként egy sötét garázsban.
2: Mennyi volt az összintelligencia szintje a
0: társasházban? Hát nem volt egy okos ház, ahol laktam. Tehát, és én voltam a legokosabb, várjál. És azt mondja, megcsillan az üveg. Egyébként ezért nem gondolkoztam, hogy sötét van a garázsban.
2: De várjál, de ezek az emberek kérdés. Sokkal durvább dolgok mentek benne. Képzeljétek el, hogy van az a pici ilyen antenna, és azt kezdték körbeépíteni mindenféle cuccokkal, hogy ne akarjon...
1: Hogy ne csúnyázza meg?
2: Ne csúnyázza
1: de a fiú nyest,
2: meg.
1: Vagy a lány nyest?
2: De a fenekükkel, tehát hogy az van beledő, tehát hogy meg akarja illatoltatni.
1: De csak az antennát, az egyéb részét a kocsinak nem.
2: És oda is toiglizik rá.
0: Fogja az antennát, oda dugja a fenekét, a fenekétől kap egy szagmintát az antenna, és akkor megpocsék, hogy megpulykázza az antennát.
2: Hát így valami a kellenked az inger, hogy hozzáér az a kis rövid dologhoz, és utána rögtön oda.
1: Az antenna az ráz?
2: Nem ráz.
0: Nem, ez nem egy ráz. Kicsik, hogy azt szeretem az Eszterbe, hogy a lehető leglehetetlenebb csoportokba jut el. Tehát
2: de ez egy nagyon fontos információ. Tehát erre most figyeljünk oda, jó, mert a nyestek készülnek valamire.
0: A nyesten élek, küzdjünk a nyeste ellen Facebook csoport, 600 követővel, Eszter nagyon durván bejut a csoportba, beágyazódik, és feltesz a nyestel kapcsolatos kérdéseket, hogy ti mit csináltok a nyest ellen?
2: De figyelj, ezek behordanak dolgokat, megrágnak dolgokat, meg utána meg majd... Most röhögsz ezen, Feri, röhögsz ezen, aztán majd egyszer nem jössz dolgozni.
1: És akkor üveget tegyünk a kocsi elé, vagy mi a csoport mit javasol? Mert én hallottam már például hajat, emberi hajat.
0: emberi ruhát szoktak, ruhadarabot, mert érzi a szagot,
1: nem mer oda menni.
0: Illetve egyébként az volt, hogy ha szabadon megállsz a kocsival, nekem is tele van most az autó megint lábnyomokkal, nem tudom, hogy macska, hogy mi volt, hogy alulról ezeket a részkábeleket, ami az autóban van, ezeket megrágja, mert valamiért szereti. Tehát hogy tényleg rámegy az autóra. Nem tudom, még valamilyen kábeleket elvisz, megrágja. Hát mondjuk az a fék kábel, ez nem annyira szerencsés. De, és ezért szokták mondani, hogy rakják ki egy üveget, mert attól fél. Nem tudom, hogy ez igaz-e vagy nem, de megrágja a kábel.
1: Azt a csoport ajánlja?
2: Az alkoholista volt, és fél az üvegektől.
0: igen. Traumatikus élménye van a fél literes pánikás üvegektől, ezért
2: nem én voltam.
0: Nem én csináltam, nem
2: de azt mondják, hogy az a nyest, aki arra vetemedett, hogy a te cuccaidba beférkőzzön, amik hát ugye alapból szagosak.
0: Hát jó. Mondja ő, akinek ugyanolyan robbant bomba van a kocsiában, és ha hátranyul, 4 napos sajtburgerrel még simán megvacsorázik. Ugyanúgy, ahogy én, 6 napos banánokat fogyasztok a közlekedési dugóban.
2: De nincs is nyest a kocsimban, ezt szeretném hozzátenni.
0: Igen.
2: Na mindegy, szóval, hogy most nagyon oda fog erre figyelni, rá fogok feküdni erre a dolog. Ha van valakinek nyestes történet, az nyugodtan írja meg, mert utána fogok járni. Oknyomozás.
1: Mindent a nyestek körül.
2: Én leszek a nyestek trütkója.
0: Benn van valaki ebbe a csoportba? Ugye? Na, nézd meg, micsoda érdeklődés. Nézd
2: meg. Hát. Nyest ellen csoport, az a neve.
0: Elképesztő, milyen csoportok beszél be magát.
2: Nyest ellen küzdők csoportja, csak mondom meg.
1: De ők mit tanácsolnak, hogy mi a tuti?
0: Le kell lőni az összes
1: szúrja. Valami jót mondjál.
2: Szuper dolgok vannak. Egyrészt van olyan, aki fogott, és a kocsi a tetejére felépített egy nyest csapdát. Tehát rendesen, hogy felrakott egy ilyen, tudjátok, azt a bezáródós ketrecet, ahol felrakott ilyen kajákat, meg minden.
1: Mit teszik a nyest? Mire megy?
2: A nyest, ezek szerint minden, hát a kolbász dugdos be a kocsitba.
1: Akkor mondjuk szerint, minden, igen.
0: Most tényleg elhiszük, hogy bedugott egy kolbászt? Azért, mert valami hülye beírta a csoportba, hogy nekem a kocsimba kolbász dugott. Hát azért ne higgyünk el mindent, amit ezekben fog.
1: Ne nekem mond, ott van az irány.
2: Például így körbeépítette a saját antennáját, hogy ne tudja megpocsékolni a nyest.
0: Aha, hát azért ez is jó hülye. Körbe rakta a kocsiját mindennel, csak hogy az antennát ne bántsa. Fával, pálcikákkal, mindennel körbeépítette a kocsiját. Nem normális. Nem normális. Na jól van, gyerekek. Van még 2 darab játékunk, és tartanunk el most megint egy szünetet, meg egy pici muzsika, meg egy pici reklám, ilyen kötelező dolgok, de aztán jövünk vissza, és Diegós játékunk is van majd. Ott szőnyegbe kell valakit hajtogatni, annak ki kell csavarodni a szőnyegből. Szóval, hogy vannak itt még.
2: Bele fogunk valakit csavarni a szőnyegbe?
0: Belecsavarunk valakit a szőnyegbe, 2 embert, és onnan ki kell majd szabadulni. Jó, ha valaki nagyon jelentkezzen, akkor a hostess lányainkat támadja meg. Pici reklám, pici muzsika, és már is itt vagyunk.
16: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
17: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
18: Jöhet egy kis matek. Egy sajtburger, plusz egy chickenburger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő. Az a bejövős 4-es a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
19: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Egy darab kovászos cipó frissen sütve, csak 449 forint. További segítség a spóroláshoz, akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
20: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
21: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dustbelt Autó 4. évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dustbelt Autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
22: Hogy kutyádnak a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Védd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
23: A csirke szárnya legjobb a grillen.
24: Dehogy is! A csirke mellnél nincs jobb.
23: Mondom, hogy a szárnya jó.
25: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
26: Új
3: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
4: Mi a Vannal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130.000 forint készülék kedvezménnyel, ipekkel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
5: One. Reklámot hallottak.
25: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: 10-ig a Rádió Egyen. A Rádió Egyen.
1: 6-tól 10-ig így van, illetve 5 órától 8 óráig. Hello, drága győriek! Egyelőre az időjárásra nincs panasz, szikrázó napsütés, jó idő. Holnap Sopronban a 12 fokban, ezt már nem mondhatjuk el magunkról. Jól vagy? Minden oké? Ezt egy könnyed ugrással felugrott ide mellém a műfűre.
2: Öcsi,
1: és ennek a műfűnek csináltad? Egyébként jelentősége lesz nem sokára. Megérkezett.
3: Úgy gondoltam, hogy úgyse figyellek sokan, és akkor... csak én elegánsban.
1: Nincs jobb, mint amikor az ember felmászik ide a szüvegsőből, hogy nem tudtam, hogy jól látok, mászik föl az üvegtől. Arra nem kell lépcsőzni, a lépcsők a gyengék fegyvere.
3: Nagyon kevés fényképezőgép van itt, ugye?
2: Hát senki nem rögzítette.
1: Fie, ahogy másztál, az hátulról egy kifejezetten előnyös.
3: Majd ahogy kites... gondoltam, de mi? Ki volt a picsú?
2: Ha kiteszitek az Instára, jelöljétek meg az Esztert.
3: Jézusom!
1: Igen, tessék minket megjelölni a képeket, hagyosszuk tovább, hogy mászik az Esztert.
3: Most ez egy új bugyiszett, tehát nincs mit szégyelnem.
1: Jó, hát ezt meg kellett mutatni.
3: Így van.
1: Na, egy pillanatra nézz itt, balra ki van az elsősorban, Feri, oda nézzél itt, tehát nézd most sapkába, gyerekek. Hát ez gyerekek. Egy mondat erejéig, ami drága Gáborunk. Szevasz, Gábor!
2: Hello, Gábor!
1: Hello!
2: Madárcsi
1: Csergő!
4: Madárcsi Csergő, szép délutánt kívánok mindenki!
1: Szevasz, Gáborunk! Újra eljöttél?
4: Így van!
2: Édesem. Az ünnepi égszínkék szemét vette föl. Ez, Gábor, tényleg tudod, hogy tudom, hogy veled lehet erről őszintén beszélni. Összeszarom magam olyan ijesztő. Ez direkt?
4: Igen, még nem érkezett meg az új. A hétre várom.
3: De hogy ez valahonnan Csernobil környékéről jön? Vagy?
4: Igen. Nem, majd az új fog onnan jönni.
1: Igen, hát Gábor már nem nagyon kell senkinek bemutatni, ugye ő az, aki hosszú éveken keresztül jött velünk a roadshowra, aztán ugye elmesélte, hogy elvesztette a szemelátását, aztán a másik szemére is teljesen megfogult, de jött, és egyszer elbúcsúzott tőlünk, hogy ő nem jön többet, mert ő most már nem lát. Ahhoz képest gyerekek, nem tudjuk, hogy de megoldja, de jön, és minden roadshow itt van, ő már a mi utazó kabala figuránk, aki az első sorban, az első állomáson mindig feltűnik.
4: Ahogy szoktam mondani, megyek bele vakon a vakvilágba.
1: Igen, beleszaladsz vakon a vakvilágba. Mával, kedves Gábor, mával, ahogy kell.
4: Hát ugyan mivel. Nem hagyjuk cserben.
2: De jobb lett? Hogy érzed?
4: Hát ebben a két napban még nem.
1: Ebben a két napban. Adjunk időt nekik azért
4: nem,
1: egy kicsit.
4: Nyilván, aki tudja, azt tudja, hogy ehhez legalább egy 3-4 év kell, hogy látható hatás.
3: Szóval 3-4 hét.
4: Év.
1: 3-4 év, igen.
4: Hát igen, mert ugye nem úgy van, hogy megyek a mozdonyboltba és veszek 100 darab mozdonyt, tehát ez...
1: Jó gyerekek, de hosszú idő után a Máv is elmutatja, hogy végre szakértők ezekben van, nem?
4: Ez tehát, így
1: hogy
4: van.
1: Azért mondjuk meg őszintén, a Vitézinél kevés jobb ember, igen, van, aki ezt, ha van esély ezt rendbe rakni, akkor ő talán rendbe fogja.
2: Én a Gábort én mellé tenném azért.
1: Gábor és Vitézi, az egy erős páros.
4: Ferinek egy kívánság,
1: igen? Na, figyelünk.
2: Ez az mi?
4: Újvárosban, Debrecenben mennyi vonattal?
1: Ez a jó kívánság, egy születésnapja.
4: Illetve, ha szabad még átadnom, Eszternek készültem egy ajándék.
3: Micsoda!
2: Nekem, állj! Nekem van születésnapom, Gábor, ne csesszél már föl, és az Eszternek.
4: Eszternek, hát ő... Neked hozott sok mindenki.
1: De aranyos, ez egyébként...
3: Úristen, remélem nem egy nagy betét.
1: Figyelj, várj, próbálj kitalálni, egy nagyon nagy betéthez hasonlít, kék színű, van valami kék fólia rajta.
4: Nem is snowboard.
1: És nem is snowboard, és úgy néz ki, mint valami nagy tábla, vagy valami rendszámtábla, vagy nem tudom, hogy mi az, de ilyen táblához hasonló valami.
3: Bezzeg, amikor ott kavírni álltam, ott megsimogattak, akkor nem adtál semmit, akkor hogy van ez?
4: Hát azért adásban mégiscsak
1: jobban veszik. Jaj, persze!
4: Nem reklámtartalom, vagy olyasmi, tehát nem azért.
2: Azt még mondd el, hogy állomásról loptad, vagy rendelted?
4: Kiesett az egyik buszból.
3: Annyira szeretném, hogyha Braille lennék felfestve rá.
1: Igen, Braille-írásra vagy főresség.
3: Figyelj, kifaradtatom magam, Gábor, neked mit szólsz, hogy tudjad érezni, miről van szó.
2: Bonski, nézd meg!
3: Ki se kell bontanom, mert átsüt rajta a Nyíregyháza.
1: De mi van rajta?
3: Nyíregyháza.
1: Leszerettél egy Nyíregyháza táblát? Zseniális vagy, Gábor. Az utolsót vitted el, mert már az összeset leszették Nyíregyházára, te hozzad az utolsót. Nagyon jó vagy. De várj, és ez mávos, nem? Tehát ez vonatos.
4: Nem, ez még régi, ez
3: Nyíregyháza, Szabolcs-Holános.
4: Ez nagyjából egy ilyen 20-20 pár éves tábla.
1: És honnan szerezted?
3: Velem egy korabeli születés.
4: Hát ez még ugye a... Ezt ennek úgy mondom, hát ez még a Szabolcs-Holán korszakából maradt.
3: Szabolcs-Holán, ott képzeljétek, nagyon bunkók voltak a sofőrök, de azért szerettük őket.
1: Rohadjon meg az összes Szabolcs-Holáni sofőr, aki akkor ott dolgozott.
3: Ezt felszálltam a kutyám a Szabolcs-Holán járatra.
1: Tényleg?
3: És azt mondta, hogy a kutyának külön jegyet kell venni.
4: Ez mondom, így van?
3: Jegy még nekem sincsen, nem vagy a kutyának.
1: Úgyhogy szórakozott a kisanyám, levertél neki kettőt, csicskalángos aztán ízésekben rúgtad, azt ment vezetni.
3: Nem, még gyerek voltam, hogy csak simán elsírtam magam.
2: És használt?
3: Hát utána sétáltunk a kutyával. Lesétáltok oda egy feszültséget, ne aggódjál.
1: Gábor, én úgy szeretek, egyébként mindenkinek van egy Szabolcs-Volány Nyíregyháza tábla a fiókjába. Persze, ez teljesen természetes, hogy csak eljössz és hozol egy ilyen táblát. Mint a világ legtermészetesebb dolga lenne.
4: Otthonra leakasztottam a falról, és gondoltam, hogy hozom.
1: Gondoltad, hogy hozza az Eszter.
2: Mennyi idő alatt értél ide?
4: Hát 9 óra 10-kor indultam otthonra, és 3 órakor szálltam le itt a...
2: Bazar, hát mit akarsz, az ország másik végébe jöttél el? Hát...
4: Nem késtünk egy percet se.
3: Mit intéztünk neked, Gábor?
4: Na mit?
3: Hát, hogy ide jöttél.
4: Jaj,
2: de aludni van hol? Maradsz?
4: Természetesen. Hát most az első 3 napon itt alszok Győrbe. Itt lesz a központ. És akkor innen megyek le holnap Sopronba este vissza. Szerdán Szombathely vissza. És akkor csütörtökön Dunajváros, ott alszok, és akkor pénteken Dunajvárosból először hazamegyek, és akkor új Debrecen.
1: Hát ez egészen megható.
3: Figyomára úgy nem csináltatjuk meg neki a következő kitelepülésre magunkat, hogy meg tudjon tapogatni, hogy nézzünk ki? Egy ilyen fából, tudod?
1: Igen, hogy amíg nem vagyunk, addig tudja.
3: Akkor nem vagyunk, akkor tudja itt tapogatni.
1: Igen.
4: Nem, jobb az, ha úgy képzelek el titeket, ahogy én gondolom.
1: Hát igen, azt sose felejtem.
4: Nem, az, hogy igazából a Ferire meg a Balázsra nagyjából emlékszek, és amikor elvesztettem a jobb szemmel és látásomat, akkor még Eszter nem volt úgy képben.
3: Azt hittem, hogy miattam vesztetted el.
1: Igen, megláttam
2: Eszter. Egyszer rágvakultam. Egyszer
3: rágvakultam.
1: Megláttam Eszter, megvakultam, végleg elvesztettem a látásomat.
4: Nem, az egy szülinapi kis üsti volt.
1: Hiba volt kétszer inni ugyanabból.
4: Nem, az volt a baj, hogy beletöltöttem a másikba.
1: Igen, de hát ugye Gáborról tudni kell, hogy ő az, aki elhozta Jánosnak a szemét búcsójándéknak. Mondta, hogy János, az utolsó napot, hadd adjak át neked valamit sok szeretettel. Gondoltam, csoki torta, ugye ezt mindig elmeséljük. Fogta és így lerakta a pultra az egyik szemét, és mondta, hogy sok szerencsét, János, nagyon köszönjük szépen a munkásságodat. És ott volt egy szem lerakva a pultra.
2: Azon
1: hát,
2: gondolkodtam,
1: sose felejtjük el.
2: Egyedi szemet lehet csináltatni.
4: Hát ez egyedi.
2: És azt nem lehet, hogy mi állunk rajta. Érted? Négy.
3: Megdobná a költségvetést, hogyha esetleg a Feri lenne a szemed?
2: Nem, hát most kinyitja a szemét, és szembenéz vele a Balázsék.
1: Vagy mindig fordulna, tudod, pislog egyet, eltűzte, megjelenek, én megint pislog egyet, megjelenik, az Eszter, jön a Juli, és...
2: És ha mind a kettőnél ugyanak... Nem, hát most kinyitja a szemét, és szembenéz vele a Balázsék.
1: Vagy mindig fordulna, tudod, pislog egyet, eltűzte, megjelenek, én megint pislog egyet, megjelenik, az Eszter, jön a Juli, és...
2: És ha

0: Ablakba simán kiteheted, ha mész haza.
1: Jó.
0: És akkor beszállnak az emberek, jaj, de jó, nyíregyházi járat, fuva.
1: Senki nem száll be olyanra, rá van írva nyíregyháza. Tehát ez nem működik. Ez nem működik sajnos.
2: Vagy beszállsz, de tudod, hogy az utolsó. Onnan már nem szállsz ki, tudod. Megböknek.
1: De csodálkozó, hogy engedték neked ezt elhozni. Nem akartak semmit, semmit cserébe, nem volt. Mit tettél ezért,
2: Milyen Gábor? Gyűjteményed van még, Gábor? Még mik vannak begyűjtve, őszintén? Mivel rövidítetted meg a mávot így? Ha más nem bosszúból, miket gyűjtöttél még?
3: Ne, hát ezek úgy kerültek.
2: Igen, csak úgy jöttek, mentek ezek a szamolcsiból.
3: Onnan, van otthon, ami ez a nagyon régi, ez a voláncsiga van még, az nagyjából egy 30-40 éves tábla.
2: Ú, hát tényleg, ami még volt, az a volán, az a kis csiga, valami, úristen.
0: Azért... Házatok előtt rossz az út, azt ott mindig leesett valami.
2: Igen.
3: Így van. Hát nagyon sokan vagyunk, akik így nem gyűjtjük a táblákat, és így nem szoktunk cserélgetni. És már most ezek az eredeti táblák, mert ez ugye, az eredeti, tehát amit odaadtam ezt ennek az eredeti, tehát ez fémből van, és most nagyjából ennek a piac értéke 20-30 ezer körül.
2: Ne csináld, ezekkel seftelnek.
1: Én állom a vacsorát.
0: Hoppá, 30 ezer.
2: Ezekkel seftelnek, ezekkel a táblákkal? Tehát ez megy a webe, hogy akkor nekem van egy Nyíregyháza, nekem egy Miskolc, cseréljünk, adok, veszek, tényleg?
3: Vannak ilyen csoportok, most nem olyat mondjak.
1: Ez a nyeste elkülhetnek az
0: alcsoportja. De mi, ha hülye csoport, akkor az Esztert nem veszitek be?
1: Ezt is nagyon sértőnek érzem, Feri. Ez nagyon fájdalmas.
2: Figyelj, vannak Facebook csoportok, ahol cserélgetik a táblákat
3: pénzért. Igen, tehát ilyen régi eredeti táblák, tehát még ilyen volános, amikor már ugye felszámolták a volánt egy olyan 10 pár évvel ezelőtt, akkor nagyon sok 100, 1000 tábla kikerült így jobbról-balról.
2: Zseniális, gyerekek.
1: És Gábor, te vezettél már volánbuszt?
3: Igen.
1: De úgy, hogy vakon?
3: Nem teljesen.
1: Még csak azért, akkor viszont láttalak téged dolgozni, mert...
2: Igen,
1: akkor ennyi figyelsz.
3: Nem teljesen vakon, akkor még a jobb szememre láttam. Nem mondom el, hol, és nem mondom el a rendszámot. Mert...
1: Hát jó. Milyen élete van Gábornak, nem?
2: Szerintem zseniális. Gyerekek, Gábor, ami kapal a figurány.
0: De legalább mondd azt, hogy zárt pályán vezettél.
3: Igen.
2: De is
1: utasokat szállított.
2: Figyelj, beszélünk a Vitézivel, legyél valami szóvivő, vagy nem tudom, sajtóreferens.
1: A villamos miért nem vezetheti amúgy?
2: Egyébként igen, kötött pályán miért nem mehetsz, Gábor? Tényleg?
3: Hát most... mert sok a birka, akik mászik a sínre.
0: De várjál, felszállnak
2: az utasok. A forgács, hát ez ilyen.
0: Fölmásznak, följönnek az utasok, és egyet mindig magad elé állítasz. Vagy és magad elé, neked, hogy és mondja, hogy szóljon, ha valaki áll.
1: Kell jegyet vennie.
3: Hát ez olyan, hogy... Van egy nagyon kedves buszsofőr ismerősöm, akivel már lassan 20 éve ismerjük egymást. Régen nagyon sokat jártam vele utazgatni, meg fotózni, és mindig, ha mostanában is járok vele, beszélgetünk, és akkor, ha jobbra, tehát balra fordulunk, mindig tőlem kérdez, hogy jobbról jó lesz, Gábor? Mondom, részemről nem látok semmit jönni, úgyhogy...
1: De hogy jó, oké, villamos nem, mert ott vannak gyalogosok, de a metrót, az hogy magyarázod meg?
2: Na, tessék, a metróra tökéletes lennél, abszolút.
3: Jó, azt felterjesztem az új közlekedési miniszternél, ha esetleg emberhiány lenne, akkor...
2: Tudunk egy kiváló sofőrt, itt van Gábor, ő vezeti a 4-es metrót, ami egyébként már majdnem, hogy automatizál.
3: Igen.
2: Gábor, nagyon szépen köszönjük, hogy itt vagy, akkor még a héten kísérsz bennünket végig, így jössz, van, ha esik, ha fúj, végig. Ha hideg van, ha meleg.
3: Szerettem volna Sopronba egyszer úgy eljutni veletek, hogy nem esik az eső. Eddig akárhányszor voltam veletek, mindig esett az eső.
2: Egyébként ez igaz, a Sopronékon valami rátok ül, pedig nagyon szeretjük őket, de oda bármikor megyünk, ott vagy hideg van, vagy esik az eső, és ez holnap sem lesz máshogy, de figyelnek, hogy lesznek. Tehát Soproniak kijönnek, ők rettenetesen hűségesek.
3: A legemlékezetebb, ami Soproni, mikor a reggeli kitelepülés volt, 3 fok, szakadó eső, szél.
2: Tényleg volt.
1: Ahogy olyan Sopron, mint az alsó Angton, a Rémendes családból, arra emlékeztek? Hogy akár, hogy megyünk, mindig beamborulva.
2: Valami mindig van, mindig. Igen.
1: Viszont nem te vagy a legfiatalabb motoros itt, Feri, képzeld, de ha 2-vel arrébb lész, vagy 3-mal, van ott egy úriember pirosban a feleségével, Yamaha felirat van a pólóján, másik irányba.
0: Ja.
1: Igen, igen. Megkavarodtál, és ott az a fiatalember, az ott 85 éves, és motorral érkezett.
2: Azt a
0: minden napot neki. Kívánok.
4: Rákoztunk már.
0: Mikor találkoztunk? Szépségversenyen vagy motoros találkozón? Én már ugye, ma már kaptam.
4: Igen, evőversenyen.
2: Látod, Feri, miket vállaltál régen jó pénzért?
0: Most jó pénzért. Is, ugye vagy?
1: Egy támeleg ételén,
2: elmentél műsort vezetni egy evőversenyen.
0: Most is. Milyen evőversenyen?
2: Emberhús
4: tettünk.
1: Te evőversenyeket hirdetsz, és nem hűsz meg minket a palodába.
2: Ez történik az éttervezés, miért nem tudunk, hogy...
1: És akkor már mutatják a fotókat.
2: Itt toborzol vendégeket, hogy evőversenyed van, Feri.
0: Most is motorra jöttetek?
4: Persze.
0: Hol a gép?
4: Másik utcába.
0: Másik utcába. És te fönn ülsz mögötte?
5: Ha mit csináljak? Előre nem ülhetek.
0: Előre nem ülhetek.
2: Erős párosnak tűnik. Az kemény. Milyen moci?
0: Hát szerinted leveri a Yamaha felirat.
2: Ja, bocsánat, rossz a szemem, már ne arra, hogy én is kicsit cukrosodom.

0: már, egy-hármas.
1: Jó, és mama ül mögötted, és együtt csapatjátok, tényleg? Persze. Azt a mindenségét neki.
2: Jártok kirándulni, még mentek rendesen?
0: Persze, hogyne.
2: Ausztria?
3: Großglockner, a gyerekek.
2: Mindig oda?
3: Hát nem, mert a gyerekek Tirolba élnek, és motorral.
2: És akkor elmentek, elmotoroztak Tirolba. Cuki.
1: Ez egy nagyon kedves.
2: Hány éve nyomjátok?
0: 20.
2: Csak a motorozás? 20 éve kezdtél motorozni, és most 85 vagy?
0: Nem, csak kimaradt egy-két évtized. 57-ben.
1: Igen, jött a háború, 56-ban.
2: Második világháború, túlesült rajta.
1: Kicsit a 56-ban lövöldöztek, akkor jöttek az oroszok, kimaradt egy-két évtized, most már megyünk újra.
0: 77 óta motorozok.
1: 77 óta, akkor születtem. 57 óta. Nem is éltem, te jó Isten.
4: Csak annyit kell, egy kis has is felfér még arra a motorra, ami megy Tirolba.
1: Igen.
2: Mi volt az első motorod?
0: Valami Danúvia.
2: Jó Danúvia. Oh.
1: És ha leesne mögüled, az asszony észrevennéd?
2: Nem, akkor adna egy nagy gáz.
1: Az észreveszed, ha valaki leesik mögüled?
3: A 80 kiló leesik, persze, hogy észreveszed.
2: Jó, de hogy örömmel veszi-e észre, ugye az a kérdés.
1: Igen.
3: Biztos.
1: A kérdés, hogy megállnál-e, tudod? Megállnál-e asszonyba, hogy leesne? Na jól van.
4: Hát csak neki is ma van a születésnapja, csak ennyit mondani.
1: Na jó, ez már tényleg túl kicses. Ezt már nem bírom.
0: Igen.
1: Igen.
4: Gyerekek, na, akkor boldog születésnapot!
1: Boldog születésnapot, akkor oda is! Jó egészséget!
2: Motoros barátomnak!
1: Jó motorozást!
0: Megbeszéltük ott egyébként.
1: Szennél is már is nem emlékszik.
2: Igen, hogy a születésnapok.
4: Feri nagyon sokat dohányzik, nagyon vékonyak az erek a fejében.
2: Már szűkül, már nem csak ott szívem, már mindenütt szűkül.
1: Igen. Na jó egészséget kívánunk, akkor köszönjük szépen, hogy jöttetek nektek is. Megyünk újra, pici szünet, jó? És utána akkor hát szőnyegbe csavarós, elképesztően elmés, sok százezer forintot érő Diego játékunk jön. És aztán még van a grill játékunk is, gyerekek, úgyhogy az utolsó órába csapatni kell, hogy a végére érjünk itt a játéksorozatnak. Úgyhogy még
4: nyátárgyalni. Nem lehet összecsapni egy ilyen szőnyeg grillezésbe az egészet?
1: Gyújtsuk meg a betegeket. Igen, tekerjük be őket, aztán grillezzük
4: és
1: meg őket.
4: És még egy Z-faktor is annyira jó lesne.
1: Hát azt nem mondtuk eleget szerintem, azt nem mondtuk eleget. Azt hetekig
4: de van valaki, aki szeretne azért Z-faktorozni egyet?
1: Azt hetekig kell promózni.
4: Egy ember.
1: Hetekig kell, ott egy ember jelentkezett, de ránézve nem lesz erős a produkció.
2: A Z a lényeg.
1: Ha most elkezdjük mondani, akkor talán Debrecenben találunk valakit, aki felép, de ha valaki érez magában erőt, akkor mindjárt
5: sora Balázsék hamarosan folytatódik!
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
7: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
8: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
8: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forint

0: jelzem be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigyel Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Buríts a sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játszom Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hírafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 10.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9 790 000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
5: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomírtás?
6: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
5: Próbálja ki a Maxentiszt, az Adama új gombaölőszerét, ami nap napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, max szentisz.
7: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
8: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keres minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
10: Autóüveg Pilkington.
11: A Vision Expressnél te döntesz a kedvezményedről. Ha most vásárolsz új szemüveget, választhatsz, hogy a több száz akciós keretünk egyikének árából kapsz 40 és a lencséből 20% kedvezményt, vagy fordítva. Részletek a weboldalon. Vision Express.
12: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7 millió 999 ezer forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
13: Skoda.
14: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
15: Új sportba kezdenél, de drága a felszerelés? A Decathlonnál hiszünk abban, hogy egy sportág kipróbálása nem kell, hogy anyagi kihívások elé állítson. Ezért sportra tervezett, minőségi termékeket kínálunk kedvező áron. Fedezd fel választékunkat a Decathlon weboldalon, az appban vagy áruházainkban.
3: Reklámot hallottak.
16: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
17: Már megint koszos az autóm.
18: Nyugi, töltsd le a My Green Line applikációt Katta Debrecen mobilra. Itthonra is rendelheted, vagy válaszd a hazonviszem szolgáltatást.
17: Csodálatos! Hogy volt? My Green Line. Letöltve, Debrecen mobil, kattintva.
19: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
20: És ez még csak a bemelegítés.
19: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
21: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
22: Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen.
21: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk.
22: reklamkukac@mcdb.hu.
3: Reklámot hallottak.
16: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
23: Az FM 95 Rádió 1 híreit hallják röviden. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Hamarosan befejeződik a távfűtési szezon. Ezt követően karbantartási és rekonstrukciós munkákba kezd a debreceni hőszolgáltató. A társaság több helyen végez majd vezetékfelújítást, miközben tovább bővítik az elektronikus ügyintézést és az elszámla szolgáltatást is. Május 10-e a mentők napja. Ebből az alkalomból adtak át egy korszerű defibrillátort a Debreceni Egyetem gyógyszerész tudományi karán. Így az intézmény életmentő ponttá vált. A térségben már 50 életmentő pont van. Folytatódik a küzdelem a 7. helyért a férfi kosárlabda NB1-ában a Deac számára. A párharc második mérkőzésén a Sopron vendége lesz a Debreceni Egyetem együttesek kedd este 7-kor.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: uraim! A rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Rászkó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Itt vagyunk, majdnem azt mondom, hogy jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt sötétedik, esteledik, gyűn a szél, jön a hideg, nem sokára, itt és aztán Armageddon lesz, de jók vagyunk, gyerekek, Pesten szakad, Debrecenben szakad, csak mondom, én maga vagyok az időjárás jelentés,
2: és mi szakadunk!
1: Igen, de itt, amerre mi megyünk, arra jó idő van. Nem tudom, milyen Armageddon van Pesten, meg Debrecenben,
3: legyen,
1: szakad az eső.
3: Nem vagyunk ott,
1: majd ennyi.
4: Mi van a bajszodon, Feri? Mi az, csoki tortát tettél?
3: Még nem. De vitettem nektek is a nagyon finom tortámból, nincs mit.
1: Nagyon rendes. Már ilyen pépes egy kicsit így a korodra való tekintettel látom, mert nem tartalmazott. Igen, éreztem, hogy már nem tartalmazott túl sok ilyen grillás a tetején, meg tudod, ilyen keményebb részeket.
4: Van benne egy réteg bilagit.
1: Igen. Csak hogy vigyázzunk rád, hogy láttuk a különböző rétegeket. Na gyerekek, ráfordultunk az utolsó egy órára, és még két játékunk maradt. Figyelsz, elhiszed, most már nem óránként egy, hanem négy. Lassan jövőre jövünk, akkor már hat játékunk lesz. Igen, hát és hihetetlen elmés játékok, tehát hogy nagyon-nagyon durva. A Diego játékunkkal folytatjuk, drága ünnepelt. Jó, ma megnyerted magadnak.
3: Az akkor... a baj, nem tudom, hogy föltűnt, de ugye az elmúlt 17 évben én szoktam
4: de menjek fel,
3: járkálni, de nem baj, hogy ma születésnapom van.
1: Különleges, mert ma születésnaposan csinálod még a Diego
3: játékot. Mi van, hogy vagy haver, minden oké?
5: Tökéletes, 5. év volt a szülinapom, örülök nektek.
3: Nagyon, én is neked.
1: Ne felejtsd a kívánságot, mit kívánsz Ferinek? Várjál, hallgassuk, mit kívánsz Ferinek? Mit kívánsz egyet kívánhat, mit kívánsz Ferinek? Ma van a szülinapja.
5: Neked?
1: Igen,
5: a legjobbokat, minden reggel hallgatlak. Nagy kurva jó a hangod.
3: Ennyi gyerekek, hát nagy ennyi kívánságokat kaptam.
1: Nagyon szépeket kapsz, Feri, nagyon szépeket. Jó a hangod.
3: Boldogéráltok?
4: Tényleg jó a hangod, és nagyon sajnálom, hogy a zenekarod végül elbukott.
3: Nem bukott el, én döntöttem úgy, hogy elég volt abból a zenélésnek.
4: Ábel, te nem így meséli, csak mondom neked.
3: De nekem volt egy rendes is, rendes zenekarom. Na, megérkeztünk a Diegósokhoz. Bogi és András az egyik párosunk. Szia, Bogi!
6: Szia!
3: De melyik részét fogod csinálni, a fekvést vagy a tekerést?
6: A tekerést.
3: A tekerést, András lesz betekerve majd, ugye az a feladat, hogy egy darab nagyon jó műfűbe kell beletekerni a kollégát, és utána betekerve el kell görgetni a másik célig, majd neki ki kell mászni ebből, aki a két csapatból hamarabb megcsinálja, az viszi a 100 000-es ajándék utalványunkat.
1: Igen. Ki kell verekednie magát a műfűből. Tehát jól betekerjük, és a másik oldal, mint egy cserebogár így vergődik, és aki előbb kivászik a műfűből. Milyen elmés? Mi?
3: Hát
1: milyen
3: azért, elmés? Na össze lett rakva, öcsém.
4: De nem csak elmés, de veszélyes is. Így most van. Gondolj bele. Beletekernek, aztán kitekernek, az össze hányogat.
3: Most nem tudsz kijönni. Figyelj, haver, te elfáradtál így hétre?
1: Én? Hogy hát megültem itt egy kicsit.
3: Eddig úgy jövögettél.
1: Olyan jól áll neked ez a tér, meg ez a sok ember. Rá gondoltam, ott megoldodott egyedül.
3: Na akkor itt András lesz majd betekerve palacsintába, és két csajunk van, Virág és Luca, sziasztok!
6: Én fogok tekerni.
3: Te vagy a tekerős, és te vállaltad, hogy voltam már betekerve?
1: Ne értsd félre.
3: Azt mondta, hogy igen.
1: Tényleg?
3: És jó volt? Csak azt mondta, hogy igen.
1: Tekertek.
3: És kivel tekertek?
6: Barátommal.
1: Azt a minden
3: éve. A barátja beszokta tekerni műfűbe.
1: Hát ez egy ritka.
4: Átviszi a határon.
3: Most aztán, ami ott történik.
4: Ott meg kitekeri.
1: Igen.
3: Onnan nem menekül a kis asszony.
1: Ott nem tud védekezni.
3: Ott nem tud.
1: Igen.
3: Új, de nagy bulik lehetnek nálatok. Jó, kezdjük is el. Akkor a tekerendők, alanyok, feküdjenek föl a műfű szélére, fejet kint lehet hagyni, ahogy gondoljátok. Virág elfeküdt, Virág nagyon rutinosan fekszik, gyerekek.
1: Szóval jól hozza, ahogy látszik, fekszik, én is nézem, látszik. Ahogy Virág fekszik, nagyon, ott abban komoly rutin van.
3: Jó, egy kicsit arrébb mehetsz, Virág, te
4: most
3: is.
4: Most itt végig volt egy monitor.
1: Itt van melletted egy 4x4-es, igen. Ne törődjél vele, szerint egy 6x6-os kivetítőn tudod nézni. Hát, de oda néz.
4: Ebben az esetben hadd forduljak el 30 fokot.
1: Amerika, hát látod, ami történik.
4: Én azt hittem, hogy nézzük ott az épületeket, mondom el.
1: Igen. A kolostor, nem
4: tudom.
1: A patikátot bámulják, a Széchenyi patikát gondolt. Tehát nem, hát itt van egy 6x6-os kivetítő. De...
3: Ez az 5. kitelepülésed velünk, vagy nem tudom, hogy 3.
4: Ne szólj hozzám.
3: Nem szólok, csak mondom, hogy ez mindig itt van. Jó, tehát akkor világos, Luca, hogy mit kell csinálni?
6: Igen, be kell.
3: Betekered, elgurítjátok oda, és ott önállóan ki kell jönnie a hogy hívják, a műfűből. Na kérem szépen, 3, 2, 1, te! tessék, tekerés oda indul.
1: A legszürelmesebb.
4: Tekere, a kígyó.
1: A legszürelmesebb játék ebből.
3: De gyerek, adrásra ráesett a barátnője, és nagyon jól állnak a csajok. Megvan, mász ki.
1: Figyelj, de most ezt, már ki kell azt a szürrealitás nézd. Azt nem hiszed el, mi történik.
3: Gyerünk,
1: mász ki. Gyerünk,
4: majd neki.
3: Úristen,
4: fejfej mellett.
3: Úristen, gyere, beszélni akarok veled. Hányni fogsz?
6: Nem,
3: azt mondja, hogy hozzászokott már. Nagyon ügyes voltál.
6: Köszönöm.
1: Figyelj, az milyen durva, hogy eljössz egy kitelepülés, és nem tudod, hogy fél óra múlva műfűből fogsz kiverekedni, hernyóként mozogni egy téren, sok ember szeme láttál.
3: Jó, ez zseniális volt.
1: Ez szürreális volt.
4: Jó, de kérünk praktikus tanácsokat a résztvevőktől, hogy mi a titka ennek, hogy lehet ilyen gyorsan kiszabadulni, hogy távol tartod magadtól a műfűvet, vagy kapaszkod?
6: Sok gyakorlat.
1: Sok gyakorlat. Sokszor van az ember, hogy betegerik műfűbe, és ki kell szabadulni.
3: Na, hát Lucáék akkor második helyezett, nagyon sajnálom, mert egy ezred másodperccel. De akkor András és Bogi, akik vélhetően egy pár.
2: Ez így van.
3: És ti is szoktatok ilyeneket játszani?
2: Nem, én csak este a takaróba tekerem bele magam.
3: Ja, és reggeli kiszabadulást láttuk. Egyébként érdekes volt, mert András ugye kukacként mászott ki, és a csajok közül pedig hát ilyen kitekerés volt, de sajnos egy ezred másodperccel ők lassúak voltak. A Diego szakértőjét kérem szépen meg, hogy legyen olyan kedves, és adja át a 100 000 forint értékű ajándékcsomagot.
7: Gratulálunk a nyertesnek.
3: Nagyon ügyes volt.
1: Itt azonnal át
7: is
1: adja a Diego. És
7: vigaszdíjat is adni a második helyezetnek.
4: Egy láttörlő.
3: Egy ilyen rendben.
7: Mert fejfej mellett haladtatok, és ezért szeretnénk nektek egy 20 000 forint értékű ajándékutalványt felajánlani.
1: Ne, rendes, már így hétfő, milyen rendes, oda néz.
4: Nem tévedtem nagyon.
3: És ugye az szokott lenni, hogy ilyenkor már mi nyomasztani szoktuk egyébként a szponzorainkat.
1: Igen.
3: Nem is kellett, hát nagyon tündérek vagytok.
4: Nem is van még ebből amúgy?
6: Fogunk, igen.
3: Jó, akkor Bugiéknál jó helyre ment. 100 000 forint, azt nem tudom, ti hogy osztoztok.
6: Mi most is álltuk meg egymást.
3: Ja, most ismertétek meg. Nagyon jó, akkor címet azért cseréljetek, hogy mikor mentek bevásárolni a Diego-ba.
1: Azért az jó beszélgetés lehet. Tekersz vagy tekerjelek? Szia, szerintem. Gabi vagyok. Szia, Ica vagyok. Jó, gyere, tekerj.
4: Én nem bírom, hogy tekernek.
3: Engem beszoktak tekerni.
1: Jó, akkor tekerlek én. Gyere, álljunk össze és játszunk egyet.
3: Tündérek
1: a Balázséknál. Gratulálunk akkor nektek.
4: Figyelj, ha ügyesek vagytok, 19-ért eladjátok valakinek.
3: Csak
4: mondom.
3: Csak a cash.
4: Cashér, és azt elisztáltok a Pannonhalmi borteraszon.
1: Azonnal cashe vagy. Várja, a kívánságokat nem hallgattuk meg. Feri, várja, egy-egy kívánságot mondhat mindenki. Halló, hol vannak a játékosaink? Most egy kívánság.
6: András szeretne nyilatkozni.
3: András
1: azonnal egy kívánságot a Ferinek. Egy kívánságot lehet.
3: Nem állott a 100 000, azt lelépünk vele.
1: Mit kívánnál Ferinek? Egyet kívánhatsz.
2: A Bogi fogja felhasználni ezt a 100 000-et.
1: Ez szép kívánság. Ez egy nagyon szép kívánság a Ferinek.
3: Köszönöm. Már megérte, hogy ünnepeljük a születésnapomat.
1: Nagyon boldog lesz az a születésnap, Feri.
3: Te én egy pesgőkor kaptál.
4: Tudod, amikor de meghalunk, mindenkinek lepereg az összes kívánság így a szembe először.
2: Azt egyet szeretnénk
4: kívánni
2: neked, ugyanaz a testrészed legyen merev most is, ami 20 évvel ezelőtt.
3: A derekam.
1: Azt a mindenit, Feri, de ez legalább egy konkrét kívánság volt.
4: Vegyük el tőle az utalványt,
3: nem érdemelte meg. Nagyon kedves.
1: Egy alkoholista gyereke is megszólalt. Nagyon jó, csokoltatjuk őt is. Így van, apukára, ne légy büszke.
4: Apukám még rossz pálinkától ideges, úgyhogy jól kívánok neked.
1: Cuki volt a kisgyerek. Szóval sok jó pálinkát kaptál, testrész merevedés kívánságot kaptál.
3: Így van.
1: Ne üssenek el motorral, ezt kívánták eddig neked. Mit kívántak még? Sok biztonságos kilométert.
3: Michelin csillagot
1: az éttermedben. Nem állunk rosszul. Nem,
4: és az én fogzománcosom, az nem tetszett?
1: Ja, és erős fogzománcot.
4: Nagyon fontos különben.
3: Vigyázzatok
4: a fogzománcotokra.
1: Igen. Na jól van, gyerekek, oké, fel vagy készülve még egy játékra? Ledaráljuk most akkor így még egyet, így
3: hát
1: a nagy üzemben?
3: Hát itt nincs mese, mert itt most már átrendezzük a terepet, és akkor a Weber Grill csodálatos készülékét fogja majd valaki megnyerni, mert ennek ugye az a titka, hogy egy mozdulattal össze lehet csukni. Jó napot kívánok! Hello! És a lényege ennek a sztorinak az, hogy ezt egy másodperc alatt grillezésre kész állapotba lehet hozni, de ezzel fogunk most szlalomozni a versenyzőik, aki gyorsabban visszaér a szlalomból, tehát föl kell állítani ugye a grillt, nézd meg milyen szépen csukódik. Jó, mi? Hello, Misa!
8: Szervusz! Szia, Feri!
3: Szoktál grillezni?
8: Igen. Igen, hát szabad kígyóson.
3: Szabad kígyósi vagy? Gyerekek, szomszéd falu!
1: Mit csinálsz ilyen messze?
3: Most hogy kerültél ide?
1: Hogy kóboroltál ide?
8: 10 éve feltelepültem.
3: Menekültél, mi?
8: Hát a megélhetés.
3: Mondjuk régen a szabadkígyósiakat megvertük.
4: De most figyelj, hány kígyós van még? Tehát
3: kettő. Ez a kettő, új kígyós és szabad kígyós.
4: Nincsen öreg kígyós, szárad kígyós.
3: Egymástól egy ilyen, tudom, 3-4 kilométerre lakunk, és a dicső 80-as években hát nagyon meggondoltad, hogy átmenjél mulatozni a másik faluba. Akkor már város voltunk, mert biztos, hogy valakit megvertek.
4: Misu, szurkáltál?
8: Ez így volt.
1: Igen, de még járkáltál szurkálni? Vagy Fater járkált szurkálni?
8: Nem.
1: De Fater nem ment át szurkálni? Új kígyósra?
8: Fater se.
1: Senki?
8: Nem.
1: Mert ilyen falvakban, ilyen konkurens falvakban, ez divat volt régen, 8-as kettőség. Átmentek, jó megverték egymást, hazamentek, mindenki berúgott. Tehát ez egy hétvégi program volt.
8: Én csak hallottam erről.
3: Igen? A sorrendet nem jól mondtad, tehát átmentek, mindenki berúgott és szurkálás.
1: És szurkálás,
3: ez nagyon fontos volt.
4: Jó, de elmondanám, hogy Győrben találkoztatok, tehát valószínűleg tanúvédelmi programban van.
1: Igen,
4: nem mehet vissza a megyébe.
1: Nem települhet vissza. Igen.
3: És mit csinálsz itt, Misa?
8: Szerelek.
1: Szurkálom.
8: Gépeket építek.
3: De milyen gépeket?
8: Processzorkészülékeket
3: épít.
1: Hát ez nem a világunk, Ferenc.
3: Nem, azt nem tudjuk, hogy micsoda. Akkor tudjuk, van egy Misánk, és van egy Atink. Hello, te honnan jöttél?
9: Szia, mi Komáromból jöttünk.
3: Komárom? Csak ezért? Miattunk?
9: Hogyne. Igen.
3: Hallod ezt, milyen?
1: De rendesek vagytok.
3: Komárom, az sincs közel. Mennyi? 50?
9: De hogy is, nincs annyi.
3: Nincs annyi, akkor. De nem az autópályán, nem voltál öngyilkos jelölt.
9: Annyi időnk nincs.
3: Szuper, na gyerekek!
1: Várjál csak, itt közben szerelmet vallottak az Eszternek, bocsánat.
4: Azért van, mert felgyúrtam a szoknyámat véletlenül.
1: Véletlenül befújt a szél a szoknyár, itt meg jobbra egyből egy szerelmet vallottak az Eszternek.
4: Ez nem a grillből jön, csak ennyi mondani nektek.
1: Itt aztán befűgyörtek a kemencébe, hallod? Itt ülök mellette, fölébbet a szoknyám, ugye leesek itt a székbe.
3: De is kell öltözzenek.
10: Kötény, sapka,
4: a micsoda kandúra, még fagyja is van.
10: Biztonsági előírásoknak megfelelően grillt fel, slalom, oda-vissza. És akkor...
3: Nagyon jó, pontosan erre. És megnyeri ezt a grillt, aki a gyorsabb, ugye? 20-at hazafele, jó. Rendben, na akkor világos volt a rajtpisztoly eldörrenése után sapkát fölvenni, kötényt fölvenni, kesztyűt fölvenni.
1: Nehogy megégessen.
3: Így van, nehogy megégessen, fölnyitni. Azt tudjátok, hogy hogy kell fölnyitni? Elmagyaráztuk? Vagy majd itt...
4: Nézzél bele, nincs benne nyest.
3: Jó.
1: Igen.
3: Jó, és aki nyestel szlalomozik, az plusz
1: pont. Az plusz ajándékcsomag.
3: Oké. Na, szlalomozás oda-visszafele egyenesen. Nem kell bekötni a kötényt, csak tegyétek
4: Laci,
3: föl.
4: Laci átérve.
3: Mert holnap reggel is itt fogunk állni még. Mi van, Laci? Van még valami?
1: Rajta vagy a kivetítő, Laci, csak szólok.
4: Visszajövőbe,
3: visszafelé
4: Laci.
3: Már egyenesen jönnek. Hát persze, kifelé szlalom, és odafele, vagy odafele szlalom, visszafele egyenesen. Na kérem szépen, operatőr kollégára vigyázzunk, jó? Tehát öltözés, grillnyitás, szlalomozás, visszafutás. 3, 2, 1, tessék! Eddig nagyon jó, nagyon jó csináljátok.
1: Föl is kell öltözni, megőrülsz.
3: Hát csak, hogy akassz a nyakába.
4: Nem hiszem, Istenem, de nézd meg, hallom.
3: Misa, ne bénázzál már, milyen kígyósi vagy te a rohadt életbe, de komolyan.
4: Letérdeltél a öltözéskor.
1: Ne lopd el, Misa, ne lopd el, nem zsig a belső.
3: Nem jó, gyere vissza, ki kell nyitni, nem jó, gyere vissza, ki kell nyitni.
4: Jaj, Jézus Isten.
1: Misa elfutott a sütőbe, ellopta. Nagyon jó. Szabad kígyóson van, ezt is ellopta.
3: A szabad kígyósiak nem lopnak, nem mondnám.
4: Misa úgy megy, hogy hordádja már.
1: Így viszek az egészségügybe.
4: Grill doktor, minden rendben van.
3: Te figyelj, mi történt veled?
4: Nem tudtak nyitni.
3: Mi történt veled, Ati?
9: Voltam, bepánikoltam.
1: Ati,
3: iszoltál rendesen?
9: Néha.
1: Ati, várjál, úgy kapták ki a versenyt, hogy el se indultál, a csapattársad beért, csak szólok. Tehát nem tudom, te mit csináltál, de a másik emberünk megkerült a városházát. Tehát, hogy te miben vagy ott, vagy mit csinálsz?
4: Szerintem Feri miatt volt.
1: Hol ment el ez a dolog? Te mi történt?
9: Jó kérdés.
1: Nem vagy egy kapkodós típus.
3: Nagyon jó.
1: Ezt szerettük, jó?
3: Akkor Misa, köszönjük.
4: Ha van benne nyest, az a tiéd.
1: Igen, Misa, óriási
3: gratulálunk, menni. Nagyon-nagyon ügyes voltál, gratulálunk.
8: Nagyon szépen, köszönöm.
3: Kedves egészségedre, Weber grillt nyertél, viheted bárhova. Nem bunda, mert érted, ha új kígyósi lenne, akkor bundáról beszéltél, de szabad kígyósi. Hát
4: ez kígyóbőr akkor.
3: Figyelj, úgyhogy gratulálunk.
1: Misa fájdalomdíjként kívánjon neked egyet, jó?
3: Misa nyert, nem
1: akkor a másik szert, a másik szert.
3: Tudod, mit fog kívánni
1: neked? Egyet kívánsz a Ferinak a születésnapjára, mit kívánne?
9: Az, hogy mindig szorítson neki a kád.
3: Mindig? A kád, mindig szorítson a kád.
4: Jaj, nem.
1: Mindig szorítson a kád. Ez volt a kívánságod a Ferinek, hogy mindig szorítson a kád.
3: De milyen kád?
1: Hát de milyen kád? A punci kád.
3: Ki mondta?
1: Ez a kívánságod, gyerekek. Én azt hittem, hogy fia, olyan gyönyörű kívánságokat hallunk majd egész nap az egészsége. A
4: szerelmi
1: életre, minden szorítson a kád.
3: Igen, hát az a szerelmi élethez hozzákapcsolódik.
1: A Ferike, Isten életesen sokáig. Szorítson a kád sokáig neked.
4: Örülök, hogy elhoztátok a gyerekeket is, itt volt az ideje, mert tudják az igazságot.
1: Jó, hát ez nem volt annyira durva. De jó kívánság, jó, azt tetszett. Szorítson a kád.
4: De mondom, hogy egyre szürreálisabbat kapsz, Feri.
3: Ahogy megy le a nap, úgy vadul meg a nép.
1: Így van. Oké, okay, akkor mi volt a nyeremény? Tehát itt akkor elvitte a sütőt?
3: Igen,
1: a sütő?
3: Így van, a Weber grillnek ezt a Traveler nevezetű szerkezetét, és akkor javán vigazdíjunk, egy grill csipes szetted lesz, jó? Tehát ezentúl odanéz, ezentúl nem kell puszta kézzel fogni a húst a grillezőbe, ez a vigazdíjunk, és akkor Misa pedig nekiállhat, viheti, kirándulhat vele, mert egy mozdulattal fölcsattintja, és aztán már süt is. Úgyhogy ez...
1: Ezzel a négy játékkal azért tényleg olyanok vagyunk, mint egy ilyen telesopos fél óra gyerek.
4: Elég durva.
1: Sok mindenről nincs, csak játék, nyeremény, játék, gyere, játszat, tolja, túlzat, kész, vége, megyünk haza.
4: Vagy 30 percet, az egészet lejátszani egyben. Ezt kell csinálni. Ahogy azt szeretném kérdezni, hogyha forrón berakom a kocsiba a grillt, az oké?
3: Hallod, az Eszter kérdezett egy szaktanácsot, hogyha forrón berakja a kocsiba a grillt, az oké?
10: Nyáron persze. Nem változik semmi.
3: Lehet semmi, csak leég a kocsit, de a grill az megmarad.
1: Mr. Grill, személyesen Mr. Grill.
3: Ő a legnagyobb szaki, viccelsz?
1: Nagyon jó, jön velünk egész héten.
4: Nagyon sok kérdésem lesz.
1: Nagyon jó, Mr. Grill. Oké, okay, megjegyezzük, Mr. Jó. Grill itt van velünk. Nagyon sok kérdésünk lesz még a héten Mr. Grillhez. Jó, rendben van.
3: Nagyon sok ilyen okos kérdést kapsz az Esztertől.
1: Bombázni fogunk még kérdésekkel. Így van.
3: Na, nagyon köszönjük, akkor gratulálunk Misának.
1: Jól van, gyerekek. Oké, okay, 7:30 már, és még ilyen világos, gyerekek. 7:30, elrohant az idő, de mi még visszatérünk el, nem fenyegetünk senki, de még mindig nem megyünk el, mert a 8-ig vagyunk. Jó? Úgyhogy egy pici
3: férfi.
1: Szüret, és utána jövünk vissza. Nem, még mondhatod, kitaláltál.
3: Nem, hát csak itt áll érted a tér közepén egy üvegsörrel. A maga a nyugalom, jó vagy?
8: Isten éltesen sokáig.
1: Te rendes vagy. Talán a legnormálisabb kívánság.
3: Ott mondja, felét megittam, de a másik fele az
1: egyet
3: maradt.
1: Kiváltsz a Ferinek, mi lenne az? Bármit kiváltsz a születésnapja alkalmában.
8: Isten éltesen sokáig. Más.
3: Nagyon köszönöm. Isten éltesen sokáig.
4: Jó, egyelőre... Legalább egy egész sört kívánhattál volna neki, vagy valami, de...
1: Jó, egyelőre legyen szűk a kád, nálam egyelőre ez vezet.
11: Ők az én lányaim, kívánhatunk neked valami?
3: Igen, négy lány. Csak lány tudsz csinálni?
11: Csak lányokat.
3: Menő.
1: Négy lány.
3: Négy kislány.
1: Le a kalapba.
11: Ők az én háremeim.
4: Hát ez egy kicsit vélemény.
3: Igen, ez erős. Na mit
4: ezt hívjátok? Ezt a minus tesztet nem használni.
11: Azt kívánom, hogy annyi hajad legyen, mint amennyi nekem van.
3: Nem, kösz.
1: Úgyhogy full kopasz az ember. Te jó kívánság. Nagyon kedves kívánság volt.
3: Nagyon
4: ez egy kicsit zavaró volt az egész, de
1: köszönjük szépen. Finoman azt kívánták, Feri, születésnapod alkalmán kopaszodjál meg úgy, ahogy vagy, Feri. Ezt kívánták.
3: Igen,
1: nagyon jó.
3: Gyakorlatilag már most úgy állok, hogy hajam sincsen, de
4: Feri,
3: jó lesz ez a végére.
4: Barna vagy, ősz vagy, úgy nézek, mint George Clooney.
3: Na,
1: így van, gyerekek. Tartunk egy pici szünetet, jó? 7:80 pontosan. Egy pici reklám, egy pici, hát talán muzsika, és aztán jövünk még elköszönni, drága győriek. Jó, elröppent ez a 3 óra, de jövünk mindjárt vissza, úgyhogy senki sehova.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
12: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
13: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
14: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termékára csökkentettük. Például a fél literes vitaminital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tökmag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
15: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
16: Autóüveg Pilkington.
17: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek márkakereskedéseinkben vagy a kgmhungary.hu-n.
18: Pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Hama, a társ, akire mindig számíthatsz. Okos óra, Bluetooth fülhallgató és powerbank. Gyűjtsd a pontokat és válts lendületre, zenére, teljesítményre. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
19: Jöhet egy kis matek. Egy sajtburger, plusz egy chickenburger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő. Az a bejövős négyes a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhozszállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
20: Hogy kutyádnak a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Véd a kullancsok, szúnyogok és legyekcsípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
21: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
22: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
23: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: micsoda kivitelezés, micsoda szép munka, Ferenc. Egy ilyen kis karton lapra ide fölvésve, egy boldog születésnapot, rajz is van rajta, torta rajz, érted? Hát itt minden van. Mit adjak, mikrofont? Vagy adjak egy... Ja, van mindened van? Fel vagy készülve, mindened van. Na látod, hát miket csináltok? Ja, hogy ott zsebben van a mikrofon.
1: Ez dudorodik, érted? Itt már csak. Jaj. Nem, hello, baby!
0: Gyere, mász már föl, megint légy szíves.
2: Gurulját
1: rögzítek.
2: Azt mondom, hogy nem poén, mert most ha várjátok, majd akkor nem figyeltek.
0: Gurulj már föl ide megint.
2: De amúgy ez nem is gurulás volt, hanem az egy párducozás volt. Egy párduc volt, csak te nem ismered az állatokat.
1: Párducozás.
0: Én egy pillanatra lenéztem, és azt hittem, mondom, basszus, elájult. Hát ilyen
2: rosszul,
0: nem
2: volt. Rosszul van,
0: elájult, itt kiterült, itt mondom.
2: Pedig csak az volt, hogy feltérdeltem. Nem fogok feltérdelni neked.
1: Gyere már ide, mert akkor tudnak rólunk hármas közös képet csinálni.
2: Verni.
1: Király fölöttünk, érted? Most veszi elő a csúnyáját, ahogy ismerem.
0: Nem, gyerekek, nem csinálunk ilyet. Na, szóval most írtak a soproniak, várjál, több fejlemény is van. Egyrészt írtak Sopronból, hogy nagyon várjuk a csapatot, elkezdett esni az eső.
1: Yes, sikerült,
0: ismét. Most láttam, igen, ránéztem a Viberre. Gábor, neked felajánlottak egy szombathelyi szállodát. Képzeld, milyen hallgatóink vannak, úgyhogy lehet, hogy majd itt valakit még megbízunk, hogy ha esetleg akar szombathelyen aludni, nagyon cuki, nem akar szombathelyen aludni.
1: Nos, mi a bajod a szombathelyiekkel, Gábor?
0: Gábor, kapjátok a szombathelyiek, téged nem lehet megvenni egy szobával.
2: Nem lehet korrumpálni, Gábor.
3: Az nekem a nem probléma, nagyon szépen köszönöm. Csak mivel délután 5-kor kezdtek, a legtöbb szállásról általában 10 órakor el kell jönni.
2: Figyelj, Gábor, ezek ingyen adják a szállást, így lemaradhatsz.
1: Hát de aznap aludhatsz ott, amikor ott vagyunk, érted? Hát tehát szerda este...
3: Én ezt értem, csak ha én innen Győrből elmegyek Sopronba, reggel 10 órakor, vagy szombathelyre 10 órakor elmegyek, 11-re ott vagyok, délután 5-ig mit csinálok?
0: Na jó, ne haragudjál, bocsánat, hogy nem szervezzek neked egy városnéző programot, mondjuk, hát ugye, nem is értjük, hogy miért nem, de hogy érted?
3: Hagy tudja már jobban, jó?
0: Jó, igen, rohadjatok meg!
1: Igen,
0: jó, átadjunk! Tudjátok, mit a szombathelyek? Rohadjatok ti meg azzal a szállodával, ottól vagytok! Gábor nem akar nálatok lakni. Gondoltam, én átadom, nagyon rendesen.
2: Gábor, a saját szobámat adták neked oda, csak mondom.
0: Ennyi, ne törődjél vele.
3: Nagyon szépen köszönöm, itt már lefoglaltam a szállásom a Győrben.
0: Jó.
3: És ez így célszerű.
0: Csillagtúrázol, te szereted az ilyet. Győrből mész, szombathely, Debrecen.
3: Igen, meg utána Győrből egyszerűbb átmenni Dunaújvárosba, mint Szombathelyről.
0: Gábor, te vagy a főnök, azt csináljuk, és az van, amit te akarsz. Nem akarsz ott lakni, följük őket, elküldjük őket az anyjukba, nem akar ott lakni, kapjátok be, letesszük kész vége.
3: Most őszintén, ti látjátok azt a térképet, vagy én a...
1: Hát, szerintem...
0: Igazad van. Hatás után én leszek az, aki följövő őket, és elküldöm. Nem, téged nem lehet megvenni egy szállodai ennyi szobában Szombathelyen. Jó.
2: Te Balázs, ez a műfő eddig is itt volt?
0: Igen, ez lassan egy 4-5 éve ezzel járunk kitelepülni.
2: De ez ilyen, ez ugyanaz?
0: Ez effektíve ugyanaz, igen. Én Balázs vagyok, ő Feri, ez így Győr. Hát igen, jajjátok
1: meg.
0: Igen. Ez körülbelül 3 éve van így leműfűvezve, azt
2: nagyon szép
0: találni.
2: Munka különben, most, hogy jobban
0: megnézni. Aztán kicsinálta ezt a jóféle műfűvet, ne jön egy írecsázára, ne rakt jött egy
2: ilyet. Olyan jó érzés különben most, hogy belefutató az új éjjába, tehát ez egész jó.
0: Figyelj, balra van egy kivetítő, hogy lassan belakod majd ezt a helyet. Még 1-2 éve eljössz, megnézed, hogy mi történik ott, egy kivetítő, itt műfű. Igen,
1: ez abszolút. Ez tetszik most neked így, mint új élmény?
2: Nagyon tetszik nekem. Azt hittem, hogy ez már ilyen támogatói, de akkor ezt még mi vettünk.
0: Ja, azt gondoltad, hogy a Diego gyorsan azt mondta, hogy ha jövök szponzornak, akkor gyorsan beborítalak benneteket.
2: Holnap már egy segi lesz kirakva, csak mondom neked, egy ilyen vastag segi.
0: Mindig amilyen a szponzorunk, az csinálva, mint az üvegstúdió. Most Diego van, akkor Diego leborította itt műfűvel. Nem, ez így van egy ideje, de abszolút.
2: Jó,
0: szóljál még valamit, kiszúrsz, vagy észreveszel. Mondom, hogy hány éve.
2: Az a csúnya kelés az arcodon az égodon.
0: Igen. Na, szóval, hogy holnap Sopron, ugye, elkezdett esni, és Városházat ér talán ez a helyszínünk.
1: De holnap is fog esni?
0: Figyelj ide, elmondom, mi van. Ma fönt voltunk, tehát ma nagyon nagyot megyünk, holnap lemegyünk a Gödör aljára a 8 fokba a szakadó esőbe, és onnantól ilyen idő lesz, Debrecenben már 20 fokba rocsózunk újra. A holnapi nap ott Sopronban hősnek kell lenni, tehát oda csak az igazi hősök jönnek ki, az egy 13 fok és szél. Esőt nem mond egyébként, de csak szelet és hideget. De
1: azt megnézzük. Meg bírjátok, soproniak, persze.
0: Hozzá vannak szokva. Nem voltunk ott az utóbbi 10 éve tényleg, úgyhogy jó idő lett volna, úgyhogy a soproniak tudják, hogy ott milyen végigcsinálni egy
2: bíralat. Nincs szükségünk a jó időre.
0: Mi nem, abszolút, abszolút. Abszolút nem. Úgyhogy ez van, gyerekek, úgyhogy holnap, és aztán megyünk tovább, ugye Szombathely, Dunaújváros és Debrecenben zárjuk majd a kis turnénkat.
2: Feri, most, hogy a születésnapod lassan a végéhez ér, hogy magadnak egy jó kívánságot. Kívánjál magadnak valamit,
0: na,
2: Feri.
0: Na, tessék, Ferenc.
2: Hát, ha meg tudom vetetni Balázsra.
0: De legalább legyen annyira elmény, és hogy szűk legyen a kád. Tehát én ezt megjegyeztem. Én mindenkinek ezt fogom kívánni a születésnapján.
2: Legyen szűk, legyen csak jó szűk legyen, de ki is legyen zsírozva.
0: Igen. Legyen jó szűk az a kárfi. 5 perc volt, mire leesett, hogy mire gondol. De ez nagyon jó. Tehát legyen
1: nem
0: jó
1: vagy szűk. Már régi ezeket. Régen nagyon összeraktam.
0: Igen.
2: Most már nem a kádak érdeklik.
0: Igen. Keresett a Csaki. Igen. Nagyon elkezdjük ezt szervezni. Elkezdjük ezt, hogy ennek sosincs vége, hogy keresett a Csaki. Milyen csak a szippant Csaki. Na jó. Oké, ez jó. Ebből azt hiszem összeszedtünk már egy kicsi büntetést.
1: Jó, és még a fagyis viccet a végére.
0: Na, hallottátok azt a fagyis viccet.
2: Boldog születésnapot, Feri.
0: Jó. Azt megkérdezi, hogy ilyen ízű fagyi van. Na, szóval mit kívánsz akkor magadnak? Tessék, ez most az 50, várja, mennyi?
1: 56.
0: 56 éves vagy, haver.
1: Nagyon sok. Az... Igen.
2: Most jön a forradalom.
0: Ahol?
1: Nálam?
2: Hát nem.
1: Milyen forradalom?
2: Az
1: 56-os. Elhagy a béka, vagy mi?
2: Ez béka soha nem fog elhagyni, ennek anyagi oka van.
1: De ő ellátó a csaj, egész ügyes.
2: Tudom, de azért akarja látni, hogy még a telkoszlasz előtte.
0: Szerte fornasz, hogy berakjuk egy jó krematóriumba, érted, megnézi. Biztos, hogy ben vagy, hogy bekopog az üvegen.
2: Ott az a sok jó dolog, ott vannak a motorok, ugye, a babetta, meg minden
1: az. A nevén azért... van három is. Vicces, hát nem gondolod, hogy a magaméra veszem.
2: Na, viccet félretéve, Feri, gyerünk, most legyen egy picit komoly. Nézd bele a jövőbe.
1: Komolyat mondja, akarsz?
0: Nézd bele a győri emberek szemébe.
2: Nézd bele a győri emberek szemébe.
1: Már belenéztem.
2: Igen. Mondjuk már a Gáboréba. Nézd bele a Gáboréba.
1: Gyönyörű kék szemével, Gábor. Gábor, gyere jövőre is, jó?
2: Ezt kívánod magadnak?
1: Én csak ezt kívánom, mondjuk, amíg mi még turnézni járunk ezzel a kitelepüléssel, a Gábor legyen ott.
0: Most egy kívánságomra is elhasználod Gáborra?
1: Én Gáborra hát elhasználom.
2: Jó, akkor egy kádat és Gábort a kádba.
0: Egy szűk kádat Gáborra?
1: Nem!
0: Ez a kívánság.
2: Ez a lényeg.
0: Igen, egy nagyon szűk kádat, amiben Gábor van. Jó, ezt látod?
1: Lehet, hogy csak megfejtett.
0: Jövőre hozatunk ide egy kádat, és berakjuk Gábor.
2: Plusz a fogzomát.
0: Igen, plusz a kemény fogzomát.
1: Arra vonatkozóan adjon valaki jó tanácsot, hogy tudok ezen túl úgy motoros túrára elmenni, hogy te ne gyere.
0: Én? A legkevesebb gond van velem, elmondom. Senki józan vagyok, időben gond. Ott vagyok. Hát mint olyan jó kis tyúk vagyok. Megyek utánad, mint a kis kacsa, ott motorozok utánad.
1: Szépen ügyesen. Akinek igen. Tökéletes az élete, ott nincs kívánság, érted? Mama?
0: Az egészséged.
2: Hát akkor maradjon minden így.
0: A vérképed, a koleszterined, az érszűkületed, semmire nincs... Kívánságod.
2: Én azt mondom Feri melletti szobában, hogy reggel felveszem nektek a készülődést. Tehát... És még csak Balázs. Ahogy mossa a fogát.
0: Onnan tudod, hogy mellettünk alszol, hogy én hájtatom magam a fogkefével, ugye, mert én abban hiszek, hogy reggel meg kell hájtatni magad.
2: Feri megáll. Feri megáll. A vast idője.
0: Vért köp már a teraszon, és én... Na innen tudod, hogy mi vagyunk melletted. Én hájtatom magam, Feri meg egy ilyen tüdőgondozóba kimegy az erkélyben, de cigi ott van a kezében, tehát így kell, persze, abszolút. Tehát
2: ez... és közben, és Laci már kint cigizik a tereszen. Nem hiszem el.
0: Igen, ezt nem hiszem el.
2: Semmi önkritikájuk.
0: Tényleg? Tehát kell, hát a reggeli jogrendezés, az jogrendezés, az kell. Na jó van, gyerekek, drága győriek, elköszönünk tőletek, nagyon köszönjük, kedvesek hogy voltatok. Igen, köszönjük, hogy ennyien eljöttetek, hogy végigvártátok a kis termékbemutatónkat, a játékainkat. Ma sok mindenről nem jutott szó, mert annyi játékunk van, hogy ezeket játszottuk, meg erre volt időnk. De majd valamikor.
2: Mondanánk, hogy minőségi szórakoztatás van.
0: Igen, de miért hazudjunk? Igen, de nem akarunk hazudni. Tényleg nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Akinek van kedve az Ruczagyonás Sopronban, persze nem kell, de a soproniakat holnap pedig majd a Városháza téren délután 5 órától nagyon várjuk.
1: Már 4-től.
0: Ja, már 4-től, bocsánat, a rádió 4-től. Hoppá, várjál, tényleg, de ma volt a Jamina, most holnap nem ő van.
1: A holnap
0: van.
1: Lotfi Begi van, azt hiszem.
0: Begi benyelte Sopron.
2: Jaj, de jó, hogy végre találkoztok.
0: Begivel? Már szent a béke.
2: Igen.
0: Persze, jó srác.
2: Írtam neki egy SMS-t, szerintem már nem.
0: Igen, hogy utál a Balázs. Te személyed. Ne, figyeljetek, lemogyod.
2: Csak hallgass meg, mit mondott rólad Balázs legutóbb.
0: Életmódot váltott, kipattintotta magát, komoly változásokon ment keresztül.
2: Ez lefordít az azt jelenti, hogy Balázs most már fél tőle.
0: Igen, elkezdett bunyózni, így már nem szimpatikus, túl erős, bármikor meg tud venni.
1: És meg tudod nem, is jó mivel, hogy mit szóltál be neki?
0: Hát nem tudom már, mi volt a nézeteltérésünkre.
2: Hadd segítsek.
0: A következőt mondta.
1: Akire mindig lehet számítani.
2: Idézem.
0: Megöregettünk már, és így már megbölcsültünk, úgyhogy már nincsen semmi jó
2: srác. Nem az öblös szájszakáról mondom semmi.
0: Nem, rendes srác, hogy megint. Megmondom, gyerekek, holnap, figyelj, bronzbarnitott bőr, komoly bickók, úgyhogy nagyon.
2: De megmutatjuk, csinálunk egy Begi hasonmás versenyt.
0: Holnap? Hát a Rákóczi hasonmás
1: versenyt. Az sem jött össze.
0: Egyetlen találtuk, aki hasonlít a Ferihez.
2: Jó, én meg is találtam a győztes, tessék parancsolni. Itt
0: ki a győztes?
2: Itt van egy borotvált Feri, tessék, itt van, megérkeztünk.
0: Hát ez szűje. Rákóczi hasonmás versenyt. Egyetlen találtuk, aki hasonlít a Ferihez.
2: Jó, én meg is találtam a győztes, tessék parancsolni.
0: Ki a győztes?
2: Itt van egy borotvált Feri, tessék, itt van, megérkeztünk.
0: Hát ez szűje.

0: Gyönyörű. Jó, egy ajándékcsomagban jövünk. Karcsibácsinak
1: egy ajicsomi.
2: Ezt is megcsináltam nektek.
0: Így van, köszönjük szépen. Puszi mindenkinek, vigyázzatok magatokra, holnap Sopron megyünk tovább, visszük a rossz időt, úgyhogy itt jó idő lesz. Köszönjük szépen, hogy ennyien eljöttetek. Puszi mindenkinek, köszönjük, sziasztok. Puszi Győr, köszönjük szépen, holnap Tali. Sziasztok, ciao.
3: Na,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A

0: 24-én, a Rádió 1 születésnapján.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
3: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobiltarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
4: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
5: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról.

0: További feltételek és részletek tesco.hu.
1: Jöhet egy kis matek, egy sajtburger, plusz egy chickenburger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő, az a bejövős négyes a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
2: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
3: Reklámot hallottak.
4: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
5: És ez még csak a bemelegítés.
3: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
6: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
7: Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen.
6: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
7: reklamkukac@mcdb.hu

0: délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival.
1: Hello Debrecen! Nagyon várunk titeket!
2: Délután 5 és 8 között a Kossuth téren.
0: Hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni Live Mix 4-től 5-ig Nyújikkal!

0: csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Diszkósít.
2: Yeah.
1: Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú.

0: Sziasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió Egyen, a diszkós itt az igazi mai slágerekkel, DJ Juniorral és Bárány Attilával kettecsként. Történt egy kis változás, Hanvai PG a héten Szabin lesz valószínűleg.
1: Igen, szevasztok, szép estét mindenkinek, én DJ Junior vagyok, élőben vagyunk, FM-en, webben, applikáción, TikTokon, YouTube-on keresztül is. Allergiás vagy? Csak hogy nézzét, azért
0: kérdezik. Nem, mert már most
1: jó,
0: már lehet.
1: Jó, oké.
0: Új! Ja nem. És köszönöm szépen, hogy már most írtok,
1: illetve
0: köszönjük szépen a mezőtúri diszkosit legendát.
1: Nagyon jó volt.
0: Nagyon-nagyon jó sikerült.

0: fesztiválon, szombaton pedig Bonyarc-Vashegyre megyünk, és a Ládét születésnapi fesztivál 24-én pünkös vasárnap. Bemutatjuk a vadonatúj diszkósi dalt, meg a klippet is.
1: Most pedig egy vadonatúj biszenssel értelmezés itt a Rádió 1-en.

0: 24-en nem elfelejtenék. Jön a vadonatúj diszkosítom.
1: Most pedig a vadonatúj piszensüel. Itt a Rádió Egyen az igazi mai slágerek között. Music sounds better with you. Ma először.
0: Ez nem Stardust?
1: Nem. Ez csak a K.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, Pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán

0: közös belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, aki Gabi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest parkba.
0: Délután 5-kor.

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám következik.
2: A buddhizmus nem más, mint egészséges józaneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Egész Magyarország.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Zseniális lesz a következő három óra. Zseniális zenékkel, nagyon sok újdonsággal és persze zseniális DJ-kkel. Metzger Viktória már berendezkedett itt mellettem a lemezjátszóknál. Induljunk el!
1: Bizony, egy óriási kedvenccel szeretnék startolni. Ez egy zseniális feldolgozás Sidepiece-től. Itt is van a Cry For You.

0: mondjuk a nagy Lotfi Begir rajongói csoportokat gyertek minél többen a helyszíne. Még az is lehet, hogy belépőket is kaptok majd a rádió egy születésnapi fesztiváljára, tehát találkozunk holnap délután 4-től Sopronban a Várkerületben. Viki, neked pedig jön a Dashnek készített remixed, amit imádnak a hallgatók.
1: Nagyon-nagyon boldog vagyok, és örülök, hogy így szeretitek, bulikba kéritek, úgyhogy most elhoztam ide a Rádió 1-be is az Afro House verziót belőle. Nagy Bogi és Dash, jó leszek újra a saját remixemben.

0: Geniális friss szerzemény tőle, ez volt a Flow, a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban, Metzger Viktória a lemezjátszói mögött, és maradunk a friss megjelenéseknél, a Medúza érkezik, észvesztően jó ez a dal.
1: Nem is szeretnék itt teketóriázni, mert itt is van már a háttérben Medúza, és a legújabb tőle a Don't Wanna Go Home, ez érkezik most itt a Rádió 1-en.

0: éve visszatérő vendég volt Magyarországon, rengeteg fellépése volt egy időben a fővárosban, most pedig érkezett tőle egy friss dal, és ez a zene mindent tud, amit egy tökéletes nyári slágernek tudnia kell. Szerintem bomba.
1: Igen, úristen, emlékszem, mennyit játszottuk őt, mindenhol dübörgött az Alex Kenji, bármit kihozott, azt mindig játszottuk. És hála Istennek nem fáradt el az úriember, úgyhogy hozott nekünk egy bambolét, amit most előre szeretettel játszunk itt a Rádió Egyen is, csak itt szól nálunk a Verizmár Rádió Show-ban.

0: délután 4 és 5 között. Jönnek a részletek most.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
4: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, ittattok, akkor tőlem bármi belefér.
5: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
0: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
5: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
0: Inkább a motorodat.

Budapesten minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét.

a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapján.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen!
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Egész Magyarország.

0: egy órán át Metzger Viktória itt tőlem jobbra a stúdióban. Hello, Viki!
1: Sziasztok, szia, Geri!
0: És úristen, milyen jó kimondani, jövő héten vasárnap jön a Rádió egy születésnapi fesztivál. Indítjuk a mai második szettet az egyik külföldi sztár fellépővel, az ausztrál Cyrillel.
1: Bizony, és most tőle fogok hozni egy remixet, amit Ed Sheerannek készített a kamerára.
0: És Cyrill most még üzen is nektek valami nagyon fontosat, figyeljetek!
2: Hey, I'm Cyrill. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest. I can't wait. I'll see you soon.

0: akikkel együtt bulizunk majd a Rádió egy születésnapi fesztiválján május 24-én. Ugye ott lesz Cyril, ez az ő remixe volt, Sonny Foder a dalára, a Think About Us-ra, most pedig jön Sam Feld.
1: Bizony, és igyekszem majd előmelegíteni neki a tereptet, ugyanis én fogok formápolni neki, ami már nagyon izgalmasnak hangzik, nagyon alá fogok építkezni, egyébként lesznek nekem is saját vendégeim, amiről majd nyilván fogunk beszélni a jövőben, ugyanis lesznek nagy bejelentések, de abszolút house settel készülök majd Sam Feld előtt. Úgyhogy tőle most jöjjön Rosalinnal közösen Hurt Like Mine.
0: És Sam Feld üzen is nektek valami fontosat, figyeljetek!
2: What's up, I'm Sam Feld. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.
0: Gyorsan fordítok, Sam Feld azt mondta, hogy gyertek és bulizzatok velem a Rádió egy születésnapi fesztiválján május 24-én Budapesten. Erről minden információ a Facebookon, valamint a www.radio1.hu-n. Sam Feld, nagyon-nagyon várunk jövő vasárnap!

0: születésnapi fesztiváljára, tehát holnap délután Sopronban a Várkerületben találkozunk. Bob Sinclair jön közben.
1: Hát én nagyon szeretem Bob Sinclair-t. Egyébként Bob Sinclair az, aki nem tud megöregedni, nagyon menő, érzi a trendeket, és nem csak zeneileg, hanem a social médiában is. Nagyon jó videókat szokott egyébként posztolni, mindig röhögök, és amúgy nagyon szeretem a gyerekeit is, gyönyörű gyerekei vannak, és egyébként a lányát tanítja zenélni, úgyhogy én bírom az ilyen apukákat, akik menők.
0: És akkor jöjjön ez a menő apuka.
1: Bizony, Kieszával érkezik a legújabb tőle, ez az I Can't Wait.

0: House remix volt belőle a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Metzger Viktória a lemezjátszói mögött egy saját dalod jön most, ami napközben is pörög nálunk, és nagyon szeretik a hallgatók.
1: Ó, de jó ezt hallani, Gerikém. Hát hozok majd még ilyen saját dalt. Remélem egyébként, hogy lesz lehetőségem együtt dolgozni azokkal, akikkel érkezik a következő dal, a Stadium X-el és Sam Gray-jel. Ez a Let You Let Me Go.

0: és Magnus, ez volt a Higher Power, mennyire fantasztikus ez a zene, nem igaz? A World is Mine Radio Show-t hallgatjátok a Rádió 1-en, villámgyors helycsere a lemezjátszóknál is, jövünk Kollárral, úgyhogy maradjatok!
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en!
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. pünkösd vasárnap.

0: Rádió 1 születésnapján.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
3: Délután 5-kor.

0: Jazz Park. Újra rádió egy születésnapi fesztivál a Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 ezer forintnyi készpénzt, a 100 ezer forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni live mix is a Roadshow.

nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a héra falait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes! Ezt vártam! Kajapi a motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show Kollára lemezjátszói mögött Alex Kenji és a Bambolé, ebből jövünk éppen kifelé, és miben megyünk bele?
1: Megyünk át Medúza Don't Wanna Go Home-jába, ami egy igazán érzelmes, dallamos melódiákkal teli dal lett szerintem, 2026-os megjelenés, és felcsendül benne egyébként a Medúza Lost Control-jából az a jellegzetes kis csengő hang, vagy az a kis harang hang, amit szerintem nagyon ikonikusan bele van csempészve a dalba, úgyhogy ha esetleg kihalljátok, akkor ügyesek vagytok. Ezzel folytatódik a World is Mine Radio Show.

aki nekem egy nagyon nagy kedvencem, és szerintem nem átlagos az, hogy egy zenei producer, egy előadó kiad egy elektronikus zenei albumot, már pedig Chris Lake ezt megtette a tavalyi évben, úgyhogy erről az albumról következik az Ease My Mind, ezzel folytatódik a World Is My Radio Show.

0: tárgyalói mögött, és én benne többek között azt bírom, hogy igazi lexikális tudással rendelkezik olyan korok zenei világát illetően, amelyben ő még meg sem született, és hát erre a következő dal nagyszerű példa.
1: Kedves tőled, köszönöm szépen. Max Tyler 2025-ös Grease 2000 következik, de amit ugye a Grease 2000-ről tudni kell, ami szerintem egy klub kultúrai korszakot felölelő dal, az eredeti 1997-es, szóval még egyszer Three Drives on a Vinyl 2000, Grease 2000, ezzel jövünk Max Tylerrel 2025-ös remixben.

0: Mind Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát, a World is Mine után a mikrofonnál Király Tamás, a mixek hamarosan fent a Rádió 1.hu, viszont én sem állok meg, a legnagyobb kedvenceket hozom és egy csomó újdonságot, nem sokára például Bibi Rexától is. Most viszont Joel Corey-tól a Galantis-szal Stay a Little Longer. Ez jön a Rádió 1-en.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Balázsék rócsúlya pedig folytatódik, szenzációs helyszín volt tegnap Győr. A mai, hát most már mai, ugye egy évvel után, pedig Sopron lesz. Aztán Szombathely, Dunaujváros és Debrecen következik, így dübörög a rócsó. Mindenhol délután 4-kor kezdünk a Live Mix-el, aztán 5-től 8-ig Balázsék, ajándékok, elképesztő hangulat, és a műsor élőben a helyszínről, meg persze a Rádió egy összes fekéjén. Az igazi mai slágerek között pedig Taylor Swift a folytatásban, ez a The Fate of Ophelia, itt a Rádió 1-en.

annak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

belépőt még a Rádió egy születésnapi fesztiválra, ha 10 óra után elindul egy olyan igazi mai sláger, amit egy világsztár készített, aki érkezik hozzánk május 24-én, kevesebb, mint 2 hét múlva, akkor kell 10-én csörögni, mondani a rádió eszlogent, és piff, adjuk a páros belépőt, most meg Lady Gagát hozom. Az igazi mai slágerek között Bruno Mars-a jön, ez a Die With A Smile, itt a Rádió 1-en.

csak igazi mai sláger megy, köztük pedig most egy részben új dal, igazából új a dal, de az alapja, hát Fateless Insomniája, egy nagy klasszikus, viszont Bibi Rexa ezt a dalt is elkészítette most igazi 2026-os verzióban, és konkrétan imádjuk, ezt indítom, tehát Bibi Rexa és a New Religion, itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.